Ezzel nagy örömöt szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből, megtért hívő és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására.

2026. május 6-a, szerda. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet 1-től a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Emelkedés. A keresztény élet nem erkölcsi erőfeszítés, vagy egy szabályrendszer szigorú követése, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Nem arról van szó, hogy időnként, ha szükségünk van rá, közel kerülünk hozzá, hanem, hogy állandóan vele élünk. Ezt tanítja nekünk a mai evangélium példabeszéde. A szőlőtő és a szőlővessző nem létezik egymás nélkül. A vessző elhal, ha leszakad a tőről. A tő pedig nem terem gyümölcsöt, ha nincs rajta hajtás, vessző. Ez a kép egészen bensőséges egységre utal. Nem csak Jézus követői vagyunk, hanem részesedünk az ő életében. A hit valóságos, mély kapcsolat vele. Ez a kapcsolat érleli a gyümölcsöt. De mi a gyümölcs? A szeretet, az irgalmasság, a béke, a másokért vállalt szolgálat, vagyis mindaz, ami az evangélium igazságából és öröméből megvalósul bennünk és általunk. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus. Ez nem fenyegetés, hanem kiózanító igazság. Ha elszakadunk tőle, elfogy az életerőnk. De ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszakadó ágként küszködnek, és észre sem veszik, hogy nincs táplálék forrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élő szőlőtő, én pedig csak akkor hozhatok gyümölcsöt, ha vesszőként hozzád kapcsolódok. Oly sokszor próbálok önerőből élni, és csak akkor fordulok hozzád, amikor már elfáradtam. Taníts meg minden nap újra kapcsolódni hozzád, időt és figyelmet szentelve tanításodra, add, hogy ne magamat keressem, hanem benned találjam meg az életem értelmét. Töltsd be lelkemet a te éltető erőddel, hogy gyümölcsöt teremjek a világban, és másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Miriam Rádió, Rosnyó, FM 90,5.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
2: A személyiség erkölcsisége altruista. Rátérhetünk az individualizmus és a personalizmus ellentétének kérdésére. A szeretet civilizációja szorosan összefügg a personalizmussal, a személyességgel. Vajon miért? És vajon az individualizmus miért fenyegeti a szeretet civilizációját? Ennek megválaszolásához kulcsot találhatunk a II. Vatikáni zsinat megfogalmazásában, amikor őszinte ajándékról szól. Az individualizmus előzetesen feltételez egy bizonyos szabadságot, mely szerint az egyén azt tesz, amit akar, ő állapítja meg az igazságot arról, amit kedvezőnek vagy hasznosnak gondol. Nem törheti el azt a tényt, hogy valaki más akar vagy igényel tőle valamit egy objektív igazság nevében. Nem akar adni másnak az igazság alapján, nem akar őszinte ajándék lenni, vagyis az individualizmus egocentrikus és önző marad. A személyesség erkölcsisége altruista jellegű. Arra indítja a szemét, hogy ajándékká legyen mások számára, és felfedezze annak örömét, hogy önmagát másoknak adja. Ez az az öröm, melyről Krisztus szól. A szeretet civilizációjának és ellentéteinek küzdelmében a társadalmaknak és a bennük élő családoknak meg kell találniuk biztos alapjukat az emberről alkotott helyes képben és mindenben, ami ennek az emberségnek a teljes megvalósításához szükséges.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

Dicsérjük és áldjuk ezt a dicsőséges napot, melyen Krisztus Urunk a pokol erejét megtörte, a szent ősatyákat az alvilágból kiszabadította, és kimondhatatlan dicsőségben föltámadott. Azért örvendezzünk és vigadjunk, tiszteljük és neki hálát adjunk, mert örömnek napja ez. Alleluja! Méltó a bárány, akit megöltek, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást vegyen. Alleluja! Hálát adunk neked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki leszel, hogy hatalmadat és dicsőségedet engedted Krisztusnak. Alleluja! Mert most legyőzetett az ellenségnek hatalma, és megrontatott a halálnak fullánkja. Alleluja!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czöli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeggyelt kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
1: La nostra comunità diocesana
0: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeggyelt kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust, a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A római egyház az elvetett kő, a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások előre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasszák a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet kövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje, Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vezessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérhető új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szentatya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
1: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szentatya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába, fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
1: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
1: È la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket, éppen ellenkezőleg. Ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vészel. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk.
1: Abbiate fede.
0: Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
1: Regina Cheli Leitare, alleluja!
0: Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Cheli elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak

0: pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
1: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgende Chapi de Arequipa. A Chapi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezetten munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagliabíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, Izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
3: 8. könyv, 7. fejezet. Ágoston heves küzdelme önmagával. Ez volt Pontitianus elbeszélése. Te pedig, uram, míg ő beszélt, visszaerőszakoltál engem önmagamhoz. Megfordítottál, mert háttal voltam önmagam felé. Csak hogy ne kelljen látnom magamat. Szembeállítottál önmagammal, hogy meglássam szörnyű rúdságomat. Torz, szennyes, foltos és keléses mi voltomat. Irtóztam, mikor mindezt megláttam, de nem volt hová menekülnöm önmagam elől. S el is akartam fordítani magamról tekintetemet, Pontitianus tovább mondta elbeszélését, és te megint csak elém állítottad önmagamat. Szinte belevertett szemeimbe, hogy meglássam és meggyűlöljem gonoszságomat. Nem volt az nekem ismeretlen, de rejtegettem. Visszaszorítottam és feledni próbáltam. Viszont minél forróbb vonzalommal voltam azok iránt, akikről hallottam, hogy üdvös felbúzulással egészen gyógyító kezeidbe adták magukat, annál gyűlöletesebbnek láttam magamat hozzájuk képest. Hisz 12 hosszú esztendőmet elpocsérkoltam, mióta 19 éves koromban Cicero, Hortensius,

0: olvasása a bölcsesség szeretetére gerjesztett? Azóta folyton halogattam lemondani a világ élvezeteiről, és a bölcsesség kutatásában serénykedni. Pedig a bölcsesség, sőt, csak az utána való kutatás maga is okvetlenül többet ért, mint minden pogány kincs és korona, mint a testi élvezeteknek minden rendelkezésre álló bősége. Én meg már ifjúkoromban igen megromolva, sőt, talán ifjúságom kezdetén leginkább romlottan, kértem ugyan tőled tisztaságot, de ilyen formában. Adj nekem tisztaságot és önmegtartóztatást, de még ne. Mert féltem, hogy hamar megtalálsz hallgatni, s hamar kigyógyítasz testi beteges vágyakozásaimból. Pedig nem annyira kiirtásukat kívántabb, mint inkább kielégítésüket. Közben pedig a kárhozatos, téve, gonosz útjain jártam. Nem volt ugyan bizonyosságom róla, de eléje tettem az igazságnak, az igazságot pedig ellenséges érzülettel támadtam, ahelyett, hogy alázatosan kutattam volna utána. Korábban hosszú időn keresztül azzal áltattam magamat, hogy csak azért nem szakajtom végét a világban való reménykedésemnek, és azért halogatom napról napra utadra térésemet, mert nem világosodott előttem semmi, ami haladásomat biztosan igazíthatná. Eljött azonban a pillanat, amikor lemesztelenítettem önmagamat előtt, s lelkiismeretem föltámadt ellenem, s azt kérdezte. Hát én most mivel védekezzem? Folyton azt hajtogatod, hogy még nem biztos előtted az igazság, és egyelőre azért nem hajítod el a hiúság batyuját. Íme már biztosan látod az irányt, de azért még mindig teher alatt vagy. Mások nem vesződtek annyit a kutatással, mint te. 10 és 1 néhány évet sem töltöttek töprengésben, és mégis szinte szányra kelnek már, mert vállaikat megszabadították a tehertől. Így füstölögtek magamban, s szörnyű szégyen zavart Ponticianus elbeszélése alatt. Ő aztán befejezte mondókáját, elintézte az ügyet, ami miatt meglátogatott bennünket, és eltávozott. Szemben álltam önmagammal. Mi mindennek el nem mondtam én magamat, ahány bizonyosság, meg annyi korbács. És ostoroztam lelkemet, hogy kövessen engem feléd vágyakozásomban. Ellenállt. Megtagadta az engedelmességet, de már nem tudott védekezni. Minden okoskodását megcáfoltam. Egyetlen egy sem maradt. Csak néma irtózása, mert haláláig rettegett, hogy meg kell válnia meggyökeresedett szokásaitól, amelyek pedig halálra senybesztették.
1: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora, az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 3 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért. bűneinkért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Az irgalmasság Rózsefüzért imádkoztuk.

0: Miriam Rádió. A lélek hangja.
1: A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vére verítékezett.
4: Urunk Jézus Krisztus, a te keresztutad itt indul, és itt dől el a Gecemáni kertben. Itt mondod ki egész szívedből, Abba, Atyám, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Itt tapostad el a sátánt, az ős kígyót, amely rávette az első embert, hogy nemet mondjon Istennek, amikor te igent mondtál az Atyának. Egy olyan igent, amely az életedbe került. Uram Jézus, az én keresztútjaimnak is itt kellene kezdődniük, a Gecemáni kertben. Add, hogy igent mondjak a keresztjeimre. Ha valaki állandóan panaszkodik és lázad, a keresztjeit akkor sem tudja ledobni magáról, csak kétszeresen nehezek lesznek. Add, hogy erős lélekkel, hittel és szeretettel hordozzam, sőt, magamhoz tudjam ölelni az életem keresztjeit. Uram, téged a Gecemáni kertben nem egy csodálatos, örömteli látomás erősített meg, hanem egy angyal, aki a szenvedés kelyhét nyújtotta. Add, hogy én se várjak többet és mást. Add, hogy átvegyem a kelyhet, és kiüresítsem a rám mért szenvedés poharát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak.
4: Uram Jézus Krisztus, a római ostor kampókkal, ólomsúlyokkal volt ellátva. Darabokban tépte le a húst az elítéltek testéről. Ezt a borzalmas brutalitást kell végigélned. Azóta is hányszor jelenik meg ugyanez a kegyetlen brutalitás az emberiség történelmében. Rettenetes háborúk és kínzások, kevesek vagyonának hidegvérű gyarapítása, milliók nyomorba taszításának az árán. A megfogant, ártatlan és védtelen kisgyermekek elpusztítása az anyamékben. A házastársa az emberi szeretetlenség és hűtlenség millió formája. Az emberi test meggyalázása a tisztátalanság sokféle bűnével. Uram, Jézus, te szent és tiszta maradtál a brutális, elembertelenedett kínzók gyűrűjében. Add, hogy egyházad is szent legyen a világban. Add, hogy a só egyre ízesebb legyen, és így sózni is tudjon. Add, hogy a fényünk egyre ragyogóbb legyen, és így mások is megláthassák rajtunk keresztül a te fényedet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Uram Jézus Krisztus, milyen különleges a te királyi díszruhád. Ütésekbe és köpésekbe öltöztettek, tövissel koronáztak. A szeretet sebeit vetted magadra, ez a te ragyogó köntösöd. Ragyogóbb díszruha, ez minden földi ragyogásnál. Uram, add nekem is ezt az ékességet, az édesanyákat, a szüleis fájdalmai, a mosásban tönkremenő kezek, az átvirrasztott éjszakák, a tékozló fiúkért elsírt könnyek avatják egészen édesanyává. A papot, a megharcolt harcai, a rábízottakért való aggodalom, a nekik való szüntelen, nagylelkű szolgálat, az élete örömteli és teljes odaadása teszi igazán Krisztus papjává. Add nekem a szeretet, a hit sebeit, ezt a különleges királyi díszruhát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta.
4: Jézus nem hatalmas, rettenthetetlen hősként megy fel a Golgotára. Újra és újra elesik. Nem a lábai viszik fel, hanem az Atyával való egysége, az irántunk érzett végtelen irgalma. A szíve viszi. Cirenei Simon kényszerítik, hogy segítse vinni a keresztedet. Uram, hányszor engem is, csak a kényszer, a kötelesség, a külső körülmények szorítanak rá, hogy meghozzam a szeretet áldozatát. Taníts meg, hogy önként, szabadon, szeretettel adjam oda az életemet nap mint nap. Cirenei Simon rád tekintett, és a tekinteted megfordította az egész életét. Add, hogy én is keressem a te tekintetedet a keresztjeim hordozásakor, és engedjem, hogy a tekinteted a szívemig hatoljon.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Hatalmas szögekkel verik Jézus lábait és kezeit a keresztre. Gyakran a szögeket utólag ki sem tudták már húzni, így fejszével vágták le az elítéltek lábait a keresztről. Uram Jézus Krisztus, a szereteted végleg hozzánk szegezett téged elszakíthatatlanul. A kereszt azt hirdeti, azt kiáltja a világnak és mindannyiunknak, hogy Isten számára az ember végtelenül értékes és fontos. Ő számon tartja könnyeinket, jobban szeret, mint ahogyan a legjobb szülő, nagyszülő, a legjobb házastárs szeretni tud. Halálosan szereti ezt a világot és téged. Uram, add, hogy én is szeretetben éljek. Igent mondjak a magam élethivatására végérvényesen. Odaszögezzen engem ez az igen szeretteimhez, az én általad kijelölt utamhoz.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
3: akit érettünk keresztre feszít.

0: bűnünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.
3: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: A háttérben maradó béke. Nem lármázik, nem kiált. Mária nem keresi a figyelmet, nem akar középpontban lenni. A béke sokszor éppen abból fakad, hogy nem magunk körül forgunk. A háttérben maradás nem eltűnés, hanem bizalom. Isten dolgozik. Mennyire fontos számomra az elismerés?

0: formálj alázatos békévé.
1: A Mária Rádió Mirjam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

Gágyor József, mi az élet? Kérded, mi az élet? Ítélet? Jutalom? Fény és árnyjáték az a földi színpadon. Hol kevés a fény, ott szívünk segít. El ne botoljunk tétován a vakon. Minden lépésünk egy-egy győzelem, diadalunk az elesés felett. Minden szavunk győz a némaságon. Minden szavunk a csenden üt sebet. Káin és Ábel versengnek értünk. Te melyiküknek nyújtod a kezed? Egyikük a mély mocsár felé húz, másikuk meg az ég felé vezet. Vízcseppek vagyunk az óceánban, s vízcseppekben óceán vagyunk. Az élet az Isten csodás költeménye. Halálra születünk, és életre halunk.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki Szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel közel-keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szentatya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szentatya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a Szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában, az isteni irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámborlelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásukkal és kedves szavakkal búcsúzott. A székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szentatya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 4 óra.
2: Kedves hallgatóink, az Eventus Podcast stúdió műsora következik. A következő percekben a beszélgetés első része hallható.
3: Azért vagyok előadó, hogy adjak szeretetet, pozitív energiákat, hitet, erőt, reményt, bármit az, amiben az emberek be tudnak kapaszkodni, és ami jó érzéssel tölti el őket. Amivel többek lesznek, és úgy mennek haza, mintha a zsebükbe kaptak volna egy kis úti csomagot, mondja Péter Szabó Szilvia, a Nox együttes énekese. Lovas Rózi színművésznő pedig még hozzáfűzi, hogy a színház az egy fura műfaj. Itt nincsenek független vagy állandó értékek, mindig másokkal együtt érvényes az, amit én éppen csinálok. Nélkülük nem megy. Örökösen változó, kiszámítatlan, de mindig van benne valami izgalom. Engedjék meg, hogy ezekkel a gondolatokkal köszöntsem a kedves nézőket és hallgatókat, és nem utolsó sorban Bernát Tamás színművészt a Jókai Színházból. Isten hozott mi nálunk.
4: Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Összejött a beszélgetés, és ahogy említettem, egy kötetlen beszélgetést fogunk folytatni. Remélem, hogy hallgatható lesz a nézők számára és a hallgatók számára egyaránt. 1975. április 20-át mutatta a naptár, amikor Tamás megszületett. Azt szoktam mondani, hogy ekkor nyitódott ki életének történelemkönyve, és ami abba íródott, azt ő tudja legjobban. Vannak benne szép és még szebb oldalak, és több mint valószínű aranybetűs keretek közé befoglalt sorok is. És erről is talán másra is fogunk beszélgetni. Kedves Tamás, mi történt 1975 óta, amióta megszületti? Azt tudom, hogy építészeti iskolába jártál, középiskolába, de ott valahogy megfogott a színészet, megfertőzött színészet szele. Most nem tudom, hogy az építészeke vesztettek, vagy a társadalom nyert egy jó színészt. Tessék!
4: Nagyon szépen köszönöm. Jó kis felvezető volt. Valójában mondhatom azt, hogy édesanyámnak köszönhetem azt, hogy megfertőzött a színház, mivel kisgyerekként jártam Bajtán a kultúrházban próbáltak. Édesanyám, mint csemadok elnöknő, és ő rendezett előadást, a fiatalokat összefogta, és akkor csináltak egy Debreceni Lunátikus című művet, amit édesanyám rendezett, és nővérem is játszott benne, meg hát a faluból nagyon sok fiatal. És én, mint kisgyerek, rengeteg próbán ott voltam, amikor álmos voltam, este 11-kor még a Péterkáját megpakolták, és én pedig ott három széket összetoltam, és aludtam.
3: Úgyhogy a Péterkája vagy a barázsa volt valamikor?
4: Volt, hogyne, ropogott, meleg volt, tényleg, és tényleg csak 2-3, nem úgy, mint mostanában, ugye, amik fel vannak újítva kultúrházak, hanem tényleg csak 3 lámpa világított, volt a zseblámpával, mert már nem lehetett látni, de nagyon jó hangulata volt, nagyon szép hangulata volt az egésznek, és aztán valójában innen mondhatom azt, hogy jött a megfertőzés a színház felé, hogy tetszett, ahogy játszanak a fiatalok, ahogy magyarázta anyukám, hogy mit, hogyan, merre, meddig. És hát ugye régebben, mint minden más faluban is szerintem nagyon jól működött ez a színjátszás. Sok színjátszókör volt, aztán voltak ilyen találkozók, vagy a környező falvakban, amikor elmentek és eljátszották az előadást. Úgyhogy innen jött egyfajta motiváció a színház felé, egy érdeklődés, és aztán későbbiekben, amikor felköltöztünk Érsekújvárba, ott pedig az érsekújvári csemadokban működött Záhorszky Elemér, Eli bácsi, aki szintén összefogta a fiatalokat, a nyugdíjasokat, és emlékszem rá, hogy volt olyan, hogy például a Csárdás királynőt 120 embert felállított a színpadra.
3: Az nem semmi.
4: Az nem semmi. Az egy nagyon-nagyon komoly dolog, és ott voltak ovisok, alapiskolások, középiskolások, nyugdíjasok, plusz a színészek, akik szintén más szakmában dolgoztak, de szabad idejüket rááldozták, és egy ilyen színjátszó csoport, de nagyon-nagyon szép és jó volt, plusz még a zenekar, tehát szintén összeszedte a városban a zenészeket, és összeállt a zenekar, tehát egy nagyon nagy megaprodukció, mondhatom.
5: Szóval az nagyot ütött akkor.
4: Nagyot, és amikor még behozta a Hintót a színpadra, hát az szintén.
5: Egyet, amit most nem értek, az édesanyát, ha jól tudom, a Csemadok vezetője volt Bajtán.
4: Igen.
5: Utána te pedig az építészetre mentél Gyallára. Itt nem volt kérdés az, hogy az anya mit fog szólni, hogy a gyerekem színész lesz talán?
4: Érdekes, mert a családban nagyon sok mindenki építész.
5: Igen.
4: És
5: vinni akartad azt a vonalat talán?
4: Érdekelt.
5: Vagy belekóstolni?
4: Én valójában az
5: Mert magas építészetről van szó.
4: Magas építészet tervezői szakra jártam Ógyallára, viszont amikor még a alapiskola után nagyon nehéz, tehát tényleg mi még ugye nyolcadikot jártuk, és utána mentünk középiskolába. És ha belegondolunk, azért az a diák, aki betölti a 14 évet, tehát nem nagyon van képbe, hogy most én a jövőben mivel szeretnék foglalkozni. És én gőzöm nem volt. És akkor, hát akkor...
5: Valahova kellett menni.
4: Valahova kellett menni, de elmentem Priemstavra, Újvárba, Ácsnak.
5: Aha.
4: Ácsnak. És nagyon szerettem fával dolgozni, de szerettem rajzolni is. Nevelő apukám is építészmérnök volt, és innen jött az ötlet, hogy sokszor együtt, aztán már amikor, mert fél évet jártam a Priemstavra, és utána átjelentkeztem Ógyallára. És igen, ott újra kezdtem az elsőt, nem tettem különbözeti vizsgát, mert olyan tantárgyak voltak, amik az a Priemstavon nem, és újra kezdtem az elsőt, és akkor lényegében ott érettségiztem le.
5: Ha már Ácst említetted, eszembe jut a Pál utcai fiúk, Ács Feréje. Nem játszanád el azt a szerepet?
4: De nagyon szívesen, de ám bár most a Komáromi Jókai Színház ugye játssza a Pál utcai fiúk.
5: Tudom, pont ezért kérdem, hogy...
4: És hát, hogy is mondjam, kiöregettem? Kiöregettem ebből a szereposztásból, de annak örülök, hogy a legkisebbik fiam, Áron, ő játszik benne, és Vörös Inges.
5: Szuper. Jó. Csak innen jutott eszembe Ács Feri, Ácsnak vegyünk, akkor legyen Ács Feri is benne. Akkor térjünk vissza még az iskolához, és rendszeresen látogattad, vagy szerepeltél a Jókai Színházban, egy válogatásra mentél a barátoddal, ahol nem a barátodat, hanem a barátjának a barátját téged választották.
4: Igen. Hát még Beke István igazgatása alatt történt ez a dolog, hogy volt egy casting, meghirdettek egy válogatást, és az Ember tragédiájába kerestek egy kis Ádámot és egy kis Évát. És akkor Gál Szilvia, ő is, kis Szilvi is volt ezen a válogatáson, Benes Nagy Anna szintén, ők voltak ugye az Éva szerepre, és aztán Hegedűs Ádám is, jó magam. És hát mondom, elmegyek veled, figyelj.
5: Vesztek, nem vesztek.
4: Persze, hát mondom, érdekelt, úgy tetszett a színház, középsuliból is ugye kötelező volt járni, aminek örülök. és aztán így jött az ötlet, hogy akkor elmentem a válogatásra, és végeredményben mi maradtunk aztán Annával, mert ő nekik valahogy a iskolai elfoglaltságok meg sok mindent csináltak, és valahogy így nem jött össze. És akkor mi maradtunk Annával ketten, úgyhogy ez középiskolás harmadikos koromban történt. Furcsa volt, mert egy ilyen, hát ugye az Ember tragédiája elég hosszú darab, és akkor több hét megjelenésünk volt. Mindig csak éppen, amikor visszaemlékezett Ádám vagy Éva, hogy is, miként, gyermekként. És akkor csak koreográfia volt, és hát volt olyan, hogy hullafáradt voltam, mert hát ingáztam ugye Újvár, Gyalla, Komárom. És akkor volt, hogy a színházból próbáltam este, akkor másnap reggel mentem Gyallára, suliba, a suliból mentem Újvárba vissza, átöltözni, ruhák, stb. Minden, vissza a suliba másnapra, tehát ilyen ingázás állandó jelleggel.
5: Elég gyors élet volt akkor.
4: Sűrű volt, de imádtam. Imádtam, szerettem, úgyhogy...
5: És azon kívül még szerepeltél más szerepekben, és a Lilium filmek...
4: Aztán jöttek el lehetőségek, hogy tragédia után benne voltam abban a korszakban is, amikor a Komáromi Jókai Színház játszotta például a La Mancha lovagját,
5: Hegedűs a háztetőn,
4: és a Mária evangéliumát. Igen. Az is nagyon jó volt, azt nagyon imádtam, mind a három művet.
5: És voltak mesejátékok is, amiben szerepet kaptál.
4: Aztán voltak későbbiekben mesejátékok, és aztán mikor leérettségiztem, akkor a színházhoz kerültem stúdiósnak 2 évet. Ott voltam stúdiós, aztán jöttek mindenféle kisebb szerepek, vagy éppen tömegezni kellett, meg ilyenek, de például a Hegedűs a háztetőmben Fegykát játszottam, aki ugye a Tevje harmadik lányát veszi el feleségül, Hávát, és nagyon jó érzés volt, hogy Szlovák Nemzeti Színházban Dráfi Mátyással, ő mint Tevje, én mint Fegyka, és a kocsma képben felkérem a Tevjét egy táncra, mint orosz katona. És az nagyon buli volt, úgyhogy azt nagyon élveztem, azt a musicalt is, meg hát az összes többit, mindenkit, és hát természetesen számomra egy nagyon nagy élmény volt, hogy olyan nevekkel lehetek színpadon, mint Dráfi Mátyás, Boráros Imre, Ropok, Varsányi, Csétó Terzsi, Németi Cuka.
5: Ezek ismerősek nekem, hiszen én Komáromban végeztem iparit, és az ipari előtt épült a színház, és a Boráros is reggel 7:30, amikor bejött a vonat, mindig az iskola, én mentem az iskolába, ő megjött szembe mindig, tehát a színész úr jön szembe.
4: Igen,
5: szóval
4: igen.
5: Ez hatalmas élmény volt már akkor a gyereknek, hogy talán jobban is tisztelték akkor a színészeket és az előadókat, mint most. Erre majd kitérünk. No de, a szüleid tudta nélkül elmentél Budapestre, és a Gór Nagy Mária színitanárát választod. Miért, és hogyan mentél a szüleid tudta nélkül Budapestre? Volt annyi pénzed, hogy elmes?
4: De hát ez faramuci helyzet volt, mert édesanyámék mondták, hogy hétközben, hogy ki kell szaladnunk majd reggel, hogy valahogy úgy jött össze, hogy ők elmentek a kertbe, panellakásban laktunk, és akkor elmentek a Érsekújvárban a zúgó mellett a kertes rész, és akkor ők kimennek a kertbe. Mondom, jó, én most nem megyek. De nekem már megvolt a fejemben, hogy
5: én... Tehát ők mentek jobbra, te pedig balra.
4: Igen, ők kimentek a kertbe, én pedig rohantam az állomásra, hogy elérjem a vonatot. Gőzöm nem volt, hogy mit fogok én Budapesten csinálni, leszáll egy bajtai falusi gyerek, és mi a túrót fogok én itt Budapesten
5: csinálni. Tehát nem volt célod, csak mentél?
4: Úgy tudtam, tehát én tudtam, hogy oda akarok eljutni.
5: Hát igen.
4: Ugye akkoriban nem volt mindenféle applikáció, persze, meg egyebek. Térkép volt nálam.
5: A cél megvolt?
4: Megvolt.
5: Csak ahogy oda, azt még nem tudtad.
4: Miként, azt gőzöm nem volt, de volt zseppénzem, meg volt félretéve, ugye locsolkodás, születésnap, stb. És akkor én...
5: Tehát volt retúrjegyre is, ha vissza kell jönni.
4: Volt, de azt is aztán későbbiekben már meg lehetett bulizni, hogy egy kis csúszópénz, és nem tettek rá pecsétet, az 2 hónapig elég volt, az aha, érvényes volt. De úgy mentem felvételizni, hogy ők nem tudtak róla, és lényegében én elmentem felvételizni a Színművészeti Egyetemre, a Nemzeti Színi Akadémiára és a Gór Nagy Mária Színi Tanodába. És az első kör valójában csak az elsőről nem tudtak, hogy én oda elmentem, és aztán mikor hazajöttem, akkor mondtam, hogy hát én Budapesten voltam, mit csináltál?
5: Nem akartál kárbe jönni?
4: Igen, nem akartál kárbe jönni, kapálni, vagy ültetni, vagy nem tudom én, és hát mondom, én így.
5: És erre mit mondtak?
4: Meglepődtek, hogy egy fővárosba, egy nagyvárosba csak úgy, Jézus.
5: Neki a nagyvilágnak. Tomi, mit csinálsz?
4: Igen, édes fiam. De nagyon jó buli volt. Én nagyon élveztem, izgultam, benne volt az abszenszindróma, tehát nem azt mondom, hogy nem, hogy ilyen lazán, mint a kazán, és akkor én itt vagyok Budapesten. Nem, hát izgultam, hogy miként végig gyalogoltam a Keletitől a Blaháig, mert gőzön, nem mertem felszállni a buszra. Ki tudja, hogy hova.
5: Jó, nem tesz le.
4: Tehát édes Isten, hát nem a Józsi bácsi üllött, ja, aki bajtán engem szokott hordani, ugye Bajtáró Párkányba, suliba. Tehát egy más történet volt, de nagyon élveztem, nagyon tetszett, aztán amikor már jött a második forduló, ugye a Nemzeti Színi Akadémia és a Gór Nagy Mária Színi Tanodába, arról már természetesen tudtak a szülők, meg támogattak, de a színművészetire nem sikerült tovább jutnom, viszont a másik kettőn igen. És aztán, mikor elérkeztünk a végéhez, amikor már az utolsó kör volt, akkor kaptam az információt, hogy mind a két helyre felvettek a Nemzeti Színi Akadémiára és a Gornagy Mária Színi Tanodába.
5: És miért a Gornagy Máriát választottad?
4: Azért, mert akkoriban volt egy sorozat, és én mondtam, hogy én szeretnék benne lenni a Família
5: Kft. Aha, ott volt Sota Irén.
4: De Sota Irén.
5: Az is játszottál.
4: A Madács kamarában, igen, ott volt egy ilyen, amikor már tanodás voltam, akkor ugye ott Budapesten él az ember, akkor már színházi berkekben, tehát kaptunk olyan lehetőségeket az iskolától is, hogy játszhattunk színházakban, statisztálhattunk, ott is csak statisztáltam, tehát...
5: De... És mi volt az a gyújtópont, hogy azt mondtad, hogy én akarnak a Família Kft-be játszani?
4: Én nem tudom, valahogy úgy jött, hogy én szeretnék Budapesten tanulni, és
5: ott játszani.
4: Ott játszani, igen.
5: És jött a lehetőség.
4: És aztán így egymás után mondhatom, hogy jött a lehetőség azzal, hogy Budapesten kerültem, és a Gornagy Mária Színi Tanodát választottam a Nemzeti Színi Akadémia helyett, ahol szintén fantasztikus tanárok voltak itt is, ott is, de végül is aztán ezt választottam, és ott végeztem, és hát közben volt mindenféle Juventus Rádióban reklámot csináltam, Danubius Rádióban, Róna Jegon, Mikó Robi, ezekkel is találkoztam, tehát nagyon nagy élmény is volt.
5: Ismeretségkör nagyon bővült.
4: Így van, ott aztán bővült, mert minél több helyre elmentem, reklám, tévéreklámok, aztán ugye a sorozat, aztán a színházi produkciók, más színházak, más emberek.
5: Ezek úgy jöttek, hogy megkerestek téged, hiszen amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy én nem kínálom magam, hanem hát ha aki akar, megtalál.
4: Ott Budapesten valójában az iskolának volt egy titkárnője, és ő intézett mindent a diákok részére, hogy most ki hova megy, vagy éppen kiírta, hogy gyerekek, lesz egy casting, egy Cibbank reklám például, és akkor mehetünk. És akkor elmentünk a válogatásra, és akinek sikerült.
5: Aki fönnmaradt a rostán, az mondta a reklámot, aki nem,
4: így
5: az
4: van,
5: mondta más.
4: Aztán jött olyan lehetőség, igen, ezek a rádióreklámok, még akkoriban működött ugye a Juventus Danubius Rádió, és ott csináltam egy reklámot, és aztán jött a következő felkér, már aztán hívtak szó szerint engem, hogy személy szerint, hogy akkor gyere léci, és akkor mondd fel.
5: Játszottál rengeteg ismert színésszel, többek között, hogy említ Sota Irénnel, több muzikálban is részt vettél, de ott volt még Stankai István is. Hogy volt ez ilyen színészek mellett játszani? Erről meséljünk valamit. Tehát Sota Irén, Stankai Pista, szóval ezek azért
4: igen.
5: Még generációk nagyon ismerte őket, legalábbis tévéképernyőn köröztül.
4: Például
5: milyen emberek voltak?
4: Sűcilával. Igen. Ő vele volt egy nagyon-nagyon jó játszottuk a Budapest Te Csodást a József Attila, igen, színházban, mert hogy oda kerültem, és végeredményben ott is egyik darabból másik darabba sikerült bekerülnöm, kiválasztottak, és aztán már úgy hazai gyereknek számítottam ott a József Attila színházban.
5: Sőt, azt is mondta, az anya színház a József Attila.
4: Én valójában igen, azt József Attila színházat tekintem ott a budapesti anyaszínházamnak, és nagyon jó volt ott játszani, tényleg rengeteg Józsa Imre, Galambos Erzsi, Mihály Győző, Ulman Móni, Csarnói Zsuzsa, és sorolhatnám a neveket, nagyon jó volt Sági Tomi, Sági Tamás, nagyon jó volt ott játszani, Budapest Te Csodás, Chicago, aztán úgy jött az életem, hogy kaptam egy lehetőséget egy Németországban turnézó csapattal, a Dracula Musical, amiben kaptam egy szerepet, a vőlegény szerepét, Mihályt alakítottam, és voltunk ott hárman színészek Budapestről.
5: És Nürnbergben volt a bemutató?
4: És Nürnbergben volt a
5: 1700
4: ember előtt, igen.
5: Az nem semmi.
4: Hát nem, kicsit én is úgy lesokkoltam, hogy atya ég, pláne az, hogy ugye eleve a válogatás ott volt nálunk a Kőfaragó utcában, tanodában is kérdezték, hogy ki szeretne menni. Hát, hogy mi lesz? Egy Dracula musical, németül, tehát nem is beszélek németül.
5: Azóta se?
4: Nem.
5: És csak úgy nekivágtál, kimentél.
4: Azt a kötelezőt.
5: Megtanultad?
4: Igen, de valójában az...
5: Magyar akcentussal?
4: Hogy biztos, hogy bajor nem volt benne, semmi. De hogy a koreográfus azt mondta, ő beszélt magyarul, ő magyar volt,
5: ja.
4: De ő kint élt Németországban, és ebben a Grabowski produkcióban több musicaljük volt, és így utaztatták ő körbe-körbe a városba, mindenhol Berlin, Schwetzingen, Marken, Mannheim, Nürnberg, Köln, mindenfelé, és én mondtam, hogy hát én nem beszélek németül, és azt mondja, hogy annyit tudsz, hogy ja. Mondom, ja, natürlich. És akkor oké, ennyi elég, gyere. Mondom, jó, oké, akkor menjünk. És felmentünk, és akkor mondták, hogy énekelni. Énekeltem egy operettet, hogy oké, rendben, jó, színpadi mozgás, stb. És akkor sprechen Sie Deutsch? És ránéztem koreográfus, hogy csak bólintott. Ja, vielen Dank. És ennyi, kész. És mondták, hogy oké, akkor megkaptam a szerepet. Persze későbbiekben értesítettek, mert többen voltunk. És hát a vőlegény szerepet eljátszottam, volt egy duettem, vagy kettő, most nem is emlékszem már pontosan, és volt pár olyan prózai szövegem, amit kőkeményen be kellett magolnom fonetikusan, segítettek.
5: Sikerült?
4: Sikerült, végül is sikerült, igen. Bemagoltam, és januárt végig decembert végig próbáltuk Budapesten, januárt pedig, január egész hónapot pedig Köln mellett, és utána pedig Nürnbergben a bemutató.
5: Tamás, mennyire más idegen nyelven játszani, mint anyanyelven?
4: Teljesen más. Teljesen más. Valójában a Dracula musicalben ott az összes szerepet lényegében német színészek játszották, csak a menyasszonyt, a vőlegényt, a vőféj és még egy szerep volt, talán négyen voltunk, és plusz a tánckar volt Budapestről. Tehát valójában a kisebb szerepeket mi játszottuk, a nagyobbakat pedig szintén professzionális színészek Németországból. És szerintem sokkal nehezebb.
5: Sokkal nehezebb?
4: Igen.
5: De sikerült.
4: Sikerült.
5: Nem is vették észre, hogy te magyar gyerek vagy köztük?
4: Szerintem biztos, hogy észrevették.
5: Mozgásodról.
4: Biztos, a nézésem meg a járásom. Igen. De Isten igazából, hogy fél évet voltam kint, amit nagyon élveztem, jó buli volt, tényleg jöttünk, mint a vándor színészek egyik szállodából, másik szállodába.
5: Tehát elmondtad, hogy jöttem, láttam, győztem.
4: Jöttem, láttam, és játszottuk. Igen,
5: is
4: győzte is.
5: 5 évet voltam, azt hiszem, hogy Budapesten. Ahogy előbb kérdeztem, hogy fogadtak téged ilyen színészek, mint Sotta Irén, Sütt Cilla, Stanka István, hogy egy felvidéki gyerekbe kerül közéjük?
4: Hát valójában, őszinte leszek, szerintem...
5: Azt szeretném, hogy őszinte lenni.
4: Igen, az is leszek, de valójában ők... gondolom én, tehát jó, köszöntünk, tehát kezicsókolom, jó napot kívánok, szervusz, és ennyi. Tehát
5: ennyi
4: nem volt egy olyan fajta kommunikáció, viszont
5: a jó... Nem voltak annyira közvetlenek?
4: Sütt Cillával speciál nem, de Stankai Pistabával nagyon aranyos volt, ahogy ült a művészbüfében, épp szünet volt, és mondta, hogy Tamás, és intett, és na, tessék Pistabá, hallom, itt hagy bennünket. Mert akkor mentek a Németországba. Hát mondom, igen, jött egy ilyen lehetőség, és nagyon aranyosan, kedvesen elbeszélgetett velem erről, hogyan, miként, mit fogok csinálni, mit fogok játszani. Nagyon-nagyon jó érzés volt az, hogy tényleg úgy családias hangulat volt, szerettek Józsa Imre szintén, Kocsis Juci, tényleg sorolhatnám az összes nevet, de nagyon jó érzés volt, és szerettek bennünket.
5: És adódik a kérdés, mit adott ez az 5 évnek ez az életedhez?
4: Rengeteg barátságot, rengeteg tapasztalatot, szakmailag, emberileg. Az a fajta nyüzsgés és az a fajta pörgés, ami Budapesten, ugye azt mondják az emberek, Jézus Mária, nagyváros, Budapest, sűrű, minden, az ahhoz képest, amit akkor átéltem, vagy megéltem, ahhoz képest ez tízszereződött.
5: Tehát fogalmazhatok így, hogy kezdtem a beszélgetést, hogy ez egy aranykeretes történet az emlékkönyvedbe?
4: Igen. Igen, egy fantasztikus élmény volt. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, rengeteg barátságra tettem szert a budapesti éveim alatt.
5: Utána Komárom, vissza Komáromba, és már 25 éve többé valószínűleg komáromi társadnak a tagja vagy, és Komáromba játszol. Mi hozott vissza Komáromba, hiszen ott kezdtél, és mi az, hogy még 25 év után is Komáromba vagy?
4: Hát jött egy olyan lehetőség, hogy Kispéntek Jóska volt akkoriban az igazgató, és ő felkínálta Gál Tamásnak, Benes Nagy Annának és nekem, hogy szerződjünk a színházhoz. És akkoriban úgy döntöttem, hogy jó, éltem Budapesten, nagyon fantasztikus, jó volt, de valamiféleképpen megállapodás, és innen jött az, hogy megállapodtam a Komáromi Jókai Színházban, ott leszerződtem, és aztán jött az, hogy családtervezés, megismerkedtem de akkori párommal, és feleségem lett, gyermekeink lettek, úgyhogy családalapítás, egyebek.
5: Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy Komáromba kötöttél ki, hiszen azt mondtad, hogy eléggé családcentrikus, vagyis nem akarsz elszakadni a családtól.
4: Így van, a lehetőségek adottak voltak, mert mindig kaptam lehetőséget visszamenni Budapestre, akár a színházban, akár filmes történetekben, sorozatok, stb. De megmaradtam a színháznál, és annyi munkám volt, hogy nem győztem volna egyszerűen egyeztetni a dolgokat, és hát valahogy úgy, nem is azt mondom, hogy elkényelmesedtem, mert nem vagyok az a kényelmes távirányító sörös típus, hogy na, végre hazaértem, távirányító sör, ha én bambuljunk. Nem. Mindig aktívan és élményekkel teli élem az életem, de hát akkor ez így alakult, és aztán ott meg hát Komáromban terveztem is, hogy visszamegyek, hogyha lesz rá lehetőségem, ha befejezem az iskolát, kipróbáltam több mindent tényleg.
5: Tehát nem ott véletlenszerű?
4: Nem volt véletlen.
5: Tehát ez nem volt a véletlen robására
4: élni. Ez a lehetőség, ez a felkérés. Nekem pluszba ott volt még ugye a katonaság, és aztán úgy egyeztünk meg a Jóskával, a Kispéntekkel, hogy akkor a civil szolgálatot letöltöm ott, tulipáncsőzként. És akkor ott én leszolgáltam, de érdekes volt, mert akkoriban kaptam meg például a Schweik szerepét, és hát ugye katonaság.
5: Tehát az tök, nem is lehet volna más.
4: Aztán jött ugye mindjárt egy következő darab, a tizedes, meg a többiek. Amiben a Grísát játszottam. Úgyhogy nagyon-nagyon jó.
5: Tehát jó szereposztás volt.
4: Nagyon jó volt, élveztem.
5: Melyik az a szerep, amelyik legjobban a szívedhez közel áll?
4: A legjobban, hát mondhatom...
5: Lehet több is,
4: akkor sorolom. De nem, szerintem a Kőszívű ember fiai, amiben Baradlai Jenőt játszottam. És az
5: ebben mi fogott meg?
4: Számomra egy nagy kihívás volt. És
5: emberileg is?
4: Igen. Szakmailag főleg, tehát számomra egy nagyon nagy dolog volt, és emberileg is olyan szinten, hogy 5 kilót lefogytam, annyira csak az éjjel-nappal az járt a fejemben, hogy a szerep, hogy mi merre megformálni, megtalálni azt az utat, amit a Jenő véghez vitt, ugye bevállalta a testvére helyett a hadbíróságot, az ítéletet, mindent, csak azért, hogy a családot is mentse. És valószínű, mivel tényleg, ahogy már említetted, hogy családcentrikus is vagyok, tehát ilyen szempontból ez...
5: Mennyire tudja beleélni magát a színész egy ilyen szerepbe? Mert annélkül, hogy nem éled magad bele, a szerep nem ér semmit talán.
4: Hát azt gondolom, hogy teljes mértékben egyé kell válni, és amikor belép az ember a színpadra, akkor az vagyok, akit játszom. Tehát ott nincs semmiféle, mindenféle gondolatok meg egyebek, hanem az konkrétan a partner.
5: Itt mennyit ad a tehetség, és mennyit ad a felkészülés? Egy ilyen szerepe.
4: Kell egyfajta...
5: Talentum?
4: Igen. Kell egyfajta olyan belső dolognak is lenni, ami működteti ezt az egészet, amitől életre hozok egy teljesen más figurát.
5: Tehát egy belső tűz?
4: Tűz, egy olyan dolog, amitől működőképes tud lenni az a karakter, amit eljátszom. És aztán természetesen az iskola, természetesen a tapasztalat, amit látok, az, mert amikor én ott is voltam stúdiós, és játszottam a Jókai Színházban, vagy Budapesten a József Attilában, azért mindig figyeltem, hogy melyik színész hogy miként formálja meg, hogy közelít a szerep felé, hogy találja meg azt az utat.
5: Tehát leselkedtél?
4: Persze.
5: Hát tapasztalat gyűjtöttél?
4: Abszolút, abszolút. Ezért is mondják, hogy az idősebbtől mindig tanulhatsz.
5: Ez jó, mert kevesen mondják a mai világban a fiatalok, hogy az idősebbtől ellesek valamit, mert és valami egyfajta, nem tudom, kavics került azokba a fogaskerekekbe, és nem szeretnek azt mondani, hogy hát én ettől estem el, te pedig azt mondod, hogy igen, szeretek ellesni valamit.
4: De ez bárkire vonatkozik, és érdekes mód, amikor azt mondják, jaj, művész úr, hogy jaj, milyen nagyok a gyerekek, hát mi meg öregszünk, meg ők meg már nőnek, mondom, bocsánat, én nem öregszem. Tapasztaltabb leszek.
5: Igen.
4: Nem öregszünk. Tapasztaltabbak leszünk. A gyerekek, természetesen ez az életrendje. A gyerekek nőnek, mi viszont minél idősebbek leszünk, annál tapasztaltabbak leszünk.
5: Ha már a gyerekekről van szó, azt gondolom, az egyik fiat 16 vagy 17 éves már.
4: Most már betöltötte 19-et.
5: 19-et is. Mennyire jár az édesapa nyomdokaival?
4: A kisebbik, az Áron, ő 16 éves. Először, amikor volt a Dzsungel könyvében a kis Maugli szerepére válogatás, akkor hát úgy megpetszettem neki, de a Bencének dettó ugyanúgy, és Bence mondta, hogy ő nem szeretne, és Áron mondja, hogy ő eljönne. Jó, oké. És akkor elmentünk a válogatásra, mindenféle, tehát a meghallgatáson van ugye mozgás, ének, beszéd, ezeket megcsinálta, és aztán kiválasztották, úgyhogy ketten lettek a Méhes Gergő és az Áron fiam, és volt egy rész, én játszottam a Kelát a Dzsungel könyvében, és volt egy rész, ezt mindenhol elmondom, de ez jó pofa volt, én ezt élveztem, amikor felemeltem a karomra a gyermeket, és akkor kérdezik a többi farkas, ki ez a kölyök a Kela? Az enyém.
5: Igazándiból.
4: Igen, és az első próbán, amikor csináltuk, akkor olyan jó pofa volt, hogy föltették a kérdést, bedobta, nem is tudom, Viktor vagy az olasz pityú, és akkor ki ez a kölyök, az enyém. Ha, ez jó volt, tényleg az enyém. És úgyhogy ez volt az első szerepe, és aztán jött most egy másik lehetőség, ő találta meg, ő találta meg ezt a hirdetést, hogy Pál utcai fiúk című előadásban keresnek fiatal srácokat, és ő mondta, hogy szeretne. És mondom, jó, de biztos? Hát suli, meg végzel, kilencedékes, de hogy igen. Hát jó, mondom, oké, rendben. És akkor kellett küldeni mobillal feljátszani egy éneket, két dalt, azt hiszem, és megcsináltuk, és ott, amikor énekelt, akkor úgy bocsi fiam, pillanat, csak még egyszer, ja. Akkor úgy elérzékenyültem, és azt mondtam, hogy wow, tök jó, jól csinálod, tetszik. Természetesen, hogy van mit képezni, de az, hogy ő magától így érdeklődött ez irányába, a színház irányába, vagy a szerep, mondtam, hogy jó, támogatom. Édesanyja ugyan támogatja, tehát szülők részéről
5: megvolt
4: a támogatás, és így van. Mert hát akkor próbák. Akkor ja. A próbák azok volt, hogy este 10-ig eltartottak. Akkor el kellett érte menni Újvárból Komáromba. Akkor éjjel haza. Másnap suli. Mondom, igen. Fiam, sulit nem hagyjuk. Tehát az, azzal készül.
5: És akkor
4: a próbák közben is, amikor szabadjuk volt, vagy valami, akkor vitte a füzeteket, könyveket, nézte át mindig, hogy mit kell bepótolni, egyebek. Úgyhogy most már igen, Pál utcai fiúkban játszik, ő is vörös inges.
5: Az jó. Most látom, a Pál utcai fiúkat Győrben volt egy előadása arénába, Audi arénába, tehát az hatalmas jó előadás. Igen. Volt.
2: Az elmúlt percekben a beszélgetés első része volt hallható. Kedves hallgatóink, önök az Eventus Podcast stúdió műsorát hallották.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Jézus, hallgass minket.
2: Jézus, hallgass minket.
1: Jézus, hallgass meg minket.
2: Jézus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az élő Isten fia,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az örök világosság fényessége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a dicsőség királya,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az igazságosság napja,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a boldogságos Szűz Mária fia,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeretetre méltó Jézus,
2: irgalmaz nekünk.
1: Csodálatos Jézus,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus erős Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a jövő élet atya,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hatalmas Jézus,
2: irgalmaz nekünk.
1: Türelmes Jézus,
2: irgalmaz nekünk.
1: Engedelmes Jézus,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a szerető barátunk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a béke Istene,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az élet szerzője,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az erények példaképe,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a lelkek keresője,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a mi Istenünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a mi menedékünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a szegények atya,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a hívek kincse,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a jó pásztor,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az igaz világosság,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az örök bölcsesség,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a végtelen jóság,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a mi utunk és életünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az angyalok öröme,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az apostolok mestere,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus az evangelisták tanítója,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a vértanúk erőssége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a hitvallók világossága,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus a szüzek tisztasága,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus minden szentek koronája,
2: irgalmaz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Minden gonosztól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Minden bűntől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A te haragodtól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Az ördög kísértéseitől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A tisztátalan lelkülettől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Az örök haláltól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Sugallataid elhanyagolásától,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Szent megtestesülésed titka által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Gyermekséged által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Isteni életed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Fáradalmaid által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Haláltusád és szenvedésed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Kereszted és elhagyatottságod által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Halálod és temetésed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Feltámadásod által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Mennybe meneteled által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A legméltóságosabb oltári szentség alapítása által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Örömeid által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Dicsőséged által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmaz nekünk, Jézus.
1: Jézus, hallgass minket!
2: Jézus, hallgass minket!
1: Jézus, hallgass meg minket!
2: Jézus, hallgass meg minket!
1: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Add nekünk isteni szereteted ajándékát, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha fel ne hagyjunk, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk.

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az iratok szerint Avanatusz városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosnak hívták.

Tatius görög filozófus bölcseleteiből, a szeretetről. Amikor szeretsz, magad vagy a szeretet. Amikor gyűlölsz, magad vagy a bánat. Az igazi szeretet ajándék. Nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod, és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette. A szívek összetartoznak, és talán éppen ettől törékenyek. Ha egy cserépvázát vízbe dobsz, millió darabra hullik, és lesüllyed a tenger mélyére. Az életben másként történik velünk. A tegnapi cserepek a tegnapi maradnak, hogy a ma élni tudjon. Minden nap van valaki, aki a megnyugtatásodra

vár. Sokszor elég egy kézfogás, egy mosoly, vagy egy szó. Igen. Egyetlen mosoly messzebbre hat a napsugaránál. Egyetlen könycsepp is képes tengerré duzzadni. Állj meg egy simogatásra, amikor szenvedő embert látsz. Kezeddel és szemeddel letörölheted könnyeit. A világot az emberek építik apró kavicsokból, kövekből. Kezük, fejük és szívük erejével. A szó csupán homok, amit könnyen a vállára kap a szél. Szeresd a tenger hullámait, hiszen olyanok, mint maga az élet. Semmi sem fontosabb a pillanatnál. Mindig új kezdet előtt állsz, íme a pillanat. Feltárul előtted az élet ezernyi útja, és nyitott könyv lesz számodra az emberi szív. Bárhonnan jöttél, mindig hozd magaddal, és bárhová mégy. Mindig vidd magaddal a szívedet. Szeresd önmagadat, hiszen minden kicsiben kezdődik, és a kicsitől indul. Szeresd a hozzád tartozókat, és tiszteld bennük, ami emberré teszi őket. Másmilyenek ugyan, ahogy te is különbözöl tőlük. Szeresd mindazokat, akiket néhány percre, napra vagy hosszabb időre melléd rendel az élet. Mindenki ugyanazzal az emberi céllal tér a földre, amit te is magaddal hoztál érkezésedkor. Aki kedves neked, szeretheted emberi szeretettel. Ám akit nehéz becsülnöd, sosem fogod emberi érzékekkel szeretni. Akit a földi szíveddel nem tudsz elfogadni, azt szeresd a lelkeddel. Ha szeretsz valakit, szeresd még akkor is, ha fellegek takarják a napfényben kéklő égboltot, és a partra vetődő hullámok sziklának csapódnak az éj sötétjében. Emlékezz a szeretetre. Az összes többit elfelejtheted. Az idő Isten türelme és emlékezete. Isten türelme mérhetetlen, és emlékezete végtelen. Az idő múlás azt jelenti élni. Ha az idő mindannyiunk számára maga az élet, legyen a te időd csupa élet. Hunyd le a szemed, és gondolj arra, hogy szeretlek. Most hunyd le a szemed ismét, és érezd az időt szeretet nélkül. Csak az időre figyelj. Nincs más, csupán az idő. Percek nélkül lehet szeretni, hisz amíg szeretsz, nem számít az idő. De mit kezdesz az időddel szeretet nélkül? Az emberek többsége nem embert, hanem helyzeteket szeret. Az édes pillanatokat könnyű szeretni. Ám ahogy jön a boldogság perce, rögvest tovaszáll a múló idővel, és a bódító öröm illatával kiég a szeretet. Minden, de minden hatalmas égbolt, a ragyogó nap, a tündöklő hold, a szikrázó csillagok, a suhanó felhők, a fénylő sziklák, a végtelen beringó erdők és mezők, az égigérő fák, valamennyi pompázó virág és tengerek, a folyók, a hegyi patakok és a csermelyek, és az összes ember érted született, ahogy te is miattuk jöttél a földre. Higgy az életben, annak minden édes vagy keserű pillanatában, hisz a hullámzó folyó vízcseppjei is békésen fogadják a vihart és a napsütést. Higgy a lehetőségekben, tudván az idő nem más, mint Isten türelme. Higgy a hitben, mely nélkül minden, az ember, a világ, az élet, vak és hamis.

Sík Sándor, a keresztút. 14. stáció. Állok a legutolsó stációnál, várom a beteljesedést, és szembe jön a gyászmenet, a Krisztus temetés. Legelől József, Nikodémus, meg a keserves Máriák. Elkapdossa siralmukat hozzám a golgotai szél. Temessük el, sietve, meg ne alázzák a halálban is. Fürösszük fűszerekbe, burkoljuk tiszta gyolcsba, kőbolt szívébe fektessük pihenni, hozzá ne férjen a gonosz világ, mely kivetette magából. Nem így gondoltuk. Jaj, nem így. Bizakodtunk, hogy teljessége megjött az időnek. Eljött és beteljesedett, és elment az idő. Én már nincs bizakodni miben. Sötét dolog embernek lenni. Temessük el. Temessük el. Jönnek. Jönnek jelvényeikkel a népnagyok. Annás és Kaifás, szolgástúl, katonástúl. És elburkolódva köpenyébe a nyugtalan Pilátus is. Csattognak a vezényszavak. Előre, őrök, pecsétet a kőre. Vértek vegyék körül a sírt. Mindennek vége legyen. Katonák, fejetek az álog. Temessük el, temessük el. És tárt karokkal állanék elébük. Megálljatok, testvérek, hiszen ismeritek az írást, prófétákat és szibillákat és János mennydörgéseit. Megértétek a harmadik napot, láttátok, illettétek őt, és tudjátok, mi történt Jeruzsálemben, Rómában és mind a világon, 2000 éven át. És tudjátok, hogy mi érlelődik az ég felhőiben. Hihetitek-e még, hogy el lehet temetni az országot, mely nem e világról való? Mit ér a szó? Mit ér a kard? Nem tudjátok-e, hogy meg vagyon írva? Meg fogják látni, akit által vertek. Mindent tudunk. Zopog fülembe a szél, és sírnak mind a Máriák. Tudjuk, feltámadott. Tudjuk, élt és uralkodott. 2000 évig állt a trón. De hol van az ország? A szívekben élt, a milliószor milliók szívében. Hol vannak a szívek? Ha Isten vagy, szállj le a keresztről, mondták nevetve a papi fejedelmek. Ha Isten vagy, szállj be a szívünkbe, mondottuk sírva mink. De ő nem szállt le a keresztről, és elszállott az emberek szívéből. Temessük el, és menjünk vissza élni. Hálóinkhoz, áruinkhoz, könyveinkhez, asszonyainkhoz. Legyen már vége a meddő reménynek, felejtsük el ígéretét, melyből nem lett beteljesedés. Elment. Elhalt híre a hangnak. Azóta embernek lenni még sötétebb. Legyen egyszer mindennek vége. Temessük el, temessük el. Mindent tudunk. Sziszeg fülembe a szó. Fejüket hajtogatják a papi fejedelmek, és mintha mosakodna, úgy dörzsöli Pilátus a kezét. Mindent tudunk, mindent jobban tudunk, most másodszorra okosabbak lettünk, most nem érjük be néhány vértes őrrel. Nem, fogjatok kardot és követ, mert mi lenne, ha fölkelne másodszor is, és megint azt találnám mondani. Békesség nektek, én vagyok. Mi lenne abból, ha szemünkbe nézne, s lenne csak ugyan békesség velünk? Legyen csak eltemetve végképp. Temessük el, temessük el. Valami kozmikus vezényszó lüktet a légen át. Mintha fölkelne az emberiség temetni a Krisztust. Ott van a menetben mind, aki él. Jók és gonoszak, hitetlenek, hívők. Mind ott vagyunk, mind ott vagyunk. Valami kozmikus dobszó veri a taktust, és mindenfelől koncentrikus körökben ömlik az emberiség temetni a Krisztust. És minden nyelvén a megváltott és visszaváltatlanított emberiségnek egy láthatatlan pálca ütemére zuhog az egyetemes ének. Temessük el! Temessük el! Valahol a kristálytenger fölött, a szék előtt feszült inakkal áll az angyal. Szemei, mint a villám.
ruhája, mint a hó. Áll, vár, és alig-alig győzi kivárni a harmadnap hajnalatát. Nem is harmadik igazán, Isten türelme is feszült a pattanásig. Csak egy éj, egy nap, egy hajnali perc. És lendül a szárny, és lebben a kő. És elhangzik a mindenségben. Békesség nektek. Én vagyok.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 5 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, elmélkedők, imádságra éhes testvérek, ezt a csendes, talán vívódó, talán megfüsülés kereső órát arra használnánk, hogy arra szeretnénk betáblázni, hogy elbeszélsünk, hogy arról, hogy az Isten hogyan tud miért beszélgetni az imádságról. Aki az egészet összefogja, Brückner Ákos elő vagyok, ciszterci szerzetes az iskolánknak itt Fehérváron, a ciszterci Szent István gimnáziumnak a spirituális, a hittanára, és egy nagyon kedves csapat van mellettem, egy tanárkollega, friss, fiatal, üde és nagyon bátran, férfiasan tanít, és még ilyen nem volt, csupa férfi követett, kísérte bennünket, két gimnazista fiú. Hát majd kérem a bemutatkozást, tanár úr.
4: Igen, én Nádasi Rihárd vagyok, a ciszterci Szent István gimnázium angoltanára. Most kezdtem tanítani, és Fehérváron élek.
3: De most magyarul fogsz beszélni velünk.
4: Így van.
3: Köszönjük szépen.
4: Igen, jó? Most magyarul.
3: És jól érzed magad iskolánkban?
4: Nagyon szeretek itt lenni.
3: Hát mi is szeretünk téged, mindig öröm találkozni veled, úgy csak folyosan rohannunk, mert mindenki nagyon le van kötve. Na és hát két kedves diákunk van itt, akkor légy szíves, mondd a nevedet.
5: Sárvári Szabolcs vagyok, a ciszterci Szent István gimnáziumnak a 10. évfolyamos tanulója. Már 6. éve járok a ciszterci Szent István gimnáziumba.
3: Nagyon sportos formában sportos valamit?
5: Igen, kapuérázom.
3: Lehet, akkor látszik rajtad is a társad.
6: Én pedig Kertész Ádám vagyok, szintén a ciszterci Szent István gimnázium 10. B osztályos tanulója, Szabolcs osztálytársa, és abai lakos.
3: Abai, meg is kérdeztem, hogy honnan jársz be, mennyi idő Abáról bemenni Fehérvárig?
6: Hát én ugye busszal járok, és azzal egy jó 25-30 perc.
3: Hát igazán nem sok, Budapest egyikben a másikba átmenni, az tovább tart, hogy ez nem van tragikus dolog.
6: Hát
3: és jó levegőn vagy, és van is remélem egy kis kerted is, hogyha egyszer kertész vagy.
6: Persze van, nagyon szeretek egyébként kertészkedni. Régebben kertészmérnök szerettem volna lenni, de
3: még
6: ez már változott.
3: Igen? Igen? És most mi leszel akkor?
6: Hát most valamilyen kommunikációs dologgal.
3: Legjobb helyre jöttél már rádióba, akkor most ez egy első tréning, vagy nem, volt már ilyen tréninged?
6: Hát ilyen fajta nem.
3: Hát akkor
6: ilyen rádiós.
3: Hát most akkor mély vízbe ugrunk. Na hát akkor Isten áldja meg mindnyájunkat, és akkor szeretnénk megkérni a kedves hallgatókat, így szeretem mondani velünk elmélkedőket, gondoljuk át, hogy mi az, hogy mi imádkozunk, mit lehet ezt, hogy lehet ezt vajon megfogalmazni valamink ezt az ős alapvető élményt, Síkszentel mondta, hogy ez ősi, elemi, emberi tény, nincs ember, aki valami formán ne imádkozna, csak nem szeretjük, amikor olyan csúnyán imádkozik, amikor káromkodik, de mindaz egy negatív imádság, de mit jelent, amikor mi Istennel beszélgetünk, mit jelent ez, hogy imádkozunk, kinek van erre valami személyes tapasztalata? Szoktál imádkozni?
6: Hát én szoktam, de nem úgy, ahogy például a templomban imádkozunk.
3: Igen, tehát nem kötött szöveggel?
6: Nem, hanem, hát de általában például mi atyánk, vagy
3: igen.
6: Ilyesmiket szoktam mondani, és mikor valami versenyem van, vagy valamilyen megmérettetés, akkor szoktam ezt, mint egy ilyen utolsó. Tehát mikor
3: fogodzót,
6: már nem,
3: igen.
6: Igen, mikor már nem lehet, te mindent megtettél, akkor egy utolsó, hogy még Isten is
3: áldjon meg, mert igen. Az ember végezd, és te végtelen tud szeretni, és nagyon drukkol nekünk, hogy mindent igen. Az akarata igen, szerint, igen, és igen. A javunkra, meg az emberek javára tegyünk, és akkor ezt így elmondod valamiképpen, kifejezed magad. És neked milyen tapasztalat, Szabolcs?
5: Hát én nem kötött szöveggel szoktam imádkozni, de én is főleg az megmérettetések előtt, ahogy az Ádám mondta, illetve hogyha valami órám előtt, dolgozat előtt,
3: tehát azért
5: valami utolsó fogódzó.
3: És van felszabadult imádságod, amikor hálát, azt megköszönsz valamit?
5: Igen, hát amikor sikerült az, amiért imádkoztam. És
3: nem megköszönni, igen is van. Hát tanár, neked milyen benyomásod az imádságról?
4: Hát megmondom őszintén, eléggé hadilábon állok az imádsággal, mert hogy ugye kisebb koromban én úgy lettem szoktatva, akár templomban, akár hittanórákon, hogy hogy reggel, délben, este kell imádkozni. Na most én ezt, mint a Szabolcsik-féle kamaszgyerek, én ezt elhagytam, vagy hát nagyon sokszor nem tettem ezt meg. És akkor úgy gondoltam, hogy hát, hogy én nem is imádkozom, akkor nem is nagyon fogok már, vagy úgy nem is lett az életem része. Nem éreztem szükségét ennek. Csak hát amikor olyan nehézségek elé kerültem az életemben, olyan problémák elé, amit magamtól nem tudtam megoldani, és elkezdtem Istennel beszélgetni, akkor így nem kötött imák formájába, de rájöttem arra, hogy ebben hatalmas erők vannak. És olyan folyamatok indultak el bennem, meg olyan nagy áldásokat kaptam az ima által, ami alapján azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon nagy ereje van az imádságnak.
3: Hát nincs ember, aki ne vívódna az imádsággal, tehát nem arról van szó, hogy hintóban utazunk, és mi fölénybe az Úristenet kiteregetjük a köszönetünk vagy a kérésünket, hanem valóban megküzdünk a párbeszédért, hogy oda tudjunk ráfigyelni, meg hogy magunkat is ki tudjuk fejezni előtte és szerinte, Szent Lelke erejében, ezt mondhatjuk legmélyebben. Előttem egy olyan nagyon-nagyon hiteles könyv van, amit úgy hívunk, hogy Kazugos Egyház Katekizmusa. Szent Mársk János pápa volt a zseniális szándéka és ötlete, hogy legyen egy ilyen a hitünket teljesen bemutató írásunk, könyvünk. Ennek 2800-nál több kérdése van, és a négyes beosztásban a hitünkről van szó, hogy miben, kiben hiszünk, a másik, hogy milyen titka erőfás van a hitünknek, a hitünk misztériuma, szentségei, szentelményei. Harmadik része, hogy hogyan élünk Krisztusban, az nyilván a 10 parancsot és annak egy krisztusi kifejtése. És van egy negyedik része, ha nem is függelék, de tényleg egy hozzáfüggesztett negyedik rész, ami az imádságról szól, az imádság kultúrájáról. Ez a pontos cím, hogy a keresztény, tehát a krisztusi imádság. A címlapja ennek a résznek egy érdekes kép, 1059-ből való, egy konstantinápolyi festmény, és ennek az Átusz-hegyi Szentes Monostor miniatúrának, ez az itteni ábrázolás, a közlése, úgy mutatja be Jézus Krisztus, hogy mennyi atya fele fordul, nagyon érdekes ilyen keleties kép, és ő egyedül imádkozik, de nem győzik csodálni őt az apostolok, és éppen Péter az, aki rámutat Krisztusra, és a többiek fele fordulva Jézusra utal, és így arra készít bennünket, hogy az imádság mestere és útját lássuk Krisztusban, és próbáljunk mi is annak megfelelni, amit az apostolok mondtak, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. Maga a Bibliában nagyon sok imádság van, hirtelen, amikor ide jöttünk, arra gondoltam, hogy elmondjuk, hogy menj, atyám, áldunk téged, ég és föld ura, mondta Jézus Krisztus, amikről beszélgetünk, az nem a bölcseknek, okosaknak a nyelvén, hanem a kicsinek nyilatkozott ki az igazságot, most ilyen módon szeretnénk mi is, akik kicsit kicsinek vagyunk az imádkozás művészetében, tudományában elmélkedni. Nálad van ugye Szabolcs, a lyuket. Mi ez a lyuket? Ifjúsági.
5: Ez az ifjúsági katekizmus.
3: Tehát az előbb említett klasszikus nagy munkának egy nem nagyon régen, néhány éve ezelőtt keletkezett ifjúsági változata. Van egy kompedium nevű sűrítménye is, ezt az előző pápa 16. Benedek szorgalmazta és oszta össze már munkatársakkal, és ez pedig az ifjúsági változat. Ott különféle kérdések vannak. Mondj egy kérdést onnan, amit most kinéztél magadnak.
5: Első kérdés az, mi az imádság?
3: Na és mi a válasz rá?
5: Az imádság a szívnek Isten felé fordítása, ha imádkozunk, élő kapcsolatba lépünk Istennel.
3: És ez is stimmel neked is?
5: Igen, szerintem ez így.
3: Még ha bajban szólsz hozzá, nyomorban vagy a dolgozott izgalmában, akkor is azért szívből. A szív szó a Biblia több mint ezerszer szerepel, az ember személyiség középpontja, tehát nem imamalomról van szó, nem valami leszkefölmondásról, vagy valami üzleti alkudozásról, vagy egy számítógép beprogramozásról imádkozunk, hanem a szívünk, az énünk közepéből nyílunk meg az Istennek, a fölséges Istennek, a jóságos, irgalmas Istennek. Mit ír még tovább?
5: Az imádság a nagy kapu a hitbe. Aki imádkozik, már nem önmagában él, nem magáért és nem a saját erejéből él. Tudja, hogy van Isten, akivel lehet beszélni. Az imádkozó ember egyre inkább Istenre bízza magát. Már most keresi a kapcsolatot azzal, akivel egyszer majd szemtől szembe fog találkozni. Ezért a keresztény ember életéhez hozzátartozik, hogy törekedjék minden nap imádkozni. Természetes, az imádkozás nem lehet úgy megtanulni, mint ahogyan valamilyen technikát, ügyességet megtanulunk. Bármilyen különösen is hangzik, az imádság ajándék, amelyet imádsággal lehet megkapni.
3: Hát diákok vagytok, nem tudom, volt-e már valami, ez egy kicsit is szerelmes, ilyen diák szerelemmel, ez ismerős ez a téma?
5: Természetesen.
3: Előfordul, ismerős. Igen. Hát ahogyan egy leányt megszólít egy férfi, egy fiú, ízlésesen szépen, és művelten, és nem önzően, nem birtokolni akarván, hanem tisztelni benne a csodálatos másik fajta embert, Isten ajándékát. Hát ez egy kicsit lehet útja az Úristen fele is, ez, mert ugye az Istennek is mi udvarlunk, mondja egy magyar ének, ugye, tehát valamiképpen az ő udvar, az ő törődése terébe akarunk kerülni. Az imádság azt mondja a híres nagy Szent Teréz, hogy számomra az ima a szív lángolása, égre vetett egyszerű pillantás, a hála és szeretet kiáltása, megpróbáltásban örömben egyaránt. A másik ilyen híres megadás, meg Damaszkusz Szentjásról való egy első évezet végéről, vagy végefele, utolsó harmadában élt, nagyon kiváló, elmékedő hittudóstól, az imádság a lélek fölemelése Istenhez, vagy a megfelelő java kérése Istentől. De ez neked tetszik, Stimmeliád?
4: Abszolút.
3: Igen, tehát ezt te is aláírnád.
4: Igen.
3: És te mit mondnál az imádságon, mert most ennyit tapasztalat után van, most eljutottál, te mit érzel benne, vagy volt-e valami élményed benne, hogy, tehát, hogy nem hiába imádkozol?
4: Én azt tapasztaltam, hogy amikor, főleg ugye ezt említettem, hogy amikor úgy éreztem, hogy bajban vagyok, elakadtam, szükségem van Isten segítségére, és akkor kértem őt, hogy segítsem. Egy egyszerű emlék jut eszembe, nagyon sok ilyen történet van, amikor tényleg csak Istenre tudtam már hagyatkozni, de van egy ilyen kis aranyos történet, egy egész egyszerű kis történet. Álltunk ki a garázsból, és egész egyszerűen van egy kiskutyánk, aki kiszökött. Mm-hmm. Elszökött a kutyus, és akkor elindultunk keresni édesanyámmal, és nem találtuk. Hosszú-hosszú perceken keresztül nem találtuk, de ugye édesanyámnak is, meg nekem is munkába kellett már menni. És hát nem volt nagyon sok időnk most már keresni, nem találtuk sehol a kutyát, se a szomszéd utcába, sehol máshol. És akkor nekem valamiért ugye eszembe jutott ez, hogy akkor megkérem Istent, hogy segítsen, mert más megoldás nincsen. És elkezdtem imádkozni, azt hiszem akkor az üdvözlégyet kezdtem el, de aztán saját szavaimmal is kértem Istent, hogy segítsen, mert nagyon jó lenne, ha megjönne a kiskutya, és egyszer csak előfutott. Egyszer csak előkerült. A semmiből. De tényleg a semmiből, mert nem is tudtuk, hogy merre ment, hova ment, egyszer csak kiszaladt, és megjött.
3: Lapra lapként én is majdnem így jártam az előző fél órában, mert ugye mikor az ember eljön a Már Rádió stúdiójába, próbál valamit összehozni, összelapátolni, ami azt gondolom, hogy jó, és nekem nagy élményérték, és van egy nagyszerű írás, majd mindjárt átérünk, amit én egész papságomban és egész fölnőtt értelemben nem győzök csodálni. Még azt hiszem láttam is a szerzőt, Schürmann, ez egy nagy biblikus német teológus, ő itt roppant népszerűt az imádságról, és a katolikus és a katekizmus is tükröző látását, vagy egy közös látás fejezik ki, és kerestem az írást, és sehol nem találtam. Már nem tudom, hogy 100 dossziét kiszedtem, vagy nem, összes iskolás papíromat, meg vannak ilyen gyűjteményeim különbözők, és utolsó pillanatban, még az jó időben, a biblikus jegyzeteim között találta meg ezt az írást, ami különben a Szolgált című nagyon nagyszerű lelkiségi írásként a átkos alatt, tehát a kommunista idők alatt nyugatról bejöhetett, majdnem minden száma. Cseráti József püspök adta a címét, a Szolgálat, de van ez a cikk, ott közölték először magyar folytásban. Nekem meg van az eredeti is, egy ilyen kis pici könyv, hát ha valaki németül lehet olvasni, fölkínál, mert csodálatos az írás, de el tudjuk majd magyarul is mondani. Úgyhogy nekem is hasonló élményem volt. Neked van-e valami ilyen spontán, ilyen frappáns ima élményed?
6: Hát nekem ima élményem ilyen spontán nincsen, de én még nagyon régen, mikor még nem jártam középiskolába, Tehát abán tanultam, még akkor volt, hogy ilyen internetes játékokkal játszottam, és azon voltak ilyen olyan tippelős játékok, amin a végén a szerencsém múlott, hogy nyertem-e vagy nem. És akkor azelőtt, mielőtt rányomtam arra a gombra, hogy kiadja, hogy nyertem-e vagy nem, akkor mindig így folyamatosan imádkoztam, hogy sikerüljön, és hát valamikor sikerült, valamikor nem.
3: De nekem jól esett, szóval érezted
6: ezt. De igen, mikor úgy összejött, akkor elmondhattam, hogy na igen, segített.
3: Hát roppant érdekes, egészen modern élmény, ilyen internetes kütyüs élmény, nagyon igen, szép ez. És hogy te ezt a nagyon fura eszközt, amit sok jóra is használtam, meg sok komisságra, nagyon jól használtad föl, akkor javadra vált. Igen. Na akkor Ádám után Szabolcsnak is lapot adunk.
5: Hát nekem ilyen konkrét élményem nem volt az imádkozásban még, de...
3: Igen.
5: Reméljük, de ugye az iskolában is, hogyha valamilyen családban betegség, vagy valami baleset történt, akkor ugye hittanórán szoktunk imádkozni a családért, illetve hogy a felépülésért, és szerintem ezek az imák nagyon sokat tudnak segíteni magának a családnak is, elviselni ezt a problémahelyzetet, állapotot, és illetve a felgyógyulásban is rengeteget tudnak segíteni.
3: Hát most, amit mondtál, te elmondtad ilyen konkrét élményben, amit a tanítás így fogalmaz meg, hogy az imádság Isten ajándéka. Az imádság az olyan testvéri, közösségi élmény, amely minket, ahogy most mondtátok is, formál, tehát mikor Isten szólok, a közösség is épül, gyógyulnak, vagy erősödnek a társaink, és amikor közösséget akarok tovább építeni, akkor rászólok az Istenre magamtól bizony, ezt én is mondhatom iskolai tanárként, hogy magamtól nem megy. Nehéz órákra mindig előtt egy fohászkodok egy nagyot, hogy hát tudjunk egymásra szót érteni, mert azért alapvetően olyan helyesek vagyunk a folyosón, mindig olyan nagy barátságok köszönünk egymásnak, az már nem lehet megjátszni, látom, hogy van kapcsolat. De amikor az ember ugye munka viszonyban lép föl, mert hát tanárnak, ugye mégis meg a diáknak is ez valamit produkálnunk kell, tanulnunk, ez egy kemény munka. Hát akkor nem mindig van ekkora sikerünk, ugye, mert hát unalmas vagy már sok, vagy fáradt, vagy a rettes igénybe vagy véve 8 óra, délután 3-4-ig, hát akkor nem könnyű. Tehát vagy egy nehézséget kell leküzdeni azzal, hogy az Isten erejével lépünk föl, és nem csak a magunk igyekvésével, akár még jó akarattal. Az imádság, mint szövetség, mondja, hogy ez a tanítás, tehát az új szövetség, vagy korábban az ószövetség, tehát az Isten való kapcsolati rendben, ugye az imádság az a közlekedő nyelv. Én szeretem azt, hogy az imádság az egy felső vezeték, az a burkológörbe, az egész életünknek a mindenféle helyzetét az imádság fogja össze, az életünk burkológörbéje, vagy pedig megérszem mondani, hogy másik hasonlattal, ugye az egy ilyen összefogó valami, tehát olyan, ami felső vezeték, amiben áram folyik, valami minket meghaladó erőből jön az áram, ugye, hát most akkor is van a villamosnál, hogy hol vezetik az áram, vagy melyik az egyik, meg a másik pólus, hát mindenképpen egy feszültségben van az ember is, és az ember viszonyában, meg önmagában is jobbik énje és az elesett énje között, úgyhogy ebben a helyzetben jót tesz az, hogy van egy ilyen lehetőség, egy áramfelvétel lehetőség. Hát akkor azt kérdezném meg, hogy ne csak valamiről beszéljünk, én látom, föllapasztodik egy-egy valamilyen imádságot, mondjuk a imakönyveket hoztunk össze, ez épp az érettségizők, a ballagok úta valója, melyik verset akarod elolvasni ebből,
6: hát
3: látom.
6: Én egy verset találtam, aminek az a címe, hogy Remény, és hát azért...
3: Ki az írója?
6: Czeszláv
3: Milosz. Ja, Czeszláv Milosz.
6: Igen, és azért fogott ez meg, mikor rátaláltam most itt az előbb, mert nekem az a véleményem, hogy az imádság az egyfajta reménység is. Pont, hogy a Szabolcs mondta, hogy az olyan családoknak, akiknek valamelyik hozzátartozójukkal valami történik, és hát ez is egyfajta reménység, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek.
3: Nagyon helyes, akkor olvasd el nyugodtan, igen.
6: Akkor fel is olvasom. Reménye annak van, aki hisz benne. Nem álom a föld, hanem eleven test. S nem csal a hallás, a tapintás, látás. És minden dolog, mit a földön ismersz, olyan, mint egy kert, ha a kapunál állsz. Belépni tilos, de hogy van ilyen kert, biztos. Ha jobban, sokosabban néznénk, új virágot és csillagot nem egyet, megláthatnánk a világ kertjében még. Ámít a szemünk. Egyesek azt mondják, hogy nincsen semmi, csupán mi képzeljük. De épp annak, ki így szól, nincs reménye. Ha elfordul az ember, azt gondolják, hát a mögött a világ már is megszűnt, mintha tolvajok hordták volna széllyel.
3: Hát nagyon misztikus mélységet mozgat ez a vers, nem biztos nagyon mélyből fakad.
6: Igen.
3: És bemutatja, mi mondtuk, hogy a szívből fog az imádság, az emberi mi volt lényünk mélyéből fakad. Ez a vers nagyon ezt visszatükrözte. Hát örülök, hogy jó szemed van. Néhány évtizede már megvan ez a beszélgetés a mester. Ez egy francia imakönyv volt, neki meg volt a francia eltérés. Aztán a magyarok magyarították, hál' Istennek erősen. És bárhol kinyitod, mindent érdekes lesz, bárhol nincs ki, légy szíves, és valamit olvas el, hogy neked tetszik, bármit, mert ez egy egyetemisták, ha szabad mondom, már gimistáknak is könyve lehet, egy nagyon értelmes írás, lapozunk bele, hogy mi ez.
5: Itt van, aminek a címe, Tiszta szerelem.
3: Balább. Igen.
5: Isten anyja, te ismersz minket. Názaret utcáin te is találkoztál fiatal emberekkel, akik szerelemről álmodoztak, mint legtöbben közülünk. Szerelem. Egyetlen szó, és mégis hányféleképpen értelmezzük. Isten anyja, te ismersz minket. Ismered megbolygatott szívünket, és tudod, hogy a szenvedély milyen könnyen elhomályosítja bennünk a szerelem igazi értelmét. Kemény harcot kell vívnunk, hogy megvédjük szívünk tisztaságát. Lelkünk egyensúlya megbillen, gondolataink összekuszálódnak. Mária, a szép szerelem anyja, szeretettel teli legtisztább szív, hallgass meg fohászainkat. Őrizd meg bennünket, akik neked ajánljuk magunkat, hogy ne mocskoljuk be az igazi szerelmet. Engedd felismernünk, ha a szó mögött az önzés bújik meg. Legyen a mi szerelmünk hasonló a tiédhez, áldozatkész és erős. Szűz Mária, tiszta szerelem anyja.
3: Hát nagyon jókor olvasod, mert nemrégiben, május 16-án volt a nagymarosi találkozó, mert most pont a tisztaságról szólt. Ugye ez a kis imádság eleinte elmélkedés, egy vívódó, tanakodó beszélgetés, ugye? Nem is tudjuk, hogy magunkkal, az Úrral beszélgetünk, de egyszer csak kitör ebből a tanakodásból, és elkezd igazán megfogalmazottan közbenjárást kérni Jézus édesanyjától, Máriától, a tisztaságos szűzanyától. Tehát csodálatos szép, ugye, hogy a végén átmegy ez a vívódás egy igazi könyörgésbe. Hát, ha ki nagymarosan ott volt, vagy hallotta, vagy diszken CD-n meghallgatta az ottani fantasztikus előadást, Hodász András, kedves fiatal, úgymis is partunk, barátunknak az előadását, külön ezért jött haza Rómából, azért repült haza erre a napra, hát elképesztő jó volt, teljesen mai nyelven, diák nyelven, és hát nagyon elmondta, hogy egy nagyon csúnya forradalom, szexforradalom, 1952-ben adták ki az első ilyen fogamzásgátló tablettákat, vagy ilyen az életbe beavatkozó tablettákat, ilyen kémiai csodákat és negatív csodákat. Azóta hihetetlen elszorítottak, és ezt nem is tudjátok észrevenni, hogy mibe vagytok belecsalogatva. Összebútorozás, össze-vissza, ugye találkozás és méltatlan viselkedés. Hát ez teljesen a család és a jövő ellen van. Ezt nagyon világosan mondták, az ima tehát nagyon nagy hátterű, mert erősen kell egy férfinek is, egy leánynak is arra az Úrtól bátorságot kérni, hogy tudjuk egymást tisztelni, egymást félte, egymást megbecsülni, és nem kihasználni azt, nem kapcsolni, nem papírszavét az a másik. Tehát nem egy kettős önzésbe kell bele robbanni, és azt hinni, hogy most akkor milyen nagyon szeretjük egymást, aki elkezdi ezt a szexuális életet, annak már azt mondták nagyon világosan, szaktudományosan, annak már többet nem számít az emberi kapcsolat. Már nem igyekszik szellemileg a másikat megközelíteni, nem akar vele beszélgetni, közös programot tervezni, az kielégíti ez az erős ösztönélmény, és kész, napban ez emberi kapcsolat. Tehát nem igaz, hogy ez építi, ez éppen rombolja a jövőt. Hát ez nem valami elkölcsösködés, vagy valamilyen ilyen katolikus elfogultság, a legelemibb, akár a világon, Japán, a Kínában, vagy mit tudom, Egyiptomban, vagy mit tudom én, Afrikában, vagy Tűzföldön is egyáltalán érvényes. Az embernek nagyon nagy ajándék a szerelem, de csak úgy, hogyha ténylegesen méltan jut el odáig egy házasság keretén belül. Hiszen az életre is összefügg, mi is szerelemből születtünk, tehát nem mindegy, hogy erről miről van szó. Tehát amit mondasz, ez a vívódás, ez azért nagyon életbevágó, tehát az imádság nem menekülés a valós élettől, éppen pont a legnagyobb emberi problémákra segít. Tanár is valamit megtaláltál, itt látom.
4: Igen, két imád is találtam, ha belefér az időnkben.
3: Persze.
4: Az egyik az mindenképpen nagyon kedves számomra, ez második János Pál pápának az imája.
3: Igen.
4: Megmondom, miért itt is nyílt ki a könyv, és szerintem ez se véletlen, mert hogy volt szerencsem egy fél évet az ő által, az ő róla elnevezett egyetemen tanulni, Lublinban.
3: Micsoda? Ezt nem is hallottam igaz. Bizony, komolyan a Lublinban, ott angolt tanultál? Vagy?
4: Igen, ösztöndíjjal voltam kint egy fél évet.
3: Hát ez nagy élmény.
4: És hát ugye nyilván Lublinban mondhatom azt, hogy katolikus körülben minden második János Pál pápa körül forgott.
3: Hát a lába nyomában
4: így, jártál, így szó van, szerint. És szó szerint, hiszen azon az egyetemen is tanított.
3: Igen.
4: És tényleg már korábban is, előtte is, meg hát közben is megérintett az ő szelleme engem. Tehát én nagyon kedvelem őt, emberileg egy hihetetlenül fantasztikus emberről van
3: hát
4: szó.
3: Hát is lehetnék a számunkra, igen.
4: Úgyhogy akkor fel is olvastam az ő imáját. Uram, te a legkisebb segítségért is önmagaddal ajándékozol meg. Add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni keresztjüket viselő fele barátaimon. Taníts meg bűneimet megsiratva, igaz szívvel megtérni. Taníts meg másokért élő, áldozatos szeretetre. Add, hogy ne pazaroljam el örök javaimat, hanem megőrizzem a megszentelő kegyelem égi köntösét, legszebb kincsemként ápolva azt. Gyengeségedben kínod legyen az erőm. Gyávaságomban bátorságot, szenvedésben vigaszt adjon tőrel átszúrt szíved. A kereszt fénye legyen lámpásom, s fájdalma út, mélyen járva eltalálhatok hozzád. Amen.
3: Így is lett április másikán teljes eredetbe. Apor Vilmos ugye halálnapján, Prászka Ottokár halálnapján az akkori irgalmasság vasárnapja, vigilián akkor ment el az pápa mennyei atyához, tehát ez a verse tulajdonképpen ennek egy előharangozása. Egyébként az is igaz, hogy ha Lublinról beszéltünk, ugye ott morálprofesszor volt, elkölcstan tanított elsőben, és ott dolgozhatta ki ezt a fantasztikus testteológiát című művét, egy egész nagy látás, amivel a korábbi kicsit egyoldalú Szent Ágoston nyomán, kicsit egyoldalú látásunkat úgy teljesen modernítette, semmit nem lazított el károsan, de olyan érthető, olyan vonzóvá tette a testtől át az ember megbecsülését, testi-lelki megbecsülését, szerelem házasság irányában is, hogy ma ezt öröm elfogadni, és azt tudná a szegény, elfrajdizált világ, a szegény, összekuszált tömegkommunikáció és számtalan ember és fiatal, hogy mi az embernek az igazi szépség, akkor ezt a verset is olvasgatva, már is mondogatva, biztosan jobban becsülné magát is, meg a másik embert is, a házasság, a szerelem, az udvarás síkján is, meg minden helyzetében. Vagy aki esetleg éppen nagy beteget ápol, rákbeteget mondjuk, vagy pedig ilyen rákbeteg gyereket, hogy de borzasztó ez, egyik unokolgom ilyen kórházban van, nagyon tisztelem, ilyen orvosnő, vagy mit tudom én, aki ilyen fogyatékos valakit gondoz, vagy itt mert beszélgetünk Sörriden, és van nyári tábor, ahol pont ilyenekkel foglalkozik, ezeket segíti, mosolyogva derűsen egy csomó fiatal, hát akkor ennek az egész szemlednek Lublinban született meg egy olyan értelmezése, amiben az ima is előjött. És van egy, ez a könyv, ez a Híd az égben című, a világ legszebb imái, most szándékosan ilyen nagyon jó imakönyveket mutatunk, inkább ilyen versgyűjteményes imakönyveket, és a negyedik imádság, amit ott kinek.
4: Szóval akkor azt is elmondom. Hát ez is egy nagyon kedves ima a számomra, ez Loyolai Szent Ignácnak a napi imája. Ha szabad, akkor azt elmondom hozzá, hogy ez is miért kedves számomra.
3: Persze.
4: Ez is szintén az egyetemi éveimhez kapcsolódik. Tudniillik, én a Pilis Csabára, a Pázmány Egyetemre jártam, a bölcsészkarra, és ott kollégista voltam. ami a lazarista szerzetes atyáknak a fenntartásában működik a mai napig. Igen. És ott volt egy lengyel atya, egy nagyon kedves atya számomra, aki nagyon sokat segített nekem a kollégista időkben, és ő a szent áldozás után a szentmiséket mindig ezzel az imával fejezte be. És azért is nagyon kedves a számomra. Loyolai Szent Ignác napi imája. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ikles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Hadd, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.
3: Amen. Ez egy tényleg nagyon klasszikus imádság, rendszeresen szoktuk imádkozni, és hát Szent Ignácnak a megharcolt katonás odaadása, hogy egy nagyon élveteg, dicsőségű kereső katonásdiból átment egy szenvedésen át, egy sebesülés és gyógyuláson át, egy véletlen folytán szentek életét olvasta a kényszerből, ezen áttért, meg rádöbbent, hogy van egy más világ, amit eddig abszolút nem ismert, mint ma nagyon sok fiatal, nagyon sok ember van így, hát rádöbbent az Isten gazdagság, és akkor aztán teljes odaadta az életét, és ez a nagyon modern, nagyon minden mai kérdése érzékeny jezsuita rend, ugye így alakult ki, Isten erejével ilyen lelkülettel alapította meg. Nálam is van egy imádság, én most a Tiszták, Hősök, Szentek címűt tartom a kezemben, a magyar nemzet legszebb imáit, és hogy nem nekem, meg Kaszap Istvánál nyílt ki. Kaszap István imájánál, ugye hát Fehérváron van eltemetve, síre most is egészen friss táblák is keletkeznek, és friss virágok vannak, és mindenütt van látogató, imádkozó. Kaszap István év van most egészen december 10-ig a mennyei születés napjáig, és hogy van célom, ez a remek fölkiáltás, segít benne. Tudjátok, hogy olyan diákod, mint ti, hihetetlen nagy volumenű, rengeteg mindent olvasott, nyelvekkel foglalkozott, egy sportolt, atléta volt, mindenben cserkész, kongresista, mindenben nagyszerű. Csak annyira szétdobta magát a szabadon választott dolgokkal, hogy az kötelező szám, ugye egy diák ezt rögtön érti, az kezdett lelohadni. Úgyhogy hatodikos, az azt jelenti, hogy ma tizedikes korában, na tizedikes vagytok ti is, ugye, tizedikes korában sajnos elégségesen is volt. Meg rajzban meg is buktatták, hát na az. És akkor megdöbbent, és akkor van célom, hogy mondta, vagy nem tudom, de ilyen beáltottsággal megvannak a idézetek is tőle, nekiállt és fölkuszott egészen magas, az érettsége színjeles volt. Így ment a jezsuiták, hogy a Isten aztán nagyon hamar stoppot mond neki, és egy hatalmas szenvedés árán végül is elment, eljutott hozzá, és igen, hatékonyan rengeteg ima meghallgatás ezével fűződik a nevéhez, meg a sírjához, fejével, díszpolgárvá is vált. Hát Kaszap István jellegzetes szava, ezt, hogy szeretett szenvedése, ez van itt ebben a kis könyvben leírva. Jézusom szentséges szíve ad, hogy magamat minél jobban kiüresíthessem. Nem akarom föntartani magamnak az én szándékemet, sem imáimat, sem szenvedéseimet, semmit sem, a tiéd azok, te adtad azokat nekem, hogy használjam őket. Én visszadom neked, neked szent szív. Mindennek elégtételi részét, a remélt jövendő tiszai szenvedést is, a tiszai lelke kiszabása ajánlom, azon imákat is, amelyeket halálom után végeznek értem, hallatlan nagyszabású, nagyvonalú. Így folytatja. A kieszközlő részeket pedig szentséges szíves szándékaira ajánlom föl, hiszen te tudod, hova szükségesek leginkább, hol kapnak kincsém legalkalmasabb letétet. És az én bűneimért mivel és mikor teszek eleget? Azért van a tisztítóhely. Ott enged letöresztenem őket, Jézusom szentséges szíve, ott, de ne itt a földön. Itt a szenvedéseknek és imáknak sokkal fontosabb célja van, a bűnösök megtérése, erre kell mindent összpontosítani. Hogyan, miképpen? Te szentséges szíved tudja legjobban, te szívvel, lélekkel magamat elfedek, kiüresítve, megállni a szeretet székhelyét, szolgálni a szeretet székhelyét, szentsége szívet, szeretettel, szenvedéssel. E kettő kell nekem, utána már csak a halál, a szeretet utolsó akadályának ledöntése, az én életcélom, életprogramom foglalhatja. Hogy mi lesz az én szándékaimmal, apostolkodó működés, lelki szükségletek és a többi sok-sok fontos szándéka, mivel én nem lennekedem többé semmivel, még imával szenvedése sem, hát egyszerűen téged kérlek föl, szentséges szív, hogy te imádkozzál értük. És ha te imádkozz, és te imádkoztassál értük szentjeiddel, védőszentemmel, Szent Józseffel, őző angyalommal, angyalaiddal és szűzanyámmal. Amen. Hát, ilyen ima is van, ami egy fantasztikus önajándékozás, még a lelki javakat is ugye Isten szeretete bankjába, szívébe helyezi, és hát azért érdekes, hogy az is jogos, hogy ember egy dolgozott előtt imádkozik, vagy egy sportesemény előtt, de van ilyen mélység, és lehetnek kapiskáltatok ezt, milyen fantasztikus távlatok. Ilyen körül srác volt, ugye, és mégis ugye eddig jutott el, nem egyszerre. Úgyhogy még a mezőny előttek, és nyitva van meg előttünk is, vélem és remélem újra kezdi az imádság tanulását. Na hát akkor nagyon gazdagon vettük ezeket, van valami előtted ki nyitva, amit szeretnél mondani? Talán?
4: Csak a számokat meg igazából a jegyesek imáján, ez nekem most aktuális.
3: Hát akkor olyan finom süteményt költő a mennyasszonyod, úgyhogy köszönöm.
4: Kóstoltad
3: ezt? Megkínáltak ma vele, úgyhogy akkor most ezt a verset ezért, ezt a pársort, ezért köszönetként olvasod be, légy szíves. Mi a neve a mennyasszonyod, a keresztneve?
4: Anita.
3: Anita, jó váltok. Anita tiszteletére is, meg javára is.
4: Mert ez a jegyeseknek az imája. Köszönöm neked a boldogságot, Uram, amit nekünk ajándékoztál. Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk, és segíthessünk egymást a házasság felé vezető úton. A szeretet a megbocsátásból él. Add, hogy tudjunk egymásnak megbocsátani, hogy növekedjünk egymás szeretetében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is. Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensőségesebben szeressük, s minden gyöngétségünkkel, szívünk dobbanásával, s élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást. Szeretlek.
3: Hát akkor ti most valami ajándékot is kaptak most a tanáron át, mert kiderül, hogy egy jövendő belét lehet imádkozni. Hallottál te már erről, hogy egy leendő mennyasszony, egy leendő feleségét, vagy aki pap lesz, ne találtál, vagy szeretes, akkor Krisztus barátságait lehet már most fogászni. Ilyet hallottál eddig, vagy még sose?
6: Hát én megmondom őszintén, én ilyenfajta imádságról még nem hallottam, de hát...
3: Nagyon újszerűen érint, vagy azért benned is fölmelt ilyen?
6: Hát felmerülni nem merült fel, nem gondolkodtam én még ilyen dolgokon.
3: De akkor most ezért a nagy ajándék, hát, tehát nem csupán odáig tart az ismerkedés másokkal, hogy ugye mi a neved, és hol születtél, és milyen iskolába jártál, lehet egy leendő társért, a leendő sorsunkért, így az irelé odaállni, akkor ez nekünk is nagyon fölkiáltja ez a mai találkozás, mert az iskolánkban sokkal jobban ilyenekre figyelni. Segítsetek ebben egy kicsit, mert mindig mi mondjuk, az nem nagyon jó, egy tanár már megint papolva beszél ez a tanár. De ha ti ezeket megkérdezik, vagy fölvedik, vagy ajánlgatjátok, akkor hallatlan lehet segíteni. Lépni van át, hogy mi minden nem tanítunk, mert nem is az élet az élet, az nem egészen tanítani, rá kell jönni, meg kell próbálni, egymás kell segíteni. És neked ez már úgy volt ez az imádság, vagy kicsit
5: megcsinálni? Én sem hallottam még ilyen fajta imádságról. De jó, hogy tudunk másodnak segíteni az előttük lévő útban.
3: Ugye ti mindent az internetről vesztek le, az valószínűleg ott is van azért ilyen imádság, de ez ilyen klasszikus imakönyvekben azért általában szokott lenni. Egyébként most egy biztos, hogy van, ezt azért vettük, abból vettük ezt. Tehát ilyen fiatalnak szóló imakönyvét lehet találni, de biztos interneten, és akkor vadászátok le ezeket, ahol lehet, érdemes volna. Hát ha mindjárt véget ér ez a kis találkozásunk, de azért még annyit hadd mondjunk el, csak úgy átlapozgatva a tanítást, hogy az a bizonyos katekizmus, ez a kek, ez a negyedik részében, hát nagyon jó forrásokra mutat, olyan ős forrásokra, ami az embert ilyen meglepetésen is tanítatja. Hirtelen gondolok a mostani témákban az énekek énekezés szerelmi költészet. Na de hát nem csak az van, hogy csomó bölcsesség, meg történelmi könyv, meg ugye zsolták, hihetlen ember kifejező imák, utal ez az írás arra, hogy milyen fontos lelőhely nekünk az Ószövetség. Hát itt a Mózesnek a közvetítő imádság, amikor Isten, mert egy ember szabásan fogalmazottan, egy emberek felüli nézésben, mondja Mózes, mikor lejön a hegyről, és látja, hogy aranyborút imád a akkori pappal Áronnal az ő nép, akit Istennel elment a helyre beszélgetni. Hát akkor földhöz vágta a két kőtáblát, és akkor az Isten azt mondta neki, hogy hát akkor ennyire belát, hogy milyen pocsék a néped, hát akkor eltöröm, és inkább bezalkítok új népet. És akkor az Isten fényében Mózes erre a Istennél szabad mondom ugratásra meghökkentem, válaszolt, hogy Uram, nem, hát irgalmaz a népnek, az irgalmaz egy fantasztikus etalonja ez ima. Vagy Dávid és az ő Zsoltár bűnösségében is, amikor házasokat tölt, az összenek Zsoltárben van, még egy hozzannában az énekes könyvben van megkeresett, amit szoktunk imádkozni bele, gyönyörű Zsoltár. Vagy aztán itt van, mostam, de aztán azt is aztán megkeresünk, majd van. Aztán ilyen fajta, ez egy meg, amit kezdetben van, a Szentlélek hárfej, ragyogó imádság. Itt van a hozsanna, ebben van benne, eléggé azon eléfele. Aztán ilyen, hogy Illés a szív megtérését imádkozik, Zsoltákat újra említi külön címbe, akkor az új szövetségnek az imádságai, az idők teljességben Jézus hogyan imádkozik. Jézusról vannak eredeti imáink, amit Jézus maga fogalmazott. Tehát elmondtuk is, hogy hivatkozunk rá, mi atyánk, igen. És a főpap imája, János 17, ha még sose hallottál róla, nyisd majd este ki, vagy holnap reggel, János 17, 14 fejezete, János 17 fejezete, fantasztikus. Amit előbb idézni kezdtem, Máté 11, az is, amit a kicsinyeknek tárja fel a titkait, nem a hőzöngő, magukat nagynak képzelők, nekem a kicsinyeknek tárja fel az Isten titkait. Tám pont a mellett a beszélgetés titkát is. Jézus imádkozni tanít. Tehát nagyon sok ilyen érdekes dolog az egyház életében, ugye, milyen fontos az egyháznak az imádságos stílusa. Hát lassanként azt hiszem be kell rekeszteni ezt a beszélgetésünket, úgyhogy most egy imádsággal fejezzük akkor be, de azt szeretném mondani, amit beharangoztam, azt csak a következő másik szombaton tudjuk elmondani, majd azzal kezdjük, hogy milyen módon tanított engem is ez a Schürmann professzor imádkozni, egy ragyogó cikkén, amik az a lényege, hogy maga a Biblia, ami most amit egy kicsit utaltunk, maga a Biblia segít bennünket, ha jól olvassuk, hogy Isten jól tudjunk beszélgetni. Hát mi megbeszéljük ezt a következő adásban, de akkor most valami jó imádsággal fejezzük ezt be. Nálatok egy szép valami van, akarsz abból, nem abból. Hát akkor a Szentlélek hálfájában, mert ugye Prohászkának a népe vagyunk, egy ilyen fajta

0: ima lelkületét, van egy nagyszerű imádsága Prohászkának.
1: Az ima lelkülete. Az ima a Szentlélek atmoszférája. Ima várta, ima hívta, ima kísérte, és a lélek maga imádkozik bennünk. Nincs bensőségesebb, mint a hő ima. Hogy fest, hogy sugárzik, hogy lágyít, hevít, s boldogít. Méz és olaj. Enyhít és édes. Az ima lelkét kérnünk kell, és féltékenyen óvnunk kell, mikor megnyertük, meg kell köszönnünk, ha nélkülözzük, utána kell járnunk, a kegyelem és imádság együtt jár. Tehát imádkozzunk, vagyis vágyódjunk, törekedjünk, fohászkodjunk, esedezzünk, alázódjunk meg mélyen, hogy lehajoljunk hozzánk az Úr. Aki pedig nem imádkozik, az gyönge lesz, mert Istenhez nem közeledik, azután meg nem fejtheti ki azt az erőt, amit kapott. Azért mondják oly mély egyértelműen, hogy a lélek emelkedése, fejlődése az imával tart lépést. Úgy kell imádkoznom, hogy a lelkem lélegezzék, s töltekezzék Istennel.
0: Hát azt gondolom, az elmúlt hetekben mi szerepeltünk, a Már Rádióban szerepeltünk, szolgálhattunk, mert a reggeli miséket 15-ször onnan közlezik, és nagyon sok visszajelzést kaptunk. Most nem tapsot kérünk, vagy elismerést, hanem Isten szeretnénk dicsőíteni, ami történt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Életkérdések című műsorunkat hallották.
3: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
2: Ne féljetek, című műsorunk következik.
4: Május 6-a. Mária anyasága és házassága. Jézus születésének története bizonyosan egybevág azzal a kinyilatkoztatással, melyet Jézus tett az égi királyságért való önmegtartóztatásról tanítványainak. De az az esemény rejtve maradt az akkor élő emberek, sőt, a tanítványok előtt is. Csak fokozatosan vált nyilvánvalóvá az egyház számára. Máté és Lukács evangéliumának tanúságtétele és szövegei alapján. Mária és József házasságában az egyház Józsefet Mária jegyeseként tiszteli, Máriát pedig mind az ő jegyesét. Ez a házasság ugyanakkor magában rejti az egyének, a férfi és a nő tökéletes egyesülését a házassági szerződésben, az égi királyságért való önmegtartóztatás titkával egyetemben. Az üdvösség történetben ez az önmegtartóztatás arra szolgált, hogy tökéletesítse a Szentlélek termékenységét. Igen, bizonyos értelemben ez volt ennek a lelki termékenységnek az abszolút teljessége. Ez azért lehetett így, mert pontosan ezek voltak a Mária és a názáreti József közötti egyesség feltételei. Házasságban és önmegtartóztatásban, melyben az örök ige megtestesülésének adománya bekövetkezett. Az Isten fia, egy lényegű az atyával, fogantatott a Szentlélektől, és megszületett emberként Szűz Máriától. Az egyetlen szemét alkotó Szent Háromság kegyelme, mondhatnám, éppen ezzel a természet feletti termékenységével, gyümölcsöző képességének teljességével kapcsolatos a Szentlélekben, egy emberi lény részvételével, Máriáéval, és az égi királyságért való önmegtartóztatásban.
2: Ne féljetek, című műsorunkat hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymaros Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú, előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét. A mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: és örvendez Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk Istenünkért szülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk, add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Az első zsoltár hétről imádkozunk. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
2: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
1: Boruljunk le, Urunk, alkotónk előtt.
2: Boruljunk le, Urunk, alkotónk előtt.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt.
2: Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval. Boruljunk le, Urunk, alkotónk előtt.
1: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király.
2: A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma.
1: Övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
2: Boruljunk le, Urunk, alkotónk előtt.
1: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte. Hulljunk térdre, Urunk, alkotónk előtt.
2: Mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája. Boruljunk le, Urunk, alkotónk előtt.
1: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek.
2: Mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat. Boruljunk le, Urunk, alkotónk előtt.
1: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű.
2: Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el. Boruljunk le, Urunk, alkotónk előtt.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boruljunk le, Urunk, alkotónk előtt.
1: Éj és homály és fellegek,
2: örvények és köttorlaszok, fehér az ég, már kél a fény, Krisztus van itt, távozzatok. A föld homálya megtörik, a fény dárdája éj szalasz, a tárgyak színe felragyog, az Isten napja visszatér. Lelkünkben így sápadjon el minden fortélyos bűnhomály, felhőink Isten tépje szét, szívünkben ő legyen király. Krisztus, csak téged ismerünk, szép tiszta szívvel egyszerűn, stilben állva könyv között, megkérlek gyarló énekünk. Érzékeinkre jöjj, ügyelj, és vizsgáld végig életünk, sok ott a szürkeség, a szenny, szent fényed árja mossa meg. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s a szent léleknek is veled, időtlen századok során. Amen.
1: Istenünk, a te fényedben látjuk az igazi fényt. Gonoszság suttog a gonosznak a szíve mélyén. Szeme előtt nincs Isten félelem.
2: Önmagát ámítva tetszeleg magában, hogy föl ne fogja és meg ne utálja vétkét.
1: Száján a szó csalás és gonoszság, eszébe se jut már, hogy jót tegyen.
2: Fekvő helyén is gonoszságot forral, nem a jó úton jár, és nem veti meg a rosszat.
1: Uram, jóságot felér az égig, a fellegekig a te hűséged.
2: Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid oly mélyek, mint a tenger. Embernek, állatnak, Uram, te vagy fenntartója.
1: Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
2: Házad gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséget patakját adod italul nekik.
1: Mert te nálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt.
2: Maradj hűséges azokhoz, akik ismernek téged, és légy igazságos a tiszta szívűekhez.
1: Ne taposson el engem a gőgös lába, ne ingasson meg a bűnösök keze.
2: Lám a gonosztevők porba hullanak, elesnek és többé föl sem kelnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Istenünk, a Te fényedben látjuk az igazi fényt.
1: Nagy vagy, Urunk, nagy fölségű és hatalmas. Kezdjetek rá dobbal az Úr dicséretére. Az Úrnak lant kísérettel énekeljetek.
2: Új éneket zengjetek neki, dicsérjétek és magasztaljátok nevét.
1: Ő az Úr, aki eldönti a háborúkat. Az ő neve az Úr.
2: Az Úrnak himnuszt énekeljünk. Új dalt énekeljünk Istenünknek.
1: Nagy vagy, Adonáj, Urunk, nagy fölségű és hatalmas, akit senki le nem győzhet.
2: Neked szolgáljon minden teremtményed, mert csak szóltál, és azok lettek.
1: Elküldted leheletedet, és minden létrejött. Szabadnak senki sem állhat ellen.
2: A hegyek alapjaiban megrendülnek, a vizekkel együtt. A sziklák viaszként megolvadnak színed előtt.
1: De akik téged félnek, nagyok lesznek színed előtt mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Nagy vagy, Urunk, nagy fölségű és hatalmas.
1: Újongjatok Istennek dicsérő szóval. Tapsoljatok nemzetek mindnyájan, újongjatok Istennek dicsérő szóval.
2: Mert magasztos az Úr és félelmetes, nagy király az egész földön.
1: A népeket uralmunk alá vetette, és a nemzeteket lábunkhoz alázta.
2: Örökséget választott nekünk, hogy dicsekedjék vele Jákob, akit szeret.
1: Újongással vonult be Isten. Fölment az Úr halsona szóval.
2: Zengjetek dalt Istennek, zengjetek! Zengjetek dalt királyunknak, zengjetek!
1: Mert Isten az egész föld királya. Zengjetek neki éneket!
2: Isten országol a nemzetek fölött, szentséges trónján ül az Isten.
1: A népek fejedelmei egybegyűlnek előtte, Ábrahám Istenének népével.
2: Mert Istené a földön minden hatalom, fölségesebb senki sincs nála.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Újongjatok Istennek dicsérő szóval.
4: Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel, és ruhádat a rongyoskodókkal. A bölcs emberektől kérj tanácsot. Minden időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kérd, hogy egyenes úton járhass, hogy az útjaid és szándékaid jó véget érjenek.
1: Szívemet tanításod felé fordítsd, Istenem.
2: Szívemet tanításod felé fordítsd, Istenem.
1: A Te utadon éltess engem,
2: Istenem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Szívemet tanításod felé fordíts, Istenem.
1: Mutasd meg nekünk irgalmadat, Urunk, és emlékezzél szent szövetségedre. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
2: Erőszabadító támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
2: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
2: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
2: szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
1: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
2: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
1: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
2: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mutasd meg nekünk irgalmadat, Urunk, és emlékezzél szent szövetségedre.
1: Adjunk hálát Krisztus Urunknak, és mondjunk neki dicséretet, mert nem vonakodik testvéreinek nevezni azokat, akiket megszentel. Kérjük tehát,
2: szenteld meg testvéreidet, Urunk.
4: Add, hogy e nap kezdetét feltámadásodra emlékezve, tiszta szívvel neked szenteljük, és egész napunkat kedvessé tegyük előtted a szent élet cselekedeteivel.
2: Szenteld meg testvéreidet, Urunk. Szereteted jeleként új napot adtál nekünk, üdvösségünkre és örömünkre. Újíts meg minket minden nap a te dicsőségedre. Szenteld meg testvéreidet, Urunk.
4: Taníts, hogy ma mindenkiben rád ismerjünk, kiváltképpen a szomorkodókban és a szegényekben találjunk meg téged.
2: Szenteld meg testvéreidet, Urunk. Add, hogy ma mindenkivel békében éljünk, és senkinek se fizessünk rosszal a rosszért.
3: Szenteld meg testvéreidet, Urunk.
1: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözítő Istenünk, hallgass meg minket, add, hogy világosságodat kövessük, igazságodért munkálkodjunk, és belőled újjászületve, mint a világosság fiai, tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Zsolozsmát imádkoztunk.

Kedves hallgatói család! Idén ismét lehetőség nyílik, hogy adójuk 2%-ával egy önök által kiválasztott szervezetet támogassanak. Idén fontos változás, hogy 2%-ot szüleink számára is felajánlhatunk. Ez viszont nem zárja ki, hogy ugyanezt megtegyük egy civil szervezetnek is. A felajánlott 2%-ok összeadódnak, nem helyettesítik egymást. Tehát két szülő esetében összesen 6%-ról rendelkezhetünk. Jogi személyek esetében az adóbevallást könyvelők végzik. Ez esetben elegendő megadni a szükséges adatokat, ezek megtalálhatók honlapunkon és közösségi oldalunkon. Változott a formanyomtatvány is. Amennyiben ön alkalmazott, adóbevallását a munkáltatója végzi. Ez esetben önnek egy nyilatkozatot kell kitöltenie és leadnia a munkáltatónak. Ezt a nyilatkozatot megtalálják az adóhivatal honlapján www.finansnaspráva.sk, valamint egy a rádió adatait már előre tartalmazó nyomtatvány rövidesen elérhető lesz honlapunkon is. Buzdítjuk a Mária Rádió Miriam köré gyűlt hallgatói család tagjait, éljenek törvényadta lehetőségükkel, hiszen, mint azt már tudják, ez a fajta támogatás nem jelent többletkiadást az adózó számára. Bátorítsák dolgozó családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket egyaránt, rendelkezzenek ezen összeg felett saját meggyőződésük, értékrendjük szerint. Hálásan megköszönjük, ha választásuk idén a Szűzanya rádiójára esik.

Mósa Lajos, áldja meg az Isten. Áldja meg az Isten mind a két kezével, aki szíve szerint jót tesz a szegénnyel. Nem nézi, látják-e, szel a kenyeréből. Nem bánja, tudják-e, ad az erszényéből. Áldja meg az Isten, áldatlan ne hagyja, aki a didergő nyomort betakarja. Tűzhelye melegét ki megosztja véle, s árvának özvegynek szerető testvére. Áldja meg az Isten, sose ejtsen könnyet, ki a szegényt szánja, s könnyeket törülget. Míg törli a részvét sejem kendőjével, áldja meg az Isten mind a két kezével.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leópápa. A szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereke jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelki naplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szent Szék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesíteni.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban.

0: úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyház megyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
0: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett, másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mincenti bíboros úrnak.
0: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott, de azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
0: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonhoeffer Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, Mincenti bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
0: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
2: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpölygessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül, de békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon is próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők belső békéje és derűje. És a végén, nagycsütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztén pedig beírik, a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk mindannyiunk

0: Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére Böjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Lelkiségi irodalom Henry Nouwen Itt és Most című könyvéből Balogh Hédi felolvasásában. Piknik a sírkövön. Mindig is nehéz lesz önnön fájdalmunkat magunkhoz ölelnünk, és bíznunk abban, hogy elvezet az új élethez. Ennek ellenére vannak olyan tapasztalataink, amelyek Jézus útjának igazságát bizonyítják. Nézzünk erre egy példát. Pár éve Bob, az egyik barátom férje, hirtelen meghalt szívinfarktusban. Barátom úgy döntött, két kisgyermeküket nem viszi el a temetésre. Úgy érezte, túl megterhelő lenne számukra látni, amint édesapjukat a földbe teszik. A temető még évekkel Bob halála után is félelmetes és veszélyes helynek tűnt számukra. Egyszer aztán a barátom megkért, hogy látogassak ki vele a sírhoz, s a gyermekeit is elhívta. Az idősebb nagyon félt, és nem mert eljönni, a kisebbik azonban úgy döntött, velünk tart. Amikor Bob sírhelyéhez értünk, leültünk a fűre a sírkő mellé, amelyre ezeket a szavakat vésték. Egy kedves és szelíd ember. Ahogy ott ültünk, Bobra emlékeztünk. Piknikezhetnénk is itt egyszer, mondtam nekik. Ezen a helyen nem csak a halálra gondolhatunk, hanem örülhetünk is az életnek. Szerintem nagy megtiszteltetés lenne Bobnak, ha itt új erőt merítenénk az élethez. Először furcsa ötletnek tűnt, ebéd a sírkövön. De nem pontosan ezt mondta Jézus a tanítványainak, amikor arra kérte őket, egyenek kenyeret, és igyenek bort az emlékére. Néhány nappal később barátom az idősebbik gyermekét is elvitte a sírhoz, akit öccse meggyőzött arról, hogy nincs ott semmi félelmetes. Most már gyakran járnak ki, és történeteket mesélnek Bobról, aki így többé már nem egy idegen. Új barátjukkal lett, és mindig várják a pikniket a sírján, legalábbis ha senki nem látja. A gyász és az öröm könnyeit nem szabad túlságosan elválasztanunk egymástól. Amint megbarátkozunk a fájdalmunkkal, vagy Jézus szavaival élve, felvesszük a keresztünket, ráébredünk, hogy a feltámadás egy kárnyújtásnyira van.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett hét tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Berda József, elmélkedés. Akár a ma Biblia fordító boldog Báthori László, Hárshegyi barlangjában, úgy élsz újpesti lakásodban, egyes egyedül, bár nem olyan boldogan, ahogy szeretnéd. Örülj, örülj, békülj meg, ezzel is hisz, te akartad így. Életed javát, itt élted át, itt szenvedtél, örültél, azért, amiért megmutathattad azt az emberi arcát életednek, melyért talán nem kell szégyelned magad. Berda József.

Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket Lépes Lóránt atya. Ma 2026. május 6-a van. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent János könyvéből a 15. fejezetből, az elsőtől a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vattok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

A tőkén maradó szőlővesszők a tavasz melegétől kezdenek fakadni. A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus az igazi szőlőtő. Tudom-e, hogy munkám és életem értéke lelkem tisztaságával fokozható? Tudom-e, hogy a bűn elhalt vesszővé tesz az isteni szőlőtőn? Tudom-e, hogy a tisztítás folyamata fájdalommal jár? Próbáltam-e már valami vétkes szokásomtól szabadulni? Isten szakembereinek, megbízottjainak tartom-e a lelkipásztorokat? Lelkiismeretesen követem-e a lelkiatya irányítását? Lelkünk életét csak Isten kegyelmi napsugara tudja fakadásra bírni és gyümölcsözővé tenni. Alig ha tudta volna valaki szemléletesebbé tenni Istennel való csodálatos kapcsolatunkat, belső egységünket, mint az Úr Jézus tette a mai evangéliumban. Mert igazi sikerélmény az, hogy megmaradhatunk az isteni szeretet árom körében. Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Jézusunk, kegyelmed fénye világítsa be utunkat, és kegyelmed ereje járja át lelkünket, hogy földi életünk előtted kedves lehessen. Jézusunk, tisztítsd meg szívünket a bűnös hajlamok vadhajtásaitól, hogy életünk a jó cselekedetek termésében gazdagon bővelkedjék. Add, Urunk, hogy felnövekvő ifjúságunk felismerje azokat a veszélyeket, amelyeket az alkohol, a kábítószerek és a dohányzás rejtenek magukban. Add, hogy a bűnbánat szentségében, mint az újjászületés fürdőjében mindig szívesen részesüljünk. Segíts, Urunk, szent lelked erejével bennünket, hogy a belénk oltott jóra való hajlandóság megteremje a jó cselekedetek gyümölcsét, és érezzük a siker élményét. Üdvözítő Jézusunk, te vagy lelkünk szőlős kertjének gazdája, és te vársz belőle jó termést. Gyermeki szeretettel kérünk, hogy óvd meg minket rossz szokásainktól, és tisztíts meg bűneinktől. Amen.

Május 6-a az év 126. napja. Az évből még 239 nap van hátra. Névnapját ünneplik a Fridák és az Ivettek. A Frida germán eredetű női név, jelentése béke, védelem. Az Ivett női név az Ivon francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult, germán eredetű, a jelentése tiszafa. Szeretettel köszöntjük a Fridákat és az Ivetteket, és mindazokat, akik születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplik, vagy egyéb okból ünnepszámukra ez a mai nap. Tekintsünk vissza az elmúlt századokban, mi is történt május 6-án ezen a napon. 1527-ben Sacco di Roma, 5. Károly német-római császár, spanyol király zsoldos hadserege, 7. Kelemen pápa ellen vonulva megrohanja és kifosztja Rómát. 1615-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét. A császár biztosítja Erdély függetlenségét. 1635-ben Pázmány Péter, esztergomi érsek, megalapítja a nagyszombati érseki egyetemet. 1937-ben, május 6-án a New Jersey melletti Lakehurstnél a hidrogénnel töltött Hindenburg léghajó fedélzetén 72 utassal leszálláshoz készülve kigyullad és porrá ég. Ez véget vet a Népel Zeppelin programnak és a hidrogén töltető léghajózásnak is. Mai naphoz kötődő születések 1973-ban született II. Henrik, német-római császár. 1758-ban Maximilien de Robespierre, francia ügyvéd, forradalmár. 170 éve ezen a napon született Sigmund Freud, osztrák orvos, pszichiáter, neurológus. 1867-ben látta meg a napvilágot Iványi Grünwald Béla, magyar festőművész. 1913-ban Dávid Gyula Kossuth díjas magyar zeneszerző. 1915-ben Orson Welles Oscar díjas amerikai filmrendező, színész. 1932-ben Bolvári Antal magyar vízilabdázó, olimpiai bajnok. Most tekintsük végig azon, kik is hunytak el május 6-án az elmúlt évtizedekben. 1859-ben hunyt el Alexander von Humboldt, német tudós. 1882-ben Asbot Lajos honvéd tábornok, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1952-ben Mária Montessori, olasz orvos, pedagógus és pszichológus. 1963-ban hunyt el Kármán Tódor, magyar gépészmérnök, az aerodinamika és az űrkutatás kiemelkedő alakja. 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek. 2002-ben Lakatos István magyar költő, műfordító, Baumgarten, Kossuth és József Attila díjas. És 2019-ben John Lukács Széchenyi díjas magyar történész.

megjelent a Remény heti lap anyák napi tematikus száma. Az idei 18. szám május első vasárnapjának dátumával több oldalon, több írással és képpel is az édesanyi hivatása irányítja az olvasók figyelmét. Interjút olvashatnak Domján Anita kétgyermekes fiatal édesanyával, akit az édesapja elvesztése miatt kiskora óta édesanyja egyedül nevelt. Szóba kerülnek nagymamái is, akiknek sok mindent köszön. Így a terjedelmes írás, úgy is mondhatnánk, a generációkat összekötő ünnepeként mutatja be az anyák napját. A gyermekeikért és unokáikért imádkozó édesanyák és nagymamák, valamint további imádkozók rendszeres összejöveteleiről számol be két jókai édesanya, Kvarda Andrea és Maszai Dása, akik szívükön viselik falujukban az édesanyák imái csoport működését. Egy másik hasonló kezdeményezése a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségére is felhívja a figyelmet alap. A negyedik oldalon az anyaság értékéről olvashatnak gondolatokat, s ugyanitt Gyepes Aranka írása is az anyák címet viseli. A hetedik oldalon anyák a négyzeten címmel találják Jakubec Márta sorait. A lelki anyaságnak sokféle formája van, idézi a Remény heti lap Szent Mástik János Pál pápát. Két olyan hölgy kerül bemutatásra, akik ezt a bizonyos lelki anyaságot példásan élték meg. Ajpe Gabriella, az újság egykori ühüje beszámol arról, hogyan volt segítségére sok hozzáforduló gyermeknek. A már örökké valóságba költözött Cseresznyi és Jucikáról pedig megtudhatják, mi mindennel igyekezett apostolkodva egybegyűjteni maga körül az egykori béni fiatalokat. Az irodalmi sarok és a gyerekrovat, vagyis a libikóka, de még a recept is az anyák napja hangulatát hozza közelebb a kedves olvasóhoz. Májusban égi édesanyánk iránt is különös figyelemmel vagyunk. Rendszeresek a májusi litániák. Erre hangol a lap vezércikke, melyet ez alkalommal a Vatikáni Rádió magyar adásának főszerkesztője, Bértesaljai László jezsuita atya írt. Húsvét 5. vasárnapjának szentírási részletei mellett vasárnapi prédikációt, a napraforgó rovatban ifjúsági híreket, továbbá beszámolókat, mint például a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének Mária Völgyi emlékbeszámolóját, keresztrejtvényt Csíksomlyói Nagyszétényi, Dunaszerdehelyi, Bacsfaszentantali, Tahi Mária Nosztrai, Mária Völgyi, Nagymarosi programajánlókat és más olvasnivalót is találnak a Remény heti lap aktuális számában.

0: Különleges alkalomból beszélgetünk ma a Felvidéki Mária Rádió Miriam 14. születésnapját ünnepli szombaton. Egy ilyen évforduló mindig jó lehetőség arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt időszakra, és hálát adjunk mindazért a kegyelemért, amit a rádió szolgálata jelent. De nem csak ünneplésről lesz szó, jövő héten adománygyűjtő műsorfolyam indul a Mariaton, amelyben a négy magyar nyelvű Mária Rádió ismét összefog, hogy segítse a felvidéki és a délvidéki rádió működését. Telefonos vendégünk Szabó Zsolt, a Felvidéki Mária Rádió Miriam elnöke, akivel ezekről a témákról beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen. Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Kedves Zsolt, hol tart most a rádiónk? Milyen terveink, álmaink vannak a következő évekre?
1: Igen, visszatérve a születésnapi gondolathoz, ugye 14 év az már elég komoly, sőt nagyon komoly időszak, nem csak egy ember életében, hanem a mi rádiónk életében is, és úgy gondolom, hogy van miért hálát adni Urunknak, Istenünknek és a Szűzanyának is, ugyanis én úgy gondolom, hogy az a munka, amit mi végzünk, vagy inkább úgy mondanám, hogy az a szolgálat, amit mi folytatunk most már 14 éve, az úgy gondolom, hogy nem csak a felvidéki magyarság életében egy nagyon fontos támaszpont, egy kapaszkodó, hanem talán az egész világon élő magyar ajkú embereknek nyújt segítséget. Ezt alá támasztják a különböző visszajelzések is. Ha visszatekintünk az elmúlt 14 évre, amiből én nagyjából 8-9 éve lehetek a részese ennek a csodának, akkor úgy gondolom, hogy van minek örülnünk, van miért hálát adnunk, és szó jó értelmében talán még közösen büszkének is lennünk. Itt kiemelném mindenképpen a vételkörzeteinket, amit elértünk, hogy 24 órán keresztül szólhatunk magyar nyelven a hallgatóinkhoz, építve ezzel Isten országát. Ha a tervekről beszélünk, akkor hát egyértelműen a legnagyobb kihívás és a legnagyobb tervünk az, hogy bebiztosítsuk a rádiónk működését, és annak műszaki és anyagi feltételeit egyaránt. Most pillanatnyilag ez a legnagyobb feladat a számunkra, és a legnagyobb kihívás. Nyilván terveink között van az, hogy növeljük a hallgatói családot, akár a magazin olvasói családot is egyben, és hát nem titkolom, hogy a támogatói hátteret is, azokat a személyeket, akik majd úgy fogják gondolni, hogy szükséges az, hogy megmaradjunk, és ebben segíteni fognak. Tehát pillanatnyilag mindenképpen szeretnénk a négy vételkörzetünket továbbra is megtartani, de ez mellett rajzolódnak olyan más lehetőségek megszólítani a kedves hallgatókat, amelyek már egy ilyen, ha mondhatom, egy újabb, modernabb műszaki hátteret igényelnek. Tehát ezen is dolgozunk. Tudom, hogy az Gabi kollégánk a Világcsaláddal is egyeztet, Magyarországi Mária Rádióval is. De a legnagyobb tervünk úgy gondolom az, hogy megmaradhassunk, és ez nagyon nagy szükség van a hallgatói család szeretetére és támogatására is. Az ünnepi megemlékezés számomra, ami ugye most szombaton lesz, nagyon fontos, mert egy ember életében is vannak a hétköznapok, azok az átlagos napok, amik ahol teszi a dolgát, feladatokat lát el, de úgy gondolom, hogy egy ünnepnap, adott esetben a rádiónk életében ez a évforduló születésnap, az mindig egy bizonyos lelassulás, vagy egy néhány órára, pillanatra megállást jelent, és nem csak ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy hát miért lehet hálás, hanem közösen tudunk örülni, és közösen tudunk ünnepelni, és valahol egy ilyen közös ünneplés, megemlékezés egyben. Én úgy gondolom, hogy erősíti a közösségünket, és valahol ezt a színésé aztán a elkövetkező napok kihívásait, illetve az elkövetkező napokat. Hát nagyon nagy szükség van erre, nyilván a lehetőségeink szerint fogjuk ezt majd megtartani, de hát nagy szeretettel várjuk azokat a barátainkat, hallgatóinkat, támogatóinkat, akik szeretnének részt venni és közösen megünnepelni ezt a mondhatom így, ezt a 14 évet.
0: Tehát szombaton ugye este 6 órakor a Komáromi Szent András Bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, amelyben hálát adunk az elmúlt 14 év kegyelmeiért a mindenhatónak, és kérjük az áldását a következő időszakra. És jövő héten pedig ugye összefog a 4 magyar nyelvű Mária Rádió, Méta Felvidéki Mária Rádióban jövő héten szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Mariatont, vagyis adománygyűjtő műsor folyamot indítunk, szervezünk. Ugye sokan úgy gondolják, hogy úgy érzik, hogy kis adomány nem számít. Mit mondanál nekik?
1: Hát ma reggel, amikor úgy lélekben már készültem a beszélgetésünkre, akkor az a gondolat jutott eszembe, szeretem képletesen kifejezni magamat erről a 4 napról, a maraton 4 napjáról, hogy ez futás a túlélésért. És ez most nem csak egy ilyen mondjuk poénos gondolat, hanem most tényleg erről van szó. Igaz, hogy korábbi időszakban is kihangsúlyoztuk, hogy mennyire szükség van minden egyes támogatásra, összegtől függetlenül, most, hogyha adományról beszélünk elsősorban, de az idejével ez tényleg erről szól, és nagyon-nagyon komoly a helyzet, és hát a túlélés a tét egyértelmű a számunkra. Na most, aki adakozik, és kihangsúlyozom újból, hogy összegtől függetlenül, az kimutatja bizonyos értelemben a hovatartozását is. Olyan értelemben is, hogy a magyar közösséghez tartozik, és a rádiói úgymond család részesévé válik abban a pillanatban. Tehát a rádió részévé válik, hogyha akár csak 1 eurót, vagy lehetőség szerint akár többet is szán a rádióra, és ezáltal lényegében a hallgatói, a Mária Rádió család erősödik, és növekszik, nem csak anyagiakban, hanem közösségileg is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen, az emberben megfordul az, hogy hát most én csak 1 eurót tudok adni, vagy 2 eurót, és hát az úgyse segít mondjuk a rádiónak, akkor minek adjam. Nem így van. Valójában, ha azt hiszem, hogy hányan vagyunk felvidéken, akik magyar nemzetiségűek vagyunk, ugye itt néhány százezerről beszélünk, főről, ha az egy harmada, egy negyede, vagy egy ötöde a felvidéki magyarságnak gondolná úgy, hogy 1 euróval támogat bennünket, akkor azt hiszem, hogy nem kéne aggódnunk a rádió jövőjét.
0: Egész évi költséget lefedni.
1: Gyakorlatilag így van, és nagyon bátran mernénk terveket szőni. Terveink vannak, nekem is vannak terveim, amelyeket úgy fogalmazok meg magamban, de nem terjesztek elő azért, mert ha nincs rá anyagi fedezet, akkor azt az ember nem tudja megvalósítani. Tehát itt természetesen, ha valaki nagyobb összeggel tud támogatni, nagyon szépen megköszönjük, örülünk neki, de nincs az a minimális összeg, aminek ne örülnénk szintén, és ha sok ember fog adni kisebb összeget, közöttük lesznek, akik nagyobbat, akkor azt hiszem, hogy a rádiónk jövője be lesz biztosítva. Mindenképpen szeretnék egyébként köszönetet mondani a magyarországi, erdélyi, hát a délvidéki Mária rádióknak is. Ez az összefogásunk, ez számomra egy nagy csoda, példaértékű, de ugyanúgy köszönettel tartozom nyilván Istennek, Szűzanyának, de minden egyes önkéntesnek és támogatónak is ki így, ki úgy tud bennünket segíteni. Úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy az az összeg esetleg kicsi vagy kicsinek tartja, lehet, hogy éppen arra az egy euróra van szükségünk, mert a sok kicsi sokra megy, és tényleg így tudunk fönt maradni, és így tudjuk stabilizálni a rádiónk működését. Amire, tehát a Mária Rádióra, Miriamra, de hát összes többire is, a mai zavarodott világban nagy szükség van, és úgy gondolom, hogy egyre nagyobb szükség lesz, hogy a műsorainkkal erősíteni tudjuk lelkiekben az embereket, és hát azért minden nap tudunk tanácsokat is adni a különböző műsorainknak köszönhetően. Tehát én úgy gondolom, hogy Komész Rádióból van nagyon sok minden országban, de itt Szlovákiában és a felvidéki magyarság életében a Mária Rádió Miriamra nagyon nagy szükség van. Ezt nem én találtam ki, hanem szinte naponta több emberrel találkozok, aki ezt kinyilvánítja, és tényleg ezért szeretnék buzdítani mindenkit arra, hogy ne az összeget nézze, hanem ha úgy gondolja, akkor bármilyen kevés is, vagy kis összegről van szó, legyen szíves juttassa el a rádiónk számára.
0: A felvidéki Mária Rádió Miriam 14 éve szolgálja a hallgatókat. Szeretettel várunk tehát mindenkit szombaton 18 órára Komáromi Szent András Bazilikába ünnepi szentmisére. A rádió szolgálata csak a közösség összefogásával folytatódhat. Jövő héten pedig adománygyűjtő műsorfolyamra kerül sor, a Mariatonra, amelyhez bárki csatlakozhat, imádsággal és lehetőségei szerint anyagi támogatással is. Én megköszönöm szépen a beszélgetést Szabó Zsoltnak, a Mária Rádió Miriam elnökének, és hát köszönöm a szolgálatot és az együttműködést, jó Isten áldjon!
1: Istennek legyen dicsőség, én köszönöm a bizalmat, a lehetőséget, és mindenkit arra buzdítok, hogy ünnepeljünk együtt, és építsük együtt Isten országát. Köszönöm szépen a figyelmet, áldott napot kívánok mindenkinek.
0: Minden jót, köszönjük szépen.
1: Köszönöm.

0: Cheers. Itt köszönhetem a vonalban egyik állandó szerdai résztvevőnket, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület képviseletében Nagy György Andrást. Szép napot kívánok!
1: Szép jó napot, üdvözlöm Péter, és a hallgatókat is köszöntöm.
0: Mi is köszönjük. Ha jól tudom, akkor közeledik egy olyan esemény, ami az évben is meghatározó az Élelmiszerbank számára. Egy újabb nagyszabású kezdeményezéssel készülnek a hétvégén.
1: Így igaz. Azt is mondhatom, hogy nem csak az Élelmiszerbank számára, hanem az egész ország számára egy jelentős mérföldkő, ugyanis az év eddigi legnagyobb jótékonysági akciójára kerül sor most pénteken és szombaton, egy óriási tartós élelmiszergyűjtésre, amit az Élelmiszerbank több száz karitatív szervezettel közösen szervez meg. Most péntek délutántól egészen szombat estig 437 áruházban várják majd a zöldmellényes önkénteseink a vásárlók felajánlásait. Arra kérjük őket, hogy amikor betérnek és a hétvégi nagy bevásárláson törik a fejüket a polcsorok között, akkor gondoljanak egy pillanatra a nélkülözőkre is, nehéz sorsú családokra is, az ő számukra is tegyenek egyel több terméket, bármilyen tartós élelmiszert a kosarukba, és azt aztán eladhatják a gyűjtőpontokon. Tényleg bármi, egy tábla csokoládétól kezdve, akár rizs, tészta, készételkonzervek, bármilyen a tésztákhoz passzoló tésztaszósz vagy öntet, de akár a kekszeket is mondhatnám, minden, ami hűtés nem igényel, és egy rászoruló család életében, vagy akár egy egyedülálló ember életében segítséget jelenthet, az egy komoly hozzárakott érték lesz ebben a nagy gyűjtésben.
0: Ha jól tudom, ez a kezdeményezés nem előzmény nélküli, hiszen a karácsonyi ünnepek előtt is, mintha úgy emlékszem, valami hasonlóval indultak volna, akkor is tartós élelmiszert gyűjtöttek. Ez ebbe a sorba illeszkedik, vagy ennek van valami különlegessége most a méretén kívül?
1: Tulajdonképpen ennek a sornak a folytatása. Ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesület már 20 éve foglalkozik élelmiszermentéssel. Ez a napi szintű aktivitásunk, hogy körülbelül 30 ezer kilónyi felesleget, lejárat közeli termékeket gyűjtünk össze áruházakból, gyártóktól, vendéglátóhelyekről, és ezek

0: az adakozásnak ez a formája, tulajdonképpen tényleg nincs más dolog, mint amikor az ember eleve bent jár a boltban, eleve termékeket fog a kezébe, és egyből a kassa után le is tudja adni azt, amit kiválasztott a rászorulók számára. Szóval legutóbb például 500 millió forintot meghaladta azoknak az adományoknak az összértéke, amiket karácsony előtt a vásárlók több száz áruházban összeadtak, és most is arra számítunk, és azt reméljük, hogy több mint 100 000 ember fog adományokat felajánlani. Tulajdonképpen azt is gondoljuk, hogy ez most egy olyan alkalom, ami hosszú megosztottság után, ami az elmúlt hónapokat jelentette itt az országban, talán egy irányba terelheti az embereket, egy kicsit megint egységbe forraszthatja őket, úgyhogy nagyon reméljük, hogy mindenki kicsit a magáinak fogja érezni ezt az akciót.
1: Egy másik kérdés, ami nem is biztos, hogy talán teljesen az önök asztala, de hogy kell elképzelni itt ez alatt a kampány alatt befolyik X tonna tartós élelmiszer, és ez egyszeri csomagként kerül kiutatásra, vagy az adott karitatív szervezetek folyamatosan használják ezeket a csomagok összeállításánál?
0: Ahogy említettem, lehet, hogy valaki akár csak egy 20 dekás csokoládét fog felajánlani, vagy valami apróbb terméket. Máskor egyébként megesik bizonyos vásárlóknál, azt tapasztaljuk, hogy akár egy teljes bevásárló kosárnyi adományt ott hagynak. Mi az Élelmiszerbanknál, illetve velünk együtt működő karitatív szervezetek, ezekből minden esetben ilyen körülbelül 3 és 5 kiló közötti csomagokat állítunk össze, és ezeket egyébként az egyes áruházak környékén működő helyi szervezetek, helyi családsegítő szolgálatok, helyi idősgondozó központok, akár hajléktalanokat segítő intézmények, vagy gyermekvédelmi intézmények, akik az egyes áruházakban egyébként a gyűjtésben is részt vesznek a saját munkatársaikkal és önkénteseikkel. A következő hetekben ők fogják ezt egyébként ki is osztani az adott térségben.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszámolót, és szurkolok önöknek, reméljük a következő beszélgetésünkben vissza tudunk majd térni, és rá tudunk csodálkozni az adományozó kedvre, ami rekordokat döntött, viszont most nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Nagy György Andrásnak, aki az Élelmiszerbank Egyesület képviseletében beszámolt a következő akcióról.
0: Köszönöm én is.
1: Szép napot kívánok.
0: De jó.

Én hiszek, Uram, hinni akarok benned. Add, hogy a hitem teljes legyen, kétkedés nélküli, és hassa át az emberi és isteni dolgokról alkotott gondolataimat és ítéleteimet. Add, hogy hitem szabad legyen, és elfogadja azokat a lemondásokat és feladatokat, melyek a hittel járnak. Add, Uram, hogy hitem szilárd legyen a Szentlélek belső tanúságtételeinek fényében. Add, hogy hitem derűs legyen, lelkemnek békét és örvendezést adjon. Add, Uram, hogy hitem cselekvő legyen abban a szeretetben, mely a veled való igaz barátságból fakad. Add, hogy hitem alázatos legyen és ne elbizakodott. Ne saját gondolataimra és érzelmeimre támaszkodjék, hanem adja oda magát a Szentlélek tanúbizonságának, engedelmeskedjék a hagyománynak és a Szent Egyház tanítóhivatala tekintélyének.

Uram Jézus, legfőbb papunk és pásztorunk, azt ígérted, hogy nem hagysz árván bennünket. Ez azt is jelenti, hogy nem hagyod nyájadat jó pásztor nélkül. Ne engedd nyájad elszéledni. Köszönjük, hogy egyház községünkbe lelki pásztort ajándékoztál. Áld meg szüleit, akik nevelték, mindazokat, akik tanították és gondozták. Jó példát adtak neki. Segíts bennünket, hogy örömét találja köztünk a papi szolgálatban. Szívesen hallgassuk szájából igédet, arra tevékenyen válaszoljunk. Segítsük egyház községünket minden lelki és anyagi gondjában. Mutasd meg, mit tehetünk a maguk helyén, a lelkek üdve érdekében. Hallgass meg pásztorunk minden imádságát, vedd szívesen kezéből bemutatott közös áldozatunkat, a te örök áldozatodat. Áraszd ki bőségesen közreműködésével a szentségek kegyelmét híveid lelkébe. Adj neki megértést, türelmet, szomorúságában vigasztalást. Teljék öröme gyermekeink fejlődésében, a hívek hűségében, egyházközségünk tagjainak tanúságtételében. Segíts, hogy szívesen menjen azok után, akik tőleg elszakadtak. Készségesen gyakorolja a megbocsátást. Támogasd, hogy együtt érezzen betegeinkkel, vigasztalást nyújtson a gyászolóknak. Szenteld meg őt szeretetedben, és ajándékozd meg a végső kitartás kegyelmével. Köszönjük, hogy lelkipásztorunk személyében közöttünk vagy. Maradj velünk, Uram!

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú, előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét. A mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhelyfoglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 8 óra. A Napszentje című műsor következik.
2: Mindszenti József bíboros hercegprímásra emlékezzünk, aki az életszentség útját járta. 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Tehát éppen ma van halálának az évfordulója. 1892. március 29-én született a Vas megyei Mindszenten. Édesapja Pem János, fiatalon községbíró, édesanyja Kovács Barbála. Hatan voltak testvérek. Családi nevét Pémről Mindszentire változtatta később. 1903-ban kezdte meg iskoláit Szombathelyen. Később ugyanitt tanulta a teológiát is. 1915-ben pappá szentelték, és 1919-től Zalaegerszegen plébánoskodott. Környezetében következetes, szilárd és semmi nehézségtől nem félő férfiként tartották számon, bár gyenge fizikumú ember volt, s emellett szigorú aszkéta. 12. Pius pápa 1944. március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Ebben az időben, mint főpap, nyíltan és bátran szembeszállt a nyilas hatalommal. 1944. november 27-én a nyilasok letartóztatták, mert megtagadta a veszprémi püspöki palota nagy részének az átadását a szálasi kormánynak. Sopronkőhidára szállították, s csak 1945. április 1-én szabadították ki a szovjet csapatok, és ekkor tért vissza székhelyére Veszprémbe. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Élete nagy harc volt Istenért, egyházért, Magyarországért. 1946 elején bíborossá avatták. Lépten nyomon beleütközött az alattomos kommunista kisemberek gáncsoskodásaiba, rossz akaratába. Nem volt népszerű ember sem a világi hatóságok előtt, sem más körökben. 1948 karácsonyának másodnapján a kommunista belügyi szervek, pontosabban az államvédelmi hatóság, hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával letartóztatták, és később egy nagy kirakat perben börtönre ítélték. 1956. október 30-án a magyar forradalom szabadította ki. Addig letartóztatásban, börtönben, rabkórházban, majd különböző helyeken házi őrizetben tartották. 1955-ben büntetését felfüggesztették, és előbb Püspök Szent Lászlón, majd Felsőpetényben, az Almási kastélyban tartották fogva. Nagy Imre kormánya alatt kiszabadították. Nem Esztergomba, hanem Budára ment, és rádiószózatban köszöntötte a népét. Az 1956-os magyar forradalom leverése után az amerikai nagykövetségre menekült, ahol 15 évet töltött személyi biztonságban. Az egyre idősebb és betegebb főpap nem csak fizikai értelemben őrlődött fel, hanem szellemileg is elszigetelődött a valóságtól és a világtól. 1971. szeptember 28-án a Vatikán Washington és a magyar kommunista állam képviselőinek előzetes tárgyalásai és megállapodásai alapján el kellett hagynia a nagykövetség épületét, és Rómába utazott. Rómában a személyének kijáró protokoll szerint fogadták és méltatták érdemeit. 1971. október 23-án innen Bécsbe érkezett, és lakhelyéül a Pázmáneumot választotta. A bíboros 1972-ben betöltötte 80. életévét, de nem vonult vissza. Ezért 6. Pál pápa 1973. december 8-án kelt levelében fölszólította a lemondásra. Ő ezelől határozottan elzárkózott. 1973. december 18-án hozott döntéssel a pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag üresnek nyilvánította. A bíboros kérte az intézkedés hatálytalanítását, de a Vatikán és Budapest egyidejűleg 1974. február 5-én nyilvánosságra hozta a döntést. Mindszenty József bíboros 83 éves korában 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Május 15-én az ausztriai Máriacellben helyezték nyugalomra. Emlékirataim című többször kiadott munkájában megírta saját viszontagságos és Istenhez igazodó élettörténetét. Álljon itt az egyik legszebb részéről néhány mondat az Édesanyám menedékhelyem című fejezetből. 1960. február 5-én eltörött a szemüvegem. Csak rózsafűzérezni tudtam. Később a szentmisét nagyítókkal, és csak nehezen végeztem. 10:30-kor a követségi titkár sürgőnnyel kezében lép be hozzám. Mielőtt átadja, csak ennyit mondok. Édesanyám meghalt. Valóban. Ez volt a sürgőnyben. Utána már a temetés idejét jelezték. Nagyon-nagyon szegény, és annál is szegényebb lettem. Nem csak ünnepeimből, egész életemből hiányozni fog most már. Leesett a mi családunk koronája. Prohászka Ottokár püspök úr írja édesanyja halálakor, eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek szekszárdi apát plébános korában leégett a temploma, és az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta, két szentélyem hamvad el. Az én anyám Zordidők csillaga volt, folytatja Mindszenty József, és szomorúságomban néha már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment az a csillag. Elhívta az örökké valóság nagyobb fénye. A kommunizmus összeomlása után hamvait hazahozták Esztergomba, és évről évre ünneplik ott a szentéletű bíborost, prímást.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: A névai Szent László kör hamarosan zarándoklatot szervez Székesfehérvár és Bodajkra. Erről a lelki útról, a programról és a jelentkezés részleteiről beszélgetünk most dr. Ivkovics Krisztinával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntök mindenkit, nagyon sok szeretettel!
0: Kedves Krisztina, onnan indult ennek a zarándoklatnak az ötlete? Miért éppen Székesfehérvárt és Bodajkot választottátok úti célnak?
1: Minden évben január végén megtartjuk az éves közgyűlésünket, és így a lévei Szent László kör tagjainak többek között lehetősége van kifejteni véleményüket, ötleteiket, javaslataikat a következő éve, és mindig valamilyen határozatokat is megszabunk, és ezek alapján eldöntjük, hogy abban az adott évben hova fogunk elzarándokolni. Idén Székesfehérvár és Bodajk lett az egyik fő zajándoklatunknak a célpontja. Ez lesz idén az első buszos zajándoklatunk, és mivel mind a két helyet szerettük volna külön-külön is megnézni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogyha egybe kötjük ezt a két kirándulást, akkor egy nagyon tartalmas napot tudunk megtervezni.
0: Ugye a programban szerepel egy kiállítás is. Mit láthatnak ott a résztvevők, miért érdemes megnézni?
1: Igen, Székesfehérvárt múlt év novemberében nyílt meg egy kiállítás az Egyházmegyei Múzeumban, a Veletek vagyok minden nap című állandó kiállítás, ahol a keresztény üdvtörténetet és az egyháztannak az alapvető állomásait ismerhetik meg az emberek 12 termen keresztül. Úgy gondoltuk, hogy ez egy annyira gazdag kiállítás, ahogy olvastunk róla, néztünk róla képeket, hogy ezt érdemes lenne nekünk is felkeresnünk, és meglátnunk, hogy maga a keresztény kultúra mennyire gazdag, nem csak lelkileg, de a tárgyi kiállítás módjában is. Nagyon sok tárgyat gyűjtött össze a múzeum, amit ezeken a termeken keresztül meg lehet tekinteni, és ha jól tudom, kisfilmek, videók is segítenek minket ott a tárlatnak a megtekintésében.
0: Kinek ajánlanád ezt az utat, inkább gyakorló hívőknek, vagy bárki csatlakozhat?
1: Én azt mondom, hogy minden generáció és minden érdekeltségű ember bátran csatlakozhat, hiszen úgy gondolom, hogy aki nem is gyakorolja talán napi szinten a vallást, de egy nagyon érdekes kiállításnak lehetünk majd a szemtanúi, és megtanulhatunk nagyon sok dolgot ebből a kiállításból. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy akit egy kicsit is megfogott, akár a Székesfehérvár, akár a bodajki kegyhelynek az úti terve, azt nagyon szívesen várjuk a jelentkezést.
0: Milyen hangulatra számíthatnak azok, akik veletek tartanak? Vannak, lesznek-e közös imádságok, énekek az út során?
1: Általában igen, ha amikor lévai Szent László körre megyünk, akkor útközben a buszban szoktunk vagy közösen imádkozni, vagy közösen énekelni. Ezt most is így tervezzük. Azt, hogy jön-e velünk lelki atya, azt még egyelőre nem tudjuk, hogyha esetleg jönne, az még egy plusz töltetet adna az ajándokoknak. De mindenképpen jó hangulatban szoktak telni ezek a kiándulások, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon sok szeretettel várunk olyakat is, akik talán nem ismerik a mi közösségünket, de nagyon érdekli őket ez az ajándoklat, vagy szeretnének velünk egy kicsit megismerkedni. Nagyon szívesen fogadunk mindenkit.
0: Milyen módon lehet jelentkezni, mire kell figyelniük az érdeklődőknek? Van esetleg közösségi oldal vagy honlap, ahol megtalálják ezt a felhívást?
1: A lévai Szent László körnek van egy Facebook oldala. Oda folyamatosan töltjük fel az aktuális információkat, ugyanúgy ott fent van ennek az ajándoklatnak is a plagátja, ahol minden információ megtalálható. Május 16-án szombaton kerül megrendezésre ez az ajándoklat. Léváról fogunk indulni reggel 6 órakor a Lidlvel szembeni parkolóból, és aki szeretne, útközben Komárom felé is, illetve Komáromban is csatlakozhat. Ott két megállónk lesz, a Komáromban rögtön a híd utáni buszmegállóba, illetve az Európa szálló előtti buszmegállóba. Ott körülbelül 7:30-8 körül lehet hozzánk csatlakozni. A viteldíj léváról 21 euró felnőtteknek és 20 euró nyugdíjasoknak, illetve gyermekeknek, Komáromból pedig 11 euró felnőtteknek és 12 euró a nyugdíjas, illetve 12 euró felnőtteknek, 11 nyugdíjasoknak és gyermekeknek. és a délelőtt először Székesfehérvárat kezdjük a múzeumban, meglátjuk időben, hogy fogjuk győzni, még esetleg a Prochászka kiállítást is megtekinthetnénk. Szabad program, az is szintén időtől függ, és aztán a délutáni órákban pedig átmegyünk Bodajkra, a segítő szűzmája kegyhelye, ott fogjuk bevégezni a napi programot. Meglátjuk, ahogy említettem, hogy ha jönne velünk lelki atya, esetleg még szentmisét is tudnánk ott végezni, ha nem, akkor viszont egy közös imádságra, rózsafűzé elmondásra bátorítunk mindenkit ott a kegyhelynek az ajándók udvarában, és az esti órákban körülbelül 6-7 körül fogunk visszatérni Komáromba, illetve Lévára.
0: Tehát egy szép közösség is lelki élményekben gazdag zarándoklatra hív a Lévai Szent László kör, Székesfehérvár és Bodajkra. Aki kedvet kapott, érdemes mielőbb jelentkezni. Én pedig köszönöm a beszélgetést dr. Ivkovics Krisztinának is, mivel úgy tudom, hogy úton vattok, akkor szerencsés érkezést kívánok. Jó Isten áldjon, köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is mindenkit üdvözlök. Sok szeretettel hívunk a zarándokat, egy szép napot kívánok a rádióba is.
0: Minden jót.
1: Minden jót.

Hiszünk benned, Istenünk, jók jutalmazója, gonoszok büntetője. Hisszük, hogy egy vagy lényegedben, három személyedben, Atya, Fiú és Szentlélek. Hisszük, hogy Isten fia halhatatlan lelkünk megváltásáért emberré lett, és kín halált szenvedett. Hisszük és valljuk mindazt, amit Krisztus Úrunk tanított, az apostolok hirdettek, és a római katolikus anya szentegyház, hogy higgyük, elénk ad. E szent hitben áhlatatosan akarunk élni és halni, mert te jelentetted ki azt, aki végtelenül bölcs és csalhatatlanul igaz vagy. Istenünk, erősíts minket hitünkben. Remélünk, Istenünk, végtelen irgalmadban és Krisztus Jézus érdemeiben. Reméljük, hogy megbocsátod minden bűnünket, megadod az örök üdvösséget, és elnyerésére a szükséges és hasznos eszközöket. E reményben akarunk élni és halni, mert te ígérted meg ezeket, kegyelmes Istenünk, aki hű vagy és hatalmas ígéreteid teljesítésében. Istenünk, erősíts minket reményünkben. Szeretünk, Istenünk, teljes szívünkből, mert szeretetre méltó és jóságos Istenünk vagy. Már csak oly tiszta és benső szeretettel szerethetnénk, mint amilyennek az angyalok és a dicsőült szentek szeretnek. Szeretjük, Istenünk, éretted minden fele barátunkat is, mert te parancsolod, hogy szeressük őket. Ezért teljes szívünkből megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek, azoktól pedig, akik ellen mi vétettünk, szent fölséged előtt bocsánatot kérünk. Mivel, hogy így szerettünk, Istenünk, teljes szívünkből, szánjuk és bánjuk életünk vétkeit, mert azokkal szeretetre méltó Istenünk, megbántottunk. Minden rossznál jobban utáljuk és gyűlöljük bűneinket, bár csak soha meg nem bántottunk volna. Készebbek vagyunk inkább meghalni, mint hogy bármilyen, de kivált halálos bűnnel megbántsunk. Erősíts meg kegyelmeddel, hogy föltett jó szándékunkban mindvégig megmaradjunk. Ámen.

Kedves hallgatói család, köszönjük, hogy a mai napot velünk indították. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádió közelében, hallgassanak bennünket. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Loránd atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Miriam Rádió. A családokért.
1: Otthon a családban című műsorunk következik.
2: Kirepül a fészekből a kismadár vagy a gyerek, a családi fészekből, vagy kilöki a szülő, vagy ott marad 40 éves koráig, hogy is válunk önállóvá, hogy is segítjük önállósághoz nagykamasz gyerekeinket. Ez a fő témánk ezekben a kamassarok adásokban, és az elmúlt alkalommal arról beszélgettünk, hogy vajon mik azok a fix pontok, mi az a szilárd alap, amihez a szülő ragaszkodjon, még akkor is, amikor a gyerekek már nagyok, vagy szívesen megkérdőjelezik a családi szabályokat. Ezzel a témával folytatjuk. A mikrofonnál a két műsorvezető,
3: Rubovszkiné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán. És akkor kicsit összefoglalásképpen az előző adások után, illetve talán könnyed felütésképpen hallgassuk meg Janikovszki Éva, Kire ütött ez a gyerek címmel, aki felolvassa, az pedig Halász Judit.
4: Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert kihozol a sodromból. De mindig későn szól, mert olyankor már kint van. Fiamnak, Janónak. Kire ütött ez a gyerek? Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény Gyulán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram. Eszem azt az arany kezecskéjét, hadd puszíja meg a talpacskáját, mit hoztam én az én kis madaramnak. Amióta megnőttem, és butaságukat beszélek, és elviselhetetlen vagyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, azt mondja, ez volna a ti fiatok, szinte hihetetlen, nem lehet ráismerni. És a család szégyenkezik, mert arra persze nem számítottak, hogy én is kinövöm magam. Amióta nagy vagyok, és ütődött, és nyegle, és idétlen, csak ülnek és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek. Nagymama azt mondja, én nem tudom kire, de az anyjára biztos nem. Nagypapa azt mondja, én nem tudom kire, de az apjára biztos nem. Emil bácsi azt mondja, szerencse, hogy szegény Gyulán ezt már nem érte meg. Apa azt mondja, most láthatja az anyja, hogy nem kellett volna mindent ráhagyni. Anya pedig azt mondja, te vagy az apja, hát miért nem pofozod meg? És bár a család jól tudja, hogy minden kamasz elviselhetetlen, egymás közt mégis belátják, hogy ami sok az sok, az ő türelmüknek is van határa, és ez így nem mehet tovább. Csak még azt nem tudják pontosan, hogy akkor hogyan is menjen. Nagymamám szerint valakinek ugye nevelni kellene ezt a gyereket, mert csak nő, mint a dudva. Nagypapám szerint szigorúbban kellene fogni ezt a gyereket, mert első a kötelesség. Aranka néni szerint meg kellene válogatni, hogy kikkel barátkozik ez a gyerek, mert aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Anya szerint többet kellene aludnia ennek a gyereknek, mert sosem alussza ki magát. Apa szerint többet kellene tanulnia ennek a gyereknek, mert így nem viszi semmire.
2: Valamiképpen az van ebben nagyon szórakoztató módon megfogalmazva, hogy hát ez a gyerek, amikor világra jön, akkor is meg kell ismerni, hogy mik a kis szokásai, milyen egyéniség, és ismerek olyan fiatal anyukát, akinek nem kis nehézséget okoz az, hogy hát az a baba, akit ő annyira várt, meg a szeme fénye, hát az viszont egyáltalán nem hasonlít ő rá, hanem az apukájára, de a későbbiekben is lehet akár így idegen a gyerek, vagy tűnhet idegennek, furának a szülő számára. Tapasztaltál ilyet, vagy hogyan lehet ezen túllépni, vagy egyáltalán kivédeni azt, hogy egy szülő hát ne idegenedjen el a saját gyerekétől, vagy a gyerek hát ne előbb-utóbb ilyen kis fura idegenként mozogjon a családi házban.
3: Ez roppant időszerű szerintem erről beszélni, vagy erről gondolkodni, mert amikor a szülő igazából végzi a saját napi feladatait vagy dolgait, sokszor lehet az, hogy a gyerek meg a közösségi médián vagy bármilyen felületeken közben egészen más ismerettségeket köt, egészen más dolgokba kezd hinni. Vannak ezek az algoritmusok, ahogy a TikTok videó működik, hogy azt kínálja föl a gyereknek, amit néz. Hogyha mondjuk elkezd egy kicsit rosszabb hangulatban, összeveszik a szüleivel és ilyen depresszív tartalmakat nézni, akkor tudjuk, hogy ez egyre jobban generálódik a telefonján vagy a laptopján, amit néz, és egyre inkább keveredik ezekbe bele. Régen ez egyáltalán nem volt. Ha egy rossz hangulat után újra tudta kezdeni a család a jobb hangulatot, vagy akár bocsánatkérés formájában, akár egyszerűen csak telik az idő, és akkor kikeveredünk belőle. Manapság nem tudjuk, hogy miben keveredik az a gyerekünk, aki az ajtó mögött eltűnik, vagy az ajtó magára rácsapja, és elvonul. Tehát szerintem nagyon nagy a felelőssége a szülőnek, pont ebben a kire ütött a gyerekben, hogy ne veszítse el a fonalat a gyerekkel, ne legyen idegen, ne váljon idegenné. Hát valóban ehhez rengeteg időt kell tölteni. Sok kérdést kell feltenni a gyerekünknek, és reménykedni, hogy pont sikerült eltalálni azt, ami őt megszólítja. Hány a szülő van, aki alapvetően azt érzi hivatásának, hogy hazajön a gyerek az iskolából, és megkérdezi, hogy na, mi volt a suliban? Milyen jegyet kaptál?
2: Semmi.
3: És mi történt? Semmi. Így van. Tehát ez a hivatalos válasz, és ezt szerintem tudja is a gyerek, és nem is igazán tér el tőle. És hát szerintem a szülőnek az a feladata, hogy kreatív legyen, és akkor is, hogyha az a gyerek 20 éves, vagy nem tudom én, 21, de még ott lakik a házban, hogy meg tudja őt beszéltetni. Ez szerintem ehhez trükkök kellenek. Van úgy, hogy ebben a riportban is, amit most az utolsó részét hallgatjuk majd ma, gyakorlatilag a szülő a saját alvásának a kárára tud vele beszélgetni, mert hányszor van az, hogy egy fiatal estére pörök föl, úgyhogy mondjuk egy edzés után, vagy egy dolgai végeztével kerül olyan állapotba, hogy valamit van kedve mondani. Könnyen lehet, hogy a suli után nincs kedve semmit mondani. Kell vadászni a lehetőséget az autóba üléskor, amikor visszük a gyerekeinket A-ból B-be, és óvatosan keresgélni azokat a témákat, amik esetleg tényleg érdekesebbek, mint a tanulás. Lehet, hogy a barátnőivel, barátaival történt valami, ami érdekesebb, amiről szívesen beszél. Tehát, hogy azt hiszem, hogy itt a szülőnek végtelen nagy feladata van, éppen ebben, hogy megtartsa a gyerekét az ismert, vagy hogy mondjam, ismertségében tartsa azt a gyereket, és ne hagyja, hogy teljesen elhajoljon, elkalandozzon.
2: Hát valószínűleg ugye itt a virtuális világ egy külön irány, amelyben a gyerek eltávolodhat a családjától, de amikor még ez nem volt, azért a kamaszkor, főleg egy lány, én azt figyeltem meg, hogy pár hónap alatt iszonyatosan nagyot tud változni. Talán egy fiú nem is. Tehát ő valahogy lassabb, lomhább, később érik a fiú, szoktuk mondani, ebből az is következik, hogy a változása is lassabban következnek be, de egy lány esetében pár hónap alatt, mintha valaki egészen mást látna az ember maga előtt. Ezen egy tanár is meg tud lepődni, hogy tud ekkorát változni az a gyerek, és nem is mindig jó irányba, és ugyanakkor hát a szülő számára azt, hogy ezt kövesse, és tényleg hát maradjon egyáltalán ismerettségben, meg beszélő viszonyban azzal a gyerekkel, ne idegenedjen el tőle. Azért szerintem mindnyájunk életében vannak intenzívebb időszakok, egy munkában egy hajszoltabb pár hét, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát majd túl leszünk ezen, most minden idegszállammal erre kell koncentrálni, csak hogy ez mondjuk a maszkorban elképzelhető, hogy nagyon-nagyon sok idő, túl sok idő az, amit így kihagyhatnánk a kapcsolatból.
3: Borzasztóan intenzívek és gyakoriak lehetnek ezek a nem tudom én ilyen kihívások, trendek, amiket az ember meglepve hal, mert fogalmunk sincs róla, hogy éppen most meg kell csinálni azt a kihívást, hogy egy vödröt a felére húz és úgy videóztatja magát, hogyha mindez nélkülünk történik, mert mi csak rálegyintünk, mert hogy a munkánk intenzív, akkor egyre jobban leszakadunk arról, ami a gyerekünket foglalkoztatja. Ugye már többször előkerült az, hogy sokszor az önállósodást valahogy az nehezíti, hogy anyagilag a szülő sokat enged, vagy többet engedhet meg már magának, illetve a gyerekének, mint amikor ő volt fiatal. És ez pont ellenébe megy annak, ami a küzdőképes fiatalt kinevelni. Tehát a mi gyerekünk, ha meg kell küzdenie majd a párkapcsolatával, a gyerekétnek a nevelésével kitartani sokféle módon, akkor valószínűleg nem azzal segítjük, hogyha érettségire autót adunk neki, diploma mellé lakást adunk neki, mert pont azt vesszük el tőle, hogy ő küzdött meg, hogy letett valamit az asztalra. És ugye ez egy kicsit ilyen nehéz és visszás, hogy a szülő maga megküzdött ugyan bizonyos anyagi javakért, de már úgy gondolja, hogy a gyereke ne kezdjen úgy önálló életet, hogy ezek neki nincsenek kéznél, nincsenek meg. Szerinted milyen buktatói vannak annak, ha a szülő mindent a gyerek feneke alá tesz, és hányféleképpen teszi ezt?
2: Hát így van. Ugye mit tehet a szülő, az is egy nagy kérdés. Csak egy vicces történet jut eszembe, ez hál' Istennek nem a mi iskolánkban történt, de egy közeli iskolában, ahonnan ismertem így tanárkollégákat, mesélték azt, hogy hát mit kapott a gyerek a 18. születésnapjára. Tehát nem karórát, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy nem autót, mint talán most már úgy előfordul, még nem is csak lakást, hanem egy kocsmát. És hát ez egy ilyen bicskázós kocsma volt, úgyhogy attól kezdve a gyerek nagyon sokszor hiányzott az iskolából, mert mennie kellett tanúskodni, hogy mi történt ugye az ő tulajdonában lévő kocsmában. Na most, ami számomra mindig furcsa jelenség volt, bár éppensége lehet, hogy az önállósulás irányába mutatott, csak éppen túlzottan, vagy torz irányban, az, hogy a gyerek nem egy esetben már középiskolás korában munkalehetőség után nézett. Amit én nagyon jónak tartok, hogyha mondjuk a nyári szünetben 2 hétig dolgozik, és kipróbálja magát ebben, de amikor mondjuk kazánokkal kereskedett, megint csak konkrét példát mondok, az viszont egy olyan anyagi önállóságot adott a gyereknek, ami hát nem szerencsés, és hát ezzel párhuzamosan sokszor persze ezt is megfigyelhetjük, hogy túl korán megy végbe az önállósulás, vagy nem fokozatosan, hanem egyszerűen a gyerek már 14-5-6 éves korára abszolút kicsúszik a szülőnek a kezéből. Hát ez sem jó, mert pont a fokozatokat nem járja végig. Ami szerintem fontos dolog, hogy mondjuk például egy nyaralás alkalmából nem baj az, hogyha az a család hát nem a luxust keresi, hanem kicsit kipróbáljuk ezt, hogy az együttlét kedvéért, vagy egy élmény kedvéért, egy egzotikus országnak, vagy vidéknek a fölkeresése kedvéért, hát kvázi leadunk az életszínvonalunkból. És akkor sátorban alszunk, vagy összehúzzuk magunkat valahol egy kis szálláshelyen, vagy magunknak kocsfasztunk valami ennivalót. Tehát az önállósodás a fiatal számára jó esetben, normális esetben ezt jelenti, hogy a szülei által megteremtett életszínvonalból le kell adni az önállóság kedvéért. Na most, hogyha ezt maga a gyerek nem tudja elképzelni, volt olyan diákom, aki így az első osztálynak, tehát 9 akkoriban még első, a 9. osztálynak a kisebb-nagyobb kirándulásai után, a 10. osztályban azért úgy egy következő evezős túra, vagy kerékpártúra, vagy egyéb előtti megkérdezte, hogy hát lesz-e fürdőszoba a szálláshelyen. És hát mondtam, nem lesz, mert evezni megyünk, és ott van a folyó, majd az lesz a mosakodási lehetőség, és akkor egész egyszer nem jött el. Mert azt, hogy az életszínvonalából ő idéglenesen leadjon valamit, erre nem volt képes. Ugye arról talán már korábban is volt szó, hogy az nem baj egyébként, hogyha a gyereknek a zseppénze az nincs túlzottan bőlére eresztve, vagy hát nem korlátlan mennyiségben áll olyan formában rendelkezésre, hogy hát kvázi van egy bank számla, bankkártya, és akkor azon viszont nagy összeg van, hanem hogy valamiképpen a szülő jó, hogyha egy ilyen célfinanszírozást alkalmaz, és amellett a teljesen szabad felhasználású zseppénz az nyugodtan lehet szűkebbre szabva. Azt, hogy utána a szülő tényleg hát hogyan segíti hozzá valamit, biztos, hogy segíteni kell ahhoz, hogy ez a gyerek lakáshoz jusson, vagy valami, de azért erre talán vannak más megoldások is, mint a készre átadott lakáskulcs. Hanem például az, hogy van a tágabb családban, és hát itt persze jó, hogyha van tágabb család, meg ott a kapcsolatok olyanok, hogy ebben együtt lehetne működni akár szélesebb körben, hogy van olyan lakás, amit mondjuk indulásképpen akkor 2-3 évig akár egy fiatal házaspár kisgyerekkel akár használhat. És aztán utána a másik testvér, másik unokatestvér megy abba bele, vagy ugye itt a részletekben hallgatott riportunkban is van olyan, hogy hát valamiképpen kettesével jutnak valami albérleti, vagy ilyen olyan lehetőséghez, vagy hát ugye a szülő szintén támogathatja azt, hogy ez a gyerek kollégiumban töltsön valamennyi időt, és hát talán az is persze igénye lehet már ugye egy fiatalnak, hogyha már megvan a jogosítványa, hogy mondjuk hozzájusson autóhoz, de azért ez sem feltétlenül baj az, hogyha nem külön kocsia van a gyereknek, hanem hát esetleg el kell kérni a szülőkocsiját például. Szóval kicsit érzékeltetve azt, hogy hát ez a mi autónk, tehát hogy persze a gyerek is tud vezetni, meg alkalomattán szüksége is lehet rá, de hát majd idővel biztos neki is lesz, ha úgy hozza az élet. Most meghallgatjuk Sólyomné György Dorottyával készült interjú befejező részét.
3: Hát nagyon lényeges ez az időtöltés, meg a minőségi együttlétnek a témája, hiszen ezt, amilyen időről te beszélsz, ahhoz képest is már szerintem romlott az, még az otthon levő anyukáknak a lehetősége is, hiszen ott majdnem rabjai ők is sokszor a telefonjuknak, a munkájuknak. Tehát erre tényleg nagyon oda kell koncentrálni, és nagyon jó, hogy ez felmerült. Még egy nagyon kényes kérdést hadd kérdezzek meg tőled, engem nagyon foglalkoztat az, hogy amikor az embernek a gyerekei már kirepülnek, akkor általában egy jobb anyagi helyzetben létezik már az a család, hiszen ott a szülők nagy valószínűséggel dolgoztak életükben, lehet, hogy van egy autójuk, de lehet, hogy kettő, lehet, hogy nyaralójuk is van, és hogy mégis, amikor a gyermekük, hát akár az esküvő is ilyen, hogy hogyan szervezi meg ezt a gyerek úgy, hogyha a szülő nem segít, nyilván a szülő segít. Na de mennyire segítsünk? Lakást adjunk rögtön, már fiatalon, már, vagy csak a házasulandónak? Vagy hát, jaj, nem tudnak eljutni A-ból B-be, akkor azért vásároljunk nekik egy kocsit. És hogy vajon mi az a határ, hiszen ez borzasztó nehéz lehet, tudva azt, hogy egy-egy családnak nagyon más anyagi léte, vagy az anyagi biztonsága, tehát hogy nem is mindenki ugyanazt engedheti magának, de mégis gondolom, hogy nem annyira egyértelmű ez, hogy mennyire toljuk a gyerek feneke alá azt az anyagi lehetőséget, ami éppen nekünk rendelkezésünkre áll. Hiszen mi jók akarunk lenni, akarjuk a gyerek életét elősegíteni, de vajon hogyan segítsük elő igazán?
5: Azt gondolom, hogy aranyszabály nincs, mert tényleg különbözőek a lehetőségeink. A fontos az, hogy ne éljük az életet a gyerekek helyett, és hogy legyen kihívás az életükben, hiszen

0: Tehát ez mind beépül, ezek a sikerélmények, és ezáltal lesznek ők erős felnőttek, akik aztán képesek 2-3-4 gyereket fölnevelni, mert az anyagiakat alá tudjuk tolni. Kaphat autót, lakást, lakberendezőt, nem tudom micsodát, de ha nem szerzi meg azt a saját tapasztalatot, hogy önerőből képes, a gyereket megszülni már nem tudjuk helyette, és a gyereket felnevelni nem tudjuk helyette. Tehát amíg eljut odáig, hogy gyereket nevel, addig az élet más területén kell azt megtapasztalja, hogy ő képes. Saját erőből képes, saját erőből sikeres, a párjával, a férjével, a feleségével sikeres, és akkor fog eljutni odáig, hogy képes lesz sok gyereket vállalni, mert már rendelkezik azzal a tudással, hogy önerőből valamit elért. És ezt már előtte el kell kezdeni, tehát mielőtt a gyerek kirepül, már otthon olyan feladatot kell rá bízni, ahol a saját erejét, a szárnyait próbálgathatja visszatérve a madarakra. Tehát amíg itthon lakik, addig se végezzünk el mindent helyette, hanem kapjunk felelősségteljes feladatokat, és értékeljük ki a családban, hogy sikerült elvégezni. Ha nem sikerült, akkor vagy megdorgáljuk, vagy adunk ötleteket, hogy ugyanazt a feladatot legközelebb hogy fogja sikeresen elvégezni. Hát ez is egy tanulási folyamat, amit időben el kell kezdeni. És akkor sikeresek lesznek a gyerekeink az önálló saját életükben.
1: Még egy záró kérdést hadd tegyek föl, hogy abban vajon van valami nagy trükk, vagy mennyire nehéz az, hogy az ember, amikor nevelgeti a gyerekeket, 4 gyerek azért már elhúzódik, jó pár év alatt jutunk oda, hogy ők mind nagyok legyenek, hogy az ember a házastársára úgy tekint, hogy hát te ki vagy, vagy hát tényleg idegenként nézünk egymásra, hiszen annyira lefoglaltak minket a gyerekek, a munkánk, az egyebek, hogy akkor különleges lehet egy üres lakás, ahol esetleg csak vasárnap térnek vissza a csimóták, akiket mi korábban annyira sok energiával terelgettünk. Ebbe van menet közben is valamilyen titkos rendszer, mert úgy látom, hogy ti nem így jártatok, nem idegenként néztek egymásra, hanem találtatok fantáziát abban, hogy ketten maradtatok a nagy családi házban.
0: Én azt gondolom, hogy ez is csak akkor működik, ha folyamatában is azért figyelünk egymásra. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy egy pár nem figyel egymásra, kirepülnek a gyerekek, és akkor képesek újra felvenni a fonalat, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Tehát a gyerekek mellett is nyilván kell azt a gyakorlatot ápolni, hogy néha gyerek nélkül is egymásra figyelünk, és vannak olyan gyakorlataink, amik kettőnkről szólnak, és nem a gyerekekről. Ha ezt így működtetni tudjuk, akkor azt gondolom, hogy az elválás a gyerekek is sikeres tud lenni. Tehát mi ezt a férjemmel úgy éltük meg, mint egy újrakezdést. Körülbelül ott vettük fel a fonalat, ahol abba hagytuk, amikor a gyerekek, mielőtt a gyerekek születtek volna. Úgy végig gondoltuk, hogy mi volt kettőnk életében nagy örömforrás, mielőtt a gyerekek születtek volna, mi az, amit mi ketten nagyon szerettünk együtt csinálni, amiben aztán kicsit talán akadályozva voltunk a gyerekek által, vagy csináltuk csak nem kettesben, hanem a gyerekekkel, és akkor elég hamar rájöttünk, hogy kettőnknek a biciklizés, a bringatúrázás. Mi nászútra is biciklivel mentünk a Balaton felvidékre, előtte is Alpok összes ágúit megmásztuk biciklivel, és akkor én elkezdtem újra edzeni. Újra felültem a biciklire, és komolyabb edzéstervet dolgoztam ki itt a Pilisben, mert a férjem közben is sokat biciklizett, tehát én gyengültem el egy kicsit az utóbbi időben, de egy év alatt elég jó szintre hoztam magam, és akkor ott folytattuk, ahol annak idején abba hagytuk, nagy terveket szőttünk, túraútvonalakat rajzoltunk Ausztriában, Szlovéniában, Németországban, Franciaországban, és minden évben 2 nagyobb biciklizet túrára megyünk most kettesben, a gyerekekkel, nem a baráti körrel, hanem egymásra figyelve, egymás ritmusát fölvéve, és hihetetlen örömforrás. Tehát tulajdonképpen megint egy új világ nyílt ki, valami lezárult, de egy hatalmas új lehetőség, folytattunk valamit, amit korábban kedveltünk, és nincs is idő bánkódni azon, hogy a gyerekek kirepültek, mert megtaláljuk helyette azt a tevékenységet, ami mindkettőnknek örömet okoz. Más vendégségeket is rendezünk, arra is jobban ráérünk, sok barátot hívunk, barátokkal találkozunk, velük kirándulunk. Hát egy kicsit változott, nem 180 fokot, de egy 60 fokot megint változott az életünk, és ez új dimenziókat nyit.
1: Hát nagyon sok örömöt kívánunk a Mária Rádió nevében is ehhez az újfajta élethez. Van-e valami, ami kimaradt, amit még szívesen megemlítenél, abból, amit te is így gondoltál arról, hogy a

0: Fő önállósodása a gyerekeknek, az vajon hogyan segítendő elő, vagy hogyan fest így egy ilyen korszakában az életnek?
1: Gondolkodtam még, hogy mi az az útra való, amit a gyerekeknek adunk, és egy jól működő nagy család talán az az útra való a gyerekeknek, hogy őket egy nagyon erős védőháló veszi körül, és itt talán nincsenek egzisztenciális félelmeik, ami az érdekes, mert ha világsajtót olvassuk, akkor a félvilág, főleg a boldogabbik része Nyugat-Európában az klímaszorong, vagy éppen aktuális divat szerint valamitől szorong, és állítólag azért nem vállalnak gyereket meg családot, mert aktuálisan mindig van valami szorongani való, és ebbe a világban nem szülünk gyereket, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. És azt gondolom, hogy ha egy erős nagy családban nő föl egy gyerek, akkor a támogatás nem kívülről várja, nem az ad neki erőt, hanem van egy nagyon komoly belső erőforrás, arra tud támaszkodni, és nem lesznek komoly félelmei az életben. Kisebb félelmei mindenkinek vannak, de hogyha van neki sok testvére, van több generáció, aki összetart, és nem csak, nem tudom, papíron, hanem valóságban, rendszeresen találkozva, rendszeresen együtt időt töltve, akkor megtapasztalják, hogy biztonságban élnek. És a biztonságot nem egy szociális háló adja, ami jó, hogy van, egyébként addig működik, amíg a jóléti társadalom jólétben van, amíg nincsen krízis, nincsen forradalom, nincsen háború. Látjuk a szomszédos Ukrajnában, hogy háború esetén ezek a szociális ellátórendszerek rögtön bedőlnek, de hogyha egy erős nagy családban neveljük a gyerekeket, akkor ők bátrak lesznek, akkor ők vállalkozni fognak, hogy az életben valamit elérjenek, a szakmájukban, a munkájukban, és vállalkozni fognak, hogy gyerekeket vállaljanak, több gyereket vállaljanak, mert egy biztonságos közegben nőttek föl, és nem lesznek valótlan, kívülről táplált félelmei.
0: Hát ez így van, nagyon erős és összetartó családot kívánok itt a magyar nemzetnek is, meg a Mária Rádió hallgatóinak is, meg itt nekünk is, nektek is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Abban a tárgykörben, hogy hogyan válik önállóvá a gyermek, hogyan éli át ezt a szülő, hogyan segíti ezt hozzá, de elköszönnek a műsorvezetők.
3: Rubovszkiné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán.
4: Otthon a családban című műsorunkat hallották.
5: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
6: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki Szentmise volt az Isteni Irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel közel-keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az Isteni Irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámborlelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásukkal és kedves szavakkal búcsúzott. A székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti misekészlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szentatya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
5: Híreinket hallották.

Dicsérjük és áldjuk ezt a dicsőséges napot, melyen Krisztus Urunk a pokol erejét megtörte, a szent ősatyákat az alvilágból kiszabadította, és kimondhatatlan dicsőségben föltámadott. Azért örvendezzünk és vigadjunk, tiszteljük és neki hálát adjunk, mert örömnek napja ez. Alleluja! Méltó a bárány, akit megöltek, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást vegyen. Alleluja! Hálát adunk neked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki leszel, hogy hatalmadat és dicsőségedet engedted Krisztusnak. Alleluja! Mert most legyőzetett az ellenségnek hatalma, és megrontatott a halálnak fullánkja. Alleluja!

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 9 óra. Szent mise következik.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. A mai evangéliumban Jézus a szőlőtő hasonlatát fogja elmondani. Szentmisénk elején Kalkuttai Teréz szavaival imádkozunk a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni. Úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiókiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Főnícián és Szamárián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömet szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből megtért hívő, és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. Ez az Isten igéje. 121. Zsoltárt imádkozzuk, válasza, Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába megyünk. Íme, itt állunk már kapuid előtt, ó Jeruzsálem. Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Jeruzsálem városa jól megépült, részei egymáshoz illenek. Oda járulnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei. Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Az Úr Izraelnek törvénybe adta, hogy ott nevére áldást mondjanak, mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei. Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Alleluja, alleluja. Jézus mondja, maradjatok meg bennem, és én bennetek. Aki én bennem marad, bőséges termést hoz. Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetszólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, az kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igény.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, mai evangéliumnak legszebb mozaikja Rómában, a Szent Kelemen templomban, az apszisban fedezhetjük föl, és ebben a templomban még szépen elkülönül az evangélium és az olvasmányos oldal, az oltár, amely három különféle pontot jelöl meg, és ebben a három pontban szinte benne van a mai evangélium, az az evangélium, amely arról beszél, hogy miképpen kell Jézushoz kapcsolódni, benne lakást venni, hozzá tartozni. És miképpen kell ezt a kapcsolatot, a szőlőtő kapcsolata hasonlatával a szőlőtőhöz kapcsolni, és miképpen kell gyümölcsöt hozni. Nem elég Jézusban maradni, nem elég a szőlőtőn maradni, hanem aktívnak is kell lenni, gyümölcsöt is kell hozni. Henri Nouwen így elmélkedik erről a mai evangéliumról: én vagyok az igaz szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. E szavak új megvilágításba helyezik a szenvedést. A metszés abban segít, hogy a fák több gyümölcsöt teremjenek. Még ha termek is gyümölcsöt, még ha teszek is ezt-azt Isten világáért, országáért, és az emberek kifejezik hálájukat, mert általam ismerték meg Jézust, akkor is szükségem van számos további metszésre. Sok fölösleges ág és gaj akadályozza a szőlőtőkét abban, hogy tőle telhető legtöbb gyümölcsöt teremje. Le kell metszeni az ágakat és gajakat. Ez a kereszt a fájdalom folyamata, annál is inkább, mert nem vagyok tudatában annak, hogy mennyi fölösleges dolog van rajtam. Gyakran szépnek, bájosnak, elfogadhatónak, nagyon is kedvesnek tűnnek. De amikor le kell vágni, hogy még több gyümölcsöt teremhessem, Bizony az kereszt, az fájdalom. Segít, ha úgy gondolkodok, a fájdalmas elutasításokra, a magány pillanataira, a belső sötétség kétségbeesés megtapasztalására, és a támogatás, illetve az emberi szeretet hiányára, hogy ilyenkor Isten lemetszett rólam valamit, ami fölösleges. Tudom, hogy talán túlságosan korán megelégettem azzal a néhány gyümölcsen, amelyet visszagondolva felismerek az életemben. Esetleg azt mondom, nos, teszek azért némi jót itt-ott, hálásnak kell lennem érte, és meg kell elégednem azzal a kevés jóval, amit cselekszem. E azonban álszerénység volna, sőt a lelkiresség egy formája. Isten többre hív bennünket. Isten meg akar metszeni. A megmetszett szőlőtő egyáltalán nem szép. De később sokkal több gyümölcsöt lehet születelni róla. Nagy kihívás ez, hogy fölismerjem Isten metsző ollóját az életemben. Akkor elkerülhetem a neheztelést, a levertséget, hálásabb lehetek, hogy arra szólít, teremjek még több gyümölcsöt, mint amennyire képesnek gondoltam magam. A szenvedés ekkor tisztulássá válik, és lehetővé teszi számomra, hogy mély hálával, büszkeséggel, büszkeség nélkül örvendezzek a gyümölcsöknek. Gyümölcsről beszél, szőlőtőről beszél, bentlakásról beszél a mai evangélium. Mi igyekszünk Jézusnak a törvényét, szavait megtartani. Igyekszünk róla a mindennap életben tanulságot tenni. De hogy mi az a következő feladat, amelyet el kell végeznünk, amely már nem a hagyományos elképzeléseink szerint való, az bizony ezekkel a meccésekkel járnak. Mindazt, ami eddig fontos volt, értékes volt, talán egy metsző ollóval mégis egy még értékesebb felé kell haladnunk. Jézusnak a szavai legyenek bennünk, és ezek a szavak teremjenek sok-sok gyümölcsöt. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsen el minket a világot legyőző hitereje és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
1: Imádkozzunk Szentatyánkért, Ferenc Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházmegyénkért, Péter püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Hallgass meg, Urunk!
0: Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal, és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy neked hálát adjunk és dicsőítsünk téged, Istenünk, mindenható atyánk. Mindazért, amit a világban teszel, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amikor ugyanis az emberi nem megosztottságban és széthúzásban volt, mi olyannak ismertünk meg téged, aki a lelkeket magához vonja, hogy a kiengesztelődésre készek legyenek. Szent lelked által ugyanis az emberek szívét arra indítod, hogy az ellenfelek újból párbeszédet kezdjenek. Az ellenségek nyújtsanak egymásnak kezet, a népek közeledjenek egymáshoz. A te erőd műve ugyanis, Urunk, hogy a gyűlöletet legyőzi a szeretet, a bosszú enged a kegyelemnek. A széthúzás kölcsönös szeretetté válik. Ezért a mennyei seregek kórusával szüntelenül hálát adunk neked, és fenségednek a földről, vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség, Ura Isten, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Áldunk téged tehát, mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve kérünk most téged, szent lelked kiárasztásával szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, fölajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent atyánk, könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé. Őrizzen meg minket a közösségben Leó pápával, Péter püspökünkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új ég és az új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, minden szenteddel, valamint testvéreinkkel és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békét teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. A Krisztussal föltámadtunk Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelüljetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd meg. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldog avatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen áll.
2: Szentmisét közvetítettünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálta.
3: Szentmisét közvetítettünk.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária rádió hallgatókat. A mikrofonnál Gál Mészáros Réka köszönti Önöket. Mai műsorajánlónk következik. 10 órától az Oltári Szentség Csodái című műsorunkat hallgathatják meg. Ezt követően középkori gondolkodók, 10 óra 45 perckor. Hitvallót hallhatnak Románek Etelka, Esztergom polgármesterével 11 órakor. A napközi és olvasmányos ima órát imádkozzuk 11 óra 25 perckor. A Mennek királyné asszonya antifonát imádkozzuk délben, ezt követően ima szándékokat fogadunk, majd a dicsőséges rózsafüzért interaktív módon imádkozzuk 12 óra 15 perckor. Családfa című műsorunk mai témája az érzelmek, 13 órakor hallgathatják meg, litániát mondunk 13:40-kor. A napi szentmise olvasmánya és evangélium elmélkedéssel 14 órakor. A Vatikáni Rádió híreit 14 óra 25 perckor hallgathatják meg, az irgalmasság rózsafüzérét és az örvendetes rózsafüzért 15 órától imádkozzuk. Az Eventus Podcast mai műsorában Bernát Tamással hallgathatnak meg egy beszélgetést 16 órától. Tanúság tétel Hornyák Istvánnal ennek a beszélgetésnek a második részét 17 órakor hallgathatják meg. A dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 17 óra 25 perckor. Szentmise 18 órakor. Körkép, hírek a régióból 18:40-kor. Hitvallunkat megismételjük 19 óra 5 perckor, esti mese 19:40-kor. Kiáltás, imádság a nemzetért 20 órakor. Esti dicséretet mondunk 20 óra 15 perckor. A Nap Szentje című műsorunkban Mindszenti József bíborosról hallgathatnak meg egy műsort 20:40-kor. Életkérdések 21 órakor. Családfa 22 órakor. Litániát mondunk 22:40-kor. A Vatikáni Rádió híreit 23 órakor, hitvallunkat 23:20-kor hallgathatják meg ismét. Zsolozsmával, a befejező ima órával zárjuk a napot 23 óra 45 perckor. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a tehetik, hallgassanak minket továbbra is. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: A háttérben maradó béke. Nem lármázik, nem kiált. Mária nem keresi a figyelmet, nem akar középpontban lenni. A béke sokszor éppen abból fakad, hogy nem magunk körül forgunk. A háttérben maradás nem eltűnés, hanem bizalom. Isten dolgozik. Mennyire fontos számomra az elismerés? Formálj alázatos békévé.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Mériam Rádió. Léva, FM 100,6. Enciklikák. Pápai körlevelek olvasása.
1: Első fejezet, az ige fényében. 25. pont. Mindezek után érthető, hogy a munkanélküliség és a munkahelyi bizonytalanság szenvedést okoz, ahogyan erről Ruth rövid könyve beszámol, és ahogyan Jézus is beszél róla a piacon kényszerű tétlenségben üldögélő munkások példabeszédében. Vagy ahogyan ő maga tapasztalta, amikor éhezők és rászorulók oly sokszor körülvették. Ez az, amit számos országtársadalma tragikusan él meg, és ez a munkahiány a legkülönfélébb módokon sérti a családok nyugalmát. 26. pont. Arról a torzulásról sem feledkezhetünk meg, melyet a bűn okoz a társadalomban, amikor az ember zsarnokként viselkedik a természettel. Pusztítva, önző, sőt brutális módon kihasználva azt. A következmények egyidejűleg a termőföld elsivatagosodása és a gazdasági és társadalmi egyensúly fölbomlása, melyek ellen a proféták fölemelték hangjukat illéstől kezdve azokig a szavakig, amelyeket maga Jézus mondott az igazságtalanság ellen. Az ölelés gyöngétsége. 27. pont. Krisztus tanítványai megkülönböztető jegyéül mindenek fölött a szeretet törvényét és a másokért való odaadást vezette be. Egy olyan elv formájában, melyet egy apa és egy anya általában már a puszta létével tanúsít. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, olvassuk a János Evangélium 15. fejezetében. A szeretet gyümölcse, az irgalmasság és a megbocsátás is. Ebben a megközelítésben nagyon jellegzetes az a jelenet, amelyben Jeruzsálemben a templom téren látunk egy házasságtörő asszonyt, akit először körülvesznek a vádlói, majd egyedül marad Jézussal, aki nem ítéli el, és egy méltóbb életre hívja.
0: Enciklikák, Pápai körlevelek olvasása című műsorunkat hallották.

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az iratok szerint Avanatusz városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosznak hívták.

Tatiosz, görög filozófus bölcsmeséiből, veled van mindig. Gondolkodtál-e azon, hol van a szeretet, amikor nem látott képét és nem hallott szavát? Gondolkodtál-e azon, hogy elszakadhatsz-e tőle akár egy pillanatra is? Üldögélt a tanítvány a nagy búson, le akarta festeni a felhőt, de az tüstént tova villant a szeme elől. Miért szomorkodsz? Kérdezte tőle a mester. A felhő mindig eltűnik, válaszolta a tanítvány. Jön és megy, nem tudom megragadni. Semmiség, mondta a mester. Ülj nyugodtan és figyeld. És a tanítvány sokáig ült a földön. Figyelte a felhőket, de egyik sem állt meg egy pillanatra.

pillanatra sem. Mind tovasiklott a napfényben fürdő kék égen. És szólt a mester. Látod-e már a felhődet? Nem látom. Folyvást tovaúszik, sohasem pihen. Jól van, mondta a mester. Ülj nyugodtan tovább és figyelj. Egy hét múlva, amikor a mester és a többi tanítvány újra összegyűltek a kertben, az ifjú még mindig a földön ült, és az ő felhője fölött merengett. Nos, látod-e már a felhődet? Üdvözölte a mester. Azt hiszem, látom. Jön, itt van, tovább áll, majd visszatér, és újra elillan, hogy megint visszaszállhasson. Úgy siklik a hatalmas égen, mint a hullám a végtelen tengerben. És épp úgy ámulatba ejt, miként a szeretet, amikor jön, és megérinti a lelkem. Itt van, és még sincs itt. Látom, de csak egy villanásra. És amikor eltűnik a szemem elől, akkor is érzem, hogy velem van, mert tudom, hogy visszatér. Jól mondod. Ami jön és megy, az mindig itt van. A felhő, a hullám és a szeretet. Jön, hogy megérintsen, majd máshová libben, azután visszatér, és holnap, holnap után újra veled van. Semmi sincs állandóbb nála. Ő van akkor is, ha nem látod. Ő van akkor is, ha nem hallod. Érzem már a jelenlétét, pedig nem látom. Éreztem akkor is, hogy velem van, amikor elment. Tudtam, hogy vissza fog térni. Jött és ment, de mégis bennem élt. Mélyen a gondolataimban. Talán nem is hagyott el soha. Helyes, mondta a mester. Amit nem látsz, amit nem hallasz, azt belül érzed. És az érzéseid nem csalnak meg soha. A szemed tévedhet, a füled becsaphat, de a szíved hangjában megbízhatsz, mert ez a hang, bár nincs formája és nincs zenéje, biztosabban dalol minden hangszernél. Ugye most már tudod, hogy mindig veled van. Lehet, hogy nem látod, lehet, hogy nem hallod, elég érezned. Aki pedig érzi a jelenlétét, az maga is szeretettel teljes.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú, előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét a mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 10 óra. Az Oltári Szentség Csodái című műsorunk következik.

Szent Ostya a vendéglőben. Észak-Amerika, a 20. század. Az eső zuhogott, a viharos szél tépte az alvó plébánia ablakát. Ám a plébános haldoklóhoz készülődött. Az albáni püspökség egyik elhagyatott, távoli külterületére hívták. A missziós pap kinyitotta a szentségház ajtaját, a cibóriumból kivett egy szentostját, hódolatosan a kapszulával együtt a szentséghordozó borszába rejtette, amelyet belső zsebébe helyezett. Ekkor kivezette lovát az istállóból, és nekivágott az éjszakának. Ló és lovasa bátran küzdött a fergeteggel, mely éppen szemköz szódította a szakadó víztömeget. A talaj egyre jobban átázott, a ló lába mind mélyebbre süppett. Végül szegény pára annyira kimerült, hogy a lelkész megsajnálta és elhatározta, hogy megpihenteti kissé. Betért egy útmenti fogadóba, s miután ellátta lovát, ő is lepihent rövid időre. Előbb azonban az oltári szentséget a kapszulával együtt egy sublótba zárta. Szerencsére hajnal tájt, elült az orkán, a pap pedig sietett, hogy mielőbb a haldoklónál legyen, hogy őt annak rendje és módja szerint vigaszban részesítse. Már jó néhány mérföldet lovagolt, amikor rájött, hogy a szentség hordozó burzát a vendégszoba komódjában felejtette. Rettenetesen megijedt, keserű szemrehányásokkal illette önmagát, felelőtlen feledékenysége miatt. A vendéglő alkalmazottai nem voltak katolikusok, ezt a lelkész jól tudta, s úgy vélte, hogy a szobát azóta már kitakarították, és a jelentéktelennek tűnt burzát a szentostjával együtt tudatlanságból kidobták. Ilyen gondolatok gyötörték, lovát pedig vágtában hajszolta vissza a fogadóba. Lélegzett visszafojtva érkezett meg, azonnal kérdésekkel árasztotta el az elébe siető fogadóst. Szabad-e még a szoba, amelyben ő éjszakázott? Természetesen, felelte a szállodás, meglehetős méltatlankodással. És nagyon jó, hogy ön visszatért, folytatta, mert nagy zavarban vagyunk, ugyanis hasztalan próbáltuk az ajtót kinyitni, nem sikerült. Vajon mit művelhetett ön? Jó lehet, többször zárva illesztettük a kulcsot, hasztalan fordult az, ahogyan kellett. Az ajtó egyszerűen nem nyílik. A kulcsukon át viszont különleges fénysugárzást fedeztünk fel. Erre a káprázatos ragyogásra semmilyen magyarázatot nem találtunk. Már arra is gondoltunk, hogy valami kigyulladt. Dicséret és hála Istennek, suttogta megkönnyebbülten a pap, és több lépcsőfokot átugorva szobája ajtaja előtt termett, nyomában a fogadóssal s valamennyi alkalmazottal. A lelkész előtt az ajtó minden nehézség nélkül kinyílt, és amikor a szobába lépett, leborult a komód előtt, amelyből a legfőbb jó ontotta az égi fényt. Mélyen megrendülve, tiszteletteljesen rejtette a burzát belső zsebébe, közben megmagyarázta az ámuló más vallásúaknak. Maga Isten van jelen ebben a kis ostjában, istenségével és emberségével, testestől, lelkestől, testével és vérével együtt. Ez a csoda olyan hatást gyakorolt az egész családra és az alkalmazottakra, hogy mindannyian a katolikus vallásra tértek.

Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű oltári szentség csodája után megnézzük, hogy Saturninus és társai szent vértanukat, akiknek szoros kapcsolatuk volt az oltári szentséggel, Saturninus 304-ben halt meg. Mikor Diokleciánus császár idején a keresztényeket Észak-Afrikában kegyetlenül üldözték, Abitina, Mambréza, Tunéziától délnyugatra fekszik, ebben a püspöki városban 40 férfi, nő és gyermek egy Saturninus nevű pap vezetésével elnyerte az eukarisztikus vértanúk megtisztelő címet. A 40 keresztény egy vasárnap egy bizonyos Octavius Félix házában gyűlt össze, hogy az eukarisztiát ünnepelje. Ekkor rájuk törtek a város pogány hivatalnokai, és egy csapat katona spogjul ejtették őket. A pogány bíró előtt meg kellett volna tagadniuk a keresztény hitet, és nyilvánosan az isteneknek kellett volna áldozniuk, vagy szégyenteljes halált adni. Mikor félelem nélkül megvallották Jézus Krisztust, megbilincselték őket, és sok bántalmazás közepette Kartágóba, a római helytartó székhelyére vitték őket. Ott először Dativus Centurio és egy bizonyos Tekla kihallgatása kezdődött. Mindkettejüket kegyetlenül megkínozták. Arra a kérdésre, hogy ki az ő istentiszteleti összejöveteleik vezetője, Dativus ezt válaszolta, Saturninus és mi mindnyájan. Ekkor elővezették Saturninust, a papot és a helytartó megkérdezte, miért gyűjtötte össze a keresztényeket istentiszteletre, a császár parancsai ellenére. A pap így válaszolt, azért ünnepeltük a szent áldozatot, mert a mi vallásunk isteni alapítója rendelkezése szerint az nem maradhat el, mert még halála előtt ezt mondta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ekkor Saturninust, a papot kínpadra vonták Dativusszal szemben, aki agyon gyötrött testét nyugodtan szemlélte és fájdalmai közepette, így imádkozott. Úr Jézus Krisztus, állj mellettem, mentsd meg a lelkemet és védelmezd a lelkemet, hogy ne szégyenüljek meg, ajándékozz nekem a kitartás kegyelmét. A helytartónak azon szemrehányására, hogy neki Dativusnak, mint centúriónak és értelmes köztiszteletben álló embernek, a keresztényeket a császár parancsainak megtartására kellett volna buzdítania, csak ennyit válaszolt a hite bátor hőse, keresztény vagyok, és az is maradok. Ezután a kínpadról a börtönbe vitték. A helytartó most megkérdezte Saturninust, a papot, hogy hallotta-e a császár szigorú parancsait, melyek szerint a keresztények minden istentiszteleti összejöveteléért halálbüntetés jár. A Saturninus erre csak megismételte, a szent áldozatot nem hagyhatjuk el. Így kívánja a törvényünk. Ekkor a pogányok rávetették magukat Saturninusra, és olyan barbár módon bántalmazták, hogy a látványt már a pogány nézők sem bírták elviselni. A helytartó Saturninust ismét a börtönbe vitette. Mikor végül a többi letartóztatott keresztényt is felszólították, hogy tagadják meg hitüket, mind ezt a választ adták. Mi keresztények vagyunk, és készen állunk arra, hogy az igaz hitért és szent törvényéért vérünket és életünket adjuk. Erre a bíró megkérdezte Saturninus azonos nevű fiát, hogy részt vette az Isten tiszteleten, és vannak-e keresztény könyvei. Az ifjú ezt válaszolta, én keresztény vagyok, és nagy örömmel vettem részt a szent áldozat megünneplésében, mivel Krisztus a mi üdvözítőnk és megváltunk. Isteni szeretetének könyveit a szívemben hordozom. A helytartó intésére ekkor a fiatal Saturninust is kínpadra vonták, és testét szétmarcangolták. Utolsónak a bíró Hilárionhoz fordult, aki szintén Saturninus papfia volt, de még csak gyermekkorú. Feltették neki a kérdést, téged ugye csak az apád és bátyád vittek rá, hogy az Isten tiszteleti gyűlésre menj, és az áldozatot velük ünnepelt. Erre ezt válaszolta a fiú, én keresztény vagyok,
és minden kényszer nélkül önként vettem részt az Isten tiszteleten. Az egyes keresztények ellen is, és az egész csoport ellen is mindig ugyanaz volt a vád. A keresztények tiltott vallásának nyilvános megvallása és részvétel a császári rendelet által kifejezetten tiltott istentiszteleti összejöveteleken. Minden egyes vádlottnak egybehangzóan ugyanaz volt a válasza ezekre a vádakra. Mi keresztények vagyunk, és Urunk áldozatának ünneplése nélkül nem tudunk élni. A 40 keresztény végül vagy a kínzások során szerzett sebeibe halt bele, vagy a börtön éhség bunkerében sanyargatott haláláig. Legtöbbjük halálának napja a martirológium feljegyzése szerint február 11 és 12. Az eukarisztia ezen afrikai vértanúi, akik nem tudtak élni a szent mise áldozat nélkül, mindenek előtt pedig a vasárnapi mise áldozat nélkül, melynek során letartóztatták őket, ragyogó példaképei lehetnek annak a sok katolikusnak, akik ma egyre nagyobb számban vagy százalékban túlteszik magukat a vasárnapi kötelezettségük teljesítésén. Úgy vélik, hogy a vasárnapi eukarisztikus ünnep nélkül keresztények tudnak lenni, és az örök bíró előtt mégis meg tudnak állni. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép ének után hallgassunk meg egy gyönyörű szép oltári szentséghez szóló imát is.

a néma tabernákulum, melyben aludni látszol, a legnagyobb erényekre tanít. Az alázat, a türelem és az áldozatkészség azok az erények, amelyeket különösképpen gyakorolsz eukarisztikus életedben, ahogy földi életedben is tetted. És én hogy állok ezekkel? Csak tisztelem őket, ahogy minden kereszténynek kellene. Ha komolyan átgondolom, és mélyen magamba nézek, látom, hogy a régi ember nem halt meg. Makacsul próbál növekedni, és terjeszkedni az anyagi javakban, amelyek mintegy a személyünk meghosszabbításai. Másokban akar élni, nagy teret elfoglalni az emberek gondolataiban. Szívesen szerepel, és szereti csillogtatni tudását, intelligenciáját. Kereszténhez, a megfeszített tanítványához illő érzések ezek. Az igazi tanítványaid, Jézus, a vezeklő szerzetesek, a klarisszák, kármeliták, trappisták, kártaúziak, akik az evangéliumi tanácsokat szó szerint követik, és csuhába öltöznek. Nincs semmiük, mindenben lemondanak saját akaratukról, csendben dolgoznak és szenvednek. Ők megértették a jászol és az oltári szentség néma tanítását. Én is hallom, de mikor leszek elég bátor, hogy kövessem is? Mondani sem kell, a legtisztátalanabbak végeznek a legkevesebb önmegtagadást. Míg a szentek bűnbánatot gyakorolnak, a világias emberek dőzsölnek. Csak az ártatlanok segítenek Jézus keresztjét hordozni. A többiek, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá, hogy vele együtt vezekeljenek, közömbösen nézik, és semmit sem tagadnak meg maguktól.

Föltámad Krisztus. Örvendező szívvel borulunk le előtted, mert föltámadásoddal bebizonyítottad, hogy Isten vagy. Föltámadásoddal megadtad szent tanításodra, a mi katolikus vallásunkra az igazság isteni pecsétjét. Az első húsvét vasárnapon azok, akik nagypénteken téged gúnyolva és káromolva állották körül keresztedet, üres sírod láttán szégyenkezve zavarodtak meg. Az első húsvét vasárnapon azok, akik nagypénteken fájdalommal nézték a kereszten elvérző testedet, nagyszombaton pedig szomorú lemondással gondoltak sírodra, újjongva hallották az angyali szó hírét, hogy sírod azért üres, mert feltámadtál és élsz. Arra kérünk, dicsőséges feltámadott Jézus, hogy a húsvét ne csak megdicsült életed kezdetének emléke legyen számunkra, hanem lelkünk és buzgóságunk megújulásáé is. Add, hogy akik eddig inkább a földieket kerestük, ezután komolyabban törekedjünk az égiek után. Add kegyelmedet, hogy ifjúságunknak te légy a reménye. A felnőttek életében te légy az irányító. Az öregségben te légy a vigasztaló. A halál óráján pedig te légy az erősítő. Segíts, hogy vallásosan éljünk. Hited hűségében haljunk meg, és így feltámadásunk az örök boldogságban legyen. Amen.

A Mária Rádió a szűzanya ajándéka. A Mária Rádió nem emberi terv eredménye, hanem olyan ajándék, mely az égből származik. Rendkívüli kegyelem, melyet Mária anyai szíve adományozott az egyháznak. Egészen egyedülálló jelenség, hogy ez a meggyőződés milyen erősen vert gyökeret mind a Mária Rádió nagyszámú hallgatóságában, mind az egyházi személyekben, akiket megérintett ez az Isten műveire oly jellemző természetfelettiség. Ezt a rádióadót eltérően annyi más az egyházban jelenlévő rádióadótól, olyan égi kegyelemként fogadjuk, melyet nem tudunk Istennek eléggé megköszönni.

0: Mirjam Rádió, Rimaszombat, FM 102,4. Középkori gondolkodók című műsorunk következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, az előző adásunkban tárgyalt Buridánuszhoz hasonlóan ugyancsak a Párizsi Egyetemen futotta be tudományos pályáját, a kor egyik legsokoldalúbb tudósa, kiváló skolasztikus természetbölcselő teológus, matematikus gazdaságelméleti író Nicolaus Oresme. Ő is Franciaföld, Normandia szülötte volt, aki 1325 körül a Bajói Egyház megyében Caen környékén látta meg a napvilágot. Életének korai szakaszáról, családi hátteréről keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy királyi ösztöndíjnak köszönhetően a Párizsi Egyetem híres Navarra kollégiumában 1348-tól teológiát, filozófiát tanult, 1356-tól pedig ugyanitt immár felszentelt papként hittudományi és bölcseleti tárgyakat adott elő, és éveken át előjárója is volt a kollégiumnak. 1362-ben feltehetően udvári szolgálatai fejében Rouenban jutott kardinoki javadalomhoz, két évvel később pedig nagyprépos a helyi káptalan előjárója lett. Ezt követően felváltva tartózkodott Párizsban és Rouenban. Az előbbi helyen folytatta tanári munkáját, közben a trónörökös nevelőjeként és királyi tanácsadóként tevékenykedett, az utóbbi helyen pedig káptalani tisztségét gyakorolta. Ebben a minőségében fordult meg az avignoni pápai

élt, egészen 1382-ben bekövetkezett haláláig. Orezm sokoldalú tudós, termékeny szerző volt. Munkájának jelentős részét tette ki fordítói tevékenysége, mely jelentős hozzájárulást jelentett a születőben lévő francia tudományos nyelv kialakulásához. Így a trónörökös a későbbi ötödik Károly számára lefordította Arisztotelész etikai, politikai, természetbölcseleti írásait, és néhány saját munkáját is ebben a korban még szokatlan módon népnyelven franciául fogalmazta meg. Műveinek jelentős része is az arisztoteliánus hagyományhoz kapcsolódva természetbölcseleti, kozmológiai, mechanikai kérdéseket tárgyalt, teológiai traktátusaiban pedig a mérsékelt nominalizmus szellemében szentháromságtani, krisztológiai, egyháztani témákat vizsgált. Tudományos működésének legfontosabb részét matematikai művei jelentik, amelyekben az algebrai arányosságokról, a függvényekről és a geometriai fogalmak algebrai értelmezéséről, valamint a mechanikai mozgások matematikai megjelenítéséről jutott fontos eredeti megállapításokra. Ennek a témának szentelt legfontosabb munkája Értekezés az arányokról címet viselő értekezése volt, amely 1350 körül keletkezett, valamivel később pedig az Arányok algoritmusa címen adott közre egy másik munkát. Ezekben az írásaiban az egész számok közötti arányok mellett Orezm bevezette a törtes, feles, negyedes, általa irracionálisnak nevezett arányok fogalmát is, ami lényegében a hatványozás és a gyökvonás műveleteinek alkalmazása irányába mutatott. Egy másik fontos, a matematikai és mechanika határterületét érintő témája volt mozgás és sebesség viszonyának tanulmányozása, amelyről kérdések Euklidész elemtanáról és Értekezés a minőség és mozgás összhangjáról címet viselő írásai adnak számot. Ezekben a munkáiban a mozgó tárgyak átlagos sebessége, egyenletes gyorsulása, lassulása és az így megtett utak közötti összefüggéseket igyekezett matematikai eszközökkel megragadni, és koordinátarendszer segítségével, geometriai eljárással ábrázolni. Maga az a tény, hogy Orezm az első között próbálkozott a mozgás koordinátarendszerben való ábrázolásával, amely segítségével olyan tényeket is képes volt megjeleníteni, mint a különböző tömegű tárgyak szabadesésének törvényszerűségei, a fizikai törvények fontos részének felismerésére vezetett, ahhoz, hogy egy egyenletesen változó, mozgással haladó tárgy által megtett út hossza az idővel arányos. Lényegében ez az eljárás is az arányosságokkal összefüggő kutatásaira épült, csak úgy, mint zeneelméleti fejtegetései. Ez utóbbiakban a zenei harmóniát az egyes hangok, hangsorok közötti arányosságból magyarázta, a hangokat is mozgásként, a hangszereket, húrokat, ütőket, pedálokat pedig mechanikai mozgásokat előidéző vagy végző instrumentumokként írta le. Orezm érdeklődésének egy másik területe a kozmológia, az égi testek mozgásának vizsgálata volt. Ezt a munkát már Arisztotelész fizikájához, az égről és meteorológia című munkájához készített kommentárjaiban elkezdte. Nézeteit azonban összefoglaló módon két francia nyelvű művében, az Értekezés a szférákról és az Értekezés az égről és a földről címet viselőkben fejtette ki. Valójában ezekben az írásaiban mechanikai és matematikai ismereteinek az égi testek világára történő alkalmazására, a Buridánuszhoz hasonlóan általa is elfogadott impétusz lendületelmélet érvényének kiterjesztésére tett kísérletet, egyebek között arra a belátásra is eljutva, hogy Isten teremtő aktusa végtelen kiterjedésű, végtelen számú és állandó mozgásban lévő univerzumokat is létrehozhat. Míg máig érvényes matematikai eredményei mellett a fizika világában Orezm felismeréseinek zöme
Még csak távoli megelőlegezése volt Galilei, Descartes és Newton eredményeinek,

0: az univerzum tanulmányozása során olyan belátásokig jutott el, amelyek lényegében már azonosak voltak a később Kopernikusnak tulajdonított, a régiek világképét forradalmasító kozmológiával. Alapvető megállapítása szerint őt idézem, semmiféle tapasztalattal nem bizonyítható, hogy az ég naponként ismétlődően mozog. Majd hozzáteszi, hogy ugyanezen elméleti, spekulatív úton hasonlóképpen alátámaszthatatlan. Nézete szerint ugyanis ennek éppen az ellenkezője az, amit a tapasztalat, a megfigyelés a természetben érvényre jutó mozgástörvények sugalnak. Ezek alapján felhozható, idézem, több szép ér vannak alátámasztására, hogy a Földön naponta ismétlődő formás forgással mozog, az ég pedig nem. Lényegében a heliocentrikus világkép megfogalmazásával van itt dolgunk, hiszen a mozdulatlan vonatkozási pont nem más, mint a Nap és a csillagoségbolt, amelyen a planéták csak úgy, mint Földünk, állandó, megfigyelhető, kiszámítható mozgásban vannak. Orez tisztában volt azzal is, hogy idézem őt, mennyire fontosak az eféle megfontolások hitünk védelme szempontjából, finoman utalva arra, hogy az univerzumról alkotott kép változása a teológiát is új kihívások elé állítja. Orez tudósi sokoldalúságának bizonyítéka az is, hogy ő a középkori gazdaságelmélet talán legjelentősebb képviselője, olyan modern fogalmak megteremtője, mint államháztartás, nemzetgazdaság, monetáris politika. Ez irányú érdeklődését minden bizonnyal az antik gazdaságelméletek ismerete mellett azt táplálta, hogy udvari szolgálata révén a politika jelesül a gazdaságpolitika fő kérdéseivel is szembesült. Ennek tudható be több fontos francia nyelven megfogalmazott munkája. A könyv a politikáról, a könyv az úgynevezett gazdaságról, valamint e témában legfontosabb műve a könyv a pénz keletkezéséről, természetéről és változásairól. Figyelme középpontjában ezekben az írásokban nem a gazdaság általában, hanem sajátosan a pénzgazdaság, az államok pénzügyei végső soron magának a pénz fogalmának és természetének vizsgálata állt. Abból indult ki, hogy maga a pénz ősidők óta csereeszköz, maga is áru és érték, bár természete jelentősen eltér az egyéb javakétól. Ugyanakkor állította, hogy társadalom, állam, gazdaság nem létezhet pénz és pénzforgalom nélkül, ám a pénz maga nem csak előmozdítója, de gátja is lehet a közösségi élet természetes működésének. Megfigyelte, hogy a pénz monopóliuma, pénzverés és kibocsátás joga fontos hatalmi eszköz, amelyet sokan, főurak, tartományok, bankok igyekeznek megszerezni, a szuverének, az uralkodók ezzel ellentétes érdeke pedig éppen ennek a jognak egy kézben tartása. De mi is a pénz? Teszi fel Orez ma kérdést. Anyaga szerint értékes anyag, nemes fém, arany, ezüst. Alakja, formája szerint érme, veret, eszmei és forgalmi értéke szerint pedig az az érték, amelyet egyéb javak formájában szerezni lehet érte. Ám a vert pénznek van egy sajátos természete. Minden érme veret megszabott értékkel rendelkező címletként kerül kiadásra. Ezt a pénzdarab állandó és meghatározott nemes fém tartalma garantálja, így értékálló a pénz. Ám forgalomba kerülve a pénz veszít értékéből, míg eszmei értéke, címlet nagysága állandó marad, anyaga kopik, nemes fém tartalma csökken. Ez valójában természetes folyamat, amelyet a forgalomban lehet korrigálni. Nagyobb baj, amikor a pénz értéke nem természetesen romlik, hanem mesterségesen rontják. Ez a pénzrontás, a gazdaság és a társadalom nagy veszedelme. Hiszen bevett gyakorlat, uralkodói gazdaságpolitika, hogy az érmét időről időre körülnyírják, névleges értékét megtartva csökkentett fémtartalommal újraöntik, hogy pénzszűkében lévén extra haszonra tegyenek szert. Ez az eljárás azonban kövesség bár azt kincstáruk megtöltése érdekében francia királyok is, nem más, mint önkény és hamisítás Orezm szerint morális vétek, gazdasági baklövés, merénylet az állam és polgárai érdeke ellen. Alapvető elve ugyanis, hogy a pénz nem az azt verető uralkodó, hanem a közösség, a társadalom tulajdona, amely csak jogot enged át a közhatalomnak arra, hogy a pénz kibocsátásával a közjó szolgálatára legyen. Jó esetben a pénz jogos hasznot hajt mindannak, aki kibocsátja, kezeli, adja, veszi, a pénzrontás azonban lerombolja ezt, egyekseket jogosulatlan haszonhoz juttatva, sokakat megkárosítva. A pénzzel való visszaéléseknek három módja létezik. A pénzváltás, az uzsora és a pénzrontás esete. Ám ezek közül az utóbbi a legnagyobb vétek, és ez okozza a legtöbb kárt is az embereknek, az államnak. Kárt okoz az egyéneknek, mert elszegényíti az embereket. De kárt okoz a közösségnek, végső soron még a nyerészkedni vágyó uralkodónak is, mert arra ösztönzi a pénztulajdonosokat, hogy vagyonukat olyan helyre, országba menekítsék, ahol a pénz értéke kiszámítható, stabil. A nemes fém így eltűnik, a gazdaság megbénul, válságba kerül. A válságot pedig csak fokozza Orezm végső következtetése szerint a harmadik kár. Az, hogy idegen földről ezek után senki nem akar árút behozni, hiszen azért csak rossz pénzzel fizetnek, ez pedig a kereskedelem halálát, az országok közötti kapcsolat végét jelenti, lényegében pénzügyi, gazdasági összeomláshoz vezet. Szerteágazó életművét áttekintve búcsúzzunk ezek után a polihisztor szerénységére utaló saját vallomásával a tudós embertől, Nikol Orezmtől. Nem tudok semmit, csak azt tudom, hogy semmit sem tudok. Kedves hallgatóim, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Középkori gondolkodók című műsorunkat hallották.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Romanek Etelkával, Esztergom polgármesterével, Rózsa Katalin beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Romanek Etelkát, aki Esztergom polgármestere. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és el kell mondjam, hogy én is Mária Rádió hallgató vagyok.
1: Amiben biztos vagyok, a legtöbb szó Esztergomról esik majd beszélgetésünk során, a legtöbben nyilván erről faggatják. Talán ritkábban van lehetősége beszélni gyermekkoráról, arról a családi háttérről, ahonnan elindult. Törzsgyökeres esztergomi.
2: Ha a családról esik szó, vagy a gyerekkorról, akkor nagyon kedves, kellemes, jó érzés, amit átérzek, hiszen csodálatos gyermekkorom volt. Sajnos édesapám már nincs, nagyszüleim sincsenek, de a gyerekkori emlékek azok megmaradtak, egy rendkívül szerető család és keresztény értékrend az, amit hoztam a felmenőimtől, és amit adtam tovább az én gyermekemnek is. Nagy-nagy szeretettel emlékezem vissza rájuk. Hála Istennek édesanyám még közöttünk van, minden nap nagyon fontos, hogy találkozzak vele, majd valamikor ilyen nagymama szeretnék lenni, mint amilyen édesanyja az én anyukám.
1: Polgármesternek nem készül az ember. Milyen terveket szőtt fiatal korában?
2: Azt láttam a szüleim hivatásában is, vagy nagyszüleim hivatásában is, hogy a szolgálat számukra nagyon fontos volt. Kicsi gyerek voltam akkor, amikor nagymamám nevelőszülői felügyelőként vitt magával családokhoz, ahol állami gondozott gyerekeket látogatott. Ez engem nagyon megérintett. Ennek köszönhetem, hogy aztán nekem is lett egy testvérkém, mert hogy édes testvérem nem születhetett. Egy kislány nővérem lett, és én akkor nagyon-nagyon büszke voltam, hogy nekem is van testvérem. Édesanyám egészségügyben dolgozott, az ő munkája és a szolgálat, tehát soha nem volt számára az idő korlátja, ha menni kellett, szülésznő volt édesanyám, nagymamám is szülésznő volt. A szolgálat, másokon való segítés, de ugyanezt tapasztaltam édesapámnál, nagyapámnál is, hogy tenni másokért, alázattal, szeretettel, viszonzást nem is várva. Ez a fő vezérvonal, és ezért a hivatásomban is, amikor pályaválasztás volt, akkor is, hogy valamit az emberekért tenni. Így választottam a közigazgatást, jelenleg is közigazgatásban dolgozom, lassan 40 éve, a közjóért. Néhány városházán lehet látni ezt a nagyon szép kifejezést, hogy a közjóért. Én ezt komolyan vettem, a 40 év alatt bizonyítottam is, hogy hű maradtam ehhez a hivatáshoz.
1: Tanárként engem különösen érdekel az is, hogy óraadóként tanította a Vitéz János Római Katolikus Főiskola, ami mostanra már a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a része. Milyen tantárgyat tanított, illetve milyen élményt adott a tanítás, milyen emlékei vannak ebből az időből?
2: Egy különleges utazás volt a tanítás, hiszen korábban közigazgatásban dolgoztam, tehát jogalkalmazásban. Általában azokon a munkahelyeken, ahol voltam, vezető voltam, akár önkormányzatnál, akár közigazgatási szervezetnél, és ez a felkérés annak kapcsán jött, hogy közgazdaságtan ismereteim is vannak, a második diplomám az erről szól. Számomra is kihívás volt, hogy meg tudom-e találni a hangot a fiatalokkal, aztán utána a levelezősök kapcsán nem csak fiatalokkal, hanem akár velem korúakkal is, és nagyon nagy élmény volt. Az a pár év nagyon sok barátságot és nagyon sok őszinte kapcsolatot hozott az én életembe is. Voltak olyan tanítványaim, akik a mai napig írnak nekem, tudatnak arról, hogy férhez mentek, gyerekük született, hol dolgoznak. Volt, aki tanácsot kért tőlem, hogy mit évő legyen. Sokáig dolgoztam munkahogyi szervezetben, és akár a pályaválasztással kapcsolatban, tehát nagyon nagy élmény volt. Volt egy év, amikor tudomásomra jutott, hogy a hallgatók között volt egy ilyen, hogy ki a legnépszerűbb oktató, és még ezek közé is bekerültem. Soha nem voltam túlzottan szigorú, inkább segítőkész, hiszen lehet vizsgáztatni így is és úgy is, lehet valakit rávezetni, lehet valakivel megszerettetni, még akár egy olyan száraz tudományt is, mint a közgazdaságtan. Igen, sokan írtak nálam szakdolgozatot, ami talán azt is jelenthette, hogy szerettek velem együtt dolgozni. Nagyon szerettem.
1: A következő két gondolat önről szól. Egy nagyon kedves, közös ismerősünket megkérdeztem, elmondtam neki, nagyon örülök, hogy önnel fogok beszélgetni, és hogy mit mond háttérinformációt, vagy mi az, amit feltétlenül tudnom kell. A következőt mondta ez a közös ismerősünk önről. Ő nagy lélek, ő is gyümölcsoltókor született. Tudja, hogy ki mondta ezt önről?
2: Miután nemrég volt gyümölcsoltó boldogasszony csodálatos ünnepe, és egy nagyon kedves, általam nagyra becsült, tisztelt hölgy is akkor üli a születésnapját, talán professzor Prokop Mária?
1: Igen. Nos, Prokop Mária és Esztergom neve is összefonódott az idők során. Idén Vízkeresztkől emlékeztünk Prokop Péter, papfestő költő születésének a 100. évfordulójára, és ennek kapcsán a Mária Rádióban abban a szerencsés helyzetben, megtiszteltetésben volt részem, hogy egy tematikus napot tarthattunk, és arra én több műsort készítettem, természetesen vendégem volt Prokop Mária professzor asszony is. Nagyon nagy kegyelemnek tartom, hogy ismerhetem, és valóban idén gyümölcsoltó boldogasszony napja, március 25-én éppen 80 éve született, és azt is tudom, hogy Esztergom igazán méltó módon köszöntötte őt. A beszélgetésünk része kell, hogy legyen egy kicsit Prokop Mária is. Én egy mondatot idézek öntől. Isten éltesse nagyon sokáig erőben, kitartásban, Esztergom iránti hűséges elkötelezettségben, családot körébe Mária néni. Ez volt az ön köszöntőjének egy mondata. Mióta ismeri Prokop Máriát, mit jelent önnek a barátsága, mit tanulhatunk tőle?
2: Személyesen néhány éve ismerem, de a művei okán, a tevékenysége okán már gyerekkoromban hallottam róla, hiszen ő nagyon sokáig az Esztergomi Vármúzeumban dolgozott. Mindig is a régi iránt vonzódtam. Az első szakdolgozatomat például Esztergom város műemlékvédelméből írtam. Annak ellenére, hogy közigazgatási diplomám van, a műemlékvédelem szemszögéből néztem ezt a kérdést, és akkor is már Máriának a munkáival találkoztam. Hát ennek 35 éve, akkor írtam az első diplomamunkámat, és aztán Botticelli freskó kapcsán nagyon sokat lehetett hallani. Ez úgymond egy nagy szenzáció volt akkor, és mi esztergomiként láttuk azt, hogy mekkora küzdelem is volt. A mélységek és a magasságok, amikor a felfedezés megtörtént, akkor rengeteg támadás érte, és mindenki kételkedett benne, és azt hiszem, hogy a mai világunk is erről szól, hogyha van valami csoda, akkor az emberek kételkednek. Nem merik elhinni, nincs az a bizalom bennük, hogy igenis, higgyünk a csodálatos, szép dolgokba is, legyen a jó hír is hír, és ne csak a rossz hír. Amikor polgármester lettem, akkor elsőként dolgoztunk azon, hogy Esztergom díszpolgára lehessen Mária. Ez már abban az időszakban történt, amikor Esztergom város díszpolgári oklevelét személyesen adhattam át részére, és ez számomra nagyon nagy öröm volt.
1: Esztergomot szokták Szent István városának, illetve a Magyar Rómának is nevezni. Miért mondhatjuk azt erről a gyönyörű fekvésű városról, hogy szakrális központ?
2: Én nagyon elfogult vagyok a városunkkal. Néhány embernek, aki az irodámban járt, és beszélgettünk, és látta, hogy az asztalomon ott van Jeruzsálemnek egy albuma. Már elmondtam, hogy én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb hely Jeruzsálem, de a másik az Esztergom. Az a lelkiség, az a sok minden, ami ott történt, az mind meghatározza ennek a városnak a fontosságát. 1000 évvel ezelőtt, nem csak Magyarországra, egész Kárpát-medencére kiterjedően, ami ott Esztergomba történt, akár Szent István működése alatt, vagy éppen 1038. augusztus 15-én, amikor ő felajánlotta az országot Szűz Mária oltalmába, és lettünk Mária országa, ezek mind arra hivatják el a városunkat, hogy lelki feltöltődése legyen mindazoknak, akik Esztergomba eljönnek. Most az utóbbi években sokat beszélünk a zarándoklatokról. Talán mondhatjuk azt is, hogy divat lett zarándokolni. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet soha pejoratív kifejezéssel használni, hogy most divat lett, hiszen a legnagyobb kegyelem annak, hogyha valaki egy zarándoklaton részt vehet, hiszen olyan hihetetlen közelségbe kerülhet önmagával és a teremtővel, ki tud zárni magából minden felesleges dolgot, és arra a legfontosabb dologra tud koncentrálni. egy ilyen zarándokhely is Esztergom, és hogyha Esztergomban sétál az ember akár a Várhegyen, vagy éppen a várban, nézi a köveket, vagy nézi a csodálatos kápolnák rózsaablakát, akkor gondolat arra, hogy árpádházi szentek is ugyanezt látták. Eltelt ugyan több száz év, akár ezer év, de a lényeg nem változott. Az égbolt ugyanolyan, az ember tisztasága ugyanolyan lehetne, tehát a többi az ajtó múlik.
1: Elindult az idei magyar zarándokút Esztergomból. Ez április 5-én a legismertebb közösségi portálon olvastam az ön oldalán. Az április 5-i esemény sora a Szent Adalbert központtól indult, ahol a Magyar Zarándokút Egyesület elnökével együtt köszöntötte ön is a résztvevőket. A Bazilika Bakóc kápolnájában egy rövid áhítat is volt, és elindult valóban ez a zarándoklat, az első napon Piris Szentlélek és dobogók állomásokat érintve. 9 nap alatt 400 kilométert tesz meg a zarándokcsoport. Ő már egy picit beszélt arról, hogy Esztergom miért fontos zarándokhely. Milyen szerepet vállalt a Magyar Zarándokút Egyesületben, illetve mit jelent a zarándoklat, és hova jutott már el?
2: A Magyar Zarándokút Egyesület vezetőségi tagja vagyok, ugyanúgy, mint a Mária út Zarándokút Egyesület vezetőségében is. Annak okán történt, hogy én korábban többször végigjártam az El Caminót. Nincsenek véletlenek, ezt azért tehettem meg, mert spanyol szerzetesekkel dolgoztam önkéntesként 10 évig, és ők beszéltek nekem erről a zarándokútról. Velük együtt mentem először, még hosszú évekkel ezelőtt, és annyira megérintett, hogy utána még elmentem 3-szor. Egy rendkívül különleges dolog zarándokolni, és mindenkinek kívánom, hogy tapasztalja meg azt, hogyha van hite, hogy jó a cél, oda szeretne eljutni, akkor megkapja a gondviseléstől a segítséget. Függetlenül attól, hogy milyen az időjárás, hány éves, sportos, nem sportos, ez mind lényegtelen. Ha van hite, hogy végig tudja járni az utat, akkor meg tudja tenni. Amikor Spanyolországban zarándokoltam, akkor mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne Magyarországon is lenne ennek hagyománya. Akkor még nem volt. Mindenki az El Caminóról beszélt, könyvek is jelentek, meg filmek. De Magyarországon nem volt ennek tapasztalata, és aztán pár év múlva ez is elindult, és akár a Mária út révén, akár pedig Magyar Zarándokút révén, most már Magyarországon is van lehetőség arra, hogyha valaki ki tud szakadni egy kicsit a hétköznapokból, akkor meg tudja tapasztalni ennek a különlegességét. Így kerültem én mind a két zarándokcsoport vezetőségébe. Igazán a munkámból adódóan annyit nem tudok benne dolgozni, amennyit szeretnék, de bízom benne, hogy majd az elkövetkezendőben erre is lesz lehetőségem.
1: Két város nevét említem, Mariazell és Canterbury. Hogyan kapcsolódnak Esztergom városához? Sőt, úgy tudom, hogy egy harmadik város nevét is megemlíthetnénk itt. Tudom, hogy ennél lényegesen több testvérvárosa van Esztergomnak, nem véletlenül ezeket említem.
2: Igen. Különleges helyek, több száz évre nyúlik vissza a Canterbury kapcsolata Esztergomnak, Beket Szent Tamás és Bánfi Lukács okán. Canterbury lett elsőként Esztergom testvérvárosa 25-26 évvel ezelőtt. Nagyon szép hagyománya van ennek az együttműködésnek, s leginkább a Beket Szent Tamás ünnepség az, ami most már negyedszázados Esztergomba. Itt meg kell említsem Kisi Golászló püspök atyának a szerepét, aki az egésznek a gondolatiságát megfogalmazta és életben tartja. Rendkívül színvonalas, nagyon szép emlékkonferenciával emlékezünk minden évben január 5-én Beket Szent Tamásra és a Canterbury kapcsolatra. Kereszténység európai identitás ennek a fő vonala, vagy éppen fő mondani valója. Rendkívül szép, igényes előadások hangzanak el, most egy könyvformájába ki is adta a Rudnai Sándor Alapítvány. Minden erről szól, kereszténység, európai identitás, és mégis az összes előadás más szemszögből közelíti meg ugyanazt, ami talán napjainkban a legaktuálisabb és legfontosabb a megfogalmazás, hogy hogyan lehet ezeket a gyökereket, vagy éppen ezeket az értékeket erősíteni, hirdetni és megtartani, hiszen Európa jövőjét csak így lehet elképzelni. Ez a Canterbury kapcsolat. Nagyon nagy élmény volt számomra, amikor 3 évvel ezelőtt, 700 év után Beket Szent Tamás erekéjét, A 4 kilométeres zarándokúton én vihettem Canterburybe, a plébánia templomtól a katedrálisig. Megtapasztalni azt a tiszteletet, ami Beckett Szent Tamás szellemisége iránt van, még a mai napig is, pedig több száz év eltelt. Tudjuk, hogy milyen méltatlan módon halt meg, és milyen gyáva módon vették el tőle az életét azok a katonák, akik hátulról támadták meg őt imádság közben, de azt a szellemiséget, amit ő képviselt, az a több száz év sem tudta elhomályosítani. 700 év után került egy oltára Beckett Szent Tamásnak az erekéje a világ különböző tájairól, arra az oltára, ahol megölték őt. Máriacell szintén egy nagyon szép testvérvárosi kapcsolata Esztergomnak, szintén több mint negyed százados, és most a Mária út okán is említettük, hogy valahol a Mária út Csíksomjó és Máriacell között, vagy éppen akár Csehosztov és Medjugorje között van, gyönyörű keresztet formál, aminek a közepén valahol azért Magyarország van. Mi esztergomiak úgy gondoljuk, hogy talán Esztergom, de ennek nincs is jelentősége. Lényeg az, hogy itt van, ennek az erejét ezt mindenki számára át kell adnunk.
1: És a harmadik város?
2: És a harmadik város Fatima. A korábbi zarándoklásaim során talán 6-8 évvel ezelőtt, amikor a portugál zarándokúton jártam, Lisszabonból elmentem gyalog Fatimába. Végigjártam azt a magyar kálváriát, amit Szent István kálváriának hívnak, és magyarok hozták létre. Különlegesen szép, csodálatos élmény volt. Aztán eltelt néhány év, polgármester lettem, és a portugál nagykövettől kaptunk egy megkeresést, amiben jelezte, hogy Fatima szeretne Esztergom testvérvárosa lenni. Hihetetlen csoda volt ezt átélni, hogy egy Fatima, ahol milliók zarándokolnak, és ami egy nagyon különleges helye a világnak, fontosnak tartja, hogy Esztergom testvérvárosa lehessen. Fatima az, amellyel még a testvérvárosi kapcsolat kialakítása folyamatban van, új választások voltak, új polgármester, új képviselőtestület, tehát, hogy Esztergomnak 11. testvérvárosa Fatima lesz, ez úgy gondolom, hogy egy különös, szép üzenet.
1: Néhány perce már zarándokutakról beszélünk, illetve szóba került az is, hogy Esztergomon keresztül is számos zarándokút vezet. Mi az, amit Esztergom adni tud egy zarándoknak?
2: Nemzeti emlékhely a Várhegy. Én úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. A zarándok megérkezik Esztergomba, bármely irányból. A Várhegyen magasodó bazilika, Magyarország legnagyobb temploma, egy olyan hívást és egy olyan befogadást jelez bárki számára, hogy megnyugvás megérkezni Esztergomba. Hogyha elmegy a Bakócz kápolnába, ami maga egy csoda, hiszen több ezer darabra szedték szét, amikor leégett az előző templom, és visszaépítették több ezer darabról. És ott van a Mária kegykép. Vagy éppen lemegy valaki a bazilika altemplomába, és mondjuk elmegy Mindszenti sírjához, ami megint egy zarándokhely, és hamarosan lesz Mindszenti zarándoklata május 4-én, amikor 3-4 ezer ember érkezik. Gyalog, kerékpárral, vonattal, vizen, és ott együtt imádkozik, akkor pontosan átérzi, hogy micsoda ereje van a közös imádkozásnak, és hogy mennyire fontos a hit. Hát ezt adja Esztergom a zarándokoknak.
1: A polgármesteri teendők nyilván kitöltik napjának legnagyobb részét. Mennyi ideje jut a családra, illetve mit ad önnek a család, mit lehet tudni? Hogyan tölti a szabad idejét, ha egyáltalán ilyen van?
2: Jelenleg elmondhatom, hogy szabadidőm nincsen. Tehát ami szabadidő lenne, az azok a közösségi programok, amelyeken én, ha csak tudom, mindegyiken részt veszek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen itt tudok találkozni az emberekkel. Kulturális események, nyugdíjas klubok eseményei számtalan, ezek természetesen hétvégén vannak, szombat-vasárnap. Nagyon szeretem, és nagyon fontos az is, hogy elmenjek az őstermelői piacra, ott tudjak az emberekkel találkozni. Ha így nézzük, akkor nincsen szabadidőm. De mivel ez nem a hivatalban végzett tevékenység, vagy nem éppen a képviselőtestület munkájával kapcsolatos tevékenység, én ezt szabadidőnek tekintem. A család a legfontosabb. A fiam 30 éves felnőtt ember, hamarosan nősülni fog, nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon várom, hogy majd én is nagymama lehessek. A munkája révén ő már nem lakik Esztergomba, éli a saját életét a kedves menyasszonyával, itt Budapesten, amikor van lehetőségünk, találkozunk, együtt vagyunk. Édesanyám nem messze lakik tőlem, minden nap megyek hozzá egy pár percre, nagyon nagy ajándék, hogy ő van nekem. Úgy gondolom, hogy a Jóisten azért adta nekem most ezt a feladatot, ezt a polgármesterséget, mert a fiam felnőtt, édesanyám, hála Istennek, el tudja még látni magát, tehát most van arra időm, energiám és lehetőségem, hogy most teljes mértékben a város szolgáljam.
1: Sőt, amellett, hogy a város szolgálja, nagyon sok karitatív, illetve önkéntes munkát is végez, szolgálatot. Egy kicsit beszéljen erről, hiszen a Mária Rádióban mi is önkéntesként szolgálunk, illetve a Mária Rádió önkéntesek munkáira épül. Mit ad önnek az önkéntes szolgálat, a karitatív munka?
2: Hát a legfontosabb, mivel így neveltek a szüleim, tehát ezt láttam, nagymamám is, ha csak tehette, másokon segített, édesanyám is, ha csak tehette, másokon segített, ez nekünk olyan természetes volt, hogy mindig a rosszabb helyzetben levők felé fordultunk. Amikor a fiam kicsi volt, neki sincsen testvére, de a nevelő otthonból, egy lánynevelő intézet van itt Esztergomba, a plébánián keresztül minden vasárnap hoztunk ki gyerekeket, és ők velünk töltötték a vasárnapot, együtt kirándultunk, együtt ebédeltünk, és ahogy természetes volt, hogy jönnek hozzánk mások is. Láttuk a hírekbe, hogy nehézségek vannak, akár a tiszai árvíz kapcsán, akár Kárpátalján, akkor természetes volt, hogy mi is befogadtunk gyereket. Kárpátaljáról több esetben is hoztunk családokat, akik egy-két hétig, vagy akár egy hónapig itt voltak velünk Esztergomban. Amikor már lehetőség volt szerveződni a Máltai Szeretetszolgálat körében, akkor néhány barátommal mi is létrehoztuk az Esztergomi Máltai Szervezetet, csoportot, ennek most már 25 éve, és én is több mint 10 évig dolgoztam ebbe a szervezetbe önkéntesként. Akkor ennek kiforrott formája nem volt, hiszen jöttek az adományok, határok megnyíltak, segítettük azokat, akik a határon átjutva itt próbáltak segítséget kapni. Utána kiépítettük ennek a szervezetét, és mára a máltai szervezet is több mint 25 éves tapasztalatokkal bír, egy országos segítő hálózattal és intézményi hálózattal is működik. A gyermek gondozástól a felnőtt gondozásig, a hajléktalan ellátásig. Amikor az alapokat le kellett tenni, akkor sokkal nehezebb volt, hiszen nem tudtuk, hogy lehet-e, szabad-e. Laikus módon otthon találgattuk ki, hogy hogy legyen, mint legyen, hogy osztjuk az adományokat, hogy kapjunk helyiséget, ahol az adományokat tudjuk fogadni, továbbadni, átadni. Amikor már szépen működött és létrejött a szervezet, akkor úgy hozta a sors, hogy találkoztam spanyol szerzetesekkel, akik egy misszió kapcsán jöttek Magyarországra. Több mint 10 éves másik önkéntes segítő kapcsolat alakult ki. A cigány misszióban dolgoztunk, ahol spanyol, francia és mexikói szerzetesekkel létrehoztunk Esztergomban egy csodálatos közösségi házat, felépítettünk egy olyan különleges szolgálatot, ahol a gyerekektől a felnőttekig segítettük a cigánytelepen élőket. Valahogy mindig úgy alakult az élet, hogy önkéntes munka jött, azt örömmel fogadtam és tettem. De nagyon fontos a mai napig is az életemben megtalálni azt, hogy hol lehet segíteni, odafordulni, lehajolni, szépen csendben segíteni másokon.
1: Kedves Etelka, kértük, hogy hozzon magával egy bibliai igét, amit megoszta Mária Rádió hallgatóival, és miért volt fontos ez az ige az életében, ossza meg velünk.
2: Nagyon nehéz egyet kiválasztani, ezért talán Máté evangéliumában, hogy az aratni való sok, de a munkás kész kevés, és kérjétek az aratás urát, hogy küldjenek segítőket. Azt hiszem, hogy ebben minden benne van, hiszen az életben mindenkinek lehetősége van észrevenni, hogy miben tud segíteni. És hogyha van egy feladat, akkor bizony kérni kell, hogy legyen hozzá erőnk, legyen hozzá eszközünk, legyen hozzá segítőnk, és akkor meghallgatnak minket, és jönnek a segítők. Ez az élet minden területén így van. Úgy gondolom, hogy mindig meg is kell köszönni. Mert hogy megérkeznek a segítők, úgy alakul az élet, hogy megoldódnak a problémák, akkor sokszor elfelejtjük megköszönni. Nagyon-nagyon fontos. Márk evangéliumában, aminek a lényege az, hogy az emberfia nem azért jött a világra, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat. Ez is talán egy picit az önkéntes munkához is kapcsolódik, hogyha kellő alázattal és nyitott érzékszervekkel érjük a világot, akkor mindig észre fogjuk venni, hogy hol lehet szolgálatot tenni. Nagyon jó dolog másokért élni, és másokat szolgálni, és másokra figyelni. az én hivatásomban ezt élem meg, a közjóért, hiszen a közigazgatás is egy szolgálat kell, hogy legyen.
1: A Mária Rádió hallgatói nevében megköszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy még nagyon sokáig szolgálja Esztergomot. Ehhez nagyon jó egészséget, erős hitet és kitartást kívánok. Isten áldja!
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok a Mária Rádió hallgatóinak is, önnek is.
0: Romanek Etelkával, Esztergom polgármesterével Rózsa Katalin beszélgetett.
3: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
4: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
5: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent fér mossa le. Eltévedt ember hitre tért,

0: A mulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s menny üdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szent titok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerű, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Szeretlek, Uram, én erősségem, alleluja. Uram, erősítőm, menedékem és szabadítóm. Istenem, segítőm, akiben remélek. Oltalmazom, hatalmas szabadítóm és pártfogóm. Segítségül hívlak, áldott Istenem, s akkor ellenségeimtől megszabadulok. Rám zúdultak a halál hullámai, pusztító áradat rettent engem. Rám tekeredtek az alvilág kötelékei, horkot vetett nyakamra a halál. Nyomorúságomban az Urat szólítottam, Istenemhez kiáltottam. Templomában szavamat meghallotta, s kiáltásom színe elé füléig hatolt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szeretlek, Uram, én erősségem, alleluja. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem, alleluja. Megindult és megrendült a föld, a hegyek alapja rengett és megingott, mert Isten haragra gyúlt. Orrából füstlövelt, szájából emésztő tűz, perzselő parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, lába sötét felhőre lépett. Kerubra hágott, úgy röpült, szelek szárnyán siklott tova, homályba burkolózott, mint valami sátor, úgy takarta őt sötétlő víz, égi felhő. Arcának fényétől a felhők szétfutottak, jégeső zuhogott, és tüzes villám. Menny dörgött az égből az Úr, megzengette hangját a fölséges. Jégeső zuhogott, és tüzes villám. Nyilait hullatta, és szétszórta őket. Villámait szórta, és rájuk ijesztett. Előtűntek a vizek medrei, feltárultak a földkerekség alapjai, az Úr feddő szavától, tomboló haragja viharától. Lenyúlt a magasból, s megragadott engem. Az áradó vizekből magához emelt. Kiragadott szörnyű ellenségeim közül, azok közül, akik gyűlölnek, és erősebbek, mint én vagyok. Sanyarúságom idején rám törtek, az Úr azonban oltalmamra kelt. Kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Alleluja. Mécs világot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Alleluja. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint. és megfizetett tiszta kezemért, amiért az Úr ösvényein jártam, és gonoszul nem hagytam el Istenemet, mert szemem előtt áll minden törvénye, és parancsait el nem vetettem. Szeplőtelen voltam előtte, és a gonosztól őrizkedtem. Megjutalmazott az Úr igaz voltom szerint, mivel kezem tiszta maradt szem előtt. A szenthez szent vagy, a jóhoz jóságos, a tisztához tiszta, ám a ravasznak túljársz az eszén. Megszabadítod a megtiport népet, de a nagyra látó kevét megalázod. Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram, fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétben. Ha velem vagy, rárontok az ellenség hadára, Istenemmel együtt fölhágok a várfalakra is. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Alleluja. Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, alleluja. Hogy legyen hitünk és reményünk Istenben, alleluja.
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, látomásomban új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt. Lásd, újra teremtek mindent. Majd hozzám fordult. Írd fel, mert ezek a szavak hitelesek és igazak. Aztán folytatta. Beteljesedett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. Ez lesz a győztes öröksége. Az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égőkénküves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között, velük fog lakni, és letöröl szemükről minden könnyet, alleluja. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, mert a régi világ elmúlt, és letöröl szemükről minden könnyet, alleluja.
3: Olvasmány a Diognétoszhoz írt levélből. A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincsen mi különcködő életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek igazságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások. Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben, táplálkozásban, a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek látszó életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények. Mindenben részt vesznek, mint polgárok, mindent eltűrnek, mint idegenek. Minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások. Gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek. Őket azonban mindenki üldözi. Nem is ismerik, és mégis elítélik őket, megölik őket, de életre támadnak. Koldus szegények, és mégis sokakat gazdagítanak. Mindenben hiányt szenvednek, mégis mindenben bővelkednek. Megszégyenítik őket, és a szégyenben éri őket a dicsőség. Rágalmaik visszahullanak a mazokra. Megrágalmazzák őket, és épp a rágalmak közt éri őket a dicsőség. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizonyul igaz életük. Szidalmazzák őket, és ők áldással felelnek erre. Megvetik őket, de ők tiszteletet adnak mindenkinek. Jót tesznek, és mégis, mint gonoszokkal bánnak velük. Ha kínozzák őket, örülnek, és mintha életre támadnának. A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogányok volnának. A pogányok is üldözik őket, de maguk a támadóik sem tudják, hogy miért bántják őket. Egy szóval, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek jelen van a test minden tagjában. A keresztények is ott vannak a világvárosaiban. A lélek ott lakozik a testben, de mégsem a testből való. A keresztények is itt vannak a világban, de ők sem erre a világból valók. A láthatatlan lélek a látható testben van. A világban élő keresztények is láthatók, de vallásosságuk láthatatlan. A test haraggal és harccal támad a lélek ellen, mert akadályozza élvezeteiben, pedig semmi jogtalanság nem esett rajta. A világ is gyűlöli a keresztényeket, mert ők visszautasítják élvezeteit, holott a világot nem sértették meg. A lélek szereti az őt gyűlölő testet és tagjait. A keresztények is szeretik üldözőiket. A lélek be van zárva a testbe, de ő tartja össze az egész testet. A keresztények is úgy vannak a világban, mintha börtönben volnának, de mégis ők tartják össze a világot. A halhatatlan lélek mulandó hajlékában lakozik. A keresztények is e mulandó világban zarándokolnak a mennyei örökké valóságra várva. A lélek jobbá lesz, ha étellel és itallal nem kényeztetik el. A keresztények is folyton gyarapodnak, noha nap-nap után üldözik őket. Isten olyan fontos őrhelyre állította őket, ahonnan nem szabad elmenekülniük. Én vagyok a világ világossága, aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Alleluja! Bennem az útnak és igazságnak minden kegyelme, bennem az életnek és az erőnek minden reménysége. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Bélóra bús emlékez, örök bírót ítél neked, kihez nem férhet földi vád, rágyarló nép halált kiált. Minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát,

Alleluja, alleluja, alleluja. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat. Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaitól eltérjek. Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened. Bő áldás vagy nekem, Uram. Taníts meg tetszésed szerint élnem. Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad igéit ismételgetem. Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban. Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról. Boldogságomat csak igaz igédben találom. Szavaidat nem felejtem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet. Figyelj könyörgő szavamra. Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam. Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi. Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá, nem lesz bennem gonoszságot. Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától. Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam. Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót. Óvj engem, mint szemed fényét. Szárnyad árnyékában védj meg engem. A gonoszoktól, akik szorongatnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták. Szájukból kevésség árad. Sarkamban vannak, körülvesznek, szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre. Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlánkölyök. Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal mensd meg életemet a gonosztól. E halandóktól oltalmaz, Uram, kezeddel. E halandóktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet. Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Alleluja, alleluja. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. Az Úr láttára, alleluja.

38 esztendeig volt beteg. 38 év. Ó, idő rengeteg. Ó, csiga lassan kúszó nappalok. Ó, vége várhatatlan éjjelek. Ó, zaj, mely őrít. Ó, csend, mely gyötör. Ó, tehetetlen kín, maró csömör. Ó, nagy alkalmak örökre múlása. Kis édes percek tovasuhanása hasztalanul megfoghatatlan.

váratlanul. Hiába termett a tojást a pálma, s hajtott ki az olajfa, míg a szól. 38 esztendeig volt beteg. Mindenki terhe magának teher. 38 ólomlábú év alatt a fátum mindent elcserél, kever a lélekben, a mély műhely homályban. Ez a szív kővé keményedhetett. Túlcsordulhatott alázatosságban. 38 esztendeig volt beteg. Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle. Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre. Ha volt önérzet benne, rongyá válott. Ha volt szikladac, finom porrá állott. Feküdt a tóparton, s a tóba nézett. A tó. Ez volt az egyetlen igézet. A tó, a Bethesda, a gyógyulás. Leszállani szent, megszállott vizébe, mikor rájön a nagy háborodás. Mikor rászáll az Isten angyala, súlyos szárnyával sújtja a habot, és gyöngybuborékként a titkos mélyből fakadnak a megmentő balzsamok. A tó közel volt, és mégis messze volt. Elérhetetlen, mint a csillagok. A többiek mégiscsak lejutottak. Lejutottak a bénák, a vakok. Valaki vitte, támogatta őket, hadd lépjenek a vízbe legelsőnek, és ki sokáig tűrt, sokáig vérezett, egyszer mégis elsőnek érkezett. Csak ő nem érkezett oda. Nem volt ki támogassa, levigye. Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen, oly bűnös élő halott teteme, hogy ember erő el nem bírta többé. Elmúlt megint a szent háborodás, a nagy alkalom, a boldog varázs, elszállt megint az Isten angyala. A halott öröm utolsó leánya, a halványzöld fürtű tündérremény, az is a világ végére szökött. Éj lett. Ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a Bethesda fölött. De másnap reggel Jézus arra jött. Reményik Sándor a Bethesda partján.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston Bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a Bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá, a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja. Mert itt méhedben hordozni, méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
2: Örülj és örvendez szűz, Mária, alleluja.
3: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
2: Könyörögjünk, Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk, add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

Kedves hallgatói család! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Felvidéki Mária Rádió Mirjam idén májusban ünnepli megalakulásának 14. évfordulóját. Szeretettel hívjuk hallgatói családunk tagjait és minden érdeklődőt május 9-én, szombaton, születésnapi ünnepségünkre. A hálaadó szentmisére 18 órakor kerül sor a komáromi Szent András Bazilikában, melyet rádiónk élő adásban is közvetít. A legszentebb áldozat bemutatása és megünneplése után szeretettel várjuk Önöket a plébánia nagytermébe, ahol lehetőség nyílik a személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. Tartsanak velünk május 9-én 18 órakor, személyesen vagy épp lélekben rádió készülékeik előtt, minél többen. Adjunk hálát együtt az elmúlt 14 évért, s ajánljuk a gondviselő Isten kezébe a Felvidéki Mária Rádió Mirjam köré gyűlt közösségünket.

Kedves hallgatóink! A Felvidéki Mária Rádió stúdiójában ima szándékokat fogadunk a 035 7 72 72 72-es telefonszámon, Magyarországról a 00 421 35 7 72 72 72-es telefonszámon vagyunk elérhetőek. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy telefonálás közben rádiókészüléküket halkítsák le, vagy kapcsolják ki.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói, nagy családját, a mikrofonnál Csepregi László. Ima szándékokat fogadunk az elhangzott telefonszámokon, és már meg is érkezett az első hívás. Tessék, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
1: Imád kérik a bűnösök megkérésére, különösen a gyermekeim és családjaiért, hogy visszatérjenek az igazítőt. Megkérem a Jóisten segítségét, a Szűzeny oltalmát, hogy egy apát fogásba egész családomat, hogy vezessék a jó útra vissza, és elhúgy szeretteim, hogy meg a jövődalmat minden megholtjainkért, és mindenki, akinek szüksége van a Jóisten segítségére, és kérem a segítségét a Szűzenyának, hogy az jó
0: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm magukat és mindenkit.
0: Köszönjük
2: szépen. Szeretnék hallaimat kérni beteg papiamért, lányomért, unokámé, férjemé, saját magamé. Marikai, Gyuri, Lívaba, Erikai, Demindre, és a Magyar Demindi hívekért, és Szakal és Peres úr, és testvéri, és minden kedves hallgatóért, és betegekért, akinek Szűzanyát szeretik, és imára van szükségük, úgy, mint nekem. Köszönöm szépen a Jóisten, Magyar dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Tessék, vonalban tessék lenni.
3: Tessék a Jézus Krisztus, miatt kérni szépen egy meghalt édesanyáért és illő két leányáért. Ilonka családjáért, meghalt szülőkért, de egy szülőkért, szülőkért. Meghalt férjemért, testvéreiért, szüleiért, de egy szüleiért, szüleiért. Környére a sebcentrumba kérnék imád a doktorokért, az ápolókért és az odajáró betegekért. Meghalt László, József, Kihamér, Kálmánért, élő György és Klárikáért, jó szándékra, saját egészségem javulásáért, meghalt szüleimért, családjáért, és az egész rokonságért, szülőkért, nagyszülőkért, dédszülőkért, ükszülőkért. Meghalt nővéremért, sógoromért, és fiúk és leány, meghalt leányáért, élő nővérem és sógoromért és családjáért, élő húgom, sógorom és családjáért, saját családomért, gyermekeimért, unokáimért, dédunokámért, élő és elhunyt papjainkért, akik Komáromba szolgáltak. Mária Rádióért, a háború megszűnéséért, szentatyáért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, akikért senki se imádkozik. Az első áldozásra készülő gyermekekért, meghalt keresztüleimért, Lajos Máriáért, meghalt fiúk János és meghalt menyük Erzsébetért, élő Erzsébet, Teréz, Margit és az összes elhunyt rokonságért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen! Tessék, Mária Rádió!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérném szépen a közös imád, halva fekvő sógornőm Julianna lelki üdvéjét, valamint Gizella rokonaim, nagynéném és unokatestvérem közelgő névnapjuk és évfordulójuk alkalmából az ő lelki üdvükért is kérném szépen a közös imád. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Imádkozunk ezekre a szándékokra, maradjon velünk az imában. Újra van egy kedves hallgatónk. Halló? Ez sajnos megszakadt. Tessék, Mária Rádió. Halló? Halló? Mária Rádió.
5: Halló?
0: Tessék.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni Nagy beteg Lászlóért és Erzsébetért, És az első áldozó gyermekekért, szüleikért, a családtagokért, hogy tartsák fontosnak az ünnep alkalmából, hogy meggyónjanak, és ha lehet, az egész család részesüljön az Eucharisztia szentségében, ami fontosabb minden külsőségeknél. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen! Igen, hallgatom.
6: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
6: Imád kérek a fiaimért, egyik fiáért, hogy munkat találjon, a másik fiam családjaért, unokáimért, megértéshez a családban, a nővéremért és családjaért és a unokájáért, magamért, lelki erőért, türelmemért kérek, és
0: igen.
6: Magamért, türelemért is, lelki békéért szeretnék, megértést a családban. A Mária Rádió minden munkatársáért és önkénteseiért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Isten áldja, megimádkozunk ezekért a szándékokért. Én meg is köszönöm a kedves hallgatóinknak, hogy hívtak minket, és így együtt ima szándékokat fogadtak, hívtak ide a Mária Rádió stúdiójába. Mindazokat az ima szándékokat, amelyek nem hangzottak el az éterben, felajánljuk most hamarosan a dicsőséges rózsafűzérben. Szeretettel fogja önöket várni Lavácsik István önkéntes testvérünk. Maradjanak velünk és imádkozzunk együtt a szűzanyával. Köszönjük!

0: Kedves hallgatóink, interaktív rózsafüzér következik, melyben ön a hallgató imádkozik. Élő adásunk telefonszáma 035 7 72 72 72. Külföldről is elérhetőek vagyunk a 00421 35 7 72 72 72-es telefonszámon. Megkérem a kedves hallgatókat, hogy telefonálás közben halkítsák le, vagy kapcsolják ki rádiókészüléküket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Mária Rádió stúdiójából Lavácsik István és Csepregi László köszönti önöket. Kedves hallgatóink, a Mária Rádió néhány pillanat múlva közösen imádkozhatunk a dicsőséges rózsafűzért elúttal is interaktív módon, vagyis önök is bekapcsolódhatnak az imába. Hívjanak bennünket a 035 7 72 72 72-es telefonszámon, és vállaljanak egy-egy tizedet. Magyarországról a 00 4 21 35 7 72 72 72-es számon tudnak bennünket elérni. Ne féljenek bekapcsolódni a rózsafűzér nem csak közös ima, hanem közösségi esemény is. Hívjanak bátran, és imádkozzuk együtt a világ békéjét, családjainkért, egyházunkért. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklókra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánata, a test föltámadása és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Kérdezzem meg magamtól, hiszek-e a feltámadás tényében, Gondolok-e az örök élet örömére és boldogságára? Merem ennek a ténynek és felismerésnek a fényében élni mindennapjaimat, beranyozza-e hétköznapjaimat a feltámadás fénye? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe felment. Hálát adok neked, mennybe felment Krisztusom, hogy örök életre szól irgalmad és barátságod, hogy mindent újjáalkotsz, és már most is itt a földön bontakozhat bennem az örök élet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökén, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökén, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökén, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzértől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat,
3: akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Az egyházban tovább él és munkálkodik Krisztus a szent lélek ereje által. Az egyház az igazságnak, a kegyelemnek és a szeretetnek a nagy közössége. Minél jobban ragaszkodunk az egyházhoz, annál jobban növünk bele Krisztusba a szent lélek ereje által. Szent lélek Úristen, formálj át bennünket krisztusiakká. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
4: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária a keresztövében együtt halt meg fiával. Élestől járta át a szívét, s ezzel megélte az első halált. Ettől kezdve már nem halhat meg, csak elalszik, mint István diakónus, aki látta a megnyílt eget és Isten dicsőségét. A második halál nem árthatott annak, akit az Atya kiválasztott és kitüntetett módon szeretett, megőrizve őt minden bűntől. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
5: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Salve Regina, üdvözl légy királynő, fölséges asszony, úrnő, aki fölséges vagy lélekben, nemes, érintetlen erőben, tiszta, szeplőtelen, ragyogó fénnyel átjárt, akin az égi szépség koronája. Mária, miként társa volt szent fiának a szenvedésben, most társa a megdicsőlésben és a világ feletti uralmában is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
6: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy utók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunknak foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében.

0: világban, akár a rádió hullámain keresztül is. Az interaktív rózsafűzer minden hétköznap elérhető, ugyanebben az időben, 12 óra 15 perckor. Köszönöm a technikai segítséget Csepregi Lászlónak, búcsúzik az imavezető Lavácsek István, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk interaktív módon.

Gulyás Pál az evangélium elé. Egy betlehemi megalázott ember teremtett új világot. Megteremtette az igéből, a szeretett szent semmiéből. Ezt a világot úgy szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre. Által verték kezét és térdét, s a nap is vérzett, ahogy vérzék. A szél elvitte kiáltását, vihar széttépte jajgatását. Csend nőtt fölötte emeletnyi, és most se tudják eltemetni. Milliók ássák újra sírját, milliók újra a sátánt hívják, a föld óriási tüzéből, a mindent alakító éjből. De ő alakít most már mindent. Ő jár fel alá ereinkben, ő támaszt az egeknek létrát, ő küld a sötétbe stafétát. Karját az ég felé emelte, s elszállt fölötte a föld lelke. Új lélek költözött a holdba, új teremtés a bús bolygóba. Medréből a tenger kilépett, feljött a földből az enyészet. A víz és tűz rendje megfordult, a természet könnye kicsordult. Ez a könyv tartja most a létünk. Ez a könyvhoz jövendő.

0: Őt nékünk.
1: Ha ez a könyv most elapadna, szívünk egyszerre megszakadna. Folyók hirtelen megállnának, elhűlne szárnya a madárnak. Szikla zuhanna a zöld fűre, s a levegő elsötétülne.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki Szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel közel-keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a Szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az Isteni Irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámbor lelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásukkal és kedves szavakkal búcsúzott. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szent Atya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 13 óra. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Családfa című műsorunk következik. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Családfa című műsorunk következő adásában. Jó magam, a műsor szerkesztője vagyok, Berta Péter. Itt köszönhetem újra a stúdióban műsorunk állandó szakértő vendégét.
3: Szép tavaszi napokat kívánok, Sül Tamás vagyok.
2: Tamás, a mai műsorban milyen témával fogunk foglalkozni?
3: Ha belemerülnénk az érzelmek világába, abba a területbe, amely láthatatlan, de annál inkább fontosabb, és annál inkább mélységekbe vezethet minket, olyan, mint az óceán, ami sokszor veszélyesnek tűnik az emberek előtt, de mégis gyönyörű, és mélységeket tapasztalhatunk meg.
2: Ma sem vállalkozunk kisebb feladatra, mint mondtad, hogy megpróbáljuk valahogy kimerni ezt a tengert, akkor álljunk neki, és vegyük ki az első kis adagot a tengerből. Mire jók az érzelmek, vagy mi a funkciójuk az érzelmeknek?
3: Az érzelmeknek több funkciójuk van, hogyha csak belegondolunk, hogy megkérdeznénk, hogy mi a funkciója egy autónak, akkor egy autónak is több funkciója van. Tehát nem csak az, hogy elvisz minket egy A pontból B pontba, hanem ad egy élményt is, vagy eszközként használhatjuk, vagy szolgálhatunk egy autóval. Tehát, hogy ugyanúgy az érzelmeknek az életünkben, és aztán konkrétan a párkapcsolatban is több funkciója van. Néhányat így elsőre felsorakoztatnék. Az első funkciója az érzelmeknek a szükségjelző funkciójuk. A másodikat megnevezhet egy elégedettségi funkciónak, jelzi, hogy mennyire vagyunk elégedettek. A következő a mozgató rugója, illetve az indító funkciója, tehát olyan, mint egy katalizátor egy motorban, hogy indít. Ha az emberi kapcsolatokra nézünk, akkor az érzelmeknek mélyen összekötő funkciójuk van. Nem csak egy ilyen felszíni, hanem mélyen erősen bele lehet kapaszkodni ezekbe.
2: De ugyanakkor az érzelmeknek ugyanúgy lehet romboló és elválasztó funkciója is, nem?
3: Igen, ezeket ugye azért nem sorakoztattam most föl, mert ugye úgy, mint funkció, úgy egy szerepe van, és amikor azt mondjuk, hogy az érzelmek lehetnek félrevezetőek, vagy rombolóak, akkor ugye az érzelmek nem ez a szerepük, hanem azok a mellékhatások, vagy azok a dolgok, amikor mondjuk vagy csak nem figyelünk oda az érzelmekre, vagy tudatosan valaki manipulálni akar valakivel, akkor mondhatjuk, hogy az érzelmeket is kihasználhatja.
2: Az előbbi felsorolásban volt egy tétel, ami megütötte a fülemet, az elégedettségi jelző. Ezt egy kicsit kifejtenénk, mert hogy az ember vagy elégedett, vagy nem, vagy mégse?
3: Jó, akkor én is javaslom, hogy vegyük sorba ezeket, hát akkor nézzük az elégedettségi funkciót az érzelmeknek. Bár furcsa így megfogalmazni, de az érzelmeken múlik, hogy elégedettek vagyunk-e, vagy sem. Most ezt egy példával kifejteném gyorsan. Gondoljunk egy olyan élethelyzetbe, hogy fölépítettük az álmaink házát, és az udvarunkon mondjuk van egy-két luxus autónk, amire nagyon vágytunk, éppen melegszik az udvaron, a medencében a víz. Tehát egy ilyen relax hétvégét gondoljunk el, amikor külsőleg azt kéne, hogy mondjuk, vagy valaki meg kéne, hogy állapítsa, hogy az, aki itt lakik, tételesen most mi, én ebben a helyzetben vagyok, akkor nekem elégedettnek kéne, hogy legyek. És ebben a helyzetben is lehetünk elégedetlenek, az érzelmünk azt jelezheti, hogy valami nincs rendben, tehát nem vagyok mégsem elégedett, pedig ezt nem tudom, hogy miért. Most, ha ez olyan körülmények között történik, hogy családi viszonyokban vagy párkapcsolatban, akkor érthetetlen ez a helyzet. Most miért vagyok elégedetlen, hogyha mindenem, amire vágytam, abban a helyzetben megvan, és mégsem vagyok elégedett. Na most, hogyha nem foglalkozok ezzel az érzelemmel, hogy elégedetlen vagyok, tulajdonképpen csalódott leszek önmagam is, meg csalódást okozok azoknak, akik velem élnek, és felvetődik bennük, hogy vajon akkor most mit hibáztak. Ezt a történetet, hogyha ilyen fikciót, hogyha csinálunk, hogy tulajdonképpen miért vagyok elégedetlen. És lehet, hogy felsorakoztatok még X dolgot, amire rámutathatnék, hogy azért vagyok elégedetlen, mert körbenézek ezen a szép udvaron, amit így most ugye ide varázsoltunk, és rámutatok arra, hogy még sincs minden rendben, nem tökéletes ez az udvar, ugyanis éppen akartam locsolni a kertet, és az automata locsoló berendezés nem indul, rájövök, hogy valami berosdásodott. És már is ráfogom ezt az elégedetlenség érzésemet arra, hogy na, itt van az ok, hogy berosdásodott ez, és ki nem szólta ugye a cégnek, akik ezt működtetik, hát például a párom. És már is rávetítem azt, hogy ő a hibás, és hogyha csak ebben maradnánk, akkor azt gondolnánk, hogy na, hogy ennyi. Azért egy kicsi igazság alapja van ennek, hogy ez egy mondjuk egy párról szól, akikkel én így beszélgettem, és kitűnt, hogy abszolút nem az a baj, hogy túl meleg van, vagy berosdásodott a öntöző berendezés, és hogy a párom nem szólt, vagy nem telefonált időben a cégnek, hanem abszolút valami más. Belső elégedetlenség jelentkezett, és pedig azzal, hogy az az elégedetlen ember úgy érezte, hogy a másik számára nem attraktív. Mondjuk ki, hogy nem kívánatos. Nem kíván engem a párom. Nem érdeklődik felőlem. Ezt az érzést, amíg kikutatjuk, ugye azért eltelik egy idő, mert ugye az élet zajlik, és ebből a szempontból szerettem volna rámutatni arra, hogy az érzelmeken múlik, hogy elégedettek vagyunk-e. Utolsó mondat ehhez a történethez, hogyha a párja ennek a személynek jelzi, hogy ő attraktív, hogy ő kívánatos, hogy ő fontos számára, hogy ő kívánja, mint élettársat, mint házaspárt, akkor abban a pillanatban másodlagossá válnak azok a dolgok, amiket felsorakoztatott eddig, hogy ó, hogy berosdásodott valami. Hát, hogyha kapcsolati szinten megnyugszok, és fontosnak tart a másik, és ezt jelzi is számomra, akkor abban a pillanatban az elégedettségi faktor fogja jelezni azt, hogy rendben van, és megnyugszok.
2: Ha jól értem, akkor itt ugye egy mélyebben fekvő érzelem hat ki a felszínes dolgokra. Tehát én úgy látom, hogy akkor itt is van egyfajta hierarchia, és általában a mélyen fekvő, vagy a belsőnket jobban meghatározó mély dolgok, azok a felszínre is ki tudnak adni, mint egyfajta hullámokat vetnek a felszínre. Arra kell rájönnünk, hogy ezek a hullámok most vajon külső hatások miatt vannak, vagy pedig belülről fakadnak, ugye?
3: Teljesen így van. Ez az, amit ugye az érzelmekről az utóbbi évtizedekben a kutatások alapján kimutatták, és ugye most így megfogalmazták azt, hogy a mélyen fekvő érzelmek, azokat nevezzük tudományos szempontból a primér, elsődleges érzelmeknek, és azok, amelyek már aztán felületen vannak, amelyek látszódnak, ezek a szekundér, azaz a másodlagos érzelmek. Nem kevésbé fontosak ezek, nem valótlanok, hanem ezek felületen látszóak, és sokkal gyorsabban észlelhetőek, és eltakarják azokat, amelyek mélyen vannak.
2: A korábbi felsorolásban fölmerült még egy érdekes tétel, ugye az összekötő funkció, azt elkezdtük egy kicsit boncolgatni, de most talán kicsit jobban nyissuk meg, hogy nyilván ahhoz, hogy két ember kötődjön, az szükség van érzelmekre, de hogy is van ez a bonyolult kapcsolat?
3: Igen, tehát hogy az első funkciót, ahogy én említettem, és még nem bontottuk ki, az a szükségjelző funkció. Tehát ugyanúgy, ahogy az érzelmeink jelzik a testi szükségleteinket, tehát ha én éhes vagyok, és helyet adok, tehát megértem a saját érzését, tehát ezt a jelzőt, hogy éhes vagyok, akkor tudok reagálni saját magam éhségére, tehát hogy elkészítek magamnak ételt, vagy veszek, és megelégítem a testemet. Ugyanígy van a lelki, illetve a kapcsolati érzelmeinkkel, hogy jeleznek valamit, de nem biztos, hogy észleljük. Tehát az a fontos, hogy észleljük. Ilyen ez például, hogyha szükségem van arra, az én kapcsolati tárhelyemnek szüksége van a közelségre, akkor ezt megértsem. Tehát nekem közelségre van szükségem, akkor leszek elégedett, vagy akkor lesz jó, hogyha valaki közel lép hozzám. Vagy szükségem van védettségre. Félek valamitől, bizonytalan vagyok, van egy nehezebb időszakom, nehezebb feladataim, és szüksége van arra, hogy ne egyedül lépegessek ezekben, akkor védettségre. Vagy arra van szükségem, hogy megosszam a gondolataimat. Tehát mindezek olyan lelki szükségletek, amelyeket az érzelmeink egyébként jeleznek, és gyakran a testünk jelzi ezeket, ugye szoktuk ezeket a pszichoszomatikus betegségeket megnevezni, de tulajdonképpen nem csak betegségek mutatják ezeket, hanem a testi tünetek tulajdonképpen jelzik azt, hogy mire van szükségem. Van, hogy izzad a tenyerem, ez is jelzi valamit. Vagy úgy érzem, hogy összegörnyedtem, akkor arra van szükségem, hogy kinyújtsam magam, lehet, hogy arra van szükségem, hogy valaki megnyugtasson engem. Tehát mind ezek a kapcsolati szükségleteink. A kutatások azt mutatták ki, hogy 3 ilyen beazonosítható elem van, amelyre jó, hogyha figyelünk. Az egyik az az érzelmi elérhetőség, a másik az érzelmi bevonódás, és a harmadik az érzelmi válaszkészség. Tehát ezek a kapcsolatainkat nagyon dinamizálják. Mit értek ez alatt a 3 kifejezés alatt? Az érzelmi elérhetőségben például arra van szükségem, hogy valaki elérhető érzelmileg, jelzi nekem, hogy nem vagyok egyedül az én érzelmeimben, nem zárkózik el a másik tőlem. Kapcsolatainkban gyakran megéljük azt, hogy valaki passzív, nem reagál rám. Tehát ez az, amikor az én érzelmi szükségletem akadályba ütközik, mert a másik nem reagál. Ez az elérhető. Párkapcsolatban azzal a kérdéssel indítható el, hogy elérhető vagy-e számomra. Ugye telefonon is valaki elérhetetlen, de kapcsolati szinten, hogyha érzelmi szinten valaki nem elérhető, akkor ez akadályt jelenthet. Bevonódás, érzelmi bevonódás, hogy fontos vagyok-e, tapasztalom-e azt, hogy te, mintha éreznéd azt, amit én érzek. Ugye, tehát, hogyha ha én éhes vagyok, és valaki más megkínál, akkor azt érzem, hogy olyan, mintha érezte volna ő az én éhségemet. Ugyanígy a lelki szükségleteinknél. Valaki érzi azt, hogy izgulok, akkor az számomra fontos, hogy kapcsolódik ezáltal. És a válaszkészség az, hogy meg tud-e erősíteni mindabban. Tud-e olyan választ adni, és ez itt nem a szavakra gondolok, hanem hogy érzelmileg tud-e olyan kisugárzást adni, közvetíteni nekem, amire éppen szükségem van. Egy életpéldát hadd mondjak, házaspárokról beszélünk, egy olyan élethelyzet, amikor megszületik egy kisgyermek a családban, édesanyja kiteszi a lelkét, hogy jó édesanyja legyen, megadja mindent a gyermekének, és ugye itt jelzi mondjuk a férjének, hogy hát azért ő is besegítsen, és a férj is elkezd besegíteni, és mégse azt érzi a férj, hogy az édesanyja, tehát a párja, a felesége örülne annak, hogy besegít, és akkor a férje azt fogja érezni, hogy mindent megteszek, munkába járok, anyagilag bebiztosítom a családot, és még fürdetem is a gyermeket, tehát nem tartok 2 méteres távolságot a csecsemőtől sem, mégsem lesz minden rendben. Mi lehet itt? Az édesanyja lehet, hogy azzal az érzéssel küzd, hogy ő vajon jó édesanyja. Ennek a gyökereit most nem kell annyira bogoznunk, hogy miért van ez benne, de ha úgy érzi egy édesanya, hogy nem biztos, hogy ő jó édesanya, és nem azt kérdi a férjétől, hogy te hogy látsz engem, arra lenne szükségem, ugye ez a válaszkészség, arra lenne szükségem, hogy te megerősíts engem, hogy én jó édesanya vagyok, arra lenne szükségem, hogy te jelezd nekem azt, hogy tehát nem gond, hogyha sír a kisbaba, nem gond, hogyha itt kísérletezünk azzal, hogy mit adjunk, meg milyen pelusokat használunk. Tehát, hogy mindebben egy édesanya ezekkel foglalkozik belsőleg. Most a párjától ugye itt arra lenne szüksége, hogy ezekre a mély érzelmekre kapjon választ, ebbe vonadjon be egy férj. Erre senki nem tanította ugye a férjeket, és a férj legjobb esetben mondjuk próbál a gyermekre koncentrálni. Groteszk helyzet, vagy ilyen nem is groteszk, hanem ilyen paradox helyzet, hogyha a férj jó apaként áll hozzá a dolgokhoz, és sikeres apa, akkor az édesanyja mit fog látni? Hogy én itt küzdök egész nap a gyermekkel, és sír, megjön az édesapa, és elkezd mosolyogni rá. Mit erősített meg az apa jelenléte? Hát azt, hogy nem vagy jó édesanyja. Én jó édesapa vagyok, és ez mind romboló, ugye? Tehát itt jönnek ezek az érzelmi mérját, hogy nem ezt akarta elérni a férj, de mégis ezt sikerült, mert nem volt világos, hogy milyen érzelmi szükségletekre lett volna az édesanyának a szüksége. Ez sokszor bonyolult, és sokszor nem felismerhetőek ezek az érzelmek.
2: Az már azt hiszem a hallgatóknak is világos, hogy az érzelmek világa az egy elég sűrű dzsungel, amiben könnyű elveszni, de mégis hogy tudunk ösvényeket találni ebben a buja rengetegben, vagy mégis merre érdemes akkor haladni?
3: Kiinduló pont mindig önmagunk. Saját érzelmeinkért mi vagyunk felelősek, és a saját érzelmeinket mégiscsak mi tudjuk felfedni. Persze segíthet valaki ebben, hogyha szeretnénk, ha behívjuk, de mi vagyunk a felelősek. Első lépés az, hogy kezdjünk a saját érzelmeinkkel foglalkozni. Ezt hogy lehet? Azt már kimutatták a tudomány és a kutatás, hogy a emberi agyunk két agyféltekénk van, a jobb agyfélteke és a bal agyfélteke, és nagyjából, ugye, mint ilyen laikus, hogyha gondolkozik ezen, akkor rájön, hogy ezért vagyok balkezes, mert valószínű a jobb és a bal agyféltekém felelős ezért, hogy melyik a dominánsabb. Ugye ezeket úgy szoktuk tudni. Azt is úgy szoktuk tudni, hogy a művészek bizonyára a jobb agyféltekét használják, mert ott van az érzelmeknek a forrása, és a matematikusok, és a fizikusok, és a reál tantárgyakat kedvelőek, azok a bal agyféltekét használják, tehát a rációnak, tevékenységnek a forrása. Mind a kettő nagyon fontos, és az érzelmeink szempontjából is mind a kettő fontos, tehát nem azt mondom, hogy csak a jobb agyfélteke ebben a fontos, hiszen a bal agyféltekének is ugyanúgy funkciója van abban, hogy a képek, amelyeket megfogalmazunk, azok valósággá váljanak. Tehát, hogy összhangban legyen mind a két agyféltekénk, de mégis a jobb agyféltekével kezdve tudunk képekben gondolkodni. Tehát, hogy az illusztráció, az imagináció, ezek mind azok a készségek, amelyek bennünk vannak. Ha elképzelek valamit, távlati dolgot, vagy visszaemlékezek valamire, ezek mind képalkotások. Ha egy kicsit legalább elkezdjük tudatosan alkotni ezeket a belső képeket, egy percre elgondolkozunk, és csupán azt a kérdést felteszünk magunknak, hogy most milyen kép jut eszembe arról, hogy most éppen milyen helyzetben vagyok. És megfogalmazhatom azt, hogy egész nap a munkaasztalnál ülök, és most már kezdek úgy összegörnyedni, úgy érzem magam, mint a nagymamámnak a görbe botja. Ugye? Tehát ez most így spontán eszembe jutott. Ebből a megfogalmazásból, hogy egy görbe bot hogyan néz ki, hogy lett ilyen, mire használható, tehát hogy olyan lehetőségek nyílnak meg előttünk, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy nem maradjunk mi így bebújva abban a helyzetben, amelyben vagyunk, hanem egy kicsit kívülről rálássunk a saját helyzetünkre. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogyha kívülről rálátunk a dolgainkra. Ez olyan, mint hogyha a saját portánkat drónnal fölrepülünk, és felülről látjuk a portánkat, akkor rájövünk, hogy na, hogyan kéne bekeríteni. Tehát, hogy kívülről rálátni a saját érzelmünkre nagyon fontos. Használni ezt a jobb agyféltekét, ez a kiinduló pont. És innentől kezdve elindulunk egy olyan csodálatos mezőn, amelyet használni, ha megtanulunk, akkor hasznosak lesznek ezek számunkra. Ugye, hogyha szoktuk mondani, hogy ha már valamit el tudunk képzelni, akkor arra képesek leszünk, hogy meg is valósítsuk. És ugye itt említettem, hogy a bal agyfélteke az azért fontos, hogy ha már kap egy impulzust, és felkínáljuk a képet, akkor már fog tudni válaszolni arra, hogy hogyan kell, milyen lépéseket kell tenni erre. Ha magunkban ezt az összhangot el tudjuk indítani, akkor a párkapcsolatainkban is, illetve a kapcsolatainkban is ugyanígy ezeket felkínálhatjuk. Tehát felkínálhatjuk azt a képet, hogy én most hogy érzem magam, mi jut eszembe, és a másik, a partner pedig nem rám közvetlenül kell, hogy reagáljon, hanem a képre. Ez ad lehetőséget arra, hogy olyan gyors konfliktusok keletkezését halasszuk. Ha a képről mond valaki véleményt, akkor engem már ez nem annyira érint érzelmileg, hanem hogy azt látom, hogy a képhez szólt hozzá. Tehát, hogy ha azt mondom, nagyon összegörnyedtem, és dolgoztam, ha csak ezt mondom, akkor a párom azt mondja, hogy hát neked jó volt, te csak asztalnál ültél, én pedig betonoztam. Na de hogyha a párom arra tud reagálni, hogy igen, egy görbe bot, az egy meggörbült bot, de egy nagyon fontos funkciója van. Tehát, hogy már is nem kapunk egyszerűen össze olyan gyorsan, hogyha a képekről beszélünk, hogyha ezt megengedjük magunknak. Tehát, hogy ezek az első lépések.
2: Meggondolom, itt is elengedhetetlen egy fokú önismeret, meg igazából egy őszinteség önmagunk fele, hogy bemerjük paulni akár saját magunknak az érzelmeinket, meg a forrásokat fölmerjük tárni.
3: Igen, ezek azok a tulajdonképpen gyakorlatok, hogyha ezt nem gyakoroljuk, akkor nagyon furcsa megfogalmazni magunkról olyan képeket, amelyek valóban akkor jutnak az eszünkbe. Hát furcsa megfogalmazni olyat, hogy én most úgy érzem magam, mint egy lágy tojás. De egy helyzetben, például, hogyha nem tudtam kiállni magam mellett, és hagytam magamat valaki által manipulálni, akkor megfogalmazhatom, hogy én egy lágy tojás vagyok. Furcsa ezt megfogalmazni, de ha megengedem magamnak ezt a megfogalmazást, akkor már is tudok viszonyulni. Hogy? Tehát, hogy nem volt elég idő, hogy valahol forjak, ugye? Hát azáltal lesz kemény tojás a lágy tojásból és a nyers tojásból, hogy megadatik neki egy forrás. És akkor elgondolkozhatok azon, hogy hol hiányzott ez számomra. És már is nem hibásnak tartom magamat, ugye nem sajnáltatom magamat, hanem elkezdem kikutatni azt, hogy hol nem volt nekem elég időm arra felkészülni például. És másodszor már lehet, hogy megadom magamnak. Tehát, hogy megyek egy tárgyalásra, vagy egy beszélgetésre, vagy egy feladatra, akkor tudom, hogy nekem szükségem van felkészülni erre.
2: Az, hogy ki mennyire tud összhangba kerülni a saját érzelmeivel, vagy tudatosítani ezt, ez gondolom nagyon erősen egyéniségfüggő is. És például mi a helyzet abban az esetben, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki alapvetően akaratvezérelt, és az érzelmeknek nem ad teret, és elég komoly, rövid pórázon tartja önmagát. Gondolom nála azért nehezebb bevezetni azt, hogy valóban foglalkozzon az érzelmeivel, meg komolyan vegye őket, meg elismeri azt, hogy nem csak ő irányít teljesen.
3: Ahogy ezt említed, akkor nagyon sok olyan házaspár jut eszembe, ahol egyik pár ettől szenved, hogy a másik úgymond érzelmileg elérhetetlen, le van zárva, mindig csak a megoldandó dolgok, a fontosak, nem tud kapcsolódni érzelmileg, mondjuk ki, és gyakran azt hallom, hogy olyan, mintha nem lennének benne érzelmek, tehát egy érzéketlen valaki a párom. És ez nagyon elszomorító, nagyon elkeserítő dolog. Ilyenkor abszolút nem segít a másiknak, tehát aki ilyen, hogy ezt így a fejéhez vágnánk, hogy te egy érzéketlen fatuskó, vagy érzéketlen pokróc vagy, ugye? Ez nem segít, hanem inkább az segít, hogy ha ez a párunk, vagy egy kollégánk, és ugye együtt kell, hogy dolgozzunk, akkor felkínálhatjuk úgymond a segítésünket abban, hogy megpróbálunk úgy közel kerülni az ő érzelmi világához, anélkül, hogy valamire kényszerítenénk őt, az, az egyik. A másik meg, hogy azt kell tudatosítanunk, hogy nincs olyan ember, akinek ne lennének érzelmei. Tehát az az ember is, aki úgy hat ránk, hogy ő érzéketlen, ő is érze, tehát nincs olyan, hogy nem érez. Olyan van, hogy az érzelmi forrás el van zárva, el vannak zárva az érzelmi folyók, tehát hogy ezek a kanálisok, de olyan nincs, hogy ő nem érezne. Ha csak belegondolunk egy olyan emberbe, aki ilyen nagyon racionális, és csak ilyen szinte diktátor, és nem érez semmit senkivel, nem együttérző, akkor mégiscsak nekünk van lehetőségünk arra, tehát ha én magamat érzőnek titulálhatom, akkor én vagyok az, aki megtehetem azt a lépést, hogy vajon hogy érezheti ő magát. Bennem gyakran az a kép fogalmazódik meg, mintha egy lefagyott kinti csap lenne a másik. Le van fagyva. Én belehelyezkedek ebbe a képbe, akkor úgy érzem, hogy igen, minden körülöttem meg van fagyva, valami lefagyasztott engem, és mégis ebben a fagyban kell, hogy menjek, és kell, hogy vágjam a fát például. Ugye? Mert hideg van. És legalább azoknak, akikért felelek, azoknak fel kell, hogy nyesegessem a fát. Meg kell, hogy fogjam a hideg fejszét, és nyesegetnem kell. Ebben a pillanatban azt mondhatom, hogy aha, amikor nyesegeti a fát, a másik lehet, hogy egy kicsit kezd felmelegedni. Már is van egy kapcsolódási pontom. Ugye, minek köszönhetően? Annak köszönhetően, hogy nem le akartam forrázni. Gondoljunk bele, kijövök forró vödör vízzel, és leöntöm azt, aki le van fagyva, vagy ezt a csapot. Ugye abban a pillanatban a csap szét fog durranni, és már is használhatatlan lesz, vagy vizes lesz a másik. Tehát nem így, hanem úgy, hogy belehelyezkedem, és megkeresem mégis azt a kanálist, amelyik mégis hozzávezet. És nem fogom őt hibáztatni azért, hogy egy érzéketlen, hanem legfeljebb rá eszmélek arra, hogy miért fagyott le, miért vált ilyenni. Ugye ez mindig egy pillanatnyi kérdés és kép, hogy ki milyen, az nem mindegy, hogyha látjuk azt, hogy minek köszönhetően vált ilyenné, a tovább lépés pedig az, hogy minek köszönhetően hogyan változhatna. És ez mindig a nyitja ennek, ez a kulcsa ezeknek az érzelmi dolgoknak, hogy annak köszönhetően változik a másik, hogyha megérzi, hogy például én bele tudtam élni magam, érezni magamat. Ez egy annyira felmelegítő érzés lehet konkrétan annak, aki így lefagyva érzi magát, hogy azt kínálom esetleg föl neki, hogy nézd, te itt nyesegeted fagyosan a fákat, segíthetek neked abban, hogy ráteszem a tönkre azt a fát. És ugye akkor már is van egy kapcsolódási pont, és belsőleg nem kényszerítve elkezd felmelegedni. A másik lépésben már lehet, hogy azt fogja mondani, hogy leveszem a kabátomat, mert így kicsit kezd itt melegebb lenni, de azért még óvatos vagyok. Elegendő idő kell, hogy teljen olyankor, amikor egy-egy ilyen érzelmileg elzárkózott emberrel van dolgunk, sosem segít a siettetés, mert ez körülbelül olyan lenne, mint amikor ugye a fagyasztót a nagymamánk szokta régebben olvasztani a hajszárítóval, de akkor minden csepegett, és az azért egy veszélyes dolog. Ugye? Tehát azért tudni kell, hogy mit szabad, mit nem.
2: Tehát akkor itt sem működik a sok terápia, hanem a fokozatosság a lényeg. A másik kérdésem az, hogy most ugye az egyik véglettel foglalkoztunk, aki nem foglalkozik az érzelmekkel. Létezik a másik véglet, aki túlzottan az érzelmének úgymond a rabja, vagy ők irányítják?
3: Igen, abszolút. Az érzelmi túllengés, vagy az a vihar, amely, ugye szoktuk mondani, hogy valaki a kedélyek embere, vagy hullámzik, mindig attól függ a hozzáállás a dolgokhoz, amilyen kedve van. Ez is egy nagyon, nagyon kellemetlen érzés. De tudom magamról, hogy nem én irányítom a dolgokat, hanem minden olyan labilis, és nem is tudom, hogy holnap hogy fogok fölkelni, és nem tudom ennek az okait. Valóban ez egy túllengés történik.
2: Ha jól sejtem, emögött állhat az eset, amit már korábban említettünk, hogy a mélységben valami zavart okoz, és ez a felszínen pedig akár vihart is tud generálni.
3: Igen, tehát ilyen óceán és cunami, ugye, hogy mélyről jönnek ezek a nagy veszélyt okozó hullámok. Nem az a gond, hogy átérzi valaki az érzelmeket, hanem az a gond, hogy lehet, hogy nem csak a saját érzelmeit éli meg, hanem mindenkiét. Tehát a testvérét, a szüleiét, a hírekben hallott és közvetített emberekért, és a filmekben lévőket. És hogy ez túl nagy teher. Egy léleknek ez túl nagy teher. Ugye a professzionális szinten foglalkozó terapeuták is tudják, hogy hogyan kell kezelni azt, hogyha én meghallgatok sok terhes élethelyzetet, akkor ez nem az a megoldás, hogy én magamra veszem, és akkor én cipelem. Érzelmileg labilis ember magára engedi ezeket a hullámokat, akkor nem fogja tudni, és most ugye visszatérünk a bal agyféltekéhez, nem fogja tudni kézben tartani, mert annyi érzelmi képet kap, hogy nem fogja tudni, hogy melyikhez nyúljon, és így nem fog tudni konkrét lépéseket tenni. Ez fogja jelenteni az elakadást, hogy lavírozok, gondolkozom, töprengek, és egy lépést nem tudok előre tenni.
2: Ugye eddig főleg a párkapcsolatról és az egyén kapcsán beszélgettünk az érzelmek fontosságáról és azonnak az ismeretéről, de az életnek van egy másik területe, ahol szintén jelen vannak az érzelmek, és néha nem vagy túl sokat foglalkozunk velük, ez pedig nem más, mint az Isten kapcsolat.
3: Nagyon szeretem Szentírásban a Zsoltárokat, ahol Isten és ember közti kapcsolat nagyon sok képpel van megfogalmazva. Én annak örülök, hogy amikor Isten és ember közti kapcsolatról beszélünk, akkor olyan ez, mintha Isten is engedné azt, hogy érzelmei legyenek, és hogy mi is kapcsolódni tudjunk így az érzelmeken keresztül ő hozzá. Természetesen ugye az ige, a logosz, az a történés, a teremtés, a semmiből valami kreálása, és azt mondhatnánk, hogy ez olyan, mint hogyha, így lehet, hogy furcsa hangzik, de mint hogyha az Istennek a bal agyfélteke. Na de ehhez mind Isten adja a jobb agyféltekének, a képeknek, az érzelmi világ gazdagságát, és ezt is közli velünk. Úgy tartom, hogy mind a kettőre szükségünk van. Szükségünk van megérteni az igazságokat, Isten igazságait, hogy ő létezik. Nem csak tudni róla, nem csak tudni Istenről, hanem érezni őt, bevonódni abba az érzelmi világba, amit ő kínál. És visszatérve a zsoltárokra, talán a zsoltáríról, vagy mintha Isten maga megfogalmazná azt, hogy haragszom, fölgerjed bennem a tűz, és lángoló haragot érzek, akkor ez mind arra mutatnak, hogy amikor mi hasonlót érzünk, ez nem automatikusan el kell, hogy távolítson minket Istentől, hanem szintén ezek kapcsolódási pontok, illetve hogy Isten is tudja, hogy milyen az, amikor düh van bennem, vagy milyen az, amikor vágyódom. Tehát Isten azt mondja, hogy szeretnék veled lenni, szeretném meghallgatni, ahogy érzel, mi van veled, érdeklődik. És ugye, hogyha az atya elküldte az ő fiát, akkor benne van az is, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy Jézus által láthatjuk, képünk lehet Istenről, akkor ez nem csak egy ilyen, hogy találkozom Istennel, és most már tudom, hogy Jézus hogyan néz ki, hanem képet ad arról, hogy Jézus is bevonódott azokba az élethelyzetekbe, amelyekkel találkozott, átérezte azoknak az érzelmi világát, és nem csupán így jött és azt mondta, hogy ez a megoldás, én vagyok a megoldás, tehát nem azt mondta, megoldás vagyok, azt mondta, hogy én út vagyok, én kenyér vagyok. Tehát, hogy olyan képeket használt, amelyekkel mi továbbra is élünk. Mivel, hogy hát nem látjuk Jézust, így most közvetlenül, de közvetve ezek által, a képek által kapcsolódik hozzánk, és mindehhez talán, ha ezt így megengedhetem, hogy a Szentlélek talán az, amely pont ezt összeköti. Ugye, hogyha összeköti bennünk lévő érzelmeket a hitvilágunkkal, a tapasztalatainkkal, olyan, mint ezt összekötné, egy harmónia keletkezhet e között, mindez az élethelyzetekben. Tehát, hogy amikor nem harmonikus a helyzet, de bennem harmónia keletkezhet. Azért, mert kapcsolódom egyrészt Istenhez, kapcsolódom embertársamhoz.
2: Az én tapasztalatom is valami hasonló, hogyha az ember az Istennel való kapcsolatában nem veszi tudomásul, vagy nem ad teret az érzelmeknek, akkor ez egy nagyon rideg és élhetetlen valami. Viszont, hogyha az érzelmeknek meg túl nagy teret enged, és mindent alárendel nekik, akkor ez valami csapongó, hisztérikus, partalan történet. És valahol tényleg itt a harmónia a kulcs szó szerintem is, amit meg kell találni ezt a kettőt. Ugye nem hiába kaptuk az érzelmeket, és nem hiába kaptuk az értelmet is, és ezt mind a kettővel élnünk kell, és helyesen kell vele élnünk.
3: Mert ha csak ezt a hisztériát mondtad, illetve hogy ezt a csapongást, hát ha csak belegondolnánk, akkor a kapcsolatintünkben mindjárt alibiként mondhatnánk azt, hogy ó, hát én annyi emberhez kapcsolódom, és vonzódom, ugye? Tehát, hogy itt lenne az, hogy abszolút romboló dolog lenne, hogyha az érzelmeinkre figyelnénk csupán, és hagynánk, hogy eluralkodjanak rajtunk, és azt mondanánk, hogy most már nem kedvellek, most már úgy érzem, hogy nem töltött be azt, amire szükségem van, és akkor megkeresem azt, aki betölti. Ugye? Tehát, hogy itt lenne az, amikor ez a csapongás lenne, hogyha hagynánk, hogy csak az érzelmeink uralkodnának.
2: A műsorodunk a végéhez közeledik. Ma is egy fontos és összetett témában tettünk egy kis utazást. Remélem, ezzel is sikerült némi útmutatást adnunk. Búcsúzásként mit mondanál a hallgatóknak, Tamás?
3: Nekem az a kép jut az eszembe, hogy az érzelmekről beszéltünk, akkor a zenei világ olyan, mint az érzelmeink. A rengeteg stílust ismerünk, rengeteg ritmus, és rengeteg hangszer, és zenekar, és zene gazdagsága, ami ugye nem érzelemmentes. És ez jut az eszembe erről, hogy nem az a lényeg, hogy most megállapítsunk az érzelmekről olyat, hogy melyek a jók, és melyik a top, melyik zene a legjobb, hanem valóban megengedni a másiknak azt, hogy hallgathasson olyan zenét, ami számára kívánatos, amely építő. Ha tetszik, akkor hangszereken játszhassunk, tehát hogy használhassuk azt a zenei gazdagságot, ami rendelkezésünkre áll, és ugyanígy a kapcsolatainkban is ne megköveteljük a másiktól, hogy mit hallgasson, milyen hangszeren játszon, hanem ebben megtalálni a harmóniát. És az jut az eszembe, hogy ha csak ilyen zongorajátékra gondolok, akkor hogy még abban is lehet négykezest is játszani, és az az érdekes így a zenei világban, hogy tulajdonképpen mindenki valami mást csinál, ugye, hogyha négykezest nézünk, akkor valaki a mély és valaki a magas hangokat szólaltatja meg, az ujjak össze-vissza mozognak, senki nem ugyanazt az egy hangot nyomja le, rengeteg hang jön elő, és mégis harmónia van benne. És ez a csodálatos benne, tehát hogy egy kapcsolatban ezt megtalálni, valószínű vannak ennek szabályai, a közös ritmus, a közös hangnem, és valaminek a folyamata. És ebben a folyamatban lenni kapcsolati szinten gazdagító, támogató és egy óriási erőforrás.
2: Köszönjük, mai műsoridőnk véget ért. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Tamásnak is, hogy velünk volt. És most búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője Berta Péter és szakértő vendégünk
3: Sül Tamás.
2: Legyenek velünk a jövő héten is. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Családfa című műsorunkat hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Jézus, hallgass minket!
2: Jézus, hallgass minket!
1: Jézus, hallgass meg minket!
2: Jézus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az élő Isten fia,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az örök világosság fényessége,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a dicsőség királya,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az igazságosság napja,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a boldogságos Szűz Mária fia,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szeretetre méltó Jézus,
2: irgalmazz nekünk!
1: Csodálatos Jézus,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus erős Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a jövő élet atya,
2: irgalmazz nekünk!
1: Hatalmas Jézus,
2: irgalmazz nekünk!
1: Türelmes Jézus,
2: irgalmazz nekünk!
1: Engedelmes Jézus,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a szerető barátunk,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a béke Istene,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az élet szerzője,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az erények példaképe,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a lelkek keresője,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a mi Istenünk,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a mi menedékünk,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a szegények atya,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a hívek kincse,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a jó pásztor,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az igaz világosság,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az örök bölcsesség,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a végtelen jóság,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a mi utunk és életünk,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az angyalok öröme,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az apostolok mestere,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus az evangelisták tanítója,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a vértanúk erőssége,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a hitvallók világossága,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus a szüzek tisztasága,
2: irgalmazz nekünk!
1: Jézus minden szentek koronája,
2: irgalmazz nekünk!
1: Légy irgalmas!
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Légy irgalmas!
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Minden gonosztól!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Minden bűntől!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: A te haragodtól!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Az ördög kísértéseitől!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: A tisztátalan lelkülettől!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Az örök haláltól!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Sugallataid elhanyagolásától!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Szent megtestesülésed titka által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Gyermekséged által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Isteni életed által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Fáradalmaid által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Haláltusád és szenvedésed által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Kereszted és elhagyatottságod által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Halálod és temetésed által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Feltámadásod által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Mennybe meneteled által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: A legméltóságosabb oltári szentség alapítása által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Örömeid által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Dicsőséged által!
2: Ments meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Jézus, hallgass minket!
2: Jézus, hallgass minket!
1: Jézus, hallgass meg minket!
2: Jézus, hallgass meg minket!
1: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Add nekünk isteni szereteted ajándékát, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha fel ne hagyjunk, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A hetedik fejezet. Mint hogy ilyen ígéreteink vannak, kedveseim, őrizkedjünk a test és a lélek minden szennyétől. Így teljesítesszük megszentelődésünket Isten félelmében.

0: és üdvös töredelmet eredményez, és ezt senki sem bánja meg. A világ szomorúsága ellenben a halálba visz. Íme, ebből a ti Istennek tetsző szomorúságtokból mekkora buzgóság fakadt, sőt, mentegetőzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgolkodás és a vétkező megbüntetése. Mindezzel igazoltátok, hogy az ügyben ártatlanok vagytok. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő és a sértett miatt tettem, hanem hogy nyilvánvalóvá váljon értünk való buzgalmatok Isten előtt. Ezért vigasztalódtunk meg, s vigaszul, még Titus öröme is megörvendeztetett bennünket, hogy a lelkét mindnyájan földerítettétek. Ha tehát régebben dicsekedtem veletek előtte, most nem vallottam szégyent, mert amint nektek is mindent a valósághoz híven mondtunk, úgy a Titus előtti dicsekvésünk is igaznak bizonyult. Ő pedig még jobb szívvel van irántatok, mert emlékszik mindnyájatok engedelmes lelkületére, hogy milyen félve rettegve fogadtátok. Örülök tehát, hogy minden tekintetben bízhatok bennetek.
1: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.
2: Könyörgés a békesség évében.
3: Ó, legszentebb és áldott Szűz Mária, béke királynője és az irgalom anyja, tekints kegyesen reánk gyermekeidre, kik e megsebzett világban sóhajtozunk. Látod, anyánk, hogy a béke hiánya országokat és nemzeteket zúz szét, családokat sebez, közösségeket ront meg, és a szívek mélyét is pusztulásra hajtja.
4: Háborúkban a fegyverek zaján túl a lélek titkos küzdelme is zajlik, ahol a szeretet és az irgalom, a gyűlölet és a romlás hatalmával viaskodik. Ezért esedezve kérünk téged, taníts bennünket imádkozni, mert az ima az a mennyei erő, amely a szíveket, döntéseket és magát a történelem menetét is képes megváltoztatni.
2: Könyörgünk azokért, akik a népek sorsáért felelősek, sőt, ellenségeinkért is, mert bizony tudjuk, nem támad béke puszta egyességekből, ha nincs megtérés és bűnbánat. Vezess minket az Úr szent törvényeihez, hogy a szentségekhez hűségesen visszatérvén Isten békéjét elnyerjük.
5: Anyánk, kérünk, járj közben értünk, hogy a rózsafüzér szent imádságát hűségesen és buzgósággal végezzük, és hogy a kis imacsoportok az evangélium olvasása által a békesség élő hajtásai legyenek, mint kis sarjadék a világ sötét erdejében.
6: Örvendező szívvel kapcsolódunk te hozzád. A Mária Rádió Miriam a 2026. esztendőt a békesség évének jelölte ki. Ebben az évben könyörgéssel, tanúságtétellel és közösen indított szent kezdeményezésekkel szolgáljuk az Úr békéjét. Hívunk minden hallgatót, imatársat és jó akaratú lelket, hogy lélekben és tettekben velünk egyesüljön.
7: Ó Mária, ne engedd felednünk, a béke először bennünk születik. A kiengesztelődés, irgalom és megbocsátás szent erejében. Mert csak az válhat a béke eszközévé, kinek szívében csend és rend honol.
2: Veletek vagyok, mondta a mi Urunk. Ez legyen számunkra vigasz és erő, hogy Jézus békéjét hordozzuk, s a világ sok sebe közé hintve a szeretet balzsamát adjuk tovább.
3: Legyen a 2026-os esztendő a békesség éve. Szíveinkben, családjainkban, egyházunkban és a nemzetek közösségében. Amen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét. A mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 14 óra.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiochiába érkeztek, és így tanították a pogánságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Fönícián és Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömöt szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből, megtért hívő és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására.

2026. május 6-a, szerda. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet 1-től a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Elmélkedés. A keresztény élet nem erkölcsi erőfeszítés, vagy egy szabályrendszer szigorú követése, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Nem arról van szó, hogy időnként, ha szükségünk van rá, közel kerülünk hozzá, hanem, hogy állandóan vele élünk. Ezt tanítja nekünk a mai evangélium példabeszéde. A szőlőtő és a szőlővessző nem létezik egymás nélkül. A vessző elhal, ha leszakad a tőről. A tő pedig nem terem gyümölcsöt, ha nincs rajta hajtás, vessző. Ez a kép egészen bensőséges egységre utal. Nem csak Jézus követői vagyunk, hanem részesedünk az ő életében. A hit valóságos, mély kapcsolat vele. Ez a kapcsolat érleli a gyümölcsöt. De mi a gyümölcs? A szeretet, az irgalmasság, a béke, a másokért vállalt szolgálat, vagyis mindaz, ami az evangélium igazságából és öröméből megvalósul bennünk és általunk. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus. Ez nem fenyegetés, hanem kiózanító igazság. Ha elszakadunk tőle, elfogy az életerőnk. De ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszakadó ágként küszködnek, és észre sem veszik, hogy nincs táplálék forrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élő szőlőtő, én pedig csak akkor hozhatok gyümölcsöt, ha vesszőként hozzád kapcsolódok. Oly sokszor próbálok önerőből élni, és csak akkor fordulok hozzád, amikor már elfáradtam. Taníts meg minden nap újra kapcsolódni hozzád, időt és figyelmet szentelve tanításodra, add, hogy ne magamat keressem, hanem benned találjam meg az életem értelmét. Töltsd be lelkemet a te éltető erőddel, hogy gyümölcsöt teremjek a világban, és másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallottál.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
1: A személyiség erkölcsisége altruista. Rátérhetünk az individualizmus és a personalizmus ellentétének kérdésére. A szeretet civilizációja szorosan összefügg a personalizmussal, a személyességgel. Vajon miért? És vajon az individualizmus miért fenyegeti a szeretet civilizációját? Ennek megválaszolásához kulcsot találhatunk a II. Vatikáni zsinat megfogalmazásában, amikor őszinte ajándékról szól. Az individualizmus előzetesen feltételez egy bizonyos szabadságot, mely szerint az egyén azt tesz, amit akar, ő állapítja meg az igazságot arról, amit kedvezőnek vagy hasznosnak gondol. Nem törheti el azt a tényt, hogy valaki más akar vagy igényel tőle valamit egy objektív igazság nevében. Nem akar adni másnak az igazság alapján, nem akar őszinte ajándék lenni, vagyis az individualizmus egocentrikus és önző marad. A személyesség erkölcsisége altruista jellegű. Arra indítja a szemét, hogy ajándékká legyen mások számára, és felfedezze annak örömét, hogy önmagát másoknak adja. Ez az az öröm, melyről Krisztus szól. A szeretet civilizációjának és ellentéteinek küzdelmében a társadalmaknak és a bennük élő családoknak meg kell találniuk biztos alapjukat az emberről alkotott helyes képben és mindenben, ami ennek az emberségnek a teljes megvalósításához szükséges.
0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

Dicsérjük és áldjuk ezt a dicsőséges napot, melyen Krisztus Urunk a pokol erejét megtörte, a szent ősatyákat az alvilágból kiszabadította, és kimondhatatlan dicsőségben föltámadott. Azért örvendezzünk és vigadjunk, tiszteljük és neki hálát adjunk, mert örömnek napja ez. Alleluja! Méltó a bárány, akit megöltek, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást vegyen. Alleluja! Hálát adunk neked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki leszel, hogy hatalmadat és dicsőségedet engedted Krisztusnak. Alleluja! Mert most legyőzetett az ellenségnek hatalma, és megrontatott a halálnak fullánkja. Alleluja!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, voltak itt pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereke jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szent Szék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, hogy már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje, mint Szenti Bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott, de azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik-másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonhoeffer Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon is prófét a keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztén pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére bőjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szentpéter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót, hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szentpéter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
4: 8. könyv, 7. fejezet. Ágoston heves küzdelme önmagával. Ez volt Ponticianus elbeszélése. Te pedig, uram, míg ő beszélt, visszaerőszakoltál engem önmagamhoz. Megfordítottál, mert háttal voltam önmagam felé. Csak hogy ne kelljen látnom magamat. Szembeállítottál önmagammal, hogy meglássam szörnyű rúdságomat. Torz, szennyes, foltos és keléses mi voltomat. Irtóztam, mikor mindezt megláttam, de nem volt hová menekülnöm önmagam elől. S el is akartam fordítani magamról tekintetemet, Ponticianus tovább mondta elbeszélését, és te megint csak elém állítottad önmagamat. Szinte beleverted szemeimbe, hogy meglássam és meggyűlöljem gonoszságomat. Nem volt az nekem ismeretlen, de rejtegettem. Visszaszorítottam és feledni próbáltam. Viszont minél forróbb vonzalommal voltam azok iránt, akikről hallottam, hogy üdvös felbúzulással egészen gyógyító kezeidbe adták magukat, annál gyűlöletesebbnek láttam magamat hozzájuk képest. Hisz 12 hosszú esztendőmet elpocsérkoltam, mióta 19 éves koromban Cicero Hortensiusnak olvasása a bölcsesség szeretetére gerjesztett. Azóta folyton halogattam lemondani a világ élvezeteiről, és a bölcsesség kutatásában serénykedni. Pedig a bölcsesség, sőt, csak az utána való kutatás maga is okvetlenül többet ért, mint minden pogány kincs és korona. Mint a testi élvezeteknek minden rendelkezésre álló bősége. Én meg már ifjú koromban, igen megromolva, sőt, talán ifjúságom kezdetén leginkább romlottan, Kértem ugyan tőled tisztaságot, de ilyen formában. Adj nekem tisztaságot és önmegtartóztatást, de még ne. Mert féltem,

0: Eléje tettem az igazságnak, az igazságot pedig ellenséges érzülettel támadtam, ahelyett, hogy alázatosan kutattam volna utána. Korábban hosszú időn keresztül azzal áltattam magamat, hogy csak azért nem szakajtom végét a világban való reménykedésemnek, és azért halogatom napról napra utadra térésemet, mert nem világosodott előttem semmi, ami adásomat biztosan igazíthatná. Eljött azonban a pillanat, amikor lemesztelenítettem önmagamat előtt, és lelkiismeretem föltámadt ellenem, s azt kérdezte. Hát én most mivel védekezzem? Folyton azt hajtogatod, hogy még nem biztos előtted az igazság, és egyelőre azért nem hajítod el a hiúság batyuját. Íme már biztosan látod az irányt, de azért még mindig teher alatt vagy. Mások nem vesződtek annyit a kutatással, mint te. 10 és 1 néhány évet sem töltöttek töprengésben, és mégis szinte szányra kelnek már, mert vállaikat megszabadították a tehertől. Így füstölögtek magamban, és szörnyű szégyen zavart Ponticianus elbeszélése alatt. Ő aztán befejezte mondókáját, elintézte az ügyet, ami miatt meglátogatott bennünket, és eltávozott. Szemben álltam önmagammal. Mi mindennek el nem mondtam én magamat, ahány bizonyosság, meg annyi korbács. És ostoroztam lelkemet, hogy kövessen engem feléd vágyakozásomban. Ellenállt. Megtagadta az engedelmességet, de már nem tudott védekezni. Minden okoskodását megcáfoltam. Egyetlen egy sem maradt. Csak néma irtózása, mert haláláig rettegett, hogy meg kell válnia meggyökeresedett szokásaitól, amelyek pedig halálra senybesztették.
1: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 15 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Irgalmasság Rózsefüzért imádkoztuk.

0: Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első tippa, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Urunk Jézus Krisztus, életünk során számtalan dolog eltereli, eltérítheti figyelmünket a legfontosabbról, végső célunkról, az üdvösségről. Újra és újra vissza kell térnünk Isten hívásához, aki elültette szívünkben az örök élet vágyát. Vissza kell térnünk az első szeretethez, hogy megerősödve újra tovább induljunk. Segíts bennünket, Mária, égi édesanyánk, hogy meghalljuk Isten visszaterelgető, jóságos szavát.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Szűz Mária megérkezve Erzsébethez köszöntötte őt. Mária köszöntése nem emberi szó, szavába belecseng Isten kegyelme. Amikor Mária szól, akkor mindig Isten kegyelmét, Isten üzenetét és lelkét közvetíti. Szűz Mária a neki szentelt lelkeket különös anyai szeretettel és gyengétséggel pártfogolja és vezeti. Szól a lelkéhez, és mindig Isten felé irányítja. Minden lélekhez szól, mert segíteni akar.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
6: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Az első szemlélődő lélek, szemlélődő szent, maga a szűzanya. Mária zavartalanul mélyed el annak szemlélésében, aki az egész örökké valóságon át szemlélődésünk tárgya lesz. Szeme elmélyül fia tekintetében, és keresi benne az elrejtett istenséget. Bár a kisded szótlan, mégis Mária olvasni tud a szemében, a lelkében, a szívében. Mária minden szemlélődő lélek mesternője, taníts engem is.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban elszorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Mária és József felvitték Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy az ószövetségi törvény szerint Istennek szenteljék. Itt élt Simeon, aki igaz istenfélő ember volt, és várta az Úr eljövetelét. Simeon a karjaiba vette Jézust, és így szólt. Most bocsásd el, Uram, szolgádat, a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a nemzetek megvilágosítására.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
6: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Isten a mi boldogságunk. Az ötödik titok útjelző tábla. Istent a templomban lehet megtalálni. Sok-sok szentmise hallgatás, szentáldozás, szentségimádás kell. Vagy munka közben, álmatlan éjszakákon, míg az utcán megyek, ha mindig boldog akarok lenni. A lelked is templom, ott is megtalálod őt. Szeresd a csendet, mondj sok fohászimát. Újítsd meg naponta felajánlásodat, és megtalálod bensődben boldogságodat, Istent.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
6: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztuk.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: A háttérben maradó béke. Nem lármázik, nem kiált. Mária nem keresi a figyelmet, nem akar középpontban lenni. A béke sokszor éppen abból fakad, hogy nem magunk körül forgunk. A háttérben maradás nem eltűnés, hanem bizalom. Isten dolgozik. Mennyire fontos számomra az elismerés? Formálj alázatos békévé.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

Vas Albert, üzenet haza, részletek. Üzenem a földnek, csak teremjen. Ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kézi szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőműves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki Szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel közel-keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az isteni irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámborlelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásukkal és kedves szavakkal búcsúzott. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti misekészlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szent Atya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 16 óra.
2: Kedves hallgatóink, az Eventus Podcast stúdió műsora következik. A következő percekben a beszélgetés első része hallható.
3: Azért vagyok előadó, hogy adjak szeretetet, pozitív energiákat, hitet, erőt, reményt, bármit az, amiben az emberek bele tudnak kapaszkodni, és ami jó érzéssel tölti el őket. Amivel többek lesznek, és úgy mennek haza, mintha a zsebükbe kaptak volna egy kis úti csomagot, mondja Péter Szabó Szilvia, a Nox együttes énekese. Lovas Rozi színművésznő pedig még hozzáfűzi, hogy a színház az egy fura műfaj. Itt nincsenek független vagy állandó értékek, mindig másokkal együtt érvényes az, amit én éppen csinálok. Nélkülük nem megy. Örökösen változó, kiszámítatlan, de mindig van benne valami izgalom. Engedjék meg, hogy ezekkel a gondolatokat köszöntsem a kedves nézőket, hallgatókat, és nem utolsó sorban Bernát Tamás színművészt a Jókai Színházból. Isten hozott mi nálunk.
4: Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Összejött a beszélgetés, és ahogy említettem, egy kötetlen beszélgetést fogunk folytatni. Remélem, hogy hallgatható lesz a nézők számára és a hallgatók számára egyaránt. 1975. április 20-át mutatta a naptár, amikor Tamás megszületett. Azt szoktam mondani, hogy ekkor nyitódott ki életének történelemkönyve, és ami abba íródott, azt ő tudja legjobban. Vannak benne szép és még szebb oldalak, és többi valószínű aranybetűs keretek közé befoglalt sorok is. És erről is, talán másról is fogunk beszélgetni. Kedves Tamás, mi történt 1975 óta, amióta megszületti? Azt tudom, hogy építészeti iskolába jártál, középiskolába, de ott valahogy megfogott a színészet, megfertőzött színészet szele. Most nem tudom, hogy az építészeke vesztettek, vagy a társadalom nyert egy jó színészt. Tessék!
4: Nagyon szépen köszönöm. Jó kis felvezető volt. Valójában mondhatom azt, hogy édesanyámnak köszönhetem azt, hogy megfertőzött a színház, mivel kisgyerekként jártam Bajtán a kultúrházban próbáltak. Édesanyám, mint csemadok elnöknő, és ő rendezett előadást, a fiatalokat összefogta, és akkor csináltak egy Debreceni Lunátikus című művet, amit édesanyám rendezett, és nővérem is játszott benne, meg hát a faluból nagyon sok fiatal. És én, mint kisgyerek, rengeteg próbán ott voltam. Amikor álmos voltam, este 11-kor még a Péter Kályhát megpakolták, és én pedig ott három széket összetoltam, és aludtam.
3: Úgyhogy a Péter Kályhának egyfajta varázsa volt valamikor?
4: Volt, hogyne, ropogott, meleg volt, tényleg, és tényleg csak két-három, nem úgy, mint mostanában, ugye, amik fel vannak újítva kultúrházak, hanem tényleg csak három lámpa világított, volt egy zseblámpával, mert már nem lehetett látni, de nagyon jó hangulata volt, nagyon szép hangulata volt az egésznek, és aztán valójában innen mondhatom azt, hogy jött a megfertőzés a színház felé, hogy tetszett, ahogy játszanak a fiatalok, ahogy magyarázta anyukám, hogy mit, hogyan, merre, meddig, és hát ugye régebben, mint minden más faluban is szerintem nagyon jól működött ez a színjátszás, sok színjátszókör volt, aztán voltak ilyen találkozók, vagy a környező falvakban, amikor elmentek, és eljátszották az előadást. Úgyhogy innen jött egyfajta motiváció a színház felé, egy érdeklődés, és aztán későbbiekben, amikor felköltöztünk Érsekújvárba, ott pedig az érsekújvári csemadokban működött Záhorszky Elemér, Eli bácsi, aki szintén összefogta a fiatalokat, a nyugdíjasokat, és emlékszem rá, hogy volt olyan, hogy például a Csárdás királynőt 120 embert felállított a színpadra.
3: Az nem semmi.
4: Az nem semmi. Az egy nagyon-nagyon komoly dolog. És ott voltak ovisok, alapiskolások, középiskolások, nyugdíjasok, plusz a színészek, akik szintén más szakmában dolgoztak, de szabadidejüket rááldozták, és egy ilyen színjátszó csoport, de nagyon-nagyon szép és jó volt, plusz még a zenekar, tehát szintén összeszedte a városban a zenészeket, és összeállt a zenekar, tehát egy nagyon nagy megaprodukció, mondta.
3: Szóval az nagyot ütött akkor.
4: Nagyot, és amikor még behozta a Hintót a színpadra, hát az szintén.
3: Egyet, amit most nem értek, az édesanyát, ha jól tudom, a Csemadok vezetője volt Bajtán.
4: Igen.
3: Utána te pedig az építészetre mentél Gyallára. Itt nem volt kérdés az, hogy az anya mit fog szólni, hogy a gyerekem színész lesz talán?
4: Érdekes, mert a családban nagyon sok mindenki építész
3: igen.
4: És
3: vinni akart azt a vonalat talán?
4: Érdekelt.
3: Vagy belekóstolni?
4: Én valójában az
3: alapos... Mert magas építészetről van szó.
4: Magas építészet tervezői szakra jártam Ógyallára, viszont amikor még a alapiskola után nagyon nehéz, tehát tényleg mi még ugye nyolcadikot jártuk, és utána mentünk középiskolába. És ha belegondolunk, azért az a diák, aki betölti a 14 évet, tehát nem nagyon van képbe, hogy most én a jövőben mivel szeretnék foglalkozni. És én gőzöm nem volt. És akkor, hát akkor...
3: Balahova kellett menni.
4: Balahova kellett menni, de elmentem Priemstavra, Újvárba, Ácsnak.
3: Aha.
4: Ácsnak. És nagyon szerettem fával dolgozni, de szerettem rajzolni is. Nevelő apukám is építészmérnök volt, és innen jött az ötlet, hogy sokszor együtt, aztán már amikor, mert fél évet jártam a Priemstavra, és utána átjelentkeztem Ógyallára. És igen, ott újra kezdtem az elsőt, nem tettem különbözeti vizsgát, mert olyan tantárgyak voltak, amik az a Priemstavon nem, és újra kezdtem az elsőt, és akkor lényegében ott érettségiztem le.
3: Ha már Ácst említetted, eszembe jut a Pál utcai fiúk Ács Feréje. Nem játszanád el azt a szerepet?
4: De nagyon szívesen, de ám bár most a Komáromi Jókai Színház ugye játssza a Pál utcai fiúk.
3: Tudom, pont ezért kérdem, hogy...
4: És hát, hogy is mondjam, kiöregettem? Kiöregettem ebből a szereposztásból, de annak örülök, hogy a legkisebbik fiam, Áron, ő játszik benne, és Vörös Inges.
3: Szuper. Jó. Csak innen jutott eszembe Ács Feri, a Ácsnak a vegyünk, akkor legyen Ács Feri is benne. Akkor térjünk vissza még az iskolához, és rendszeresen látogattad, vagy szerepeltél a Jókai Színházban, egy válogatásra mentél a barátoddal, ahol nem a barátodat, hanem a barátjának a barátját téged választották.
4: Igen. Hát még Beke István igazgatása alatt történt ez a dolog, hogy volt egy casting, meghirdettek egy válogatást, és az Ember tragédiájába kerestek egy kis Ádámot és egy kis Évát. És akkor Gál Szilvia, ő is, kis Szilvi is volt ezen a válogatáson, Benes Nagy Anna szintén, ők voltak ugye az Éva szerepre, és aztán Hegedűs Ádám is, jó magam. És hát mondom, elmegyek veled, figyelj,
3: kipróbálj. Nem vesztek.
4: Persze, hát mondom, érdekelt, úgy tetszett a színház, középsuliból is ugye kötelező volt járni, aminek örülök, és aztán így jött az ötlet, hogy akkor elmentem a válogatásra, és végeredményben mi maradtunk aztán Annával, mert ő nekik valahogy a iskolai elfoglaltságok meg sok mindent csináltak, és valahogy így nem jött össze. És akkor mi maradtunk Annával ketten, úgyhogy ez középiskolás harmadikos koromban történt. Furcsa volt, mert egy ilyen, hát ugye az Ember tragédiája elég hosszú darab, és akkor több hét megjelenésünk volt. Mindig csak éppen, amikor visszaemlékezett Ádám vagy Éva, hogy is, miként, gyermekként. És akkor csak koreográfia volt, és hát volt olyan, hogy hullafáradt voltam, mert hát ingáztam ugye Újvár, Gyalla, Komárom. És akkor volt, hogy a színházból próbáltam este, akkor másnap reggel mentem Gyallára, suliba, suliból mentem Újvárba vissza, átöltözni, ruhák, stb. Minden, vissza a suliba másnapra, tehát ilyen ingázás állandó jelleggel.
3: Elég gyors élet volt akkor.
4: Sűrű volt, de imádtam. Imádtam, szerettem, úgyhogy...
3: És azon kívül még szerepeltél más szerepekben, és a Lilium filmek...
4: Aztán jöttek el lehetőségek, hogy tragédia után benne voltam abban a korszakban is, amikor a Komáromi Jókai Színház játszotta például a La Mancha lovagját,
3: Hegedűs a háztetőn,
4: és a Mária evangéliumát.
3: Igen.
4: Az is nagyon jó volt, azt nagyon imádtam, mind a három művet.
3: És voltak mesejátékok is, amiben szerepet kaptál.
4: Aztán voltak későbbiekben mesejátékok, és aztán, mikor leérettségiztem, akkor a színházhoz kerültem stúdiósnak 2 évet. Ott voltam stúdiós, aztán jöttek mindenféle kisebb szerepek, vagy éppen tömegezni kellett, meg ilyenek, de például a Hegedűs a háztetőmben Fegykát játszottam, aki ugye a Tevje harmadik lányát veszi el feleségül, Chávát, és nagyon jó érzés volt, hogy Szlovák Nemzeti Színházban Dráfi Mátyással, ő mint Tevje, én mint Fegyka, és a kocsma képben felkérem a Tevjét egy táncra, mint orosz katona. És az nagyon buli volt, úgyhogy azt nagyon élveztem, azt a musicalt is, meg hát az összes többit, mindenkit, és hát természetesen számomra egy nagyon nagy élmény volt, hogy olyan nevekkel lehetek színpadon, mint Dráfi Mátyás, Boráros Imre, Ropok, Varsányi, Csétó Terzsi, Németh Icuka.
3: Ezek ismerősek nekem, hiszen én Komáromban végeztem iparit, és a ipari előtt épült a színház, és a Boráros is reggel fél 8, amikor bejött a vonat, mindig az iskola, én mentem az iskolába, ő meg jött szembe mindig, tehát a színész úr jön szembe.
4: Igen,
3: szóval
4: igen.
3: Ez hatalmas élmény volt már akkor a gyerekeknek, hogy talán jobban is tisztelték akkor a színészeket és a előadókat, mint most. Erre majd kitérünk. No de, a szüleid tudta nélkül elmentél Budapestre, és a Gór Nagy Mária színitanadát választod. Miért, és hogyan mentél a szüleid tudta nélkül Budapestre? Volt annyi pénz, hogy elmes?
4: De hát ez faramúci helyzet volt, mert édesanyámék mondták, hogy hétközben, hogy ki kell szaladnunk majd reggel, hogy valahogy úgy jött össze, hogy ők elmentek a kertbe, panellakásban laktunk, és akkor elmentek a Érsekújvárban a zúgó mellett a kertes rész, és akkor ők kimennek a kertbe. Mondom, jó, én most nem megyek. De nekem már megvolt a fejembe, hogy én...
3: Tehát ők mentek jobbra, te pedig balra.
4: Igen, ők kimentek a kertbe, én pedig rohantam az állomásra, hogy elérjem a vonatot. Gőzöm nem volt, hogy mit fogok én Budapesten csinálni. Leszáll egy bajtai falusi gyerek, és mi a túrót fogok én itt Budapesten
3: csinálni. Tehát nem volt cél ott, csak mentél?
4: Úgy tudtam, tehát én tudtam, hogy oda akarok eljutni.
3: Hát igen.
4: Ugye akkoriban nem volt mindenféle applikáció,
3: persze,
4: meg egyebek. Térkép volt nálam.
3: A cél megvolt?
4: Megvolt.
3: Csak ahogy oda, azt még nem tudtad.
4: Miként, azt gőzöm nem volt, de volt zseppénzem, meg volt félretéve, ugye locsolkodás, születésnap, stb. És akkor én felültem.
3: Tehát volt retúrjegyre is, ha vissza kell jönni.
4: Volt, de azt is aztán későbbiekben már meg lehetett bulizni, hogy egy kis csúszópénz, és nem tettek rá pecsétet, és 2 hónapig elég volt, az érvényes volt. De úgy mentem felvételizni, hogy ők nem tudtak róla, és lényegében én elmentem felvételizni a Színművészeti Egyetemre, a Nemzeti Színi Akadémiára és a Gór Nagy Mária Színi Tanodába. És az első kör valójában csak az elsőről nem tudtak, hogy én oda elmentem, és aztán amikor hazajöttem, akkor mondtam, hogy hát én Budapesten volt, mit csináltál?
3: Nem akartál kárba jönni?
4: Igen, nem akartál kárba jönni, kapálni, vagy ültetni, vagy nem tudom én, és hát mondom, én így.
3: És erre mit mondtak?
4: Meglepődtek, hogy egy fővárosban, egy nagyvárosban csak úgy, Jézus.
3: Neki a nagyvilágnak. Tomi, mit csinálsz?
4: Igen, édes fiam. De nagyon jó buli volt. Én nagyon élveztem, izgultam, benne volt az absence szindróma, tehát nem azt mondom, hogy nem, hogy ilyen lazán, mint a kazán, és akkor én itt vagyok Budapesten. Nem, hát izgultam, hogy miként végig gyalogoltam a keletitől a Blaháig, mert gőzön, hát nem mertem felszállni a buszra. Ki tudja, hogy hova.
3: Jó, nem tesz le.
4: Tehát édes Isten, hát nem a Józsi bácsi ülött, ja, aki bajtán engem szokott hordani, ugye bajtáró párkányba, suliba. Tehát egy más történet volt, de nagyon élveztem, nagyon tetszett. Aztán amikor már jött a második forduló, ugye a Nemzeti Színi Akadémia és a Gór Nagy Mária Színi Tanodába, arról már természetesen tudtak a szülők, meg támogattak, de de a színművészetére nem sikerült tovább jutnom, viszont a másik kettőn igen. És aztán, amikor elérkeztünk a végéhez, amikor már az utolsó kör volt, akkor kaptam az információt, hogy mind a két helyre felvettek a Nemzeti Színi Akadémiára és a Gornagy Mária Színi Tanodába.
3: És miért a Gornagy Máriát választottad?
4: Azért, mert akkoriban volt egy sorozat, és én mondtam, hogy én szeretnék benne lenni a Família Kft.
3: Ott volt Sota Irén. Az is játszottál.
4: A Madács kamarában, igen, ott volt egy ilyen, amikor már tanodás voltam, akkor ugye ott Budapesten él az ember, akkor már színházi berkekben, tehát kaptunk olyan lehetőségeket az iskolától is, hogy játszhattunk színházakban, statisztálhattunk, ott is csak statisztáltam, tehát...
3: De... És mi volt az a gyújtópont, hogy azt mondtad, hogy én akarnak a Família Kft-be játszani?
4: Én nem tudom, valahogy úgy jött, hogy én szeretnék Budapesten tanulni, és
3: ott játszani,
4: igen.
3: És jött a lehetőség.
4: És aztán így egymás után mondhatom, hogy jött a lehetőség azzal, hogy Budapesten kerültem, és a Gornagy Mária Színi Tanodát választottam a Nemzeti Színi Akadémia helyett, ahol szintén fantasztikus tanárok voltak itt is, ott is, de végül is aztán ezt választottam, és ott végeztem, és hát közben volt mindenféle Juventus rádióban reklámot csináltam, Danubius rádióban, Róna Jegon, Mikó Robi, ezekkel is találkoztam, tehát nagyon nagy élmény volt.
3: Ismeretségkör nagyon bővült.
4: Így van, ott aztán bővült, mert minél több helyre elmentem, reklám, tévéreklámok, aztán ugye a sorozat, aztán a színházi produkciók, más színházak, más emberek.
3: Ezek úgy jöttek, hogy megkerestek téged, hiszen amikor beszélgettünk, azt mondod, hogy én nem kínálom magam, hanem hát ha aki akar, megtalál.
4: Ott Budapesten valójában az iskolának volt egy titkárnője, és ő intézett mindent a diákok részére, hogy most ki hova megy, vagy éppen kiírta, hogy gyerekek, lesz egy casting, egy Cibbank reklám például, és akkor mehetünk. És akkor elmentünk a válogatásra, és akinek sikerült, sikerült.
3: Aki fönnmaradt a rostán, az mondta reklámot, aki nem,
4: így
3: az
4: van,
3: mondta más.
4: Aztán jött olyan lehetőség, igen, ezek a rádióreklámok, még akkoriban működött ugye a Juventus Danubius rádió, és ott csináltam egy reklámot, és aztán jött a következő felkér, már aztán hívtak szó szerint engem, hogy személy szerint, hogy akkor gyere léci, és akkor mondd fel.
3: Játszottál rengeteg ismert színészet, többek között, hogy említem, Sota Irénnel több muzikálban is részt vettél, de ott volt még Stankai István is. Hogy volt ez ilyen színészek mellett játszani? Erről meséljünk valamit. Tehát Sota Irén, Stankai Pista, szóval ezek azért
4: igen.
3: Mi generációk nagyon ismerte őket, legalábbis tévéképernyőn köröztük.
4: Például Sücilla.
3: Milyen emberek voltak?
4: Sücillával. Igen. Ő vele volt egy nagyon-nagyon jó játszottuk a Budapest Te Csodást a József Attila színházban, mert hogy oda kerültem is végeredményben, ott is egyik darabból másik darabba sikerült bekerülnöm, kiválasztottak, és aztán már úgy hazai gyereknek számítottam ott a József Attila színházban.
3: Sőt, azt is mondta, az anya színház a József Attila.
4: Én valójában igen, azt József Attila színházat tekintem ott a budapesti anyaszínházamnak, és nagyon jó volt ott játszani, tényleg rengeteg Józsa Imre, Galambos Erzsi, Mihály Győző, Ulman Móni, Csarnói Zsuzsa, és sorolhatnám a neveket, nagyon jó volt Sági Tomi, Sági Tamás, nagyon jó volt ott játszani, Budapest Te Csodás, Chicago, aztán úgy jött az életem, hogy kaptam egy lehetőséget egy Németországban turnézó csapattal, a Dracula Musical, amiben kaptam egy szerepet, a vőlegény szerepét, Mihályt alakítottam, és voltunk ott hárman színészek Budapestről.
3: És Nürnbergben volt a bemutató?
4: És Nürnbergben volt a 1700 ember előtt, igen.
3: Az nem semmi.
4: Hát nem, kicsit én is úgy lesokkoltam, hogy atya ég, pláne az, hogy ugye eleve a válogatás ott volt nálunk a Kőfaragó utcában, a Tanodában is kérdezték, hogy ki szeretne menni. Hát, hogy mi lesz? Egy Dracula musical, németül, tehát nem is beszélek németül.
3: Azóta se?
4: Nem.
3: És csak úgy neki vágtál, kimentél?
4: Azt a kötelezőt.
3: Megtanultad?
4: Igen, de valójában az...
3: Magyar akcentussal?
4: Hogy biztos, hogy bajor nem volt benne semmi. De hogy a koreográfus azt mondta, ő beszélt magyarul, ő magyar volt,
3: ja.
4: De ő kint élt Németországban, és ebben a Grabowski produkcióban több musicaljük volt, és így utaztatták ő körbe-körbe a városba, mindenhol Berlin, Schwetzingen, Aachen, Mannheim, Nürnberg, Köln, mindenfelé. És én mondtam, hogy hát én nem beszélek németül, és azt mondja, hogy annyit tudsz, hogy ja. Mondom, ja, natürlich. És akkor oké, ennyi elég, gyere. Mondom, jó, oké, akkor menjünk. És felmentünk, és akkor mondták, hogy énekelni. Énekeltem egy operettet, hogy oké, rendben, jó, színpadi mozgás, stb. És akkor sprechen Sie Deutsch? És ránéztem koreográfus, és csak bólintott. Ja, viele Dank. És ennyi, kész. És mondták, hogy oké, akkor megkaptam a szerepet. Persze későbbiekben értesítettek, mert többen voltunk. És hát a vőlegény szerepet eljátszottam, volt egy duettem, vagy kettő, most nem is emlékszem már pontosan, és volt pár olyan prózai szövegem, amit kőkeményen be kellett magolnom fonetikusan, segítettek.
3: Sikerült?
4: Sikerült, végül is sikerült, igen. Bemagoltam, és decembert végig próbáltuk Budapesten, január egész hónapot pedig Köln mellett, és utána pedig Nürnbergben a bemutató.
3: Tamás, mennyire más idegen nyelven játszani, mint anyanyelven?
4: Teljesen más. Teljesen más. Valójában a Dracula musicalben ott az összes szerepet lényegében német színészek játszották, csak a menyasszonyt, a vőlegényt, a vőféj és még egy szerep volt, talán négyen voltunk, és plusz a tánckar volt Budapestről. Tehát valójában a kisebb szerepeket mi játszottuk, a nagyobbakat pedig szintén professzionális színészek Németországból. És szerintem sokkal nehezebb.
3: Sokkal nehezebb?
4: Igen.
3: De sikerült.
4: Sikerült.
3: Nem is vették észre, hogy te magyar gyerek vagy köztük?
4: Szerintem biztos, hogy észrevették.
3: Mozgásodról.
4: A nézésem meg a járásom. Igen. De Isten igazából, hogy fél évet voltam kint, amit nagyon élveztem, jó buli volt, tényleg jöttünk, mint a vándor színészek egyik szállodából, másik szállodába.
3: Tehát elmondtad, hogy jöttem, láttam, győztem.
4: Jöttem, láttam, és játszottuk. Igen,
3: is
4: győztem. Is.
3: 5 évet voltál, azt hiszem, hogy Budapesten. Ahogy előbb kérdeztem, hogy fogadtak téged ilyen színészek, mint Csotta Irén, Süt Cilla, Stanka István, hogy egy felvidéki gyerekbe kerül közéjük?
4: Hát valójában, őszinte leszek, szerintem...
3: Azt szeretném, hogy őszinte lenni.
4: Igen, az is leszek, de valójában ők, gondolom én, tehát jó, köszöntünk, tehát kezit csókolom, jó napot kívánok, szervusz, és ennyi. Tehát volt. Nem volt egy olyan fajta kommunikáció, viszont...
3: A jó nem voltak annyira közvetlenek?
4: Süt Cillával speciál nem, de Stankai Pistabával nagyon aranyos volt, ahogy ült a művészbüfében, épp szünet volt, és mondta, hogy Tamás, és intett, és na, tessék Pistabá, hallom, itt hagy bennünket, mert akkor mentem igen. Németországba. Hát mondom, igen, jött egy ilyen lehetőség, és nagyon aranyosan, kedvesen elbeszélgetett velem erről, hogyan, miként, mit fogok csinálni, mit fogok játszani. Nagyon-nagyon jó érzés volt az, hogy tényleg úgy családias hangulat volt, szerettek Józsa Imre szintén, Kocsis Juci, tényleg sorolhatnám az összes nevet, de nagyon jó érzés volt, és szerettek bennünket.
3: És adódik a kérdés, mit adott ez az 5 év neked az életedhez?
4: Rengeteg barátságot, rengeteg tapasztalatot, szakmailag, emberileg. Az a fajta nyüzsgés és az a fajta pörgés, ami Budapesten, ugye azt mondják az emberek, hogy Jézus Mária, nagyváros, Budapest, igen, sűrű, minden, az ahhoz képest, amit akkor átéltem, vagy megéltem, ahhoz képest ez tízszereződött.
3: Tehát fogalmazhatok így, ahogyan kezdtem a beszélgetést, hogy ez egy aranykeretes történet a emlékkönyvedbe?
4: Igen. Igen, egy fantasztikus élmény volt. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, rengeteg barátságra tettem szert a budapesti éveim alatt.
3: Utána Komárom, vissza Komáromba, és már 25 éve több, mint valószínűleg komáromi társadnak a tagja vagy, és Komáromba játszol. Mi hozott vissza Komáromba, hiszen ott kezdtél, és mi az, hogy még 25 év után is Komáromba vagy?
4: Hát jött egy olyan lehetőség, hogy Kispéntek Jóska volt akkoriban az igazgató, és ő felkínálta Gál Tamásnak, Benes Nagy Annának és nekem, hogy szerződjünk a színházhoz. És akkoriban úgy döntöttem, hogy jó, éltem Budapesten, nagyon fantasztikus, jó volt, de valamiféleképpen megállapodás, és innen jött az, hogy megállapodtam a Komáromi Jókai Színházban, ott leszerződtem, és aztán jött az, hogy családtervezés, megismerkedtem akkori párommal, és feleségem lett, gyermekeink lettek, úgyhogy családalapítás, egyebek.
3: Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy Komáromba kötöttél ki, hiszen azt mondtad, hogy eléggé családcentrikus, vagyis nem akarsz elszakadni a családtól.
4: Így van, a lehetőségek adottak voltak, mert mindig kaptam lehetőséget visszamenni Budapestre, akár a színházban, akár filmes történetekben, sorozatok, stb. De megmaradtam a színháznál, és annyi munkám volt, hogy nem győztem volna egyszerűen egyeztetni a dolgokat, és hát valahogy úgy, nem is azt mondom, hogy elkényelmesedtem, mert nem vagyok az a kényelmes távirányító sörös típus, hogy na, végre hazaértem, távirányító sör, ha, én bambuljunk. Nem. Mindig aktívan és élményekkel teli élem az életem, de hát akkor ez így alakult, és aztán ott meg hát Komáromban terveztem is, hogy visszamegyek, hogyha lesz rá lehetőségem, ha befejezem az iskolát, kipróbáltam több mindent tényleg.
3: Tehát nem ott véletlenszerű?
4: Nem volt véletlen.
3: Tehát ez nem lett a véletlen robására
4: élni. Ez a lehetőség, ez a felkérés. Nekem pluszba ott volt még ugye a katonaság, és aztán úgy egyeztünk meg a Jóskával, a Kispéntekkel, hogy akkor a civil szolgálatot letöltöm ott, tulipáncsőzként. És akkor ott én leszolgáltam, de érdekes volt, mert akkoriban kaptam meg például a Schweik szerepét, és hát ugye katonaság.
3: Tehát az tök, nem is lehet olyan más.
4: Aztán jött ugye mindjárt egy következő darab, a tizedes, meg a többiek, amiben a Grísát játszottam. Úgyhogy nagyon-nagyon jó.
3: Tehát jó szereposztás volt.
4: Nagyon jó volt, élveztem.
3: Melyik az a szerep, amelyik legjobban a szívedhez közel áll?
4: A legjobban, hát mondhatom...
3: Lehet több is,
4: akkor sorolom. De nem, szerintem a Kőszívű ember fiai, amiben Baradlai Jenőt játszottam. És az
3: ebben mi fogott meg?
4: Számomra egy nagy kihívás volt. És
3: emberileg is?
4: Igen. Szakmailag főleg, tehát számomra egy nagyon nagy dolog volt, és emberileg is olyan szinten, hogy 5 kilót lefogytam, annyira csak az éjjel-nappal az járt a fejemben, hogy a szerep, hogy mi merre megformálni, megtalálni azt az utat, amit a Jenő véghez vitt, ugye bevállalta a testvére helyett a hadbíróságot, az ítéletet, mindent, csak azért, hogy a családot is mentse. És valószínű, mivel tényleg, ahogy már említetted, hogy családcentrikus is vagyok, tehát ilyen szempontból ez...
3: Mennyire tudja beleélni magát a színész egy ilyen szerepbe? Mert annélkül, hogy nem éled magad bele, a szerep nem ér semmit talán.
4: Hát azt gondolom, hogy teljes mértékben egyé kell válni, és amikor belép az ember a színpadra, akkor az vagyok, akit játszom. Tehát ott nincs semmiféle, mindenféle gondolatok meg egyebek, hanem az konkrétan, a partner.
3: Itt mennyit ad a tehetség, és mennyit ad a felkészülés? Egy ilyen szerep.
4: Kell egyfajta...
3: Talentum?
4: Igen. Kell egyfajta olyan belső dolognak is lenni, ami működteti ezt az egészet, amitől életre hozok egy teljesen más figurát.
3: Tehát egy belső tűz?
4: Tűz,
3: láng.
4: egy olyan dolog, amitől működőképes tud lenni az a karakter, amit eljátszom. És aztán természetesen az iskola, természetesen a tapasztalat, amit látok, az, mert amikor én ott is voltam stúdiós, és játszottam a Jókai Színházban, vagy Budapesten a József Attilában, azért mindig figyeltem, hogy melyik színész, hogy miként formálja meg, hogy közelít a szerep felé, hogy találja meg azt az utat.
3: Tehát leselkedtél?
4: Persze. Hát
3: tapasztalat gyűjtöttél?
4: Abszolút, abszolút. Ezért is mondják, hogy az idősebbtől mindig tanulhatsz.
3: Ez jó, mert kevesen mondják a mai világban a fiatalok, hogy az idősebbtől ellesek valamit, mert és valami egyfajta, nem tudom, kavics került azokba a fogaskerekekbe, és nem szeretnek azt mondani, hogy hát én ettől estem el, te pedig azt mondod, hogy igen, szeretek ellesni valamit.
4: De ez bárkire vonatkozik, és érdekes mód, amikor azt mondják, jaj, művész úr, hogy jaj, milyen nagyok a gyerekek, hát mi meg öregszünk, meg ők meg már nőnek, mondom, bocsánat, én nem öregszem. Tapasztaltabb leszek.
3: Igen.
4: Nem öregszünk. Tapasztaltabbak leszünk.
3: A gyerekek, korral.
4: Természetesen ez az életrendje. A gyerekek nőnek, mi viszont minél idősebbek leszünk, annál tapasztaltabbak leszünk.
3: Ha már a gyerekekről van szó, azt mondom, az egyik fiat 16 vagy 17 éves már.
4: Most már betöltötte a 19-et.
3: 19-et is. Mennyire jár az édesapa nyomdokaiba?
4: A kisebbik, az Áron, ő 16 éves. Először, amikor volt a Dzsungel könyvébe a kis Maugli szerepére válogatás, akkor hát úgy megpecettem neki, de a Bencének dettó ugyanúgy, és Bence mondta, hogy ő nem szeretne, és Áron mondja, hogy ő eljönne. Jó, oké. És akkor elmentünk a válogatásra, mindenféle, tehát a meghallgatáson van ugye mozgás, ének, beszéd, ezeket megcsinálta, és aztán kiválasztották, úgyhogy ketten lettek a Méhes Gergő és az Áron, fiam, és volt egy rész, én játszottam Akelát a Dzsungel könyvében, és volt egy rész, ezt mindenhol elmondom, de ez jó pofa volt, én ezt élveztem, amikor felemeltem a karomra a gyermeket, és akkor kérdezik a többi farkas, ki ez a kölyök Akela? Az enyém.
3: Igazándiból.
4: Igen, és az első próbán, amikor csináltuk, akkor olyan jó pofa volt, hogy föltették a kérdést, bedobta, nem is tudom, Viktor vagy az olasz Pityu, és akkor ki ez a kölyök, az enyém. Ha, ez jó volt, tényleg az enyém. És úgyhogy ez volt az első szerepe, és aztán jött most egy másik lehetőség, ő találta meg ezt a hirdetést, hogy Pál utcai fiúk című előadásban keresnek fiatal srácokat, és ő mondta, hogy szeretne. És mondom, jó, de biztos? Hát suli, meg végzel, 9-es, de hogy igen. Hát jó, mondom, oké, rendben. És akkor kellett küldeni mobillal feljátszani egy éneket, két dalt, azt hiszem, és megcsináltuk, és ott, amikor énekelt, akkor úgy bocsi, fiam, pillanat, csak még egyszer, ja. Akkor úgy elérzékenyültem, és azt mondtam, hogy wow, tök jó, jól csinálod, tetszik. Természetesen, hogy van mit képezni, de az, hogy ő magától így érdeklődött ez irányába, a színház irányába, vagy a szerep, mondtam, hogy jó, támogatom. Édesanyja ugyan támogatja, tehát szülők részéről
3: megvolt
4: a támogatás, és így van. Mert hát akkor próbák. Akkor ja. A próbák azok volt, hogy este 10-ig eltartottak. Akkor el kellett érte menni Újvárból Komáromba. Akkor éjjel haza. Másnap suli. Mondom, igen. Fiam, sulit nem hagyjuk. Tehát azzal készül.
3: A stabil.
4: Próbák közben is, amikor szabadjuk volt, vagy valami, akkor vitte a füzeteket, könyveket, nézte át mindig, hogy mit kell bepótolni, egyebek. Úgyhogy most már igen, Pál utcai fiúkban játszik, ő is vörös inges.
3: Az jó. Most látom, a Pál utcai fiúk a Győrben volt egy előadása arénába, Audi arénába, tehát az hatalmas jó előadás igen. volt.
2: Az elmúlt percekben a beszélgetés első része volt hallható. Kedves hallgatóink, önök az Eventus Podcast stúdió műsorát hallották.
1: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Ószövetség, Teremtés könyve.
5: A 24. fejezet. Ábrahám pedig sok napot megélt öreg ember volt, és az Úr mindenben megáldotta őt. És mondta Ábrahám háza legidősebb szolgájának, aki egész vagyona fölött állt, tedd a kezedet a csipőm alá, hogy megeskesselek téged az Úrra, az ég istenére és a föld istenére, hogy nem veszel feleséget a fiam számára a kánaániták lányai közül, akik között lakom, hanem elmégy a szülőföldemre, a rokonaimhoz, és onnan hozzál feleséget a fiam Izsák számára. A szolga válaszolta, ha az asszony nem akar velem jönni erre a földre, vissza kell-e vinnem a fiadat arra a földre, ahonnan te kijöttél? Ábrahám mondta, vigyázz, nehogy valaha visszavidd oda a fiamat. Az Úr, az ég istene, aki kihozott engem atyám házából és születésem földjéről, aki beszélt hozzám és megesküdött nekem mondván, utódodnak adom ezt a földet, ő maga küldi angyalát előtted, és feleséget hozol onnan a fiamnak. Ha pedig az asszony nem akar követni téged, akkor nem kötelez az eskü, csak a fiamat vissza ne vidd oda. A szolga tehát kezét urának, Ábrahámnak csípője alá tette, és megesküdött neki e dologra. Vette hát a szolga 10 tevét urának csordájából, és minden javaiból magával vitt, és elindult. Elment, és megérkezett Arám Naharaimba, Náhor városába. És amikor a tevéket elnyugtatta a városon kívül a kutnál, este, amikor az asszonyok vízért szoktak jönni, mondta, Uram, Uramnak Ábrahámnak istene, kérlek, jöjj ma elém, és tégy irgalmasságot Urammal, Ábrahámmal. Íme, én a kutnál állok, és e város lakóinak leányai kijönnek vizet meríteni. Tehát az a leány, akinek én majd azt mondom, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam. Azt feleli, igyál, sőt a tevéidet is megitatom. Ő az, akit szolgádnak, Izsáknak készítettél, és erről fogom megismerni, hogy irgalmasságot cselekszel az én urammal. Még be sem fejezte magában a szavakat, és íme kijött Rebeka. Betuel leánya, aki Ábrahám testvére, Náhor feleségének Milkának volt a fia, és vizes korsó volt a vállán. A leány nagyon szép volt, szűz, akit férfi még nem ismert. Lement a forráshoz, és megtöltötte a vizes korsót, és ismét visszajött. A szolga oda sietett hozzá, és megszólította, hadd igyam egy kis vizet a korsódból. Ő válaszolta, igyál, uram. Gyorsan levette a korsót az ölébe, és inni adott neki. Mikor az már ivott, hozzátette, merítek a tevéidnek is, míg valamennyien isznak. Gyorsan kiöntötte a korsót a vájúba, és visszafutott a kúthoz, hogy vizet merítsen. Így merített minden tevének. A szolga hallgatagon szemlélte őt, tudni akarván, vajon eredményessé teszi-e útját az Úr, vagy sem. Miután tehát a tevék eleget ittak, a férfi elővett egy aranykarikát, ami fél sékel súlyú volt, az orrába tette, és 2 karperecet a karjára, melyek 10 sékelt nyomtak. És mondta, kinek a lánya vagy, mondd meg nekem, Van-e hely atyád házában, hogy ott töltsük az éjszakát? Ő válaszolta, Betuelnek a lánya vagyok, akit Milka Náhornak szült. És hozzátette, szalma és abrak bőven van nálunk, és hely is van az éjszakázásra. Erre a férfi meghajolt, és imádta az urat mondván, áldott az úr, az én uramnak, Ábrahámnak istene, aki nem vonta meg irgalmasságát és igazságát az én uramtól, és egyenes úton vezetette engem az én uram testvérének házába. Így tehát a leány elszaladt, és otthon jelentette anyjának mindazt, ami történt. Volt pedig Rebekának egy Lábán nevű testvére, aki sietve kiment az emberhez, oda, ahol a forrás volt. És amikor látta a karikát nővérének orrában, és a karperezet a karján, és hallotta az elbeszélést, ezeket mondta nekem az az ember, a férfihoz ment, aki a tevék mellett állt a forrásnál, és mondta neki, kerülj beljebb, az úr kedveltje, miért állsz idekint? Elkészítettem a házat neked, és a tevéidnek is a helyet. És bevezette őt a szállásra, és lenyergelte a tevéket. Szalmát és takarmányt adott a tevéknek, és vizet, hogy ő és a vele jött férfiak megmoshassák a lábukat. És kenyeret tett eléje. Ő szólt, nem eszem addig, amíg el nem mondom beszédeimet. Az válaszolta, beszélj. Ő pedig így szólt, Ábrahám szolgája vagyok, és az Úr nagyon megáldotta az én uramat, és nagyjá lett, és adott neki juhokat és marhákat, ezüstöt és aranyat, szolgákat és szolgálókat, tevéket és szamarakat. És az én uramnak felesége, Sára, fiút szült uramnak öregségében, és neki adta mindenét, amilyen csak volt. És megesketett engem az én uram, mondván, nem vehetsz feleséget a fiam számára a kánaániak leányai közül, akiknek a földjén lakom, hanem menj el atyám házába, és rokonságomból hoz feleséget a fiamnak. Én pedig válaszoltam az én uramnak, mi lesz, ha az asszony nem akar velem jönni? Az úr, mondta ő, akinek színe előtt járok, elküldi angyalát veled, és irányítani fogja utadat. És feleséget kapsz az én fiamnak, rokonságomból és atyám házából. Mentes leszel az átkomtól, ha eljutsz rokonaimhoz, és nem adnak neked, akkor mentes leszel az átkomtól. Ma tehát ide értem a forráshoz, és mondtam, Uram, az én uramnak Ábrahámnak istene, ha te vezérelted utamat, amelyen most járok, íme, itt állok a forrás mellett. És a szűz, aki kijön vizet meríteni, ezt hallja tőlem, hadd igyam egy kis vizet a korsódból. Azt mondja nekem, így áll te is, és a tevéidnek is merítek. Ő az az asszony, akit az Úr az én uram fiának készített. Miközben csöndesen forgattam magamban ezeket, megjelent Rebeka a korsójával a vállán. Lement a forráshoz és merített. És mondom neki, adj egy kicsit innom. Ő pedig gyorsan levette a korsót a válláról, és mondta nekem, így áll, és a tevéidnek is adok inni. Ittam, és megitatta a tevéket. Megkérdeztem őt, és mondtam, kinek a lánya vagy? Ő válaszolta, Betuel leánya vagyok, Náhor fiáé, akit Milka szült neki. Így tehát a karikát az orrába, és a karpereceket a karjára tettem. Utána leborulva imádtam az urat, áldván az én uramnak, Ábrahámnak, urát, istenét, aki egyenes úton vezetett engem, hogy az én uram testvérének leányát elvigyem az ő fiának. Ezért mondjátok meg nekem, akartok-e irgalmasságot és igazságot cselekedni az én urammal? Ha másként gondoljátok, azt is mondjátok meg nekem, hogy elmenjek jobbra vagy balra. Lábán és Betuel válaszolták, az Úrtól való ez a beszéd. Az ő tetszésén kívül nem mondhatunk neked semmi mást. Íme, Rebeka itt van előtted. Vedd és indulj, és legyen a te urad fiának felesége, miként az Úr mondta. Amikor ezt Ábrahám szolgája hallotta, földre borulva imádta az Urat. És miután elővette az ezüst és arany edényeket és a ruhákat, átadta azokat Rebekának. Értékes dolgokat is adott a testvérének és anyjának is. Ezután ettek és ittak, ő és a belelévő férfiak, és ott éjszakáztak. Reggel pedig, fölkelve a szolga, mondta, bocsássatok el engem, hogy uramhoz menjek. És válaszolt a testvére és az anyja, maradjon a lány legalább 10 napig nálunk, s utána induljon el. Ne tartóztassátok, mondta az, mert az Úr vezérelte utamat. Bocsássátok el, hogy uramhoz menjek. Ők azt mondták, hívjuk a leányt, és kérdezzük meg az ő akaratát. És amikor a hivott odajött, kérdezték tőle, akarsz-e elmenni ezzel az emberrel? Ő így szólt, elmegyek. Elbocsátották tehát Rebekát, a nővérüket és a dajkáját, és Ábrahám szolgáját az embereivel, jó kívánságokat mondva a nővérüknek. A nővérünk vagy, növekedj 1000-szer 1000-ré, és a te utódod birtokolja ellenségeinek kapuit. Így tehát fölkeltek Rebeka és a szolgálói, és tevékre szállva követték a férfit. A szolga átvette Rebekát és elment. Izsák pedig Lahaj Roj kutyának a környékéről jött, és Negeb földjén lakott. És kiment Izsák a mezőre siratni az anyját napszáltakor. És amikor fölemelte a szemét, tevéket látott közeledni. Rebeka is fölemelte a szemét, és meglátta Izsákot. És leszállt a tevéről, és szólt a szolgának, ki az az ember, aki a mezőn át elénk jön? És mondta neki, ő a mi urunk. Erre ő gyorsan vette a fátylát, és elfödte magát. A szolga pedig mindent, amit tett, elbeszélt Izsáknak. Ő bevezette anyjának Sárának sátrába, és feleségül vette Rebekát. És megszerette őt, és megvigasztalódott anyjának halála miatt.
1: Szentírási részletet hallottunk a Teremtés könyvéből.

Táncos Katalin az én miatyánkon. Mikor a szíved már csordultik tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele. Nézz fel a magasba reményteljesen, s fohászkodj. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ, a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Isten. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele. Nézz fel a magasba, és hittel rebegd. Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele. Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz láztól gyötörve, és bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele. Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliót költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele. Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt, ellene támadsz. Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd. Mikor lázad benned, hogy tagad meg őt. A lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele. Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, s bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esd kétségbe. Nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröld ezt, Isten mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad stomból. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú, előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét. A mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 17 óra. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtéréséről és a hit erejéről című műsorunk következik.
2: Kedves hallgatók! Hornyák István tanúságtételének második része következik.
3: A kórházban lévő időszak alatt nagyon sokat kaptam a kórháztól. Emberi kapcsolatok terén is, emellett Isten megmutatta számomra azt, hogy szeretek emberekkel foglalkozni, és ez közel áll hozzám, mert az információban helyezkedtem el, Isten oda vezetett. Tehát, hogy voltak saját életemre vonatkozó konzekvenciák, amiket le lehetett vonni a kórházi lét időszak alatt. És emellett nem egy is, nem kettő olyan eset volt, és ez mondjuk sajnálatos módon leginkább az első időszakban, az első években volt elmondható így rólam, hogy többször volt arra lehetőségem, hogy imádkozzak esetleg egyik-másik emberért. Nem ismertem az illetőt, csak láttam esetleg, hogy el van szontyolodva, el van keseredve, sír. Volt, hogy utána mentem, megkérdeztem, hogy mi a gond, elmondta, hogy anyukája az intenzíven van, és én felajánlottam neki, hogy ha gondolja, én nagyon szívesen imádkozok. És volt olyan például, hogy bementem egy adott osztálynak a sürgősség is részére, és ott feküdt egy fiú, akiről semmit nem tudtam, csak azt, hogy a halálán van. És az apukájának felajánlottam, hogy ha nem gond, akkor bemegyek egyszer hozzá, és szeretnék imádkozni, és apukája megköszönte. Tehát volt egy ilyen fajta szolgálat, amit nem neveznék úgy szolgálatnak, de bennem volt egy ilyen tetrekészség, hogy akkor én megyek, és valahogy próbálok keresztény módon megnyilvánulni. Volt olyan is, amikor csináltam ilyen kis névjegykártya méretű kártyákat, és arra volt írva pirossal, hogy Jézus szeret téged, és ezeket úgy igyekeztem minél több helyen letenni, lepakolni. Próbáltam aktív lenni. Az évek alatt az egy kicsit úgy belefásultam az ott létbe, és talán ebből kifolyólag is történt az, hogy az utolsó éveimet, mert 10 évet töltöttem ott, már nem tudtam olyan aktivitással csinálni, mint ahogy az első időszakban. Vannak pozitív megtapasztalásaim az imádkozás terén. Az egyik ilyen eset, amikor ott, ahol laktam, volt egy fiatal pár, és hát ők tudták rólam, hogy keresztény vagyok, és egyik alkalommal megtudtam, hogy szeretnének gyereket, de nem jött még össze egy ideje. És akkor felajánlottam nekik, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha én imádkoznék azért, hogy legyen gyermekáldás, és én ezt meg is tettem. Utána jeleztem is nekik, hogy na, imádkoztam, értetek? És már nem emlékszem pontosan, hogy mennyi idő telt el, de egyszer csak jött a hír, hogy megfogant a gyermek, és nekik eszébe jutott az, hogy hát a Pisti az imádkozott. Ez még azért egy darabig felfeljött, mint kellemes közös emlék. Ez is csak az egyik történet az imádkozással kapcsolatban, ami tényleg így meghallgatásra került, illetve abszolút sikersztori. De a saját életemben is be tudok számolni ilyen történésekről. Kezdeném azzal, hogy 2 évesen aszmás lettem. És ahogy teltek az évek, egyre komolyabb mértéket öltött az aszma az én életemben, és miután gyülekezetbe kerültünk, és egyre jobban megértettük azt, hogy mit mond az ige a gyógyulásról, hogy Istennek mi az akarata a gyógyulásról, hogy hogyan kell imádkozni, elkezdtünk mi is ebben hitet gyakorolni, hogy én ebből kijövök, hogy a gyógyulás meg lesz az én életemben. És a gyülekezet is elkezdett ezért imádkozni, és ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt mondom, hogy meg is történt a csoda, mert hogy tényleg egy csoda volt, amikor elmentünk 18 éves korom előtt a szokásos orvoshoz, ő jelezte nekünk, hogy még mielőtt 18 éves koromat betöltöttem volna, kigyógyultam az aszmából. Számunkra ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen 2 éves koromtól 17-18 éves koromig én nagyon sokat mentem Pestre a szanatóriumba, különböző vizsgálatokon estem át, sőt egyik alkalommal fölmerült az is, hogy az aszmának a halálos válfajában szenvedek. Voltak tényleg krízises, nehéz időszakok, és leginkább ez a nehéz időszak pont akkor ért el minket, amikor felismerésre jutottunk, és elkezdtünk élni azzal, amit Isten kilentett az ő igében. És ekkor jöttek igazán a nehézségek, mint hogyha csak el akartak volna minket úgy bátortalanítani, de hát adok Istennek, hogy megtörtént az áttörés, és 18 éves korom előtt megtörtént a szabadulás is az aszmából. De nem ez volt az egyetlen szabadulás az életemben. Ugyanis, mikor még én otthon laktam, Sopronba költözésem előtt, gondom volt a pornográfiával. És én akkor talán még nem voltam ebben annyira biztos, de idővel nyilvánvalóvá vált számomra, hogy én pornófüggő lettem. Felköltöztem Sopronba, és ez ott is folytatódott, mármint maga a függőség, és nagyon sokszor, rengeteg alkalommal, összeszámolni nem tudom hányszor, én elbuktam. Körülbelül 15 éven keresztül küzdöttem a pornófüggőséggel, nagyon sokat lehetne erről beszélni, írtam is ezzel kapcsolatban egy könyvet, a saját bizonyságomat írtam le, de ez a könyv olyan 85-90%-ban elkészült, terjedelmesen kitérek mindenre, amit én átéltem, megtapasztaltam, akár Istennel kapcsolatban, hittel, konzekvenciák levonása, minden le van írva. Én nekem ez egy nagy küzdelem volt. Nagyon nagy küzdelem volt. Eleinte nem éreztem semmi rosszat ebben. Évek elteltével viszont ez így átalakult bennem, és már nagyon nem szerettem azt, amit csináltam. Nem szeretem ezt a szót, de gyűlöltem. Szívem szerint én már kijöttem volna ebből, de egyszerűen nem tudtam kijönni. És nagyon sokszor fordultam Istenhez, hihetetlen sokszor, azért, hogy segítsen. Kértem, könyörögtem, sírtam, perlekedtem vele, nem szóltam hozzá, jó kiszúrtam vele, hogy nem szóltam hozzá most pár napig, de egyszerűen nem értettem, hogy miért nem jön változás az életemben. Pedig tudtam azt, hogy Isten meg tudja tenni, hittem, hogy Isten meg akarja tenni, csak nem értettem azt, hogy hol van akkor a Bibi, ha meg tudja, meg is akarja tenni, én is ezt akarom, akkor nem értettem, hogy miért nem jön a változás. És teltek a napok, a hónapok, az évek ugyanúgy, mint előtte, változás nélkül. És ez nagyon rossz ezt megélni, és úgy megélni mindezt, hogy közben te szenvedsz ettől. Te ezt nem akarod, de ott van az életedben. És mivel függőség, függsz tőle. Nem tudsz tőle szabadulni. Lehet, hogy van egy kis időszak, amikor éppen helyt tudsz állni, de utána meg jön megint a bukás. És így megélni a kereszténységet még talán kicsit nehezebb volt, de van egy ige, ami azt mondhatom, hogy megtartott az arany középúton. Lelki értelemben. Ez az 1 Sámuel könyvében van, amikor Isten szólt Sámuel prófétának, hogy menjen el Isai házához, és gyermekei közül kenje fel azt, akit az Úr választott, Izrael következő királyának. És akkor mondta azt Isten, hogy én nem azt nézem, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Én viszont azt nézem, ami a szívben van. És ez volt az az ige, ami engem megtartott, hogy ne essek önvádba. Mert nagyon könnyen önvádba eshet egy ilyen helyzetben az ember, hogy vádolhatja önmagát, hogy miért bukok el állandóan, és újra, és nem vagyok jó keresztény, és ilyenkor jön az ördög, és még rátesz egy lapáttal, hogy az egyént ebben az önvádban tartsa, és elhitesse esetleg azt, hogy ő tényleg nem keresztény, hogy ő nem is tért meg, hogy ez számára nem működik. És ez az ige számomra, mint világosság ott volt a sötétségben, mert megmutatta azt, hogy én lehet, hogy a cselekedetekre nézek, és Isten is látja a cselekedetet, és nyilván nem is ért vele egyet, de Isten látja azt, hogy mi van az én szívemben. És látta azt, hogy az én szívemben bánat van. Bánom ezt az egész kialakult helyzetet, én ezt nem akarom. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ezt nem szabadna elfelejtenünk, hogy Isten nem csak a cselekedetet nézi a mi életünkben, hanem látja a mögöttes tartalmat, látja azt, hogy mi van az mi szívünkben. És ez volt az, aminek köszönhetően nem estem önvádba, nem vágtam eret magamon, mert egy ilyen kialakult helyzetbe kerültem. Tudtam azt, hogy Isten túllát az én cselekedetemen, és látja azt, hogy ugyan megteszem, de nem akarom. Nem azért teszem, mert örömömet lelem benne, hanem azért, mert egy kényszerű helyzetbe kerültem bele. És emlékszek egy esetre, az említett Móni egy alkalommal nagy szerepe volt neki abban, hogy megtapasztalja, milyen Isten kegyelme. Igazán valódi kegyelme. Az történt, hogy én bent voltam a szobámban, és megint elbuktam. Leültem az ágyra, és csak néztem ki a fejemből, és belül bántott, hogy hogy lehetek ilyen buta, hogy megint elbuktam. És egyszer csak Móni elhúzta a harmonika ajtót, nem szólt semmit, a keze hátul, bejött a szobába, odajött hozzám, semmiről nem tudott, hogy mi zajlott le bennem, vagy hogy mi történt előtte, és mosolyogva megállt előttem, a kezét maga elé tette, és egy bontatlan vaníliás karika volt nála. Annyit mondott nekem, ezt Isten mondta, hogy adjam át neked. És azzal a lendülettel, mosolyogva, hátat fordított, elment az ajtóig, behúzta maga mögött, és én ott maradtam a szobában, azzal a mondattal, amit Móni mondott, és a vaníliás karikával. Néztem ki a fejemből, és előtte az zakatolt a fejemben, hogy hogy lehetek ilyen buta, hogy újra és újra elbukok, hát nem hiszem el, szinte megérdemeltem volna azt, hogy Isten a tüzes nyilaival lesújtson rám, mert tényleg megérdemlem, miközben tudtam, hogy nem ilyen, de annyira bántott már ez az egész dolog. És miután a Móni ezt a mondatot elmondta, és nekem az ajándékát átadta, azon kattogott a fejem, Uram, hogy szerethetsz te ennyire engem, mikor most buktam el ezredjére, vagy ki tudja hanyadjára, és te elküldöd a Mónit, hogy megajándékozz engem ebben az állapotban? Miért? Hogyan szerethetsz te engem ennyire, hogy most, amikor itt vagyok, bánt az egész dolog, hogy sokadjára elbukok, és te megajándékozol? És ez a kérdés jött föl bennem, hogy miért? És megértettem, hogy ez a kegyelem, hogy Isten nem azért adta, mert én kiérdemeltem, hanem mert ő szeret engem. És el is megmutatta azt, és ez mondjuk egy nagyon fontos dolog, jól értelmezni az ajándékot, mert tudtam, hogy Isten ezzel az ajándékkal nem azt akarja kifejezni, hogy Isti, egyetértek azzal, amit csinálsz. Csak nyugodtan tovább. Nekem semmi bajom nincs ezzel. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy jól értelmezzük Istent. És én tudtam ebben a helyzetben, hogy ő nem a cselekedetemre válaszul, adta ezt, hogy egyetért azzal, hanem látta az én szívemet, tudta, hogy én bánatos vagyok, és ő ezzel mutatta ki, hogy gyermekem, én szeretlek téged, annak ellenére is, hogy te elbuksz újra és újra, de szeretlek téged, látom azt, hogy te ragaszkodsz hozzám, hogy te egy olyan helyzetben vagy benne, amiben nem akarsz benne lenni, én szeretlek téged. Ez egy nagyon erőteljes megtapasztalás volt számomra. De ettől még ugyanúgy küzdöttem és elbuktam újra és újra. És a változás akkor jött, amikor egyik alkalommal megbeszéltük a Mónival, hogy találkozunk, és beszélünk. És az volt az elképzelés, hogy Móni mesél magáról, ebből viszont az lett, hogy amikor a Móni rákérdezett arra, hogy hogy vagy, én kitálaltam, és noha már évek óta ismertük egymást, én akkor mondtam el, és vállaltam föl előtte, hogy nekem a pornóval gondjaim vannak. Ő ezt előtte nem tudta. És akkor a Mónit az Úr vezette. Nem tudom már, hogy mi mindent mondott, kivéve egyetlen egy igét. Az az egy ige úgy megmaradt akkor bennem, hogy amikor a Móni szájából elhangzott, egyszerűen akkor esett le, hogy ez a megoldás kulcsa az én szabadulásomhoz. Nem jelent meg angyal dicsőségben, nem hallottam szózatot, egyszerűen, hogy belül a belsőmben, a szívemben egyszerűen tudtam, hogy ez az, ami engem a szabaduláshoz fog vezetni. Ez pedig a Jakab levele 5.16 volt, ahol azt mondja Isten igéje, valljátok meg egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, és meggyógyultak. És én ismertem ezt az igét. Nagyon sokszor olvastam is, de akkor jött ott a megértés. Hazamentem, ez volt az első dolog, hogy megkeresem a Bibliát, megtaláltam, elolvastam, és elkezdtem rajta mélázni. Elkezdtem rajta időzni. Mit is mond ez az ige? És fölismertem, azt mondja, hogy az első lépés az én lépésem, az emberi lépés. Vald meg a bűneidet. A második lépés még mindig emberi lépés, imádkozzatok egymásért. Fontos, hogy a megvallás, tehát most nem azt mondta, hogy vald meg az utca emberének, hanem hogy testvéreken belül. Valljátok meg bűneiteket. Imádkozzatok egymásért, na és ezután jön, tehát van egy plusz jel, a vajátok meg bűneiteket és az imádkozatok egymásért, és ezután jön egy egyenlőség, hogy ennek az eredménye lesz a gyógyulás. És én tudtam, hogy a következő alkalommal, amikor én megyek a gyülekezetbe, egy életem, egy halálom, én föl fogom vállalni azt, hogy nekem ez a problémám, mert tudni kell azt, hogy én előtte senkinek nem mondtam el, csak Isten tudott róla. Ezt követően, amikor eljött a soron következő Isten tiszteleti alkalom, úgy, ahogy azt elterveztem, valóban jeleztem is a gyülekezet pásztorának, hogy mondandóm van. Fel is vállaltam életemben úgy után másodjára, hogy a pornófüggőséggel gondok vannak. Ezután megkértem őket, hogy imádkozzunk. Ez úgy zajlott le, hogy én imádkoztam, és a többiek imában támogattak engem. Elmondtam azt, ami a szívemen volt, saját szavaimmal, miután kiöntöttem a szívemet bűnvallást téve Istennek, igazából nem történt semmi változás az én életemben. Nem tapasztaltam meg semmi különleges dolgot. Csak ültem ott, ment tovább az Isten tiszteleti alkalom, miután vége lett, kiballagtam a buszmegállóhoz, és hát vártam a buszomat, hogy majd haza tudjak menni. Megjött a busz, felültem rá, és emlékszek arra a pillanatra, amikor a busz elindult, utána nem sokkal, egyszer csak ott belül az én szellememben, a szívemben, ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy ilyen hatalmas súly esett le onnan, és nem mondta senki sem, de egyszerűen tudtam, hogy Isten most szabadított meg valamitől, ami okozta az én életemben a függőséget. És ez valóban így is történt. Miután Isten engem megszabadított, el nem tudom mondani azt, hogy mekkora különbség volt a szabadulás előtti és a szabadulás utáni tisztaság érzése között. Egyértelművé vált bennem a különbség. Valóban szabadnak éreztem magamat. Fura is volt megtapasztalni, hogy az, amit én azt hittem, hogy normális, az kiderült, hogy nagyon nem volt az. Tehát Isten megszabadított, valóban szabaddá tett, és a saját életemből is tudom, hogy Isten nem egy erőtlen Isten. Meg tudja szabadítani az embert, és nem kell ahhoz kis dolognak lenni, hogy ő megtegye vagy megtehesse, hanem a mai kornak a nehézségeitől is Isten épp úgy meg tud szabadítani, és épp úgy helyre tudja tenni az embernek az életét, mint annak idején több ezer évvel ezelőtt. Isten ma is van, és ő ma is erőteljes, és akar cselekedni, tud is cselekedni, és hatalmas dolog az, amikor Isten beavatkozik, és kihozza az embert valamiből, ami addig elnyomásban tartotta. Számomra Isten az Atya, az Atyám. Nem csak egy távoli valaki, személytelen valami ő, hanem ő az én Atyám, aki szeret engem, gondomat viseli, akivel személyes kapcsolatom lehet, akit bármikor megkereshetek, felkereshetek, bármivel hozzáfordulhatok. Ő az, aki mindig ott van, még hogyha a legjobb barátom, vagy a legjobb családtagjaim éppen távolban vannak, vagy nem elérhetőek. Isten az, aki megalkotott, aki megteremtett, akire tényleg mindig számíthatok. És ha valaki tud nekem segíteni, akár iránymutatás, bátorítás, életvezetés terén, azt tudom, hogy az ő. Amikor imádkozom, én akkor Istenhez szoktam imádkozni. Jézushoz is szoktam szólni. Őhozzá nem szoktam imádkozni, de beszélgetek vele, elmondom neki, ami éppen bennem van. Viszont Jézusra úgy tekintek, mint az én megváltómra, aki nagy árat fizetett azért, hogy az én életemben változások legyenek, kijöjjek a sötétségből, a világosságra, az ördög hatalmából, az Istenhez tudjak térni. Azt gondolom, hogy Isten engem nem evangelistának hívott el. Ettől függetlenül fontos számomra, hogy minél több emberhez eljutassam, és megismertessem azt, hogy kicsoda az Isten, hogy mit tett ő érte. És hogy megmutassam, és rávilágítsak csak arra, hogy a kereszténységben több minden van, mint amit eddig megismert esetlegesen belőle. A saját élethelyzeteimben, környezetemben igyekszem beszélni Istenről. Volt olyan eset, amikor az említett kórházban, még az első időszakban megismertem egy lányt, aki feltűnően vékony volt, Látszott rajta, hogy nem egészséges, és én egy alkalommal, amikor láttam őt a kórházon belül sétálgatni, a kórház udvarán, megszólítottam. Ebből a megszólításból aztán egy barátság lett, a barátságból sok beszélgetés lett, és a sok beszélgetésben nagyon sokszor esett szó Istenről. Volt rá precedens, hogy fölmentem az ő lakására, hogy segítsem az ő helyes fókuszát, hogy Istenre fókuszáljon, az igére fókuszáljon. Én otthon kinyomtattam különböző igéket, és az ő falának bizonyos pontjaira felragasztottam, hogy előtte legyen, és emlékezzen rá, és hogy ezekre fókuszáljon. Szeretném felhívni minden hívő keresztény ember figyelmét az Istenbe vetett bizalom fontosságára és jelentőségére, mert nagyon fontos az, hogy higgyünk Istenben. De az én meglátásom az, hogy ez önmagában még nem elég. Amikor valaki hisz Istenben, akkor elhiszi azt, hogy létezik az Isten. De attól, hogy elhiszi azt, hogy létezik az Isten, még nem biztos, hogy bízik is benne. A bizalom az, amikor bízok annyira az Istenben, hogy megmerem tenni azt, amire az Isten mondta, hogy tegyem meg. Amikor nem kételkedek Isten jóságában, akaratában, kijelentésében. Kell az, hogy a hívő ember bízzon az Istenben. Nem elég hinni. Vannak emberek, akik hisznek Istenben, és azt mondják, ők bíznak is Istenben. És valójában mégis kudarcot vallanak a bizalom területén, és ez azért van, mert sokszor önmagunkat követjük, a saját elképzeléseinket, a racionális gondolatainkat, mert nem merünk bízni Istenben. És az egyik nagy hiányosság szerintem a keresztények között, hogy nem mernek ráállni úgymond Isten igéjére. Megcselekedni, ha Isten kimondta, hogy ha átteszel, akkor majd annak ilyen következményei lesznek, akkor tegyük meg azt, és annak olyan következményei lesznek. Gyümölcsei, ez talán így szebb kifejezés. És ezzel kapcsolatban egy történetet szeretnék felhozni, amikor Isten elvezette az ő népét az ígéret földjére. Istennek megvolt a kijelentése arra nézve, hogy be fognak menni a tejjel és mézzel folyó földre. Meg fog történni, be fognak menni. Aztán, mikor elértek az adott földhöz, kikémlelték, és rájöttek arra, hogy hát ez nagyon nem tűnik barátságos földnek, ugyan tényleg tejjel és mézzel folyó, na de hogyha bemegyünk, hát mi ott meg fogunk halni, olyan nép lakja, végünk lesz. Az ő szemükben sáskák vagyunk csak. És végül nem is mentek be. És ott bukott meg az egész mutatvány, hogy azok az emberek nem bíztak Isten szavában. Jobban hatással volt rájuk, amit láttak, mint az, amit Isten kimondott. Isten megmondta, hogy be fognak menni, de ők nagyobb hangsúlyt fektettek arra, amit láttak. És ez megfosztotta őket attól, amit Isten tartogatott az ő számukra. És ebben egy nagyon nagy tanúság van, ez nem csak sok évvel ezelőtt történhetett meg Isten népével, hanem ez megtörténik a mai hívő keresztény emberrel is. Sok hívő ember le tud maradni Isten áldásainak egy részéről, csak azért, mert nem meri megtenni azt, amit Isten mondott, hogy tegyen meg. Én mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy bízzanak az Istenben.
2: Kedves hallgatók, Hornyák István tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.
4: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
5: Vallagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvári adomra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett hét tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá, a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: A dicsőséges Rózsefüzért imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsefüzér első titka, aki a halálból feltámadt.
4: Ragyogó fényességben áll előttünk Krisztus, mint az élet és a halál ura. Jézus feltámadása záloga megváltásunknak, és fényes bizonyítéka Istenségének, a hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária a Golgotán nem rendült meg a hitében, és most megjelenik előtte Ura és Istene. Mária bennünket is el fog vezetni, korunk minden tévejgésén keresztül, megdicsőült és szent fiához, ha nem hagyjuk hitünket elgyengülni. Istenünk, add meg nekünk, hogy napról napra erősödjön bennünk a szent szűz hite.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment.
4: Jézus mennybe menetele megnyitotta a más világi élet kezdetét. Ádám és Éva óta minden ember erre hivatott és elrendelt. A föld számunkra nem maradandó lakóhely, Jézus nem ad át minket a földi itt létnek, hanem helyet készít az Atyánál. Jézus mennybe menetelével, mint egy előfutárunk a mennyei győzelembe. Ahol a fej van, ott lesz a test, és ott lesznek a tagok is, vagyis mi az ő testvérei és nővérei.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!
3: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Az apostolok Máriával az Úr tanításának megfelelően kitartottak 10 napi együttlétben és közös imában. Megkezdődött pünkösd napja, 9 órakor mutatták be a templomban a napi áldozatot. A vallásos izraeliták előszeretettel tették erre az időre a szeretetének hírnökét, a Szent Lelket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: A győztest magam mellé ültetem a trónusra, ahol én is győztem, és együtt ülök atyámmal a trónuson. A szentolvasó utolsó titkainak imádkozásakor megint Mária kerül figyelmünk középpontjába. Maga a föltámadt Jézus kereste elő a húsvéti forgatagból. Jézus, amikor a kereszten végrendelkezett, Jánosra bízta őt. Pünköstkor Máriára is kiárasztotta a szent lelket. Most elébe siet, hogy test szerint is maga mellé vegye, és a

0: kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Jézus elkísérte édesanyját mennyei trónjához. Boldogasszony, mi is veled örvendünk.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 18 óra. A most következő szentmisét felvételről közvetítjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet Korom Imre plébános mutat be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látja el. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a beledete.
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, minden szentmiség középpontjában az Úr Jézus áll. Az ő tanítását hallgatjuk, és keresztáldozatát ünnepeljük meg. A szent áldozásban a vele való egységünk újul meg mindig, és azt mélyítjük el. A mai evangélium hasonlata a szőlőtőről azt példázza, hogy milyen létszükség lett a keresztények számára a Krisztussal való közösség. A szőlővesző egymagában csupán gaj, száraz ág. A szőlőtővel való élő kapcsolatban viszont bőséges termést hoz. Így mi is, amennyiben elszakadunk Krisztustól, az Isten szemében terméketlen, száraz gajakká leszünk. Hogy az életünk gyümölcsöző legyen, szükséges a bűntől való megtisztulás, ezért a mai szentmisében kérjük Isten irgalmát. Szentmisénket Andrea testvérünk szándékára ajánljuk fel. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem,
0: gondolattal, szóval,
1: cselekedettel és mozgással.
0: Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányíts magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától,

0: Alkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent leszke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiókiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitában szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Föníciaán és Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömöt szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálemben, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből megtért hívő, és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővessző, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok benne. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennem maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A tegnap egy részletet hallottunk az Úr Jézusnak az utolsó vacsorán mondott beszédéből. Míg az utolsó vacsora első beszéde főleg az atyával való viszonyt világította meg, a mai evangéliumban Jézus főleg arról beszél, hogy milyen kapcsolatban van vele a hívő ember, a megkeresztelt ember. A titkot, ezen titkot a szőlőtő és a szőlővessző hasonlata teszi érthetővé. A szőlővesszőnek termést kell hoznia, mert ez a mennyei atya akarata, ez a dolgok rendje. Az atya, a szőlős gazda gondozza és tisztogatja a vesszőket, a terméketleneket levágja és tűzre veti. A hívő embernek tudatosítania kell Krisztushoz való tartozását, és Krisztus kegyelméből kell élnie. Saját erőnkből, az üdvösség rendjében nem tudunk érdemeket szerezni, kedves testvérek. És a hozzávaló tartozás kifejezése a szeretet, amely a parancsainak megtartásában nyilvánul meg. Az Úr Jézus gyakran beszélt a szeretetről, gyakran beszélt olyan hasonlatokkal, amelyeket a hallgatósága könnyen megértett. És még hogyha meg is értették, a hallgatósága, az apostolok, és nem csak ők, ízig, vérig emberek voltak, és sokszor megfeledkeztek az ő tanításáról, illetve sokszor meg kellett magyarázni ezt a tanítást. És mi is olyan könnyen megfeledkezünk nagyon sokszor az Úr Jézusról és az ő tanításáról a mindennapok forgatagában. Olyan könnyű megfeledkezni róla, legfőképpen akkor, amikor életünkben a dolgok rendben vannak, olajozottan mennek. És anélkül, hogy észrevennénk, elkezdjük leválasztani az életünket a szőlőtőkéről, az Istenről. Az imádsággal töltött idő például ez egy jó mérce lehet, amikor elkezdem leválasztani az életemet a tőről, Istenről, ez az idő, ez a kegyelmi idő, a kairosz, egyre elkezd rövidülni. Rövidebb és rövidebb lesz, amíg egy idő után eltűnik. Már nem folytatok párbeszédet az Istennel, a tővel. Elkezdem járni a saját utamat. Gyakran elfelejtkezek imádkozni. Azonban ez nem jelenti azt szükségszerűen, hogy tevékenységeim felszámolásához vezessen, de törekednem kell a mindennapi életben, hogy legyen meg az az idő, ami a kegyelmi idő a nap folyamán. Az Istennel való párbeszédnek az ideje. És ezt az időt az Istenért kell megtennem. Vele egységben kell lennem azért, hogy meg tudjak maradni a tő, a szőlőtő. Ha elválasztom életemet Krisztustól és a szőlőtőkétől, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, akkor szükségszerű az is, hogy másba fektetem az energiáimat. De tudnom kell azt, hogy ha másba fektetem az energiámat, mint Krisztusba, mint a vele való kapcsolatba, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy nem fogok gyümölcsöt teremni. És sokszor vannak ilyen tapasztalataink az életben. Gyorsan elhervadnak a virágaink, mint a száraz ágak, és ilyenkor az történik, amit az evangéliumban hallottunk, levágnak bennünket. Végül ezeket a száraz ágakat, ezeket a száraz hajtásokat a mester összeszedi és tűzre veti, ahol elégnek. Egyértelmű, kedves testvérek, tehát, hogy nem hozhatok gyümölcsöt, hogyha életemet leválasztom a szőlőtőről. Ha nem választom le, akkor bőséges termést hozok, és én megkeresztelt emberként, mert a keresztség évében vagyunk, bőséges termést akarok hozni. Ez az, amire érdemes törekednem, és ez az, ami számomra sokat jelent. Még akkor is, hogyha az életben voltak, vagy vannak pillanatok, amikor próbálkozom másként élni, tudnom kell azt, hogy csak a szőlőtővel egységben teremthetek szőlőt. Amit kipréselve, abból nyerjük a bort. Az lesz az érték, azt jelenti az értéket az életemnek. És így dicsőíthetem meg az atyát. Ebben a rövid elmélkedésünkben is kell érezzük azokat az éltető nedveket, amelyeket magamhoz véve, Isten igéje által, az oltári szentség által újra a lelkembe áramlanak ezek az erők, újra megacélozzák, megerősítik az izmaimat, és arra késztetnek engem, és arra bátorítanak, hogy kezdjem újra, álljak fel, menjek tovább. és főleg akkor van erő bennem, amikor az életem úgy alakul, hogy másokért akarok gyümölcsöt hozni. Éppen ezért a mai szentmisében imádkozunk azért, hogy az Úr engedje meg mindig azt, hogy kapcsolódjunk hozzá a szőlőtőhöz. És segítsen erősíteni ezt a szent köteléket. Engedje meg azt, hogy az iránta való szeretetünk, a hitünk növekedjen. Mert gyakorlatilag ő a mindenünk. Kedves testvérek, mindig könnyű abban bízni, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. De bölcsebb dolog, végtelenül okosabb dolog, ha úgy bízunk az Úrban, ha nem látjuk. Akkor is, hogyha még most rejtve van előttünk. Rejtve van előttünk, de mégis jelen életünkben, kerességünk kegyelme által, a sok segítség, a sok ima meghallgatás által, amelynek részessévé lettünk, vagyunk életünk során. Akkor is az ő kegyelmét, az ő segítségét tudjuk magunkénak, hogyha halljuk a szentmisében az ő szavát, hogyha táplálkozunk az ő szent testével és vérével. És megköszönjük ebben a szentmisében és minden egyes imádságunkban elsősorban nem azt, hogy mi szánunk időt az Istenre, hanem azt, hogy ő szán ránk időt, és ő van velünk. Mert vonz bennünket a világ, és ez nem is baj. De törekednünk kell arra, hogy elsősorban az Isten ragadja meg az életünket, a figyelmünket őrá összpontosítsuk, mert ő a mi reményünk, őt szeretjük igazán. Még akkor is, ha nem értjük a valóságban, hogy mit jelent Isten szeretni. De ha elkezdjük szeretni embertársainkat, akkor már itt a Földön megtapasztalunk valamit Isten szeretetében. És a mai szentmisében azért imádkozunk, azért fohászkodunk, és azon elmélkedünk, hogy engedje meg az Úr, hogy mindig legyünk bekapcsolódva az ő igéjének a vérkeringésébe. Soha ne szakadjunk el a tőtől, és ezáltal bő termést tudjunk hozni. Amen.

0: Imádkozzunk testvérek Krisztushoz, aki nélkül semmit sem tehetünk.
1: Tartsd meg szolgáidat a bennem való hitben, melyet az üdvösséget ajándékozza nekünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Növeld a népek körében a tiszteletet minden egyes ember méltósága iránt.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hallgass meg az elnyomottak és üldözöttek segélykiáltását.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, hogy benned maradva gazdag gyümölcsöt teremjünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Isten, a te fiad imáink meghallgatását ígérte, ezért bizalommal telve fordulunk hozzád, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, mert ének kicséretére és kicsőségére, mindnyájunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te veledben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, időn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra élet, és életünk teljes épségét visszanyertük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül ének.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat,
1: amivel győz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánka, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével, György és József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökké.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkemet.

0: kenyeredünk. Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata. Adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a benneteket.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek kegyelmével.

0: kedves hallgatók, szentmisét közvetítettük a vajdahunyadi nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet Korom Imre plébános mutatott be. A kántori szolgálatot berendei Gabriel látta el. A mikrofonnál Bartók Csabát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az elhangzott szentmisét felvételről közvetítettük.
2: A Mária Rádió keletfelvidéki körképe következik a Bódva-menti Szepsiből.
3: Jó pásztor vasárnapja is figyelmeztet, hogy mi a dolgunk a világban, kire és mire figyeljünk, ügyeljünk. Jézus a pásztorok közé érkezett. Nem királyi palota pompája ragyogta körbe, hanem az egyszerű, tiszta lelkű emberek szeretetének lángja. És nem csupán a pásztorok küldetése a nyáj egybetartása, hiszen egyre kevesebb a pásztor, de egyre nagyobb az eltévedt, elveszett, eltévejedett vagy félreterelt bárányok serege. Ezért becsülendő minden segítő szándék, kéz és cselekedet.
2: Az egyházi iskola növeli ennek esélyét, hogy ne kóboroljanak el. Persze az egyházi iskola nem attól tud színvonalasabban teljesíteni, hogy lecserélik a bejárati táblát. De már az is növeli az esélyeket, hogy a tanulók olyan családi környezetből érkeznek, amelyik számára a keresztény hit és erkölcs értéknek számít. Az iskolában pedig a közösségi élet kialakításának és kialakulásának egyik lényeges feltétele, hogy itt nem megengedett az emberi alapértékeket és a keresztény szellemiséget megkérdőjelező, léleksorvasztó propaganda.
3: És nagyon helyesen el kell utasítani azokat az eltévejedéseket, amelyek szerint a gyerekekben nem kellene megerősíteni nemi identitásukat, vagyis azt, hogy a fiú fiúnak, a lány pedig lánynak érezze magát. Számunkra ez még természetes és normális. De vannak országok, ahol már büntetik is azt, ha valaki ellenzi vagy tiltja a hazug propagandát, és törvénybe iktatják, hogy bárki eldöntheti, hogy a férfi akarjon lenni, illetve nő, vagy valami más. Sajnos ez a szennyáradat már a Kárpát-medencét is elérte.
2: Számunkra elsőrendű feladat marad, hogy mindezekkel szemben megőrizzük lelkünk tisztaságát, és legalább saját környezetünkben alakítsuk úgy a körülményeket, hogy gyerekeink és unokáink is a világ termékei.

0: Szövetsége április 11-én bált rendezett, ami nem egyszerű szórakozás, hanem kapcsolatépítő és erősítő találkozási lehetőség is. Ahogyan a családi napon, a karácsonyi március 15-ei vagy anyáknapi műsoron, úgy lélekben itt is egymás kezét fogva, egymásba is kapaszkodva, egymást erősítve védik gyermekeik felkészülésének terét.
1: Köszönet a szervezőknek, Gresó Zsuzsának, a Szülői Szövetség vezetőjének, Nagy Istvánnak, az iskola igazgatójának, és természetesen az iskola lelki vezetőjének, Gábor Bertalan, Esperes plébánosnak is a közreműködésért. És végezetül tegyük hozzá, hogy az érdeklődés nem lankad. Jó hír, hogy az ősszel induló első osztályba már 29 elsőst irattak be a szülei.
0: Szepsiben az Isten irgalmasság vasárnapján immár 26 éve a hívek és a bérmálkozásra készülő közreműködésével ismételten végigjártuk a reménység útját, a Via Luciszt. A történet a következő. 1988 nyarán Sabino Palombieri Szalézi atya, a római pápai Szalézi Egyetem professzora javasolta a keresztút új állomásokkal történő bővítését, amelyek Jézus feltámadása utáni eseményeket követik egészen a Szentlélek kiáradásáig. A keresztút azzal végződik, hogy Jézus testét a sírba helyezik. A húsvéti misztérium fényében azonban hiányosnak tűnt, ezért néhol, mint 15. állomást, hozzáadták az Úr Jézus feltámadására emlékeztető jelenetet. A professzor ezt a gondolatsort bővítette tovább.
1: Az ötletet egy ősi felirat ihlette, amelyet a San Callisto katakombák falán találtak. A felirat Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből származik, válaszul a jelentésre, hogy a közösség egyes tagjai tagadták a feltámadást. A levélben többek között ez olvasható. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemették harmadnap feltámadt az írások szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Palombieri atya ebből kiindulva a következő evangéliumi események társításával állította össze az újabb 14 állomást. Az Úr Jézus feltámadta halottak közül, az asszonyok megtalálják az üres sírt, a feltámadt megjelenik Mária Magdolnának, Mária Magdolna elviszi a feltámadás hírét az apostoloknak, a feltámadott megjelenik az Emmauszi úton, a kenyértörésben felismerik a feltámadt Úr Jézust, az Úr megjelenik tanítványoknak Jeruzsálemben, a feltámadott a bűnbocsánat hatalmát adja a tanítványoknak, a feltámadott megerősíti Tamás hitét, az Úr megbízza Pétert a legfőbb hatalommal, legeltesd juhaimat, a feltámadott Úr elküldi a tanítványokat a világ minden részére, a mennybe menetel, a pünkösd előtti várakozás Szűz Máriával, és végül a Szentlélek kiáradása.
0: Giovanni Dragoni egykori szalézi növendék nagyon hamar művészien fába is faragta Palombieri atya 14 állomását, ami Via Lucis, a fény útja néven vált ismerté. Az első ismert Via Lucis 1994 húsvétján áldották meg a Don Bosco Szent János Bazilikában, Cole Don Boscón. Dragoni fényből is megformázta az állomásokat, ezek Rómában a San Callisto katakombák felé vezető régi római út mentén találhatóak. Szepsiben a Via Luciszt 26 éve szentelte fel, és áldotta meg Erdő Péter bíboros, akkor még székesfehérvári segédpüspök, a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora. A stációk művészi képeit Szabó Otto képzőművész készítette is, Lukács János kőfaragómester faragta márványba. Mindegyik stáció

0: egy-egy adományozó támogatásával készült el, immár 26 éve. A templomudvar kapuja pedig egy hajdani Szepsi Porta kovácsolt vaskapujának restaurálása után a Bankó család adományaként került a mai helyére. A Vialóci Szepsiben ezért is helyén való, mert a Szentlélek tiszteletére 700 éve felszentelt templom oltárán jelenete fából faragva a Szentlélek kiáradására várakozó Máriát és a tanítványokat jeleníti meg.
1: Önök a Mária Rádió Kelet-Felvidéki körképét hallották, Csehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztő közreműködésével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki Szentmise volt az Isteni Irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a Kölni Főegyházmegye Világegyház és Párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel közel-keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában, az Isteni Irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámborlelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásukkal és kedves szavakkal búcsúzott. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szent Atya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk Istenünk egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Romanek Etelkával, Esztergom polgármesterével, Rózsa Katalin beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Romanek Etelkát, aki Esztergom polgármestere. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és el kell mondjam, hogy én is Mária Rádió hallgató vagyok.
1: Amiben biztos vagyok, a legtöbb szó Esztergomról esik majd beszélgetésünk során, a legtöbben nyilván erről faggatják. Talán ritkábban van lehetősége beszélni gyermekkoráról, arról a családi háttérről, ahonnan elindult. Tőzsgyökeres esztergomi.
2: Ha a családról esik szó, vagy a gyerekkorról, akkor nagyon kedves, kellemes, jó érzés, amit átérzek, hiszen csodálatos gyermekkorom volt. Sajnos édesapám már nincs, nagyszüleim sincsenek, de a gyerekkori emlékek azok megmaradtak, egy rendkívül szerető család és keresztény értékrend az, amit hoztam a felmenőimtől, és amit adtam tovább az én gyermekemnek is. Nagy-nagy szeretettel emlékezem vissza rájuk. Hála Istennek édesanyám még közöttünk van, minden nap nagyon fontos, hogy találkozzak vele, majd valamikor ilyen nagymama szeretnék lenni, mint amilyen édesanyja az én anyukám.
1: Polgármesterek nem készül az ember. Milyen terveket szőtt fiatal korában?
2: Azt láttam a szüleim hivatásában is, vagy nagyszüleim hivatásában is, hogy a szolgálat számukra nagyon fontos volt. Kicsi gyerek voltam akkor, amikor nagymamám nevelőszülői felügyelőként vitt magával családokhoz, ahol állami gondozott gyerekeket látogatott. Ez engem nagyon megérintett. Ennek köszönhetem, hogy aztán nekem is lett egy testvérkém, mert hogy édes testvérem nem születhetett. Egy kislány nővérem lett, és én akkor nagyon-nagyon büszke voltam, hogy nekem is van testvérem. Édesanyám egészségügyben dolgozott, az ő munkája és a szolgálat. Tehát soha nem volt számára az idő korlátja, ha menni kellett, szülésznő volt édesanyám. Nagymamám is szülésznő volt. A szolgálat, másokon való segítés, de ugyanezt tapasztaltam édesapámnál, nagyapámnál is, hogy tenni másokért, alázattal, szeretettel, viszonzást nem is várva. Ez a fő vezérvonal, és ezért a hivatásomban is, amikor pályaválasztás volt, akkor is, hogy valamit az emberekért tenni. Így választottam a közigazgatást, jelenleg is közigazgatásban dolgozom, lassan 40 éve, a közjóért. Néhány városházán lehet látni ezt a nagyon szép kifejezést, hogy a közjóért. Én ezt komolyan vettem, a 40 év alatt bizonyítottam is, hogy hű maradtam ehhez a hivatáshoz.
1: Tanárként engem különösen érdekel az is, hogy óraadóként tanította a Vitéz János Római Katolikus Főiskola, ami mostanra már a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a része. Milyen tantárgyat tanított, illetve milyen élményt adott a tanítás, milyen emlékei vannak ebből az időből?
2: Egy különleges utazás volt a tanítás, hiszen korábban közigazgatásban dolgoztam, tehát jogalkalmazásban. Általában azokon a munkahelyeken, ahol voltam, vezető voltam, akár önkormányzatnál, akár közigazgatási szervezetnél, és ez a felkérés annak kapcsán jött, hogy közgazdaságtan ismereteim is vannak, a második diplomám az erről szól. Számomra is kihívás volt, hogy meg tudom-e találni a hangot a fiatalokkal, aztán utána a levelezősök kapcsán nem csak fiatalokkal, hanem akár velemkorúakkal is, és nagyon nagy élmény volt. Az a pár év nagyon sok barátságot és nagyon sok őszinte kapcsolatot hozott az én életembe is. Voltak olyan tanítványaim, akik a mai napig írnak nekem, tudatnak arról, hogy férhez mentek, gyerekük született, hol dolgoznak. Volt, aki tanácsot kért tőlem, hogy mit évő legyen. Sokáig dolgoztam munkahogyi szervezetben, és akár a pályaválasztással kapcsolatban, tehát nagyon nagy élmény volt. Volt egy év, amikor tudomásomra jutott, hogy a hallgatók között volt egy ilyen, hogy ki a legnépszerűbb oktató, és még ezek közé is bekerültem. Soha nem voltam túlzottan szigorú, inkább segítőkész, hiszen lehet vizsgáztatni így is és úgy is, lehet valakit rávezetni, lehet valakivel megszerettetni, még akár egy olyan száraz tudományt is, mint a közgazdaságtan. Igen, sokan írtak nálam szakdolgozatot, ami talán azt is jelenthette, hogy szerettek velem együtt dolgozni. Nagyon szerettem.
1: A következő két gondolat önről szól. Egy nagyon kedves közös ismerősünket megkérdeztem, elmondtam neki, nagyon örülök, hogy önnel fogok beszélgetni, és hogy mit mond háttérinformációt, vagy mi az, amit feltétlenül tudnom kell. A következőt mondta ez a közös ismerősünk önről. Ő nagy lélek, ő is gyümölcsoltókor született. Tudja, hogy ki mondta ezt önről?
2: Miután nemrég volt gyümölcsoltó boldogasszony csodálatos ünnepe, és egy nagyon kedves, általam nagyra becsült, tisztelt hölgy is akkor üli a születésnapját, talán professzor Prokop Mária?
1: Igen. Nos, Prokop Mária és Esztergom neve is összefonódott az idők során. Idén Vízkeresztől emlékeztünk Prokop Péter, papfestő költő születésének a 100. évfordulójára, és ennek kapcsán a Mária Rádióban abban a szerencsés helyzetben, megtiszteltetésben volt részem, hogy egy tematikus napot tarthattunk, és arra én több műsort készítettem. Természetesen vendégem volt Prokop Mária professzorasszony is. Nagyon nagy kegyelemnek tartom, hogy ismerhetem, és valóban idén gyümölcsoltó boldogasszony napja, március 25-én éppen 80 éve született, és azt is tudom, hogy Esztergom igazán méltó módon köszöntötte őt. A beszélgetésünk része kell, hogy legyen egy kicsit Prokop Mária is. Én egy mondatot idézek öntől. Isten éltesse nagyon sokáig erőben, kitartásban, Esztergom iránti hűséges elkötelezettségben, családot körébe Mária néni. Ez volt az ön köszöntőjének egy mondata. Mióta ismeri Prokop Máriát, mit jelent önnek a barátsága, mit tanulhatunk tőle?
2: Személyesen néhány éve ismerem, de a művei okán, a tevékenysége okán már gyerekkoromban hallottam róla, hiszen ő nagyon sokáig az Esztergomi Vármúzeumban dolgozott. Mindig is a régi iránt vonzódtam. Az első szakdolgozatomat például Esztergomváros műemlékvédelméből írtam. Annak ellenére, hogy közigazgatási diplomám van, a műemlékvédelem szemszögéből néztem ezt a kérdést, és akkor is már Máriának a munkáival találkoztam. Hát ennek 35 éve, akkor írtam első diplomamunkámat, és aztán Botticelli freskó kapcsán nagyon sokat lehetett hallani. Ez úgymond egy nagy szenzáció volt akkor, és mi esztergomiként láttuk azt, hogy mekkora küzdelem is volt. A mélységek és a magasságok, amikor a felfedezés megtörtént, akkor rengeteg támadás érte, és mindenki kételkedett benne, és azt hiszem, hogy a mai világunk is erről szól, hogyha van valami csoda, akkor az emberek kételkednek. Nem merik elhinni, nincs az a bizalom bennük, hogy igenis higgyünk a csodálatos, szép dolgokba, és legyen a jó hír is hír, és ne csak a rossz hír. Amikor polgármester lettem, akkor elsőként dolgoztunk azon, hogy Esztergom díszpolgára lehessen Mária. Ez már abban az időszakban történt, amikor Esztergomváros díszpolgári oklevelét személyesen adhattam át részére, és ez számomra nagyon nagy öröm volt.
1: Esztergomot szokták Szent István városának, illetve a magyar Rómának is nevezni. Miért mondhatjuk azt erről a gyönyörű fekvésű városról, hogy szakrális központ?
2: Én nagyon elfogult vagyok a városunkkal. Néhány embernek, aki az irodámban járt, és beszélgettünk, és látta, hogy az asztalomon ott van Jeruzsálemnek egy albuma. Már elmondtam, hogy én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb hely Jeruzsálem, de a másik az Esztergom. Az a lelkiség, az a sok minden, ami ott történt, az mind meghatározza ennek a városnak a fontosságát. 1000 évvel ezelőtt, nem csak Magyarországra, egész Kárpát-medencére kiterjedően, ami ott Esztergomba történt, akár Szent István működése alatt, vagy éppen 1038. augusztus 15-én, amikor ő felajánlotta az országot Szűz Mária oltalmába, és lettünk Mária országa. Ezek mind arra hivatják el a városunkat, hogy lelki feltöltődése legyen mindazoknak, akik Esztergomba eljönnek. Most az utóbbi években sokat beszélünk az zarándoklatokról. Talán mondhatjuk azt is, hogy divat lett zarándokolni. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet soha pejoratív kifejezéssel használni, hogy most divat lett, hiszen a legnagyobb kegyelem annak, hogyha valaki egy zarándoklaton részt vehet, hiszen olyan hihetetlen közelségbe kerülhet önmagával és a teremtővel, ki tud zárni magából minden felesleges dolgot, és arra a legfontosabb dologra tud koncentrálni. egy ilyen zarándokhely is Esztergom, és hogyha Esztergomban sétál az ember akár a Várhegyen, vagy éppen a várban, nézi a köveket, vagy nézi a csodálatos kápolnák rózsaablakát, akkor gondolat arra, hogy árpádházi szentek is ugyanezt látták. Eltelt ugyan több száz év, akár ezer év, de a lényeg nem változott. Az égbolt ugyanolyan, az ember tisztasága ugyanolyan lehetne, tehát a többi az rajtunk múlik.
1: Elindult az idei magyar zarándokút Esztergomból, ez április 5-én a legismertebb közösségi portálon olvastam az ön oldalán. Az április 5-i esemény sora a Szent Adalbert központtól indult, ahol a Magyar Zarándokút Egyesület elnökével együtt köszöntötte ön is a résztvevőket. A Bazilika Bakócz kápolnájában egy rövid áhítat is volt, és elindult valóban ez a zarándoklat, az első napon Piris Szentlélek és dobogók állomásokat érintve. 9 nap alatt 400 kilométert tesz meg a zarándokcsoport. Ő már egy picit beszélt arról, hogy Esztergom miért fontos zarándokhely. Milyen szerepet vállalt a Magyar Zarándokút Egyesületben, illetve mit jelent a zarándoklat, és hova jutott már el?
2: A Magyar Zarándokút Egyesület vezetőségi tagja vagyok, ugyanúgy, mint a Máriót Zarándokút Egyesület vezetőségében is. Annak okán történt, hogy én korábban többször végigjártam az El Caminót. Nincsenek véletlenek, ezt azért tehettem meg, mert spanyol szerzetesekkel dolgoztam önkéntesként 10 évig, és ők beszéltek nekem erről a zarándokútról. Velük együtt mentem először, még hosszú évekkel ezelőtt, és annyira megérintett, hogy utána még elmentem 3-szor. Egy rendkívül különleges dolog zarándokolni, és mindenkinek kívánom, hogy tapasztalja meg azt, hogyha van hite, hogy jó a cél, oda szeretne eljutni, akkor megkapja a gondviseléstől a segítséget. Függetlenül attól, hogy milyen az időjárás, hány éves, sportos, nem sportos, ez mind lényegtelen. Ha van hite, hogy végig tudja járni az utat, akkor meg tudja tenni. Amikor Spanyolországban zarándokoltam, akkor mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne Magyarországon is lenne ennek hagyománya. Akkor még nem volt. Mindenki az El Caminóról beszélt, könyvek is jelentek, meg filmek. De Magyarországon nem volt ennek tapasztalata, és aztán pár év múlva ez is elindult, és akár a Mária út révén, akár pedig Magyar Zarándokút révén, most már Magyarországon is van lehetőség arra, hogyha valaki ki tud szakadni egy kicsit a hétköznapokból, akkor meg tudja tapasztalni ennek a különlegességét. Így kerültem én mind a két zarándokcsoport vezetőségébe. Igazán a munkámból adódóan annyit nem tudok benne dolgozni, amennyit szeretnék, de bízom benne, hogy majd az elkövetkezendőben erre is lesz lehetőségem.
1: Két város nevét említem, Máriacell és Canterbury. Hogyan kapcsolódnak Esztergom városához? Sőt, úgy tudom, hogy egy harmadik város nevét is megemlíthetnénk itt. Tudom, hogy ennél lényegesen több testvérvárosa van Esztergomnak, nem véletlenül ezeket említem.
2: Igen. Különleges helyek, több száz évre nyúlik vissza a Canterbury kapcsolata Esztergomnak, Beket Szent Tamás és Bánfi Lukács okán. Canterbury lett elsőként Esztergom testvérvárosa 25-26 évvel ezelőtt. Nagyon szép hagyománya van ennek az együttműködésnek, és leginkább a Beket Szent Tamás ünnepség az, ami most már negyedszázados Esztergomba. Itt meg kell említsem Kissigó László püspök atyának a szerepét, aki az egésznek a gondolatiságát megfogalmazta és életben tartja. Rendkívül színvonalas, nagyon szép emlékkonferenciával emlékezünk minden évben január 5-én Beket Szent Tamásra és a Canterbury kapcsolatra. Kereszténység, európai identitás ennek a fő vonala, vagy éppen fő mondani valója. Rendkívül szép, igényes előadások hangzanak el, most egy könyv formájába ki is adta a Rudnai Sándor Alapítvány. Minden erről szól, kereszténység, európai identitás, és mégis az összes előadás más szemszögből közelíti meg ugyanazt, ami a talán napjainkban a legaktuálisabb és legfontosabb a megfogalmazás, hogy hogyan lehet ezeket a gyökereket, vagy éppen ezeket az értékeket erősíteni, hirdetni és megtartani, hiszen Európa jövőjét csak így lehet elképzelni. Ez a Canterbury kapcsolat nagyon nagy élmény volt számomra, amikor 3 évvel ezelőtt, 700 év után Beket Szent Tamás erekéjét, A 4 kilométeres zarándokúton én vihettem Canterburybe, a plébánia templomtól a katedrálisig. Megtapasztalni azt a tiszteletet, ami Beckett Szent Tamás szellemisége iránt van, még a mai napig is, pedig több száz év eltelt. Tudjuk, hogy milyen méltatlan módon halt meg, és milyen gyáva módon vették el tőle az életét azok a katonák, akik hátulról támadták meg őt imádság közben, de azt a szellemiséget, amit ő képviselt, az a több száz év sem tudta elhomályosítani. 700 év után került egy oltára Beckett Szent Tamásnak az erekéje a világ különböző tájairól, arra az oltára, ahol megölték őt. Máriacell szintén egy nagyon szép testvérvárosi kapcsolata Esztergomnak, szintén több mint negyed százados, és most a Mária út okán is említettük, hogy valahol a Mária út Csíksomjó és Máriacell között, vagy éppen akár Csehosztov és Medjugorje között van, gyönyörű keresztet formál, aminek a közepén valahol azért Magyarország van. Mi esztergomiak úgy gondoljuk, hogy talán Esztergom, de ennek nincs is jelentősége. Lényeg az, hogy itt van, ennek az erejét ezt mindenki számára át kell adnunk.
1: És a harmadik város?
2: És a harmadik város Fatima. A korábbi zarándoklásaim során talán 6-8 évvel ezelőtt, amikor a portugál zarándokúton jártam, Lisszabonból elmentem gyalog Fatimába. Végjártam azt a magyar kálváriát, amit Szent István kálváriának hívnak, és magyarok hozták létre. Különlegesen szép, csodálatos élmény volt. Aztán eltelt néhány év, polgármester lettem, és a portugál nagykövettől kaptunk egy megkeresést, amiben jelezte, hogy Fatima szeretne Esztergom testvérvárosa lenni. Hihetetlen csoda volt ezt átélni, hogy egy Fatima, ahol milliók zarándokolnak, és ami egy nagyon különleges helye a világnak, fontosnak tartja, hogy Esztergom testvérvárosa lehessen. Fatima az, amellyel még a testvérvárosi kapcsolat kialakítása folyamatban van, új választások voltak, új polgármester, új képviselőtestület, tehát, hogy Esztergomnak 11. testvérvárosa Fatima lesz, ez úgy gondolom, hogy egy különös, szép üzenet.
1: Néhány perce már zarándok utakról beszélünk, illetve szóba került az is, hogy Esztergomon keresztül is számos zarándok út vezet. Mi az, amit Esztergom adni tud egy zarándoknak?
2: Nemzeti emlékhely a Várhegy. Én úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. A zarándok megérkezik Esztergomba, bármely irányból. A Várhegyen magasodó bazilika, Magyarország legnagyobb temploma, egy olyan hívást és egy olyan befogadást jelez bárki számára, hogy megnyugvás megérkezni Esztergomba. Hogyha elmegy a Bakóczkápolnába, ami maga egy csoda, hiszen több ezer darabra szedték szét, amikor leégett az előző templom, és visszaépítették több ezer darabról, és ott van a Mária kegykép, vagy éppen lemegy valaki a bazilika altemplomába, és mondjuk elmegy Mindszenti sírjához, ami megint egy zarándokhely, és hamarosan lesz Mindszenti zarándoklata május 4-én, amikor 3-4 ezer ember érkezik. Gyalog, kerékpárral, vonattal, vizen, és ott együtt imádkozik, akkor pontosan átérzi, hogy micsoda ereje van a közös imádkozásnak, és hogy mennyire fontos a hit. Hát ezt adja Esztergom a zarándokoknak.
1: A polgármesteri teendők nyilván kitöltik napjának legnagyobb részét. Mennyi ideje jut a családra, illetve mit ad önnek a család, mit lehet tudni? Hogyan tölti a szabad idejét, ha egyáltalán ilyen van?
2: Jelenleg elmondhatom, hogy szabadidőm nincsen. Tehát ami szabadidő lenne, az azok a közösségi programok, amelyeken én, ha csak tudom, mindegyiken részt veszek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen itt tudok találkozni az emberekkel. Kulturális események, nyugdíjas klubok eseményei számtalan, ezek természetesen hétvégén vannak, szombat-vasárnap. Nagyon szeretem, és nagyon fontos az is, hogy elmenjek az őstermelői piacra, ott tudjak az emberekkel találkozni. Ha így nézzük, akkor nincsen szabadidőm. De mivel ez nem a hivatalban végzett tevékenység, vagy nem éppen a képviselőtestület munkájával kapcsolatos tevékenység, én ezt szabadidőnek tekintem. A család a legfontosabb. A fiam 30 éves felnőtt ember, hamarosan nősülni fog, nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon várom, hogy majd én is nagymama lehessek. A munkája révén ő már nem lakik Esztergomba, éli a saját életét a kedves menyasszonyával, itt Budapesten, amikor van lehetőségünk, találkozunk, együtt vagyunk. Édesanyám nem messze lakik tőle, minden nap megyek hozzá egy pár percre, nagyon nagy ajándék, hogy ő van nekem. Úgy gondolom, hogy a Jóisten azért adta nekem most ezt a feladatot, ezt a polgármesterséget, mert a fiam felnőtt, édesanyám, hála Istennek, el tudja még látni magát, tehát most van arra időm, energiám és lehetőségem, hogy most teljes mértékben a város szolgáljam.
1: Sőt, amellett, hogy a város szolgálja, nagyon sok karitatív, illetve önkéntes munkát is végez, szolgálatot. Egy kicsit beszéljen erről, hiszen a Mária Rádióban mi is önkéntesként szolgálunk, illetve a Mária Rádió önkéntesek munkáira épül. Mit ad önnek az önkéntes szolgálat, a karitatív munka?
2: Hát a legfontosabb, mivel így neveltek a szüleim. Tehát ezt láttam, nagymamám is, ha csak tehette, másokon segített, édesanyám is, ha csak tehette, másokon segített. Ez nekünk olyan természetes volt, hogy mindig a rosszabb helyzetben levők felé fordultunk. Amikor a fiam kicsi volt, neki sincsen testvére, de a nevelő otthonból, egy lány nevelő intézet van itt Esztergomba, a plébánián keresztül minden vasárnap hoztunk ki gyerekeket, és ők velünk töltötték a vasárnapot, együtt kirándultunk, együtt ebédeltünk, és ahogy természetes volt, hogy jönnek hozzánk mások is. Láttuk a hírekbe, hogy nehézségek vannak, akár a tiszai árvíz kapcsán, akár Kárpátalján, akkor természetes volt, hogy mi is befogadtunk gyereket. Kárpátaljáról több esetben is hoztunk családokat, akik egy-két hétig, vagy akár egy hónapig itt voltak velünk Esztergomban. Amikor már lehetőség volt szerveződni a Máltai Szeretett Szolgálat körében, akkor néhány barátommal mi is létrehoztuk az Esztergomi Máltai Szervezetet, csoportot, ennek most már 25 éve, és én is több mint 10 évig dolgoztam ebbe a szervezetbe önkéntesként. Akkor ennek kiforrott formája nem volt, hiszen jöttek az adományok, határok megnyíltak, segítettük azokat, akik a határon átjutva itt próbáltak segítséget kapni. Utána kiépítettük ennek a szervezetét, és mára a Máltai Szervezet is több mint 25 éves tapasztalatokkal bír, egy országos segítő hálózattal és intézményi hálózattal is működik. A gyermek gondozástól a felnőtt gondozásig, a hajléktalan ellátásig. Amikor az alapokat le kellett tenni, akkor sokkal nehezebb volt, hiszen nem tudtuk, hogy lehet-e, szabad-e. Laikus módon otthon találgattuk ki, hogy hogy legyen, mint legyen, hogy osztjuk az adományokat, hogy kapjunk helyiséget, ahol az adományokat tudjuk fogadni, továbbadni, átadni. Amikor már szépen működött és létrejött a szervezet, akkor úgy hozta a sors, hogy találkoztam spanyol szerzetesekkel, akik egy misszió kapcsán jöttek Magyarországra. Több mint 10 éves másik önkéntes segítő kapcsolat alakult ki. A cigány misszióban dolgoztunk, ahol spanyol, francia és mexikói szerzetesekkel létrehoztunk Esztergomban egy csodálatos közösségi házat, felépítettünk egy olyan különleges szolgálatot, ahol a gyerekektől a felnőttekig segítettük a cigánytelepen élőket. Valahogy mindig úgy alakult az élet, hogy önkéntes munka jött, azt örömmel fogadtam és tettem. De nagyon fontos a mai napig is az életemben megtalálni azt, hogy hol lehet segíteni, odafordulni, lehajolni, szépen csendben segíteni másokon.
1: Kedves Etelka, kértük, hogy hozzon magával egy bibliai igét, amit megoszta Mária Rádió hallgatóival, és miért volt fontos ez az ige az életében, ossza meg velünk.
2: Nagyon nehéz egyet kiválasztani, ezért talán Máté evangéliumában, hogy az aratni való sok, de a munkás kész kevés, és kérjétek az aratás urát, hogy küldjenek segítőket. És azt hiszem, hogy ebben minden benne van, hiszen az életben mindenkinek lehetősége van észrevenni, hogy miben tud segíteni. És hogyha van egy feladat, akkor bizony kérni kell, hogy legyen hozzá erőnk, legyen hozzá eszközünk, legyen hozzá segítőnk, és akkor meghallgatnak minket, és jönnek a segítők. Ez az élet minden területén így van. Úgy gondolom, hogy mindig meg is kell köszönni, mert hogy megérkeznek a segítők, úgy alakul az élet, hogy megoldódnak a problémák, akkor sokszor elfelejtjük megköszönni. Nagyon-nagyon fontos. Márk evangéliumában, aminek a lényege az, hogy az emberfia nem azért jött a világra, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat. Ez is talán egy picit az önkéntes munkához is kapcsolódik, hogyha kellő alázattal és nyitott érzékszervekkel éljük a világot, akkor mindig észre fogjuk venni, hogy hol lehet szolgálatot tenni. Nagyon jó dolog másokért élni, és másokat szolgálni, és másokra figyelni. az én hivatásomban ezt élem meg, a közjóért, hiszen a közigazgatás is egy szolgálat kell, hogy legyen.
1: A Mária Rádió hallgatói nevében megköszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy még nagyon sokáig szolgálja Esztergomot. Ehhez nagyon jó egészséget, erős hitet és kitartást kívánok, Isten áldja.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok a Mária Rádió hallgatóinak és önnek is.
0: Romanek Etelkával, Esztergom polgármesterével, Rózsa Katalin beszélgetett.
3: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel. A személyiség erkölcsisége altruista. Rátérhetünk az individualizmus és a personalizmus ellentétének kérdésére. A szeretet civilizációja szorosan összefügg a personalizmussal, a személyességgel. Vajon miért? És vajon az individualizmus miért fenyegeti a szeretet civilizációját? Ennek megválaszolásához kulcsot találhatunk a II. Vatikáni zsinat megfogalmazásában, amikor őszinte ajándékról szól. Az individualizmus előzetesen feltételez egy bizonyos szabadságot, mely szerint az egyén azt tesz, amit akar, ő állapítja meg az igazságot arról, amit kedvezőnek vagy hasznosnak gondol. Nem törheti el azt a tényt, hogy valaki más akar vagy igényel tőle valamit egy objektív igazság nevében. Nem akar adni másnak az igazság alapján, nem akar őszinte ajándék lenni, vagyis az individualizmus egocentrikus és önző marad. A személyesség erkölcsisége altruista jellegű, arra indítja a szemét, hogy ajándékká legyen mások számára, és felfedezze annak örömét, hogy önmagát másoknak adja. Ez az az öröm, melyről Krisztus szól. A szeretet civilizációjának és ellentéteinek küzdelmében a társadalmaknak és a bennük élő családoknak meg kell találniuk biztos alapjukat az emberről alkotott helyes képben és mindenben, ami ennek az emberségnek a teljes megvalósításához szükséges. Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A hetedik fejezet. Mint hogy ilyen ígéreteink vannak, kedveseim, őrizkedjünk a test és a lélek minden szennyétől. Így teljesítesszük megszentelődésünket Isten félelmében. Értsétek meg! Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. Nem szemrehányásként említem, hiszen előre bocsátottam, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk, halunk. Nagyon bízom bennetek, és szívesen dicsekszem veletek. Vigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm. Amikor Makedóniába értünk, nem volt nyugalma testünknek, mert mindenfelől zaklatásban volt részünk, kívül harcok, belül félelem. De Isten, a csüggedők bátorítója, minket is megvigasztalt Titus megérkeztével. És nem csupán a megérkezésével, hanem a vigasztalással is, amelyben neki, nálatok része volt. Elbeszélte, mennyire vágyódtok utánam, s hogy aggódtok és buzgolkodtok értem, mindez fokozta örömömet. Ha a levelemmel szomorúságot okoztam is nektek, nem sajnálom. Sajnálkoztam ugyan, amikor láttam, hogy az a levél, ha csak rövid időre is, szomorúvá tett titeket, most mégis örülök. Nem annak, hogy szomorúak lettetek, hanem hogy a szomorúság megtéréstekre vezetett. Istennek tetsző módon voltatok szomorúak, így miattunk semmiben sem szenvedtetek kárt. Az Istennek tetsző szomorúság ugyanis üdvös töredelmet eredményez, és ezt senki sem bánja meg. A világ szomorúsága ellenben a halálba visz. Íme, ebből a ti Istennek tetsző szomorúságtokból mekkora buzgóság fakadt, sőt, mentegetőzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgolkodás és a vétkező megbüntetése. Mindezzel igazoltátok, hogy az ügyben ártatlanok vagytok. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő és a sértet miatt tettem, hanem hogy nyilvánvalóvá váljon értünk való buzgalmatok Isten előtt. Ezért vigasztalódtunk meg, és vigaszul, még Titus öröme is megörvendeztetett bennünket, hogy a lelkét mindnyájan földerítettétek. Ha tehát régebben dicsekedtem veletek előtte, most nem vallottam szégyent, mert amint nektek is mindent a valósághoz híven mondtunk, úgy a Titus előtti dicsekvésünk is igaznak bizonyult. Ő pedig még jobb szívvel van irántatok, mert emlékszik mindnyájatok engedelmes lelkületére, hogy milyen félve rettegve fogadtátok. Örülök tehát, hogy minden tekintetben bízhatok bennetek.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből. Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
2: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett, anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Kedves gyerekek, esti mese következik.
1: Szervusztok, mesemondó Tündüs Manó vagyok. Ma este Móra Ferenc Péter apó című meséjét mesélem nektek. Nem telt bele egy hét se, mikorra belátta tanító úrunk, hogy nem a kuckóba való diák a kis bicebóca. Tűz volt az esze, gazdag a lelke, maga kedveltető minden tette-vette. Ráparancsolta a tanító úr, hogy mondja meg, ki mellé szeretne ülni legjobban. A ködmönös fiú mellé. Ez volt Pál Istók Peti, a kis bicebóca válasza, s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra. Mikor aztán mellém került, úgy összebarátkoztunk, hogy még estig is alig akartunk szétválni. Rendesen elkísértem egészen a papok kertjéig, onnan is csak azért fordultam vissza, mert alkonyattájt már mindig ott ólálkodott a vén bűbájos Küsmödi bácsi, és én olyankor mindjárt fölvettem a Szalagyvári nevet. Egyszer azonban nem az öreg apja várta a kis bicebócát, hanem egy másik öregecske, akiről már messziről láttam, hogy bányász. Bőrkötője volt, lámpás a réscsatos övében, a vállán meg csákány. Ez Péter apó, mondta a kis bicebóca. Egy bányában dolgoztak nagyapóval, mikor még ő is bányász volt. Ezt is most hallottam először, hogy a bűbájos Küsmödi valaha bányász volt. Én bizony azt hittem, hogy világéletében mindig a bűbájosság volt a becsületes mestersége. Szerettem volna még egyet más kérdezni róla, de nem mertem. Észrevettem, hogy a kis bicebócának mindig elakad a szava, ha nagyapjáról kérdezősködnek. Most is hirtelen arra fordította a szót, milyen barátságos ember ez a Péter apó. No, ha olyan barátságos, mondom, akkor tám még engem is levinne egyszer a bányába. Le az, mondta Peti, ha szépen megkérjük. Nem is nagyon kellett kérni Péter apót. Egyszerre kötélnek állt, hogy az első vakációs napon levisz a bányába, csak déli harangszóra legyek ott a bányaház udvarán. Nem is nagyon kellett kérni Péter apót. Egyszerre kötélnek állt, hogy az első vakációs napon levisz a bányába, csak déli harangszóra legyek ott a bányaház udvarán. Csütörtök volt abban az időben a vakációs nap, déli harangszókor ott várakoztam a bányaház kapujában. Tündérkém jól föltarisznyázott meleg pogácsával, gondoltam azon majd elosztozunk a kis bicebócával. Péter apó azonban csak magánosan jött elejbem, s nagyot nézett, mikor a pajtásom tudakoltam.
2: Hát, te nem a bányát akarod látni, öcskös?
1: Azt én.
2: Hát akkor ne keresd a kis cimborádat. Küsmödiék nem itt laknak, hanem az óbányában, annak pedig nem erre van az útja. Meg nem is te neked való út az, öcskös.
1: Eszembe jutott, hogy valamikor azt hallottam én, griffmadarak őrzik a Küsmödi tanyáját. No, gondoltam, jobb lesz nekem Péter apóval maradni. Indultam volna is, mint a baklégy, de az öreg bányász vállon kapott.
2: Megállj, hé, na, de olyan sebesen. Kár lenne ezt a szép ködmönt elkeverni odalent. Nézd, kerítettem én neked ehhez való gúnyát.
1: Takaros kis bányászruhát szedett elő az öreg az ajtó mögül. Még hegyes bőrsüveget is nyomott a fejembe. Nagyon ki voltam békülve magammal, ahogy a szilér vizébe belenéztem, amely a bányaház udvarán csörgedezett keresztül. Elmehettem volna a Hófehérke hét törpéje közé nyolcadiknak. Péter apónak azonban könnybe lábadt a szeme, ahogy ott illegtem-billegtem előtte.
2: Szakasztott a fiam,
1: mormogta szomorúan. Hát van fia Péter apónak?
2: Volt, öcskös, volt. Régen volt az. Elvette tőlem a bánya.
1: Végigfutott rajtam a hideg, de még a fogam is vacogott, ahogy az aknába leereszkedtünk. Olyan volt, mintha feneketlen kútba vinne lefelé bennünket valami nagy vödör. S Péter apó azzal törölte le rólam a hideg verejtéket, hogy ne féljek, majd izzadok még a melegtől is. S bizony mindjárt lekívánkozott rólam a süveg, mihelyt leértünk. Nehezemre esett a lélegzés. Látni meg úgy láttam, mint éjszaka a becsukott pincében. De aztán Péter apó megcsóválta a meggyújtott lámpását.
2: Nézz szét nálunk!
1: Elszorult a szívem, és nem bírtam megszólalni, ahogy körülnéztem. Mintha fekete márványtemplomnak a kellős közepén álltunk volna, amit Isten keze faragott. Mindenfelé folyósók nyíltak belőle, s azoknak a végében pislogott a lámpa, mint oltáron a mécses. Erre menjünk, vezetett Péter apó kézenfogva a legszélesebb folyósóba. Egy darabig ilyetten tekingettem vissza. Olyan volt, mintha valaki jönne utánunk. Pedig csak a magunk lépése zaját verték vissza a boltozatok. Egyszer aztán a magunk lépése se hallatszott. Bokáig jártunk a szénporban. Ha, Nini, itt vasút is jár? Kérdeztem susogva, ahogy az egyik mellékfolyósóból sínek kanyarodtak a miénkbe. Mégpedig lóvonat! Dörgött Péter apó hangja, s hirtelen oda lapított a karjával a falhoz. Húzódjunk félre, hogy el ne üssön. Kócos kis lovacska döcögött el mellettünk, dübörgő szeneszekedet hurcolva magával. Észre se vett bennünket, pedig a lámpásunk éppen a szemébe tűzött. A bányalovak mind megvakulnak, magyarázta Péter apó. Ez a lovacska már 10 esztendeje nem járt a felső világban. A folyósóba, amelyből a lovacska kikanyarodott, éppen csak bepillantottunk. Egyik fala mentén hosszú sor bányász fejtette csákánnyal a szenet. Neki voltak vetkezve derékig, a verejték, amely végigpatakzott rajtuk, a falra akasztott lámpák vörös világánál szinte vérnek látszott. Szebbet mutatok én neked ennél, húzott el onnan Péter apó. Elvezetlek a bányakertbe. Az lesz csak a szép. Szép is volt az nagyon. Nagy-nagy szoba, amelyiknek a falait ültette tele az istenkeze virágokkal. De micsoda virágok termettek ebben a föld alatti kertben? Fehér, sárga, ibolyaszín szirmaik szivárványszikrát szórtak a lámpafényben. Szabad belőlük szakítani, Péter apó? Nyújtottam kifeléjük lelkendezve a kezemet.
2: Szabad, öcskös!
1: Nevetett a bányász.
2: De a bányavirágot csak csákánnyal lehet leszakítani.
1: Azám, hiszen ezek kőből vannak. Kaptam vissza kezemet a hideg kristályokról. A bányakertből megint fekete éjszakába kerültünk. Mázsás szikladarabok hevertek szerteszéllyel, mintha valami játékos óriás haigálódzott volna velük.
2: Oda néz!
1: Villantotta közéjük a lámpát Péter apó. Nagyjából keresztformára kifaragott szikla merett elébb. Kis játékcsákány volt a tövébe fektetve.
2: Itt temette el a bánya fiamat, mondta mogorván Péter apó. Nagy robbanás volt az.
1: Egyszerre úgy láttam, mintha nem is keresztállna ottan, hanem kiterjesztett karú fiúcska. Szinte kedvem lett volna megölelni. Péter apó galléron fogott.
2: Ha, hallod-e? Hogy fütyül a bánya rigó?
1: Furcsa fütyülés hallatszott messziről, s néha, mintha darázsdongás keveredett volna közé. Egész neki elevenedtem tőle, s igen merezgettem a nyakamat, hát ha meglátnám a fejem fölött a fekete semmiben a bányamadarát.
2: Hát, ha még meg is lehetne fogni, beletennénk otthon a kanári kalitkájába.
1: Lámpánk sűrű rácsfonása izzani kezdett, mint a megtüzesedett drót, s a fütyülés egyre ijesztőbb lett.
2: Szaladjunk, fiam! Kapott az örébe Péter apó. A bányarigó kiszabadult valahol, s már megütötte a lámpánkat a szárnyával.
1: A hátunk mögött, a folyosó végében tompán döngött a fal, mintha valaki a túlsó oldalról döngette volna hatalmas csákányütésekkel. Péter apó megállt egy pillanatra, aztán megcsóválta a fejét.
2: Az öreg küsmödire megint rájött a bolondóra oda át az óbányában. Megint kincseket keres, szegény! Aligha nem ő szabadította ki a bányarigót.
1: Mire az aknához értünk, már ott nyüzsgött valamennyi bányász. Ahol a bányarigó fütyörész, ott halál ólálkodik. Ha meggyullad a mérges levegő, szétrobbantja a bányát. Szerencsésen napvilágra értünk. A bányaház kapujában macskabagony nyibákolt a vadkörtefán. Úgy éreztem, szebb madárszót nem hallottam, szebb fát nem láttam soha életemben.
0: Kedves gyerekek, ez volt az esti mese. Lefekvés előtt imádkozzatok, jó éjszakát kívánok!
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét. A mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek

0: A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
2: Ráhangoló.
3: Nemzetünkért Istenhez kiáltunk. Nemzetünkért, ami lehet, hogy 40 országban van jelen. Nem csak itt a kis Magyarországon, és nem csak a környező országokban, ahol elszakított területeken élnek a testvéreink, hanem az egész világon szétszórattunk. Legalább 15 millió ember. Akkor is adjunk hálát. És nézzünk a történelemre. Nézzünk arra, hogy amikor egymásnak feszült a hit és a hitetlenség, és mondjuk a hitetlenség lett erősebb, akkor mindig rossz idők jöttek ránk. És amikor a hit erősödött, akkor mindig jobb idők jöttek. Itt nem az Isten bosszújáról van szó, hanem hogyha nem a hit szerint élünk, akkor elrontjuk és elronthatjuk az életünket. A hit és a hitetlenség mindenkorban küzdött el egymással. Mindig volt olyan időszak, amikor a kortársak szembefeszültek, és úgy látszott, hogy a hit napjai meg vannak számlálva. És amikor a legnagyobb volt a szorongatás, mindig valami új dolog jött. Valami láthatatlan kéz megfogta a kezünket, és újra visszavezetett az Istenhez, és akkor megújhodott, megifjodott a társadalom is. És akármennyire hangos is a korszellem attól, hogy nincs szükség a hitre és a vallásra, semmi okunk a csüggedésre. Mert éppen Krisztus példája mutatja meg, hogy a szeretet és a másokért vállalt áldozat mindennél erősebb. Erre figyelmeztet bennünket Márton Áron, Erdély szeretett püspöke, aki talán az ő, mármint az erdélyiek, mint szentie, élete történetét is nézve. Ezt mondja nekünk a 60-as évekből. A hit és a hitetlenség küzdelme állandó történelmi jelenség. Szinte minden korban volt egy időszak, amikor a kortársaknak úgy látszott, hogy a hit napjai meg vannak számlálva. És amikor a legnagyobb volt a szorongás és a csüggedés, a diadalitas kiabálás egyszerre kezdett halkulni, mintha valami láthatatlan kéz megfogta volna a torkukat. És ez az egyház, mintha megifjodott volna, nagyobb lendülettel emelte magasba a hit zászlaját. Bármennyire is csalódottak, kiábrándultak, pesszimisták lehetünk, nem kell félnünk sem a szellemi áramlatoktól, sem a korszellemtől, akármilyen nagy zúgással és robajjal dolgoznak is. Volna okunk a csüggedésre. De a szeretet és a másokért vállalt áldozat erősebbnek bizonyul, mint a hatalom és a halál. Így hív bennünket hálaadásra Márton Áron a 60-as évekből.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 20 óra. Kiáltás. Ima a nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: És most hallgassuk meg a János evangéliumának harmadik fejezetéből azt a részt, amit ma olvas az egyháza liturgiában. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik főembere volt. Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki. Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele. Jézus így felelt neki. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Erre Nikodémus megkérdezte. Hogyan születhetik valaki újra, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újra szülessék? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom neked, aki újjá nem születik vízből és szent lélekből, nem mehet be az Isten országába. Ami testből születik, az test. Ami viszont lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a lélekből született. Hallottuk a mai evangélium első mondatát. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik főembere volt, és aki éjnek idején kereste föl Jézust. Milyen elgondolkodtató! Voltak Jézusnak olyan követői is, akik nyíltan nem merték fölvállalni, hogy hisznek neki, vagy hisznek benne. Éjjel keresték föl és beszélgettek vele. Bizony voltak Jézusnak ilyen tanítványai. És Jézus hogyan viszonyul ehhez? Szitta őket, hogy gyávák? Követelte, hogy nyíltan merjék megvallani hitüket? Egyáltalán nem. Sőt, éjszaka is hajlandó fogadni őket és beszélgetni velük. Amikor pedig Jézus meghal a kereszten, éppen ez a Nikodémus az, aki egy másik titkos tanítvánnyal, egy bizonyos arimateai Józseffel gondoskodnak Jézus temetéséről. Mert az úgynevezett bátor tanítványok most sehol sincsenek.
1: Mai ima szándékunk, Uram, add, hogy hűséges tanítványaid legyünk, hogy mindig a Te akaratod szerint cselekedjünk, úgy szolgáljunk, ahogy Te akarod, nem ahogy nekünk kényelmes, vagy ahogy mi szeretnénk. Tégy minket szíved szerinti szolgákká.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Az esti dicséretet az első hét, első Zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Jakab apostol leveléből. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál.

0: Áldott legyen mindenben az Úr, mert végtelen szeretettel szereti választottait. Szálljon fel hozzá imádságunk.
1: Mutasd meg, Urunk, szeretetet.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról, őrizd meg minden bajtól, és tedd tökéletessé a szeretetben.
1: Mutasd meg, Urunk, szeretetet.
0: Add, hogy megismerjék a nemzetek, egyedül Te vagy az Isten, és hozzánk elküldött fiad, Jézus Krisztus.
1: Mutasd meg, Urunk, szeretetet.
0: Töltsd el minden jóval rokonainkat, add nekik áldásodat és az örök életet.
1: Mutasd meg, Urunk, szeretetet.
0: Adj vigasztalást a munkában és a küzdelemben elfáradtaknak, és védd meg azokat, akiket emberi méltóságukban sértenek.
1: Mutasd meg, Urunk, szeretetet.
0: Nyisd meg irgalmat kapuját azoknak, akiket ma elszólítasz a földi életből, megengesztelődve, bocsásd be őket országodba.
1: Mutasd meg, Urunk, szeretetet.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgass meg kérésünket, és oltalmazz nappal és éjszaka. Engedd, hogy vezetésed alatt éljünk, és a változó időkben mindenkor szilárd erőt adjon nekünk a te változatlan állandóságod, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.
4: Zsolozs Mát imádkoztunk.

Urunk Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében, most és mindenkor szeretetet hatalma lakik. S titkait közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mert nem hagy tévelyegni minket. S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiban hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk. Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk. Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöt titka, mint a hajnalfény napjainkba. Hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagy szombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt a mai időkben is vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséget felé. Ámen.

0: A Napszentje című műsor következik.
1: Mindszenti József bíboros hercegprímásra emlékezzünk, aki az életszentség útját járta. 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Tehát éppen ma van halálának az évfordulója. 1892. március 29-én született a Vas megyei Mindszenten. Édesapja Pem János, fiatalon községbíró, édesanyja Kovács Barbála. Hatan voltak testvérek. Családi nevét Pémről Mindszentire változtatta később. 1903-ban kezdte meg iskoláit Szombathelyen. Később ugyanitt tanulta a teológiát is. 1915-ben pappá szentelték, és 1919-től Zalaegerszegen plébánoskodott. Környezetében következetes, szilárd és semmi nehézségtől nem félő férfiként tartották számon, bár gyenge fizikumú ember volt, s emellett szigorú aszkéta. 12. Pius pápa 1944. március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Ebben az időben, mint főpap, nyíltan és bátran szembeszállt a nyilas hatalommal. 1944. november 27-én a nyilasok letartóztatták, mert megtagadta a veszprémi püspöki palota nagy részének az átadását a szálasi kormánynak. Sopronkőhidára szállították, s csak 1945. április 1-én szabadították ki a szovjet csapatok, és ekkor tért vissza székhelyére Veszprémbe. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Élete nagy harc volt Istenért, egyházért, Magyarországért. 1946 elején bíborossá avatták. Lépten nyomon beleütközött az alattomos kommunista kisemberek gáncsoskodásaiba, rossz akaratába. Nem volt népszerű ember sem a világi hatóságok előtt, sem más körökben. 1948 karácsonyának másodnapján a kommunista belügyi szervek, pontosabban az államvédelmi hatóság, hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával letartóztatták, és később egy nagy kirakat perben börtönre ítélték. 1956. október 30-án a magyar forradalom szabadította ki. Addig letartóztatásban, börtönben, rabkórházban, majd különböző helyeken házi őrizetben tartották. 1955-ben büntetését felfüggesztették, és előbb Püspök Szent Lászlón, majd Felsőpetényben, az Almási kastélyban tartották fogva. Nagy Imre kormánya alatt kiszabadították. Nem Esztergomba, hanem Budára ment, és rádiószózatban köszöntötte a népét. Az 1956-os magyar forradalom leverése után az amerikai nagykövetségre menekült, ahol 15 évet töltött személybiztonságban. Az egyre idősebb és betegebb főpap nem csak fizikai értelemben őrlődött fel, hanem szellemileg is elszigetelődött a valóságtól és a világtól. 1971. szeptember 28-án a Vatikán, Washington és a magyar kommunista állam képviselőinek előzetes tárgyalásai és megállapodásai alapján el kellett hagyni a nagykövetség épületét és Rómába utazott. Rómában a személyének kijáró protokoll szerint fogadták és méltatták érdemeit. 1971. október 23-án innen Bécsbe érkezett, és lakhelyéül a Pázmáneumot választotta. A bíboros 1972-ben betöltötte 80. életévét, de nem vonult vissza. Ezért 6. Pál pápa 1973. december 8-án kelt levelében fölszólította a lemondásra. Ő ezelől határozottan elzárkózott. 1973. december 18-án hozott döntéssel a pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag üresnek nyilvánította. A bíboros kérte az intézkedés hatálytalanítását, de a Vatikán és Budapest egyidejűleg 1974. február 5-én nyilvánosságra hozta a döntést. Mindszenti József bíboros 83 éves korában 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Május 15-én az ausztriai Máriacellben helyezték nyugalomra. Emlékirataim című többször kiadott munkájában megírta saját viszontagságos és Istenhez igazodó élettörténetét. Álljon itt az egyik legszebb részéről néhány mondat az Édesanyám menedékhelyem című fejezetből. 1960. február 5-én eltörött a szemüvegem. Csak rózsafűzérezni tudtam. Később a szentmisét nagyítókkal, és csak nehezen végeztem. 10:30-kor a követségi titkár sürgőnnyel kezében lép be hozzám. Mielőtt átadja, csak ennyit mondok. Édesanyám meghalt. Valóban. Ez volt a sürgőnyben. Utána már a temetés idejét jelezték. Nagyon-nagyon szegény, és annál is szegényebb lettem. Nem csak ünnepeimből, egész életemből hiányozni fog most már, leesett a mi családunk koronája. Prohászka Ottokár püspök úr írja édesanyja halálakor, eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek szekszárdi apát plébános korában leégett a temploma, és az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta, két szentélyem hamvad el. Az én anyám zordidők csillaga volt, folytatja Mindszenty József, és szomorúságomban néha már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment az a csillag. Elhívta az örökké valóság nagyobb fénye. A kommunizmus összeomlása után hamvait hazahozták Esztergomba, és évről évre ünneplik ott a szentéletű bíborost, prímást.
0: A Napszentje című műsort hallották.

adjatok nekik enni. Amikor ezt a cigét olvastam, akkor megvilágosodásszerű erővel hatott rám, hogy Jézus ezt bízza rám, hogy én az éhezőknek, a lelkileg éhezőknek adjam azt a kenyeret meg halat, ami voltak éppen nagyon kevés, de amely mégis Jézus kezében nemhogy elegendő, hanem bőséges, és olyan sok tud lenni, hogy még maradék is lesz belőle. Jó pár esztendővel ezelőtt, december 6-a volt Mikulás napján, elég heves fájdalmat éreztem bal oldalt a hátamban. Estére már annyira fájt a hátam, hogy azt gondoltam, hogy ha le kell feküdjek, már nem fogok tudni fölkelni. Senki nem volt a lakásban, úgyhogy feleségemmel telefonon beszélve azt tanácsolta, hogy hívjam ki a mentőket, de aztán kiderült, hogy hamarosan itthon lesz, én mondtam, hogy ezt megvárom. Mégis hallom pár perc múlva, hogy szirénázik a mentőautó. Gondoltam, hogy valaki mégiscsak kihívta a mentőt. Nagy nehezen levánszorogtam, gyorsan bevittek, elkezdtek vizsgálni, de közben kérdezték azt, hogy hogyan is hívnak engem, és mondtak egy egész más nevet, úgyhogy ez már furcsa volt. Aztán elkezdtük nyomozni, hogy akkor vajon kihívta a mentőt, de kiderült, hogy senki nem hívta. Kiderült, hogy a mentő elvileg a szomszédházból kapott egy hívást, de utólag azt is kiderítettük, hogy olyan nevű illető nem lakott akkor abban a házban, és hogy senki sem hívta a mentőautót. Ez a mentőautó akkor is ott megállt, amikor nekem erre nagy szükségem volt. Számomra egyszer mindenkorra aláhúzta azt, hogy nekünk is szükségünk van lelkipásztorként. Először arra, hogy az adventben elcsendesedjünk, befelé és felfelé, Isten felé forduljunk, tőle kérjünk útmutatást, erőt, segítséget. Ez számomra egy örök tanulság és recke volt, és igyekszem erre figyelni azóta is.

Berta Zsolt református lelkipásztor gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2018.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel

0: kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök 2 szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 21 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, elmélkedők, imádságra éhes testvérek, ezt a csendes, talán vívódó, talán megfüsülés kereső órát arra használnánk, hogy arra szeretnénk betáblázni, hogy elbeszélsünk, hogy arról, hogy az Isten hogyan tud mi beszélgetni az imádságról. Aki az egészet összefogja, Brückner Ákos elő vagyok, ciszterci szerzetes az iskolánknak itt Fehérváron, a ciszterci Szent István Gimnáziumnak a spirituális, a hittanára, és egy nagyon kedves csapat van mellettem, egy tanárkollega, friss, fiatal, üde és nagyon bátran, férfiasan tanít, és még ilyen nem volt, csupa férfi következik, kísérte bennünket, két gimnazista fiú. Hát majd kérem a bemutatkozást, tanár úr.
4: Igen, én Nádas Rihárd vagyok, a ciszterci Szent István Gimnázium angoltanára. Most kezdtem tanítani, és Fehérváron élek.
3: De most magyarul fogsz beszélni velünk.
4: Így van.
3: Köszönjük szépen, jó?
4: Magyarul.
3: És jól érzed magad iskolánkban?
4: Nagyon szeretek itt lenni.
3: Hát mi is szeretünk téged, mindig öröm találkozni veled, úgy csak folyosan rohannunk, mert mindenkinek le van kötve. Na és hát két kedves diákunk van itt, akkor légy szíves, mondd a nevedet.
5: Sárvári Szabolcs vagyok, a ciszterci Szent István Gimnáziumnak a 10. évfolyamos tanulója. Már 6. éve járok a ciszterci Szent István Gimnáziumba.
3: Nagyon sportos formában sportos valamit?
5: Igen, kapujérázom.
3: Lehet, akkor látszik rajtad is a társad.
6: Én pedig Kertész Ádám vagyok, szintén a ciszterci Szent István Gimnázium 10. B osztályos tanulója, Szabolcs osztálytársa, és Abai Lakos.
3: Abai, meg is kérdeztem, hogy honnan jársz be, mennyi idő Abbáról bemenni Fehérvárig?
6: Hát én ugye busszal járok, és azzal egy jó 25-30 perc.
3: Hát igazán nem sok, Budapest egyikben a másikba átmenni, az tovább tartjuk, az nem van tragikus dolog.
6: Hát
3: és jó levegőn vagyis van, és remélem egy kis kerted is, hogyha egyszer kertész vagy.
6: Persze van, nagyon szeretek egyébként kertészkedni. Régebben kertészmérnök szerettem volna lenni, de
3: még
6: ez már változott.
3: Igen? Igen? És most mi leszel akkor?
6: Hát most valamilyen kommunikációs dologgal.
3: Legjobb helyre jöttél már rádióba, akkor most ez egy első tréning, vagy nem tudom, volt már ilyen tréninged?
6: Hát ilyen fajta nem.
3: Hát akkor
6: ilyen rádió.
3: Most akkor mély vízbe ugrunk. Na hát akkor Isten áldja meg mindnyájunkat, és akkor szeretnénk megkérni a kedves hallgatókat, így szeretem mondani velünk elmélkedőket. Gondoljuk át, hogy mi az, hogy mi imádkozunk, mit lehet ezt, hogy lehet ezt vajon megfogalmazni valamik ezt az ős alapvető élményt, Síkselem mondta, hogy ez ősi, elemi, emberi tény, nincs ember, aki valami formán ne imádkozna, csak nem szeretjük, amikor olyan csúnyán imádkozik, amikor káromkodik, de mindaz egy negatív imádság, de mit jelent, amikor mi Istennel beszélget, mit jelent ez, hogy imádkozunk, kinek van erre valami személyes tapasztalata? Szoktál imádkozni?
6: Hát én szoktam, de nem úgy, ahogy például a templomban imádkozunk.
3: Igen, tehát nem kötött szöveggel?
6: Nem, hanem, hát de általában például mi atyánk, vagy
3: igen.
6: Ilyesmiket szoktam mondani, és mikor valami versenyem van, vagy valamilyen megmérettetés, akkor szoktam ezt, mint egy ilyen utolsó. Tehát mikor
3: fogodzót,
6: már nem,
3: igen.
6: Igen, mikor már nem lehet, te mindent megtettél, akkor egy utolsó, hogy még Isten is
3: áldjon meg, mert igen. Az ember véges, de Isten végtelen tud szeretni, és nagyon drukkol nekünk, hogy mindent igen. Az akarata igen, szerint, igen, és igen. A javunkra, meg az emberek javára tegyünk, és akkor ezt így elmondod valamiképpen, kifejezed magad. És neked milyen tapasztalat, Szabolcs?
5: Hát én nem kötött szöveggel szoktam imádkozni, de én is főleg a megmérettetések előtt, ahogy az Ádám mondta, illetve hogyha valami órám előtt, dolgozat előtt,
3: tehát az
5: hogyha valami utolsó fogolcó.
3: És van felszabadult imádságod, amikor hálát, azt megköszönsz valamit?
5: Igen, hát amikor sikerült az, amiért imádkoztam. És
3: nem kell megköszönni, én is van. Hát annál, hát neked milyen benyomásod az imádságról?
4: Hát megmondom őszintén, eléggé hadilában állok az imádsággal, mert hogy ugye kisebb koromban én úgy lettem szoktatva, akár templomban, akár hittanórákon, hogy, hogy reggel, délben, este kell imádkozni. Na most én ezt, mint a Szabolcsik-féle kamaszgyerek, én ezt elhagytam, vagy hát nagyon sokszor nem tettem ezt meg. És akkor úgy gondoltam, hogy hát, hogy én nem is imádkozom, akkor nem is nagyon fogok már, vagy úgy nem is lett az életem része. Nem éreztem szükségét ennek. Csak hát, amikor olyan nehézségek elé kerültem az életemben, olyan problémák elé, amit magamtól nem tudtam megoldani, és elkezdtem Istennel beszélgetni, akkor így nem kötött imák formájába, de rájöttem arra, hogy ebben hatalmas erők vannak. És olyan folyamatok indultak el bennem, meg olyan nagy áldásokat kaptam az ima által, ami alapján azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon nagy ereje van az imádságnak.
3: Hát nincs ember, aki ne vívódna az imádsággal, tehát nem arról van szó, hogy hintóban utazunk, és mi fölénybe az Úristenet kiteregetjük a köszönetünket vagy a kérésünket, hanem valóban megküzdünk a párbeszédért, hogy oda tudjunk ráfigyelni, meg hogy magunkat is ki tudjuk fejezni előtte és szerinte, Szent Lelke erejében, ezt mondhatjuk legmélyebben. Előttem egy olyan nagyon-nagyon hiteles könyv van, amit úgy hívunk, hogy Katolikus Egyház Katekizmusa. Szent Más János pápának volt a zseniális szándéka és ötlete, hogy legyen egy ilyen a hitünket teljesen bemutató írásunk, könyvünk. Ennek 2800-nál több kérdése van, és a négyes beosztásban a hitünkről van szó, hogy miben, kiben hiszünk. A másik, hogy milyen titka erőfás van a hitünknek, a hitünk misztériuma, szentségei, szentelményei. Harmadik része, hogy hogyan élünk Krisztusban, az nyilván a 10 parancsot és annak egy krisztusi kifejtése. És van egy negyedik része, ha nem is függelék, de tényleg egy hozzáfüggesztett negyedik rész, ami az imádságról szól, az imádság kultúrájáról. Ez a pontos címe, hogy a keresztény, tehát a krisztusi imádság. A címlapja ennek a résznek egy érdekes kép, 1059-ből való, egy konstantinápolyi festmény, és ennek az Athos hegyi Szentes monostor miniatúrának, ez az itteni ábrázolása, közlése, úgy mutatja be Jézus Krisztus, hogy mennyi atya fele fordul, nagyon érdekes ilyen keleties kép, és ő egyedül imádkozik, de nem győzik csodálni őt az apostolok, és éppen Péter az, aki rámutat Krisztusra, és a többiek fele fordulva Jézusra utal, és így arra készít bennünket, hogy az imádság mestere és útját lássuk Krisztusban, és próbáljunk mi is annak megfelelően, amit az apostolok mondtak, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. Maga a Bibliában nagyon sok imádság van, hirtelen, mikor ide jöttünk, arra gondoltam, hogy elmondjuk, hogy menj, atyám, áldunk téged, ég és föld ura, mondta Jézus Krisztus, amikről beszélgetünk, az nem a bölcseknek, okosaknak a nyelvén, hanem a kicsinek nyilatkozott ki az igazságot, most ilyen módon szeretnénk mi is, akik kicsit kicsinek vagyunk az imádkozás művészetében, tudományában elmélkedni. Nálad van ugye Szabolcs, a lyuket. Mi ez a lyuket? Ifjúsági?
5: Ez az ifjúsági katekizmus.
3: Tehát az előbb említett klasszikus nagy munkának egy nem nagyon régen, néhány éve ezelőtt keletkezett ifjúsági változata, van egy kompedium nevű sűrítménye is, ezt az előző pápa 16. Benedek szorgalmazta és oszt össze, már munkatársakkal, és ez pedig az ifjúsági változat. Ott különféle kérdések vannak. Mondj egy kérdést onnan, amit most kinéztél magadnak.
5: Első kérdés az, mi az imádság?
3: Na és mi a válasz rá?
5: Az imádság a szívnek Isten felé fordítása, ha imádkozunk, élő kapcsolatba lépünk Istennel.
3: És ez is stimmel neked is?
5: Igen, szerintem ez így.
3: Még ha bajban szólsz hozzá, nyomorban vagy a dolgozott izgalmában, akkor is azért szívből. A szív szó a Biblia több mint ezerszer szerepel, az ember személyiség középpontja, tehát nem imamalomról van szó, nem valami leszke fölmondásról, vagy valami üzleti alkudozásról, vagy egy számítógép beprogramozással imádkozunk, hanem a szívünk, az énünk közepéből nyílunk meg az Istennek, a fölséges Istennek, a jóságos, irgalmas Istennek. Mit ír még tovább?
5: Az imádság a nagy kapu a hitbe. Aki imádkozik, már nem önmagában él, nem magáért és nem a saját erejéből él. Tudja, hogy van Isten, akivel lehet beszélni. Az imádkozó ember egyre inkább Istenre bízza magát. Már most keresi a kapcsolatot azzal, akivel egyszer majd szemtől szembe fog találkozni. Ezért a keresztény ember életéhez hozzátartozik, hogy törekedjék minden nap imádkozni. Természetes az imádkozás nem lehet úgy megtanulni, mint ahogyan valamilyen technikát, ügyességet megtanulunk. Bármilyen különösen is hangzik, az imádság ajándék, amelyet imádsággal lehet megkapni.
3: Hát diákok vagytok, nem tudom, volt-e már valamit kicsit is szerelmes, ilyen diák szerelemmel, ez ismerős ez a téma?
5: Természetesen.
3: Előfordul, ismerős. Igen. Hát ahogyan egy leányt megszólít egy férfi, egy fiú, ízlésesen szépen, és művelten, és nem önzően, nem birtokolni akarván, hanem tisztelni benne a csodálatos másik fajta embert, Isten ajándékát. Hát ez egy kicsit lehet útja az Úristen fele is, ez, mert ugye az Isten is mi udvarlunk, mondja egy magyar ének, ugye, tehát valamiképpen az ő udvar, az ő törődése terébe akarunk kerülni. Az imádság azt mondja a híres nagy Szent Teréz, hogy számomra az ima a szív lángolása, égre vetett egyszerű pillantás, a hála és szeretet kiáltása, megpróbáltásban örömben egyaránt. A másik ilyen híres megadás meg Damaszkusz Szentjásról való egy első évezet végéről, vagy végefele, utolsó harmadában élt nagyon kiváló, elmékedő hittudóstól, az imádság a lélek fölemelése Istenhez, vagy a megfelelő java kérése Istentől. De ez neked tetszik, Stimmeriát?
4: Abszolút.
3: Igen, tehát ezt te is aláírnád.
4: Igen.
3: Igen. Igen. És te mit mondnál az imádságon, most ennyi tapasztalat után van, most eljutottál, te mit érzel benne, vagy volt-e valami élményed benne, hogy, tehát, hogy nem hiába imádkozol?
4: Én azt tapasztaltam, hogy amikor, főleg ugye ezt említettem, hogy amikor úgy éreztem, hogy bajban vagyok, elakadtam, szükségem van Isten segítségére, és akkor kértem őt, hogy segítsem. Egy egyszerű emlék jut eszembe, nagyon sok ilyen történet van, amikor tényleg csak Istenre tudtam már hagyatkozni, de van egy ilyen kis aranyos történet, egy egész egyszerű kis történet. Álltunk ki a garázsból, és egész egyszerűen van egy kis kutyánk, aki kiszökött. Mm-hmm. Elszökött a kutyus, és akkor elindultunk keresni édesanyámmal, és nem találtuk. Hosszú-hosszú perceken keresztül nem találtuk, de ugye édesanyámnak is, meg nekem is munkába kellett már menni. És hát nem volt nagyon sok időnk most már keresni, nem találtuk sehol a kutyát, se a szomszéd utcában, sehol máshol. És akkor nekem valamiért ugye eszembe jutott ez, hogy akkor megkérem Istent, hogy segítsen, mert más megoldás nincsen. És elkezdtem imádkozni, azt hiszem akkor az üdvözlégyet kezdtem el, de aztán saját szavaimmal is kértem Istent, hogy segítsen, mert nagyon jó lenne, ha megjönne a kiskutya, és egyszer csak előfutott. Egyszer csak előkerült. A semmiből. De tényleg a semmiből, mert nem is tudtuk, hogy merre ment, hova ment, egyszer csak kiszaladt, és megjött.
3: Lapra lapként én is majdnem így jártam az előző fél órában, mert ugye mikor az ember eljön a Már Rádió stúdiójába, próbál valamit összehozni, összelapátolni, ami azt gondolom, hogy jó, és nekem nagy élményérték, és van egy nagyszerű írás, majd mindjárt átérünk, amit én egész papságomban és egész fölnőtt életemben nem győzök csodálni, még azt hiszem láttam is a szerzőt, Schürmann, ez egy nagy biblikus német teológus, ő itt roppant népszerűt az imádságról, és a katolikus és a katekizmus is tükröző látását, vagy egy közös látás fejeződik ki, és kerestem az írást, és sehol nem találtam, már nem tudom, hogy 100 dossziét kiszedtem, vagy nem, összes iskolás papíromat, meg vannak ilyen gyűjteményeim különbözők, és utolsó pillanatban, még az jó időben, a biblikus jegyzeteim között találta meg ezt az írást, ami különben a Szolgált című nagyon nagyszerű lelkiségi írásként a átkos alatt, tehát a kommunista idők alatt nyugatról bejöhetett, majdnem minden száma. Cseráti József püspök adta a címét, a Szolgálat, de van ez a cikk, ott közölték először magyar folytásban. Nekem meg van az eredet is, egy ilyen kis pici könyv, hát ha valaki németül lehet olvasni, fölkínálom, mert csodálatos az írás, de el tudjuk majd magyarul is mondani. Úgyhogy nekem is hasonló élményem volt. Neked van-e valami ilyen spontán, ilyen frappáns ima élményed?
6: Hát nekem ima élményem ilyen spontán nincsen, de én még nagyon régen, mikor még nem jártam középiskolába, Tehát abán tanultam, még akkor volt, hogy ilyen internetes játékokkal játszottam, és azon voltak ilyen olyan tippelős játékok, amin a végén a szerencsém múlott, hogy nyertem-e vagy nem. És akkor azelőtt, mielőtt rányomtam arra a gombra, hogy kiadja, hogy nyertem-e vagy nem, akkor mindig így folyamatosan imádkoztam, hogy sikerüljön, és hát valamikor sikerült, valamikor nem.
3: De nekem ilyen... jól esett, szóval éreztem.
6: De igen, mikor úgy összejött, akkor elmondhattam, hogy na igen, segített.
3: Hát roppant érdekes, egészen modern élmény, ilyen internetes kütyüs élmény, nagyon igen, szép ez. És hogy te ezt a nagyon fura eszközt, amit sok jóra is használtam, meg sok komisságra, nagyon jól használtad föl, akkor javadra vált. Na igen, akkor Ádám után Szabolcsnak is lapot adunk.
5: Hát nekem ilyen konkrét élményem nem volt az imádkozásban még, de...
3: Igen.
5: Reméljük, de ugye az iskolában is, hogyha valamilyen családban betegség, vagy valami baleset történt, akkor ugye hittanórán szoktunk imádkozni a családért, illetve hogy a felépülésért, és szerintem ezek az imák nagyon sokat tudnak segíteni magának a családnak is elviselni ezt a problémahelyzetet, állapotot, és illetve a felgyógyulásban is rengeteget tudnak segíteni.
3: Hát az, amit mondtál, te elmondtad ilyen konkrét élményben, amit a tanítás így fogalmaz meg, hogy az imádság Isten ajándéka. Az imádság az olyan testvéri, közösségi élmény, amely minket, vagy most mondtátok is, formál, tehát mikor Isten szólok, a közösség is épül, gyógyulnak, vagy erősödnek a társaink, és amikor közösséget akarok tovább építeni, akkor rászólok az Istenre magamtól bizony, ezt én is mondhatom iskolai tanárként, hogy magamtól nem megy. Nehéz órákra mindig előtt egy fohászkodok egy nagyot, hogy hát tudjunk egymásra szót érteni, mert azért alapvetően olyan helyesek vagyunk a folyóson, mindig olyan nagy barátságok köszönünk egymásnak, az már nem lehet megjátszani, látom, hogy van kapcsolat. De amikor az ember ugye munka viszonyban lép föl, mert hát tanárnak, ugye mégis meg a diáknak is ez valamit produkálni kell, tanulnunk, ez egy kemény munka. Hát akkor nem mindig van ekkora sikerünk, ugye, mert hát unalmas vagy már sok, vagy fáradt, vagy a rettes, igen, vagy végre 8 óra, délután fél négyig, hát akkor nem könnyű. Tehát vagy egy nehézséget kell leküzdeni azzal, hogy az Isten erejével lépünk föl, és nem csak a magunk igyekvésével, akármilyen jó akarattal. Az imádság, mint szövetség, mondja, hogy ez a tanítás, tehát az új szövetség, vagy korábban az ószövetség, tehát az Isten való kapcsolati rendben, ugye az imádság az a közlekedő nyelv. Én szeretem azt, hogy az imádság az egy felső vezeték, az a burkológörbe, az egész életünknek a mindenféle helyzetét az imádság fogja össze, az életünk burkológörbéje, vagy pedig meg egyszer mondom, hogy másik hasonlattal, ugye az egy ilyen összefogó valami, tehát olyan, ami felső vezeték, amiben áram folyik, valami minket meghaladó erőből jön az áram, ugye, hát most akkor is van a villamosnál, hogy hol vezetik az áram, vagy melyik az egyik, meg a másik pólus, hát mindenképpen egy feszültségben van az ember is, és az ember viszonyában, meg önmagában is jobbik énje és a elesett énje között, úgyhogy ebben a helyzetben jót tesz az, hogy van egy ilyen lehetőség, egy áramfelvétel lehetőség. Hát akkor azt kérdezném meg, hogy ne csak valamiről beszélünk, én látom, föllapasztodik egy-egy valamilyen imádságot, mondjuk imakönyveket hoztunk össze, ez épp az érettségizők, a ballagok úta valója, melyik imád, melyik verset akarod elolvasni, ebből
6: hát
3: látom.
6: Én egy verset találtam, aminek az a címe, hogy Remény, és hát azért...
3: Ki az írója?
6: Czeszláv
3: Miloš. Czeszláv Miloš, igen,
6: és azért fogott ez meg, mikor rátaláltam most itt az előbb, mert nekem az a véleményem, hogy az imádság az egyfajta reménység is. Pont, hogy a Szabolcs mondta, hogy az olyan családoknak, akiknek valamelyik hozzátartozójukkal valami történik, és hát ez is egyfajta reménység, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek.
3: Nagyon helyes, akkor olvasd el nyugodtan, igen.
6: Akkor fel is olvasom. Reménye annak van, aki hisz benne. Nem álom a föld, hanem eleven test, s nem csal a hallás, a tapintás, látás. És minden dolog, mit a földön ismersz, olyan, mint egy kert, ha a kapunál állsz. Belépni tilos, de hogy van ilyen kert, biztos. Ha jobban, sokosabban néznénk, új virágot és csillagot nem egyet, megláthatnánk a világ kertjében még. Ámít a szemünk. Egyesek azt mondják, hogy nincsen semmi, csupán mi képzeljük. De épp annak, ki így szól, nincs reménye. Ha elfordul az ember, azt gondolják, háta mögött a világ már is megszűnt, mintha tolvajok hordták volna széllyel.
3: Hát nagyon misztikus mélységet mozgat ez a vers, nem biztos nagyon mélynől fakad.
6: Igen.
3: És bemutatja, mint mondtuk, hogy a szívből fog az imádság, az emberi mi volt lényünk mélyéből fakad. Ez a vers nagyon ezt visszatükrözte. Hát örök, hogy jó szemed van. Néhány évtizede már megvan ez a beszélgetés a mester. Ez egy francia imakönyv volt, neki meg volt a francia eltérés. Aztán a magyarok magyarították, hál' Istennek, erősen. És bárhol kinyitod, mindent érdekes lesz, bárhol nyisd ki, légy szíves, és valamit olvas el, hogy neked tetszik, bármit, mert ez egy egyetemisták, ha szabad mondom, már gimistáknak is könyve lehet, egy nagyon értelmes írás, lapozunk bele, hogy mi ez.
5: Itt van, aminek a címe, Tiszta szerelem.
3: Valám, igen.
5: Isten anyja, te ismersz minket. Názaret utcáin te is találkoztál fiatal emberekkel, akik szerelemről álmodoztak, mint legtöbben közülünk. Szerelem. Egyetlen szó, és mégis hányféleképpen értelmezzük. Isten anyja, te ismersz minket. Ismered megbolygatott szívünket, és tudod, hogy a szenvedély milyen könnyen elhomályosítja bennünk a szerelem igazi értelmét. Kemény harcot kell vívnunk, hogy megvédjük szívünk tisztaságát. Lelkünk egyensúlya megbillen, gondolataink összekuszálódnak. Mária, a szív szerelem anyja, szeretettel teli legtisztább szív, hallgass meg fohászainkat. Őrizd meg bennünket, akik neked ajánljuk magunkat, hogy ne mocskoljuk be az igazi szerelmet. Engedd felismernünk, ha a szó mögött az önzés bújik meg. Legyen a mi szerelmünk hasonló a tiédhez, áldozatkész és erős. Szűz Mária, tiszta szerelem anyja.
3: Hát nagyon jókor olvasod, mert nemrégiben, május 16-án volt a nagymarosi találkozó, mert most pont a tisztaságról szólt. Ugye ez a kis imádság eleinte elmélkedés, egy vívódó, tanakodó beszélgetés, ugye? Nem is tudjuk, hogy magunk, vagy az Úrral beszélgetünk, de egyszer csak kitör ebből a tanakodásból, és elkezd igazán megfogalmazottan közbenjárást kérni Jézus édesanyjától, Máriától, a tisztaságos szűzanyától. Tehát csodálatos szép, ugye, hogy a végén átmegy ez a vívódás egy igazi könyörgésbe. Hát, ha ki nagymaroson ott volt, vagy hallotta, vagy diszken CD-n meghallgatta az ottani fantasztikus előadást, Hodász András, kedves fiatal, úgymés is partpunk barátunknak az előadását, külön ezért jött haza Rómából, ezért repült haza erre a napra, hát elképesztő jó volt, teljesen mai nyelven, diák nyelven, és hát nagyon elmondta, hogy egy nagyon csúnya forradalom, szexforradalom, 1952-ben adták ki az első ilyen fogamzásgátló tablettákat, vagy ilyen az életbe beavatkozó tablettákat, ilyen kémiai csodákat és negatív csodákat. Azóta hihetlen elszólítottak, és ezt nem is tudjátok észrevenni, hogy mibe vagytok belecsalogatva. Összebútorozás, össze-vissza, ugye találkozás és méltatlan viselkedés. Hát ez teljesen a család és a jövő ellen van. Ezt nagyon világosan mondták, az ima tehát nagyon nagy hátterű, mert erősen kell egy férfinek is, egy leánynak is arra az Úrtól bátorságot kérni, hogy tudjuk egymást tisztelni, egymást félte, egymást megbecsülni, és nem kihasználni, az nem kapcsolódni, nem papírszavét az a másik. Tehát nem egy kettős önzésbe kell bele robbanni, és azt hinni, hogy most akkor milyen nagyon szeretik egymást, aki elkezdi ezt a szexuális életet, annak már azt mondták nagyon világosan, szaktudományosan, annak már többet nem számít az emberi kapcsolat. Már nem igyekszik szellemileg a másikat megközelíteni, nem akar vele beszélgetni, közös programot tervezni, az kielégíti ez az erős ösztönélmény, és kész, napban nem lesz emberi kapcsolat. Tehát nem igaz, hogy ez építi, ez éppen rombolja a jövőt. Hát ez nem valami elkölcsösködés, vagy valamilyen ilyen katolikus elfogultság, a legelemibb akár a világon, Japánban, Kínában, vagy mit én, Egyiptomban, vagy mit tudom én, Afrikában, vagy Tűzföldön is egyáltalán érvényes az embernek. Nagyon nagy ajándék a szerelem, de csak úgy, hogyha ténylegesen méltan jut el odáig egy házasság keretén belül. Hiszen az élettel is összefügg, mi is szerelemből születtünk, tehát nem mindegy, hogy erről miről van szó. Tehát amit mondasz, ez a vívódás, ez azért nagyon életbevágó, tehát az imádság nem menekülés a valós élettől, éppen pont a legnagyobb emberi problémákra segít. Tanára is valamit megtaláltál, itt látom.
4: Igen, két imád is találtam, ha belefér az időnkbe.
3: Persze.
4: Az egyik az mindenképpen nagyon kedves számomra, ez második János Pál pápának az imája.
3: Igen.
4: Megmondom, miért itt is nyílt ki a könyv, és szerintem ez se véletlen, mert hogy volt szerencsém egy fél évet az ő által, az ő róla elnevezett egyetemen tanulni, Lublinban.
3: Micsoda? Ez nem is hallottam igaz. Komolyan Lublinban, ott angolt tanultál?
4: Igen, ösztöndíjjal voltam kint egy fél évet.
3: Hát ez nagy élmény.
4: És hát ugye nyilván Lublinban mondhatom azt, hogy katolikus körülben minden második János pápa körül forgott.
3: Hát a lába nyomába jártál,
4: így van,
3: szerint,
4: és igen. Szó szerint, hiszen azon az egyetemen is tanított.
3: Igen.
4: És tényleg már korábban is, előtte is, meg hát közben is megérintett az ő szelleme engem. Tehát én nagyon kedvelem őt, emberileg egy hihetetlenül fantasztikus emberről van
3: hát
4: szó.
3: Hát is lehetnék a számunkra, igen.
4: Úgyhogy akkor fel is olvastam az ő imáját. Uram, te a legkisebb segítségért is önmagaddal ajándékozol meg. Add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni keresztjüket viselő fele barátaimon. Taníts meg bűneimet megsiratva, igaz szívvel megtérni. Taníts meg másokért élő, áldozatos szeretetre. Add, hogy ne pazaroljam el örök javaimat, hanem megőrizzem a megszentelő kegyelem égi köntösét, legszebb kincsemként ápolva azt. Gyengeségedben kínod legyen az erőm. Gyávaságomban bátorságot, szenvedésben vigaszt adjon tőrel átszúrt szíved. A kereszt fénye legyen lámpásom, s fájdalma út, mélyen járva eltalálhatok hozzád. Amen.
3: Így is lett április másikán teljesedezbe, Apor Vilmos ugye halálnapján, Prászka Ottokár halálnapján, az akkori irgalmasság vasárnapja, vigilián, akkor ment el a pápa mennyei atyához, tehát ez a verse tulajdonképpen ennek egy előharangozása. Egyébként az is igaz, hogy ha Lublinról beszéltünk, ugye ott morálprofesszor volt, elkölcstan tanított elsőben, és ott dolgozhatta ki ezt a fantasztikus testteológiát című művét, egy egész nagy látás, amivel a korábbi kicsit egyoldalú Szent Ágoston nyomán, kicsit egyoldalú látásunkat úgy teljesen modernítette, semmit nem lazított el károsan, de olyan érthető, olyan vonzóvá tette a testön át az ember megbecsülését, testi-lelki megbecsülését, szerelem házasság irányában is, hogy ma ezt öröm elfogadni, és azt tudná a szegény, elfrajdizált világ, a szegény, összekuszált tömegkommunikáció és számtalan ember és fiatal, hogy mi az embernek az igazi szépség, akkor ezt a verset is olvasgatva, ezt imád is mondogatva, biztosan jobban becsülné magát is, meg a másik embert is, a házasság, a szerelem, az udvarás síkján is, meg őket minden helyzetében. Vagy aki esetleg éppen nagy beteget ápol, rákbeteget mondjuk, vagy pedig ilyen rákbeteg gyereket, hogy jaj, de borzasztó ez. Egyik unokolgom ilyen kórházban van, nagyon tisztem, ilyen orvosnő. Vagy mit tudom én, aki ilyen fogyatékos valakit gondoz. Vagy itt mert beszélgetünk Söriden, és van nyári tábor, ahol pont ilyenekkel foglalkozik, ezeket segíti, mosolyogva derűsen egy csomó fiatal, hát akkor ennek az egész szemlednek Lublinban született meg egy olyan értelmezése, amiben az ima is előjött. És van ez a könyv, ez a Híd az égben című, a világ legszebb imái, a szándékosan ilyen nagyon jó imakönyveket mutatunk, inkább ilyen versgyűjteményes imakönyveket, és a negyedik imádság, amit ott kinek.
4: Hát akkor azt is elmondom. Hát ez is egy nagyon kedves ima a számomra, ez Loyolai Szent Ignácnak a napi imája. Hát szabad, akkor azt elmondom hozzá, hogy ez is miért kedves számomra.
3: Persze.
4: Ez is szintén az egyetemi éveimhez kapcsolódik. Tudniillik, én a Piris Samára, a Pázmány Egyetemre jártam, a bölcsészkarra, és ott kollégista voltam, ami a lazarista szerzetes atyáknak a fenntartásában működik a mai Igen. napig. Igen. És ott volt egy lengyel atya, egy nagyon kedves atya számomra, aki nagyon sokat segített nekem a kollégista időkben, és ő a szentáldozás után a szentmiséket mindig ezzel az imával fejezte be. És azért is nagyon kedves a számomra. Loyolai Szent Ignác napi imája. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ikles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmaz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Hadd, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.
3: Amen. Ez egy tényleg nagyon klasszikus imádság, rendszeresen szoktuk imádkozni, és hát Szent Ignácnak a megharcolt katonás odaadása, hogy egy nagyon élveteg, dicsőségű kereső katonásdiból átment egy szenvedésen át, egy sebesülés és gyógyuláson át, egy véletlen folytán szentek életét olvasta a kényszerből, ezen áttért meg, rádöbbent, hogy van egy más világ, amit eddig abszolút nem ismert, mint ma nagyon sok fiatal, nagyon sok ember van így, hát rádöbbent az Isten gazdagság, és akkor aztán teljes odaadta az életét, és ez a nagyon modern, nagyon minden mai kérdése érzékeny jezsuita rend, ugye így alakult ki, Isten erejével, ilyen lelkülettel alapította meg. Nálam is van egy imádság, én most a Tiszták Hősök Szentek címűt tartom a kezembe, a magyar nemzet legszebb imáit, és hogy nem nekem, meg Kaszap Istvánál nyílt ki. Kaszap István imájánál, ugye hát Fehérváron van eltemetve, sírja most is egészen friss táblák is keletkeznek, és friss virágok vannak, és mindenütt van látogató, imádkozó. Kaszap István év van most egészen december 10-ig a mennyész születés napjáig, és hogy van célom, ez a remek fölkiáltás segít benne. Tudjátok, hogy olyan diákod, mint ti, hihetetlen, nagy volumenű, rengeteg mindent olvasott, nyelvekkel foglalkozott, egy sportolt, atléta volt, mindenben cserkész, kongresista, mindenben nagyszerű, csak annyira szétdobta magát a szabadon választott dolgokkal, hogy az kötelező szám, ugye egy diák ezt rögtön érti, azt kezdett lelohadni. Úgyhogy hatodikos, az azt jelenti, hogy ma tizedikes korában, na, tizedikes vagytok ti is, ugye, tizedikes korában sajnos elégségese is volt. Meg rajzban meg is buktatták, hát az. És akkor megdöbbent, és akkor van célom, hogy mondtam, vagy nem tudom, de ilyen beáltottsággal megvannak az idézetek is tőle, nekiállt és fölkuszott egészen magas, az érettségi az színjeles volt. Így ment a jezsuitánk, hogy a Isten aztán nagyon hamar stoppot mond neki, és egy hatalmas szenvedés árán végül is elment, eljutott hozzá, és igen, hatékonyan rengeteg ima meghallgatás ezével fűződik a nevéhez, meg a sírjához fejével, díszpolgárvá is vált. Hát Kaszap István jellegzetes szavászi szeretett szenvedése, ez van itt ebben a kis könyvben leírva. Jézusom szentséges szíve ad, hogy magamat minél jobban kiüresíthessem. Nem akarom föntartani magamnak az én szándékemet, sem imáimat, sem szenvedéseimet, semmit sem, a tiéd azok, te adta azokat nekem, hogy használjam őket. Én visszadom neked, neked szent szív. Mindennek elégtételi részét, a remélt jövendő tiszai szenvedést is, a tiszai lelke kiszabadulása ajánlom, azon imákat is, amelyeket halálom után végeznek értem, hallatlan nagyszabású, nagyvonalú. Így folytatja. A kieszközlő részeket pedig szentséges szíve szándékaira ajánlom föl, hiszen te tudod, hova szükségesek leginkább, hol kapnak kincsém legalkalmasabb letétet. És az én bűneimért mivel és mikor teszek eleget? Azért van a tisztítóhely. Ott enged letöresztenem őket, Jézusom szentséges szíve, ott, de ne itt a földön. Itt a szenvedéseknek és imáknak sokkal fontosabb célja van, a bűnösök megtérése, erre kell mindent összpontosítani. Hogyan? Miképpen? Te Szentzsér szívet tudja legjobban, tél szívvel, lélekkel magamat elfedve, kiüresítve megállni a szeretett székhelyét, szolgálni a szeretett székhelyét, Szentzsér szívet, szeretettel, szenvedéssel. E kettő kell nekem, utána már csak a halál, a szeretett utolsó akadályának ledöntése, az én életcélom, életprogramom foglalhatja. Hogy mi lesz az én szándékaimmal, apostolkodó működés, lelki szükségletek és a többi sok-sok fontos szándéka, mivel én nem rendelkezem többé semmivel, még imával szenvedése sem, hát egyszerűen téged kérlek föl, Szentzsige szív, hogy te imádkozzál értük. És ha te imádkoztassál értük szentjeiddel, védőszentemmel, Szent Józseffel, őző angyalommal, angyalaiddal és szűzanyámmal. Amen. Hát, ilyen ima is van, ami egy fantasztikus önajándékozás, még a lelki javakat is ugye Isten szeretete bankjába, szívébe helyezi, és hát azért érdekes, hogy az is jogos, hogy ember egy dolgozott előtt imádkozik, vagy egy sportesemény előtt, de van ilyen mélység, és lehetnek kapiskáltatok ezt, hogy milyen fantasztikus távlatok. Ilyen körül srác volt, ugye, és mégis ugye eddig jutott el, nem egyszerre. Úgyhogy még a mezőny előttek, és nyitva meg előttünk is, vélem és nem mindig újra kezdi az imádság tanulását. Na hát akkor nagyon gazdagon vettük ezeket, van valami előtted ki nyitva, amit szeretnél mondani? Talán...
4: Csak a számokat meg igazából a jegyesek imáján, ez nekem most aktuális.
3: Hát akkor olyan finom süteményt küldte a mennyasszonyod, úgyhogy köszönöm.
4: Kóstoltad ezzel?
3: Megkínáltak ma vele, úgyhogy akkor most ezt a verset ezért, ezt a párszort ezért köszönetként olvastad be, légy szíves. Mi a neve a mennyasszony, a keresztneve?
4: Anita.
3: Anita, jó váltok. Anita tiszteletére is, meg javára is.
4: Jó. Mert ez a jegyeseknek az imája. Köszönöm neked a boldogságot, Uram, amit nekünk ajándékoztál. Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk, és segíthessünk egymást a házasság felé vezető úton. A szeretet a megbocsátásból él. Add, hogy tudjunk egymásnak megbocsátani, hogy növekedjünk egymás szeretetében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is. Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensőségesebben szeressük, és minden gyöngétségünkkel, szívünk dobbanásával, és élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást. Szeretlek.
3: Hát akkor ti most valami ajándékot is kaptak most a tanáron át, mert kiderül, hogy egy jövendő belét lehet imádkozni. Hallottál te már erről, hogy egy leendő mennyasszonyét, egy leendő feleségét, vagy aki pap lesz, ne találtál, vagy szeretes, akkor Krisztus barátságait lehet már most fohászni. Ilyet hallottál eddig, vagy még sose?
6: Hát én megmondom őszintén, én ilyen fajta imádságról még nem hallottam, de hát...
3: Nagyon újszerűen érint, vagy azért benned is fölmerült ilyen?
6: Hát felmerülni nem merült fel, nem gondolkodtam én még ilyen dolgokon.
3: De akkor most ezért a nagy ajándék, hát, tehát nem csupán odáig tart az ismerkedés másokkal, hogy ugye mi a neved, és hol születtél, és milyen iskába jártál, lehet egy leendő társért, a leendő sorsunkért, így az irelé odaállni, akkor ez nekünk is nagyon fölkiáltja ez a mai találkozás, mert az iskolában sokkal jobban ilyenekre figyelni. Segítsetek ebben egy kicsit, mert mindig mi mondjuk, az nem nagyon jó, egy tanár már megint papolva beszél ez a tanár, de ha ti ezeket megkérdezik, hogy fölvedek, vagy ajánlgatjátok, akkor hallatlan lehet segíteni. Lépni van át, hogy minden nem tanítunk, mert nem is lehet, az élet az élet, az nem lehet egészen tanítani, rá kell jönni, meg kell próbálni, egymást kell segíteni, és neked ez már úgy volt ez az imádság, vagy kicsit
5: megcsinálni? Én sem hallottam még ilyen fajta imádságról, de jó, hogy tudunk másodnak segíteni az előttük lévő útban.
3: Ugye ti mindent az internetről vesztek le, az valószínűleg ott is van azért ilyen imádság, de ez ilyen klasszikus imakönyvekben azért általában szokott lehet. Egyetemistenekben biztos, hogy van, ezt azért vettük, abból vettük ezt. Tehát ilyen fiatalnak szóló imakönyvét lehet találni, de biztos interneten, és akkor vadászátok le ezeket, ahol lehet, érdemes volna. Hát ha mindjárt véget ér ez a kis találkozásunk, de azért még annyit hadd mondjunk el, csak úgy átlapozgatva a tanítást, hogy az a bizonyos katekizmus, ez a kek, ez a negyedik részében, hát nagyon jó forrásokra mutat, olyan ős forrásokra, ami az embert ilyen meglepetésen is tanítatja. Hirtelen gondolok a mostani témákban az énekek énekezés, szerelmi költészet. Na de hát nem csak az van, csomó bölcsesség, meg történelmi könyv, meg ugye Zsolták, hihetlen ember kifejező imák. Utal ez az írás arra, hogy milyen fontos lelőhely nekünk az Ószövetség. Hát itt a Mózesnek a közvetítő imádság, amikor Isten, mert ember szabásan fogalmazottan, egy emberek felüli nézésben, mondja Mózes, mikor lejön a helyről, és látja, hogy aranyborút imád a akkori pappal, Áronnal, az ő nép, akit Isten elment a helyre beszélgetni. Hát akkor földhöz vágta a két kőtáblát, és akkor az Isten azt mondta neki, hogy hát akkor ennyire belát, hogy milyen pocsék a néped, hát akkor eltöröm, és inkább bezalkítok új népet. És akkor az Isten fényében Mózes erre a Isteni, szabad mondom, ugratásra meghökkentem, válaszolt, hogy Uram, nem, hát irgalmaz a népnek, az irgalmaz egy fantasztikus etalonyezima. Vagy Dávid és az ő Zsoltár bűnösségében is, amikor házasságot tölt, az összenek Zsoltárben van, még egy hozzannában az énekes könyvben van megkeresett, amit szoktunk imádkozni bele, gyönyörű Zsoltár. Vagy aztán itt van, most de aztán azt is aztán megkeresünk, majd van. Aztán ilyen fajta, ez egy meg, amit kezdetben van, a Szentlélek hárfej, ragyogó imádság. Itt van a hozsonna, ebbe van benne, eléggé azon eléfele. Aztán ilyen, hogy Illés a szív megtérését imádkozik, Zsoltákat újra említi külön címbe, akkor az új szövetségnek az imádságai, az idők teljességben Jézus hogyan imádkozik. Jézustól vannak eredeti imáink, amit Jézus maga fogalmazott? Tehát elmondtuk is, hogy hivatkozunk rá, mi atyánk, igen. És a főpap imája, János 17, ha még sose hallottál, nincs majd este ki, vagy holnap reggel, János 17, 14. fejezete, János 17. fejezete, fantasztikus. Amit előbb idézni kezdtem, Máté 11, az is, hogy a kicsinyeknek tárja fel a titkait, nem a hőzöngő magukat nagynak képzelők, nekem a kicsinyeknek tárja fel Isten titkait. Tám pont a beszélgetés titkát is. Jézus imádkozni tanít. Tehát nagyon sok ilyen érdekes dolog az egyház életében, ugye, milyen fontos az egyháznak az imádságos stílusa. Hát lassanként azt hiszem be kell rekeszteni ezt a beszélgetésünket, úgyhogy most egy imádsággal fejezzük akkor be, de azt szeretném mondani, amit előbb beharangoztam, azt csak a következő másik szombaton tudjuk elmondani, majd azzal kezdjük, hogy milyen módon tanított engem is ez a Schürmann professzor imádkozni, egy ragyogó cikkén, amik az a lényege, hogy maga a Biblia, ami most amit kicsit utaltunk, maga a Biblia segít bennünket, ha jól olvassuk, hogy Isten jól tudjunk beszélgetni. Hát megbeszéljük ezt a következő adásban, de akkor most valami jó imádsággal fejezzük ezt be. Nálatok egy szép valami van, akarsz abból, nem abból. Hát akkor a Szentlélek hárfájában, mert mi ugye Prohászkának a népe vagyunk, egy ilyen fajta írást szeretnék fölfedeztetni, ebben van egy nagyszerű kilenced, ugye pünkösd előtt 9 napon az apostolok együtt imádkoztak Szűz Máriával, itt halljuk, azt látjuk utoljára Bibliában Máriát, és ez a fajta imádság, ugye egy mérce lett, minden fajta 9-et, nagymamáig szoktak 9-et végezni, vagy édesanyád, nem tudom, vagy nővéred, hát ilyen fajta 9-et az mindig erre rímel rá, erre a klasszikusra, amikor tényleg napon a pünköskor elállt az Isten Szentlélekének az ereje. Az ima lelkületét van egy nagyszerű imádsága Prohászkának.
4: Az ima lelkülete. Az ima a Szentlélek atmoszférája. Ima várta, ima hívta, ima kísérte, és a lélek maga imádkozik bennünk. Nincs bensőségesebb, mint a hő ima. Hogy fest, hogy sugárzik, hogy lágyít, hevít, s boldogít. Méz és olaj. Enyhít és édes. Az ima lelkét kérnünk kell, és féltékenyen óvnunk kell, mikor megnyertük, meg kell köszönnünk, ha nélkülözzük, utána kell járnunk. A kegyelem és imádság együtt jár. Tehát imádkozzunk, vagyis vágyódjunk, törekedjünk, fohászkodjunk, esedezzünk, alázódjunk meg mélyen, hogy lehajoljunk hozzánk az Úr. Aki pedig nem imádkozik, az gyönge lesz, mert Istenhez nem közeledik, azután meg nem fejtheti ki azt az erőt, amit kapott. Azért mondják oly mély egyértelműen, hogy a lélek emelkedése, fejlődése az imával tart lépést. Úgy kell imádkoznom, hogy a lelkem lélegezzék, s töltekezzék Istennel.
3: Hát azt gondolom, az elmúlt hetekben mi szerepeltünk, a Már Rádióban szerepeltünk, szolgálhattunk, mert a reggeli miséket 15-ször onnan közlekedik, és nagyon sok visszajelzést kaptunk. Most nem tapsot kérünk, vagy elismerést, hanem Isten szeretnénk dicsőíteni, ami történt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Életkérdések című műsorunkat hallották.

0: Jegyzet.
1: Egy gazdag ember irodájában ültem, aki elmagyarázta, miért olyan fontos számára, hogy magasan lehessen. Innét mindenre rá tud tekinteni, pontosabban fölülről tudja tekinteni a világot. Közvetlen közelében szép nagy bazilika, annak kupoláját is felülről látta, és a többi környéken lévő bérházat is. Aztán a beszélgetésben további érdekességet mondott. Ezt a világot egyetlen egy dolog mozgatja, az érdek. Eltűnődtem rajta. Mind a kettő élmény elgondolkoztatott, és alapjában véve valahol úgy éreztem, nekünk is így kell látni a világot. Először is felülről. Természetesen nem a gazdagságnak, a nagy magasából, hanem Isten mellől kell tekintenünk. Azzal a tekintettel, ahogy Isten néz a világra. Nem egyszerű feladat. De hogyha vele együtt vagyunk, hogyha hozzátartozunk, akkor egészen biztos, hogy másképpen látjuk a dolgokat. Talán ki tudunk emelkedni a sokszor ránk nehezedő gondok sűrűjéből. A másik gondolat pedig az érdek. Nyilván másképpen látom ezt, mint ő, de bennünket is egy érdek vezet, Isten érdeke. Isten országának az érdekében teszem a jót, Isten országa érdekében veszek erőt magamon, amikor talán túlságosan gyengének érzem magam. Isten országának az érdekében tudok megbocsátani ott, ahol az nagyon nehéz. Isten országa érdekében tudom elviselni a nehézségeket, adott esetben a betegséget, a hosszú szenvedést. Isten országa érdekében akarom mindvégig megtartani elkötelezettségemet, papként, szerzetesként, vagy aképpen házasságban ér. Sok minden hasonló. Egyetlen egy picinek tűnő különbség van. Fölülről nézni a világot, és hogy az érdek irányítson bennünket, egy a kérdés. Mi motivál engem? Az Isten, aki megteremtette ezt a világot, egyszülött fiát adta, hogy megváltson bennünket, vagy valami más, pénz, hatalom, vagy bármi, ami nagyon sokszor előtérbe kerül Isten helyett.
0: Jegyzet című műsorunkat hallották.

0: Egyszerű szavak című műsorunk következik.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3.17.

eddig jó barátok. Rendelkezhet számos jó kapcsolattal, ettől még bensőleg nem lesz kielégítve. Senkit sem érdekelek igazán. Ami engem valóban megérint, ihlet és megremegtet, másokat közömbösen hagy. Barátaim hiába biztosítanak arról, hogy minden rám vonatkozó dolog érdekli őket, mindezek ellenére végtelenül csalódott vagyok. Mások csak akkor csatlakoznak hozzám, és csak olyan mértékben, ahogyan részt veszek a ő színjátékukban. Igazi valómat soha nem érintik. Ténylegesen egyedül vagyok, és egyedül is maradok. Nem, mondja a Szentírás. Nem vagy egyedül. Isten érdeklődik utánad. Márpedig annyira, hogy be akar lépni a helyzetedbe, és részt akar venni benne. Az ige, aki Istennél van, és Isten olyan emberré lett, mint te. Érted, mégis bekapcsolódik a játékba. Szeretett téged, és önmagát adta, érted. Neked tett szeretet vallomását mindig megtalálod a Szentírásban. Minden egyes oldal feltárja, hogy Isten szakadatlanul keresi az embert, és célja, hogy az utóbbi elfogadja szeretetét és közösségre lépjen vele. Ha egyidejűleg nyújtod ki a szívedet és a Szentírást, soha nem fogod magad érdektelen senkinek tartani.

Dicsérjük és áldjuk ezt a dicsőséges napot, melyen Krisztus Urunk a pokol erejét megtörte, a szent ősatyákat az alvilágból kiszabadította, és kimondhatatlan dicsőségben föltámadott. Azért örvendezzünk és vigadjunk, tiszteljük és neki hálát adjunk, mert örömnek napja ez. Alleluja! Méltó a bárány, akit megöltek, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást vegyen. Alleluja! Hálát adunk neked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki leszel, hogy hatalmadat és dicsőségedet engedted Krisztusnak. Alleluja! Mert most legyőzetett az ellenségnek hatalma, és megrontatott a halálnak fullánkja. Alleluja!

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki Szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel közel-keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint

0: az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja. Emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában, az Isteni Irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámborlelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta, a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásukkal és kedves szavakkal búcsúzott. A székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti misekészlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szent Atya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 22 óra. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Családfa című műsorunk következik. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Családfa című műsorunk következő adásában. Jó magam a műsor szerkesztője vagyok, Berta Péter. Itt köszönhetem újra a stúdióban műsorunk állandó szakértő vendégét.
3: Szép tavaszi napokat kívánok, Sül Tamás vagyok.
2: Tamás, a mai műsorban milyen témával fogunk foglalkozni?
3: Ha belemerülnénk az érzelmek világába, abba a területbe, amely láthatatlan, de annál inkább fontosabb, és annál inkább mélységekbe vezethet minket, olyan, mint az óceán, ami sokszor veszélyesnek tűnik az emberek előtt, de mégis gyönyörű, és mélységeket tapasztalhatunk meg.
2: Ma sem vállalkozunk kisebb feladatra, mint mondtad, hogy megpróbáljuk valahogy kimerni ezt a tengert, akkor álljunk neki, és vegyük ki az első kis adagot a tengerből. Mire jók az érzelmek, vagy mi a funkciójuk az érzelmeknek?
3: Az érzelmeknek több funkciójuk van, hogyha csak belegondolunk, hogy megkérdeznénk, hogy mi a funkciója egy autónak, akkor egy autónak is több funkciója van. Tehát nem csak az, hogy elvisz minket egy A pontból B pontba, hanem ad egy élményt is, vagy eszközként használhatjuk, vagy szolgálhatunk egy autóval. Tehát, hogy ugyanúgy az érzelmeknek az életünkben, és aztán konkrétan a párkapcsolatban is több funkciója van. Néhányat így elsőre felsorakoztatnék. Az első funkciója az érzelmeknek a szükségjelző funkciójuk. A másodikat megnevezhet egy elégedettségi funkciónak, jelzi, hogy mennyire vagyunk elégedettek. A következő a mozgató rugója, illetve az indító funkciója, tehát olyan, mint egy katalizátor egy motorban, hogy indít. Ha az emberi kapcsolatokra nézünk, akkor az érzelmeknek mélyen összekötő funkciójuk van. Nem csak egy ilyen felszíni, hanem mélyen erősen bele lehet kapaszkodni ezekbe.
2: De ugyanakkor az érzelmeknek ugyanúgy lehet romboló és elválasztó funkciója is, nem?
3: Igen, ezeket ugye azért nem sorakoztattam most föl, mert ugye úgy, mint funkció, úgy egy szerepe van, és amikor azt mondjuk, hogy az érzelmek lehetnek félrevezetőek, vagy rombolóak, akkor ugye az érzelmek nem ez a szerepük, hanem azok a mellékhatások, vagy azok a dolgok, amikor mondjuk vagy csak nem figyelünk oda az érzelmekre, vagy tudatosan valaki manipulálni akar valakivel, akkor mondhatjuk, hogy az érzelmeket is kihasználhatja.
2: Az előbbi felsorolásban volt egy tétel, ami megütötte a fülemet, az elégedettség jelző. Ezt egy kicsit kifejtenénk, mert hogy az ember vagy elégedett, vagy nem, vagy mégse?
3: Jó, akkor én is javaslom, hogy vegyük sorba ezeket, hát akkor nézzük az elégedettségi funkciót az érzelmeknek. Bár furcsa így megfogalmazni, de az érzelmeken múlik, hogy elégedettek vagyunk-e, vagy sem. Most ezt egy példával kifejteném gyorsan. Gondoljunk egy olyan élethelyzetbe, hogy fölépítettük az álmaink házát, és az udvarunkon mondjuk van egy-két luxus autónk, amire nagyon vágytunk, éppen melegszik az udvaron, a medencében a víz. Tehát egy ilyen relax hétvégét gondoljunk el, amikor külsőleg azt kéne, hogy mondjuk, vagy valaki meg kéne, hogy állapítsa, hogy az, aki itt lakik, tételesen most mi, én ebben a helyzetben vagyok, akkor nekem elégedettnek kéne, hogy legyek. És ebben a helyzetben is lehetünk elégedetlenek, az érzelmünk azt jelezheti, hogy valami nincs rendben, tehát nem vagyok mégsem elégedett, pedig ezt nem tudom, hogy miért. Na most, ha ez olyan körülmények között történik, hogy családi viszonyokban vagy párkapcsolatban, akkor érthetetlen ez a helyzet. Most miért vagyok elégedetlen, hogyha mindenem, amire vágytam, abban a helyzetben megvan, és mégsem vagyok elégedett. Na most, hogyha nem foglalkozok ezzel az érzelemmel, hogy elégedetlen vagyok, tulajdonképpen csalódott leszek önmagam is, meg csalódást okozok azoknak, akik velem élnek, és felvetődik bennük, hogy vajon akkor most mit hibáztak. Ezt a történetet, hogyha ilyen fikciót, hogyha csinálunk, hogy tulajdonképpen miért vagyok elégedetlen. És lehet, hogy felsorakoztatok még X dolgot, amire rámutathatnék, hogy azért vagyok elégedetlen, mert körbenézek ezen a szép udvaron, amit így most ugye ide varázsoltunk, és rámutatok arra, hogy még sincs minden rendben, nem tökéletes ez az udvar, ugyanis éppen akartam locsolni a kertet, és az automata locsoló berendezés nem indul, rájövök, hogy valami berosdásodott. És már is ráfogom ezt az elégedetlenség érzésemet arra, hogy na, itt van az ok, hogy berosdásodott ez, és ki nem szólt ugye a cégnek, akik ezt működtetik, hát például a párom. És már is rávetítem azt, hogy ő a hibás, és hogyha csak ebben maradnánk, akkor azt gondolnánk, hogy na, hogy ennyi. Azért egy kicsi igazság alapja van ennek, hogy ez egy mondjuk egy párról szól, akikkel én így beszélgettem, és kitűnt, hogy abszolút nem az a baj, hogy túl meleg van, vagy berosdásodott a öntöző berendezés, és hogy a párom nem szólt, vagy nem telefonált időben a cégnek, hanem abszolút valami más. Belső elégedetlenség jelentkezett, és pedig azzal, hogy az elégedetlen ember úgy érezte, hogy a másik számára nem attraktív. Mondjuk ki, hogy nem kívánatos. Nem kíván engem a párom. Nem érdeklődik felőlem. Ezt az érzést, amíg kikutatjuk, ugye azért eltelik egy idő, mert ugye az élet zajlik, és ebből a szempontból szerettem volna rámutatni arra, hogy az érzelmeken múlik, hogy elégedettek vagyunk-e. Utolsó mondat ehhez a történethez, hogyha a párja ennek a személynek jelzi, hogy ő attraktív, hogy ő kívánatos, hogy ő fontos számára, hogy ő kívánja, mint élettársat, mint házaspárt, akkor abban a pillanatban másodlagossá válnak azok a dolgok, amiket felsorakoztatott eddig, hogy ó, hogy berosdásodott valami. Hát, hogyha kapcsolati szinten megnyugszok, és fontosnak tart a másik, és ezt jelzi is számomra, akkor abban a pillanatban az elégedettségi faktor fogja jelezni azt, hogy rendben van, és megnyugszok.
2: Ha jól értem, akkor itt ugye egy mélyebben fekvő érzelem hat ki a felszínes dolgokra. Tehát én úgy látom, hogy akkor itt is van egyfajta hierarchia, és általában a mélyen fekvő, vagy a belsőnket jobban meghatározó mély dolgok, azok a felszínre is ki tudnak adni, mint egyfajta hullámokat vetnek a felszínre. Arra kell rájönnünk, hogy ezek a hullámok most vajon külső hatások miatt vannak, vagy pedig belülről fakadnak, ugye?
3: Teljesen így van. Ez az, amit ugye az érzelmekről az utóbbi évtizedekben a kutatások alapján kimutatták, és ugye most így megfogalmazták azt, hogy a mélyen fekvő érzelmek, azokat nevezzük tudományos szempontból a primér, elsődleges érzelmeknek, és azok, amelyek már aztán felületen vannak, amelyek látszódnak, ezek a szekundér, azaz a másodlagos érzelmek. Nem kevésbé fontosak ezek, nem valótlanok, hanem ezek felületen látszóak, és sokkal gyorsabban észlelhetőek, és eltakarják azokat, amelyek mélyen vannak.
2: A korábbi felsorolásban fölmerült még egy érdekes tétel, ugye az összekötő funkciót elkezdtük egy kicsit boncolgatni, de most talán kicsit jobban nyissuk meg, hogy nyilván ahhoz, hogy két ember kötődjön, ahhoz szükség van érzelmekre, de hogy is van ez a bonyolult kapcsolat?
3: Igen, tehát hogy az első funkciót, ahogy én említettem, és még nem bontottuk ki, az a szükségjelző funkció. Tehát ugyanúgy, ahogy az érzelmeink jelzik a testi szükségleteinket, tehát ha én éhes vagyok, és helyet adok, tehát megértem a saját érzését, tehát ezt a jelzőt, hogy éhes vagyok, akkor tudok reagálni saját magam éhségére, tehát hogy elkészítek magamnak ételt, vagy veszek, és megelégítem a testemet. Ugyanígy van a lelki, illetve a kapcsolati érzelmeinkkel, hogy jeleznek valamit, de nem biztos, hogy észleljük. Tehát az a fontos, hogy észleljük. Ilyen ez például, hogyha szükségem van arra, az én kapcsolati tárhelyemnek szüksége van a közelségre, akkor ezt megértsem. Tehát nekem közelségre van szükségem, akkor leszek elégedett, vagy akkor lesz jó, hogyha valaki közel lép hozzám. Vagy szükségem van védettségre. Félek valamitől, bizonytalan vagyok, van egy nehezebb időszakom, nehezebb feladataim, és szükségem van arra, hogy ne egyedül lépegessek ezekben, akkor védettségre. Vagy arra van szükségem, hogy megosszam a gondolataimat. Tehát mindezek olyan lelki szükségletek, amelyeket az érzelmeink egyébként jeleznek, és gyakran a testünk jelzi ezeket, ugye szoktuk ezeket a pszichoszomatikus betegségeket megnevezni, de tulajdonképpen nem csak betegségek mutatják ezeket, hanem a testi tünetek tulajdonképpen jelzik azt, hogy mire van szükség. Vagy izzad a tenyerem, ez is jelzi valamit. Vagy úgy érzem, hogy összegörnyedtem, akkor arra van szükségem, hogy kinyújtsam magam, lehet, hogy arra van szükségem, hogy valaki megnyugtasson engem. Tehát mind ezek a kapcsolati szükségleteink. A kutatások azt mutatták ki, hogy 3 ilyen beazonosítható elem van, amelyre jó, hogyha figyelünk. Az egyik az az érzelmi elérhetőség, a másik az érzelmi bevonódás, és a harmadik az érzelmi válaszkészség. Tehát ezek a kapcsolatainkat nagyon dinamizálják. Mit értek ezzel a 3 kifejezés alatt? Az érzelmi elérhetőségben például arra van szükségem, hogy valaki elérhető érzelmileg, jelzi nekem, hogy nem vagyok egyedül az én érzelmeimben, nem zárkózik el a másik tőlem. Kapcsolatainkban gyakran megéljük azt, hogy valaki passzív, nem reagál rám. Tehát ez az, amikor az én érzelmi szükségletem akadályba ütközik, mert a másik nem reagál. Ez az elérhető. Párkapcsolatban azzal a kérdéssel indítható el, hogy elérhető vagy-e számomra. Ugye telefonon is valaki elérhetetlen, de kapcsolati szinten, hogyha érzelmi szinten valaki nem elérhető, akkor ez akadályt jelenthet. Bevonódás, érzelmi bevonódás, hogy fontos vagyok-e, tapasztalom-e azt, hogy te, mintha éreznéd azt, amit én érzek. Ugye, tehát, hogyha ha én éhes vagyok, és valaki más megkínál, akkor azt érzem, hogy olyan, mintha érezte volna ő az én éhségemet. Ugyanígy a lelki szükségleteinknél. Valaki érzi azt, hogy izgulok, akkor az számomra fontos, hogy kapcsolódik ezáltal. És a válaszkészség az, hogy meg tud-e erősíteni mindabban. Tud-e olyan választ adni, és ez itt nem a szavakra gondolok, hanem hogy érzelmileg tud-e olyan kisugárzást adni, közvetíteni nekem, amire éppen szükségem van. Egy életpéldát hadd mondjak, házaspárokról beszélünk, egy olyan élethelyzet, amikor megszületik egy kisgyermek a családban, édesanyja kiteszi a lelkét, hogy jó édesanyja legyen, megadja mindent a gyermekének, és ugye itt jelzi mondjuk a férjének, hogy hát azért ő is besegítsen, és a férj is elkezd besegíteni, és mégse azt érzi a férj, hogy az édesanyja, tehát a párja, a felesége örülne annak, hogy besegít, és akkor a férje azt fogja érezni, hogy mindent megteszek, munkába járok, anyagilag bebiztosítom a családot, és még fürdetem is a gyermeket, tehát nem tartok 2 méteres távolságot a csecsemőtől sem, mégsem lesz minden rendben. Mi lehet itt? Az édesanyja lehet, hogy azzal az érzéssel küzd, hogy ő vajon jó édesanyja. Ennek a gyökereit most nem kell annyira bogoznunk, hogy miért van ez benne, de ha úgy érzi egy édesanya, hogy nem biztos, hogy ő jó édesanya, és nem azt kérdi a férjétől, hogy te hogy látsz engem, arra lenne szükségem, ugye ez a válaszkészség, arra lenne szükségem, hogy te megerősíts engem, hogy én jó édesanya vagyok, arra lenne szükségem, hogy te jelezd nekem azt, hogy tehát nem gond, hogyha sír a kisbaba, nem gond, hogyha itt kísérletezünk azzal, hogy mit adjunk, meg milyen pelusokat használjunk. Tehát, hogy mindebben egy édesanya ezekkel foglalkozik belsőleg. Most a párjától ugye itt arra lenne szüksége, hogy ezekre a mély érzelmekre kapjon választ, ebbe vonadjon be egy férj. Erre senki nem tanította ugye a férjeket, és a férj legjobb esetben mondjuk próbál a gyermekre koncentrálni. Groteszk helyzet, vagy ilyen nem is groteszk, hanem ilyen paradox helyzet, hogyha a férj jó apaként áll hozzá a dolgokhoz, és sikeres apa, akkor az édesanyja mit fog látni? Hogy én itt küzdök egész nap a gyermekkel, és sír, megjön az édesapa, és elkezd mosolyogni rá. Mit erősített meg az apa jelenléte? Hát azt, hogy nem vagy jó édesanyja. Én jó édesapa vagyok, és ez mind romboló, ugye? Tehát itt jönnek ezek az érzelmi mérjel, hogy nem ezt akarta elérni a férj, de mégis ezt sikerült, mert nem volt világos, hogy milyen érzelmi szükségletekre lett volna az édesanyának szüksége. Ez sokszor bonyolult, és sokszor nem felismerhetőek ezek az érzelmek.
2: Az már azt hiszem a hallgatóknak is világos, hogy az érzelmek világa az egy elég sűrű dzsungel, amiben könnyű elveszni, de mégis hogy tudunk ösvényeket találni ebben a bujarengetegben, vagy mégis merre érdemes akkor haladni?
3: Kiinduló pont mindig önmagunk. Saját érzelmeinkért mi vagyunk felelősek, és a saját érzelmeinket mégiscsak mi tudjuk felfedni. Persze segíthet valaki ebben, hogyha szeretnénk, ha behívjuk, de mi vagyunk a felelősek. Első lépés az, hogy kezdjünk a saját érzelmeinkkel foglalkozni. Ezt hogy lehet? Azt már kimutatták a tudomány és a kutatás, hogy a emberi agyunk két agyféltekénk van, a jobb agyfélteke és a bal agyfélteke, és nagyjából, ugye, mint ilyen laikus, hogyha gondolkozik ezen, akkor rájön, hogy ezért vagyok balkezes, mert valószínű a jobb és a bal agyféltekém felelős ezért, hogy melyik a dominánsabb. Ugye ezeket úgy szoktuk tudni. Azt is úgy szoktuk tudni, hogy a művészek bizonyára a jobb agyféltekét használják, mert ott van az érzelmeknek a forrása, és a matematikusok, és a fizikusok, és a reál tantárgyakat kedvelőek, azok a bal agyféltekét használják, tehát a rációnak, tevékenységnek a forrása. Mind a kettő nagyon fontos, és az érzelmeink szempontjából is mind a kettő fontos, tehát nem azt mondom, hogy csak a jobb agyfélteke ebben a fontos, hiszen a bal agyféltekének is ugyanúgy funkciója van abban, hogy a képek, amelyeket megfogalmazunk, azok valósággá váljanak. Tehát, hogy összhangban legyen mind a két agyféltekénk, de mégis a jobb agyféltekével kezdve tudunk képekben gondolkodni. Tehát, hogy az illusztráció, az imagináció, ezek mind azok a készségek, amelyek bennünk vannak. Ha elképzelek valamit, távlati dolgot, vagy visszaemlékezek valamire, ezek mind képalkotások. Ha egy kicsit legalább elkezdjük tudatosan alkotni ezeket a belső képeket, egy percre elgondolkozunk, és csupán azt a kérdést felteszünk magunknak, hogy most milyen kép jut eszembe arról, hogy most éppen milyen helyzetben vagyok. És megfogalmazhatom azt, hogy egész nap a munkaasztalnál ülök, és most már kezdek úgy összegörnyedni, úgy érzem magam, mint a nagymamámnak a görbe botja. Ugye? Tehát ez most így spontán eszembe jutott. Ebből a megfogalmazásból, hogy egy görbe bot hogyan néz ki, hogy lett ilyen, mire használható, tehát hogy olyan lehetőségek nyílnak meg előttünk, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy nem maradjunk mi így bebújva abban a helyzetben, amelyben vagyunk, hanem egy kicsit kívülről rálássunk a saját helyzetünkre. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogyha kívülről rálátunk a dolgainkra. Ez olyan, mint hogyha a saját portánkat drónnal fölrepülünk, és felülről látjuk a portánkat, akkor rájövünk, hogy na, hogyan kéne bekeríteni. Tehát, hogy kívülről rálátni a saját érzelmünkre nagyon fontos használni ezt a jobb agyféltekét, ez a kiinduló pont. És innentől kezdve elindulunk egy olyan csodálatos mezőn, amelyet használni, ha megtanulunk, akkor hasznosak lesznek ezek számunkra. Ugye, hogyha szoktuk mondani, hogy ha már valamit el tudunk képzelni, akkor arra képesek leszünk, hogy meg is valósítsuk. És ugye itt említettem, hogy a bal agyfélteke az azért fontos, hogy ha már kap egy impulzust, és felkínáljuk a képet, akkor már fog tudni válaszolni arra, hogy hogyan kell, milyen lépéseket kell tenni erre. Ha magunkban ezt az összhangot el tudjuk indítani, akkor a párkapcsolatainkban is, illetve a kapcsolatainkban is ugyanígy ezeket felkínálhatjuk. Tehát felkínálhatjuk azt a képet, hogy én most hogy érzem magam, mi jut eszembe, és a másik, a partner pedig nem rám közvetlenül kell, hogy reagáljon, hanem a képre. Ez ad lehetőséget arra, hogy olyan gyors konfliktusok keletkezését halasszuk. Ha a képről mond valaki véleményt, akkor engem már ez nem annyira érint érzelmileg, hanem hogy azt látom, hogy a képhez szólt hozzá. Tehát, hogy ha azt mondom, nagyon összegörnyedtem, és dolgoztam, ha csak ezt mondom, akkor a párom azt mondja, hogy hát neked jó volt, te csak asztalnál ültél, én pedig betonoztam. Na de hogyha a párom arra tud reagálni, hogy igen, egy görbe bot, az egy meggörbült bot, de egy nagyon fontos funkciója van. Tehát, hogy már is már is nem kapunk egyszerűen össze olyan gyorsan, hogyha a képekről beszélünk, hogyha ezt megengedjük magunknak. Tehát, hogy ezek az első lépések.
2: Meggondolom, itt is elengedhetetlen egy fokú önismeret, meg igazából egy őszinteség önmagunk fele, hogy bemerjük pavolni akár saját magunknak az érzelmeinket, meg a forrásokat fölmerjük tárni.
3: Igen, ezek azok a tulajdonképpen gyakorlatok, hogyha ezt nem gyakoroljuk, akkor nagyon furcsa megfogalmazni magunkról olyan képeket, amelyek valóban akkor jutnak az eszünkbe. Hát furcsa megfogalmazni olyat, hogy én most úgy érzem magam, mint egy lágy tojás. De egy helyzetben, például, hogyha nem tudtam kiállni magam mellett, és hagytam magamat valaki által manipulálni, akkor megfogalmazhatom, hogy én egy lágy tojás vagyok. Furcsa ezt megfogalmazni, de ha megengedem magamnak ezt a megfogalmazást, akkor már is tudok viszonyulni. Hogy? Tehát, hogy nem volt elég idő, hogy valahol forjak, ugye? Hát azáltal lesz kemény tojás a lágy tojásból és a nyers tojásból, hogy megadatik neki egy forrás. És akkor elgondolkozhatok azon, hogy hol hiányzott ez számomra. És már is nem hibásnak tartom magamat, ugye nem sajnáltatom magamat, hanem elkezdem kikutatni azt, hogy hol nem volt nekem elég időm arra felkészülni például. És másodszor már lehet, hogy megadom magamnak. Tehát, hogy megyek egy tárgyalásra, vagy egy beszélgetésre, vagy egy feladatra, akkor tudom, hogy nekem szükségem van felkészülni erre.
2: Az, hogy ki mennyire tud összhangba kerülni a saját érzelmeivel, vagy tudatosítani ezt, ez gondolom nagyon erősen egyéniségfüggő is. És például mi a helyzet abban az esetben, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki alapvetően akaratvezérelt, és az érzelmeknek nem ad teret, és elég komoly, rövid pórázon tartja önmagát. Gondolom nála azért nehezebb bevezetni azt, hogy valóban foglalkozzon az érzelmeivel, meg komolyan vegye őket, meg elismeri azt, hogy nem csak ő irányít teljesen.
3: Ahogy ezt említed, akkor nagyon sok olyan házaspár jut ezzel szembe, ahol egyik pár ettől szenved, hogy a másik úgymond érzelmileg elérhetetlen, le van zárva, mindig csak a megoldandó dolgok, a fontosak, nem tud kapcsolódni érzelmileg, mondjuk ki, és gyakran azt hallom, hogy olyan, mintha nem lennének benne érzelmek. Tehát egy érzéketlen valaki a párom. És ez nagyon elszomorító, nagyon elkeserítő dolog. Ilyenkor abszolút nem segít a másiknak, tehát aki ilyen, hogy ezt így a fejéhez vágnánk, hogy te egy érzéketlen fatuskó, vagy érzéketlen pokróc vagy, ugye? Ez nem segít, hanem inkább az segít, hogy ha ez a párunk, vagy egy kollégánk, és ugye együtt kell, hogy dolgozzunk, akkor felkínálhatjuk úgymond a segítésünket abban, hogy megpróbálunk úgy közel kerülni az ő érzelmi világához, anélkül, hogy valamire kényszerítenénk őt, az egyik. A másik meg, hogy azt kell tudatosítanunk, hogy nincs olyan ember, akinek ne lennének érzelmei. Tehát az az ember is, aki úgy hat ránk, hogy ő érzéketlen, ő is érze, tehát nincs olyan, hogy nem érez. Olyan van, hogy az érzelmi forrás el van zárva, el vannak zárva az érzelmi folyók, tehát hogy ezek a kanálisok, de olyan nincs, hogy ő nem érezne. Ha csak belegondolunk egy olyan emberbe, aki ilyen nagyon racionális, és csak ilyen szinte diktátor, és nem érez semmit, senkivel nem együttérző, akkor mégiscsak nekünk van lehetőségünk arra, tehát ha én magamat érzőnek titulálhatom, akkor én vagyok az, aki megtehetem azt a lépést, hogy vajon hogy érezheti ő magát. Bennem gyakran az a kép fogalmazódik meg, mintha egy lefagyott kinti csap lenne a másik. Le van fagyva. Én belehelyezkedek ebbe a képbe, akkor úgy érzem, hogy igen, minden körülöttem meg van fagyva, valami lefagyasztott engem, és mégis ebben a fagyban kell, hogy menjek, és kell, hogy vágjam a fát például. Ugye? Mert hideg van. És legalább azoknak, akikért felelek, azoknak fel kell, hogy nyesegessem a fát. Meg kell, hogy fogjam a hideg fejszét, és nyesegetnem kell. Ebben a pillanatban azt mondhatom, hogy aha, amikor nyesegeti a fát, a másik lehet, hogy egy kicsit kezd felmelegedni. Már is van egy kapcsolódási pontom. Ugye, minek köszönhetően? Annak köszönhetően, hogy nem le akartam forrázni. Gondoljunk bele, kijövök forró vödör vízzel, és leöntöm azt, aki le van fagyva, vagy ezt a csapot. Ugye abban a pillanatban a csap szét fog durranni, és már is használhatatlan lesz, vagy vizes lesz a másik. Tehát nem így, hanem úgy, hogy belehelyezkedem, és megkeresem mégis azt a kanálist, amelyik mégis hozzávezet. És nem fogom őt hibáztatni azért, hogy egy érzéketlen, hanem legfeljebb rá eszmélek arra, hogy miért fagyott le, miért vált ilyenni. Ugye ez mindig egy pillanatnyi kérdés és kép, hogy ki milyen, az nem mindegy, hogyha látjuk azt, hogy minek köszönhetően vált ilyenné, a tovább lépés pedig az, hogy minek köszönhetően hogyan változhatna. És ez mindig a nyitja ennek, ez a kulcsa ezeknek az érzelmi dolgoknak, hogy annak köszönhetően változik a másik, hogyha megérzi, hogy például én bele tudtam élni magam, érezni magamat. Ez egy annyira felmelegítő érzés lehet konkrétan annak, aki így lefagyva érzi magát, hogy azt kínálom esetleg föl neki, hogy nézd, te itt nyesegeted fagyosan a fákat, segíthetek neked abban, hogy ráteszem a tönkre azt a fát. És ugye akkor már is van egy kapcsolódási pont, és belsőleg nem kényszerítve elkezd felmelegedni. A másik lépésben már lehet, hogy azt fogja mondani, hogy leveszem a kabátomat, mert így kicsit kezd itt melegebb lenni, de azért még óvatos vagyok. Elegendő idő kell, hogy teljen olyankor, amikor egy-egy ilyen érzelmileg elzárkozott emberrel van dolgunk, sosem segít a siettetés, mert ez körülbelül olyan lenne, mint amikor ugye a fagyasztót a nagymamánk szokta régebben olvasztani a hajszárítóval, de akkor minden csepegett, és az azért egy veszélyes dolog. Ugye? Tehát azért tudni kell, hogy mit szabad, mit nem.
2: Tehát akkor itt sem működik a sok terápia, hanem a fokozatosság a lényeg. A másik kérdésem az, hogy most ugye az egyik véglettel foglalkoztunk, aki nem foglalkozik az érzelmekkel. Létezik a másik véglet, aki túlzottan az érzelmének úgymond a rabja, vagy ők irányítják?
3: Igen, abszolút. Az érzelmi túllengés, vagy az a vihar, amely, ugye szoktuk mondani, hogy valaki a kedélyek embere, vagy hullámzik, mindig attól függ a hozzáállás a dolgokhoz, amilyen kedve van. Ez is egy nagyon, nagyon kellemetlen érzés. De tudom magamról, hogy nem én irányítom a dolgokat, hanem minden olyan labilis, és nem is tudom, hogy holnap hogy fogok fölkelni, és nem tudom ennek az okait. Valóban ez egy túllengés történik.
2: Ha jól sejtem, emögött állhat az az eset, amit már korábban említettünk, hogy a mélységben valami zavart okoz, és ez a felszínen pedig akár vihart is tud generálni.
3: Igen, tehát ilyen óceán és cunami, ugye, hogy mélyről jönnek ezek a nagy veszélyt okozó hullámok. Nem az a gond, hogy átérzi valaki az érzelmeket, hanem az a gond, hogy lehet, hogy nem csak a saját érzelmeit éli meg, hanem mindenkiért. Tehát a testvérét, a szüleiét, a hírekben hallott és közvetített emberekért, és a filmekben lévőket, és hogy ez túl nagy teher. Egy léleknek ez túl nagy teher. Ugye a professzionális szinten foglalkozó terapeuták is tudják, hogy hogyan kell kezelni azt, hogyha én meghallgatok sok terhes élethelyzetet, akkor ez nem az a megoldás, hogy én magamra veszem, és akkor én cipelem. Érzelmileg labilis ember magára engedi ezeket a hullámokat, akkor nem fogja tudni, és most ugye visszatérünk a bal agyféltekéhez, nem fogja tudni kézben tartani, mert annyi érzelmi képet kap, hogy nem fogja tudni, hogy melyikhez nyúljon, és így nem fog tudni konkrét lépéseket tenni. Ez fogja jelenteni az elakadást, hogy lavírozok, gondolkozom, töprengek, és egy lépést nem tudok előre tenni.
2: Eddig főleg a párkapcsolatról és az egyén kapcsán beszélgettünk az érzelmek fontosságáról és azonnak az ismeretéről, de az életnek van egy másik területe, ahol szintén jelen vannak az érzelmek, és néha nem vagy túl sokat foglalkozunk velük, ez pedig nem más, mint az Isten kapcsolat.
3: Nagyon szeretem Szentírásban a Zsoltárokat, ahol Isten és ember közti kapcsolat nagyon sok képpel van megfogalmazva. Én annak örülök, hogy amikor Isten és ember közti kapcsolatról beszélünk, akkor olyan ez, mintha Isten is engedné azt, hogy érzelmei legyenek, és hogy mi is kapcsolódni tudjunk így az érzelmeken keresztül ő hozzá. Természetesen ugye az ige, a logosz, az a történés, a teremtés, a semmiből valami kreálása, és azt mondhatnánk, hogy ez olyan, mint hogyha, lehet, hogy furcsa hangzik, de mint hogyha az Istennek a bal agyfélteke Na de ehhez mind Isten adja a jobb agyféltekének, a képeknek az érzelmi világ gazdagságát, és ezt is közli velünk. Úgy tartom, hogy mind a kettőre szükségünk van. Szükségünk van megérteni az igazságokat, Isten igazságait, hogy ő létezik. Nem csak tudni róla, nem csak tudni Istenről, hanem érezni őt, bevonódni abba az érzelmi világba, amit ő kínál. És visszatérve a zsoltárokra, talán a zsoltáríró, vagy mint hogyha Isten maga megfogalmazná azt, hogy haragszom, fölgerjed bennem a tűz, és lángoló haragot érzek, akkor ez mind az arra mutatnak, hogy amikor mi hasonlót érzünk, ez nem automatikusan el kell, hogy távolítson minket Istentől, hanem szintén ezek kapcsolódási pontok, illetve hogy Isten is tudja, hogy milyen az, amikor düh van bennem, vagy milyen az, amikor vágyódom. Tehát Isten azt mondja, hogy szeretnék veled lenni, szeretném meghallgatni, ahogy érzel, mi van veled, érdeklődik. És ugye, hogyha az atya elküldte az ő fiát, akkor benne van az is, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy Jézus által láthatjuk, képünk lehet Istenről, akkor ez nem csak egy ilyen, hogy találkozom Istennel, és most már tudom, hogy Jézus hogyan néz ki, hanem képet ad arról, hogy Jézus is bevonódott azokba az élethelyzetekbe, amelyekkel találkozott, átérezte azoknak az érzelmi világát, és nem csupán így jött és azt mondta, hogy ez a megoldás, én vagyok a megoldás, tehát nem azt mondta, megoldás vagyok, azt mondta, hogy én út vagyok, én kenyér vagyok. Tehát, hogy olyan képeket használt, amelyekkel mi továbbra is élünk. Mivel, hogy hát nem látjuk Jézust, így most, közvetlenül, de közvetve ezek által, a képek által kapcsolódik hozzánk, és mindehez talán, ha ezt így megengedhetem, hogy a Szentlélek talán az, amely pont ezt összeköti. Ugye, hogyha összeköti bennünk lévő érzelmeket a hitvilágunkkal, a tapasztalatainkkal, olyan, mint hogy ezt összekötné, egy harmónia keletkezhet e között, mindez az élethelyzetekben. Tehát, hogy amikor nem harmonikus a helyzet, de bennem harmónia keletkezhet. Azért, mert kapcsolódom egyrészt Istenhez, kapcsolódom embertársamhoz.
2: Az én tapasztalatom is valami hasonló, hogyha az ember az Istennel való kapcsolatában nem veszi tudomásul, vagy nem ad teret az érzelmeknek, akkor ez egy nagyon rideg és élhetetlen valami. Viszont, hogyha az érzelmeknek meg túl nagy teret enged, és mindent alárendel nekik, akkor ez valami csapongó, hisztérikus, partalan történet. És valahol tényleg itt a harmónia a kulcs szó szerintem is, amit meg kell találni ezt a kettőt. Ugye nem hiába kaptuk az érzelmeket, és nem hiába kaptuk az értelmet is, és ezt mind a kettővel élnünk kell, és helyesen kell vele élnünk.
3: Mert ha csak ezt a hisztériát mondtad, illetve hogy ezt a csapongást, hát csak belegondolnánk, akkor a kapcsolatintünkben mindjárt alibiként mondhatnánk azt, hogy ó, hát én annyi emberhez kapcsolódom, és vonzódom, ugye? Tehát, hogy itt lenne az, hogy abszolút romboló dolog lenne, hogyha az érzelmeinkre figyelnénk csupán, és hagynánk, hogy eluralkodjanak rajtunk, és azt mondanánk, hogy most már nem kedvellek, most már úgy érzem, hogy nem töltött be azt, amire szükségem van, és akkor megkeresem azt, aki betölti. Ugye? Tehát, hogy itt lenne az, amikor ez a csapongás lenne, hogyha hagynánk, hogy csak az érzelmeink uralkodnának.
2: A műsorodunk a végéhez közeledik. Ma is egy fontos és összetett témában tettünk egy kis utazást. Remélem, ezzel is sikerült némi útmutatást adnunk. Búcsúzásként mit mondanál a hallgatóknak, Tamás?
3: Nekem az a kép jut az eszembe, hogy az érzelmekről beszéltünk, akkor a zenei világ olyan, mint az érzelmeink. A rengeteg stílust ismerünk, rengeteg ritmus, és rengeteg hangszer, és zenekar, és zene gazdagsága, ami ugye nem érzelemmentes. És ez jut az eszembe erről, hogy nem az a lényeg, hogy most megállapítsunk az érzelmekről olyat, hogy melyek a jók, és melyek a top, melyik zene a legjobb, hanem valóban megengedni a másiknak azt, hogy hallgathasson olyan zenét, ami számára kívánatos, amely építő, ha tetszik, akkor hangszereken játszhassunk, tehát hogy használhassuk azt a zenei gazdagságot, ami rendelkezésünkre áll, és ugyanígy a kapcsolatainkban is ne megköveteljük a másiktól, hogy mit hallgasson, milyen hangszeren játszon, hanem ebben megtalálni a harmóniát. És az jut az eszembe, hogy ha csak ilyen zongorajátékra gondolok, akkor hogy még abban is lehet négykezest is játszani, és az az érdekes így a zenei világban, hogy tulajdonképpen mindenki valami mást csinál, ugye, hogyha négykezest nézünk, akkor valaki a mély és valaki a magas hangokat szólaltatja meg, az ujjak össze-vissza mozognak, senki nem ugyanazt az egy hangot nyomja le, rengeteg hang jön elő, és mégis harmónia van benne. Ez a csodálatos benne. Tehát, hogy egy kapcsolatban ezt megtalálni, valószínű vannak ennek szabályai. A közös ritmus, a közös hangnem, és valaminek a folyamata. És ebben a folyamatban lenni kapcsolati szinten gazdagító, támogató, és egy óriási erőforrás.
2: Köszönjük, mai műsoridőnk véget ért. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak, köszönöm Tamásnak is, hogy velünk volt, és most búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője Berta Péter, és szakértő vendégünk,
3: Sül Tamás.
2: Legyenek velünk a jövő héten is, dicsértessék a Jézus Krisztus! Családfa című műsorunkat hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Jézus, hallgass minket.
2: Jézus, hallgass minket.
1: Jézus, hallgass meg minket.
2: Jézus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az élő Isten fia,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az örök világosság fényessége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a dicsőség királya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az igazságosság napja,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a boldogságos Szűz Mária fia,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretetre méltó Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus erős Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a jövő élet atya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hatalmas Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Türelmes Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Engedelmes Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szerető barátunk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a béke Istene,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az élet szerzője,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az erények példaképe,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a lelkek keresője,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi Istenünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi menedékünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szegények atya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a hívek kincse,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a jó pásztor,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az igaz világosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az örök bölcsesség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a végtelen jóság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi utunk és életünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az angyalok öröme,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az apostolok mestere,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az evangelisták tanítója,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a vértanúk erőssége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a hitvallók világossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szüzek tisztasága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus minden szentek koronája,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Minden gonosztól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Minden bűntől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A te haragodtól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Az ördög kísértéseitől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A tisztátalan lelkülettől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Az örök haláltól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Sugallataid elhanyagolásától,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Szent megtestesülésed titka által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Gyermekséged által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Isteni életed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Fáradalmaid által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Haláltusád és szenvedésed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Kereszted és elhagyatottságod által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Halálod és temetésed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Feltámadásod által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Mennybe meneteled által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A legméltóságosabb oltári szentség alapítása által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Örömeid által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Dicsőséged által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Jézus, hallgass minket!
2: Jézus, hallgass minket!
1: Jézus, hallgass meg minket!
2: Jézus, hallgass meg minket!
1: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Add nekünk isteni szereteted ajándékát, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha fel ne hagyjunk, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk. Mériam Rádió. Léva, FM 100,6. Szijjénai Szent Katalin, Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvas fel.
3: Szijjénai Szent Katalin, Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvas fel.
4: 24. fejezet. Isten megmetszi az igazi szőlőtőn élő szőlőveszőket, azaz az ő szolgáit. Kinek-kinek a szőleje annyira szomszédos a fele barátéval, hogy senki sem ápolhatja vagy rombolhatja magáit anélkül, hogy egyúttal a fele barátét is ne ápolná vagy rombolná. Tudod, mit teszek, amikor az én szolgáim egyesülnek az édes és szerelmes ige tanításának követésében? Megmetszem őket, hogy sok gyümölcsöt hozzanak, és gyümölcseik kipróbáltak legyenek, nem pedig elvadultak. Ugyanígy tesznek azzal a szőlővesszővel, amely a szőlőtőn él. A szőlőműves megmetszi, hogy több és jobb minőségű bort termeljen, de lenyesi és tűzre dobja azt, amelyik nem terem gyümölcsöt. Én, az igazi szőlőműves is így cselekszem. Sok szorongatással metszem meg azokat a szolgáimat, akik egységben vannak velem, hogy bőségesebben és jobb gyümölcsöt teremjenek, s erényeik kipróbáltak legyenek, azokat ellenben, akik nem teremnek gyümölcsöt, levágják és tűzre vetik, miként mondtam. Az ilyenek igazi munkások, akik megművelik a lelküket azáltal, hogy megforgatják érzületük földjét, értem, és egészen eltávolítják belőle az önszeretetet. Így táplálják és gyarapítják a kegyelem magvát, amit a Szent Keresztségben kaptak. S közben megmunkálják a saját lelküket. A fele barátét is művelik, hiszen egyiket a másik nélkül nem lehet művelni, mert, amint már többször mondtam neked, mind a jót, mind a rosszat a fele barát közreműködésével teszik az emberek. Legyetek tehát az én munkásaim, akik tőlem a legfőbb és örök szőlőművestől jöttetek ki, mert én egyesítettelek, és én oltottalak rá benneteket a szőlőtőre, azzal az egyesüléssel, amelyet a megtestesülésben hoztam létre. Vedd észbe, hogy minden értelmes teremtménynek megvan a saját szőleje, amely minden mesdje nélkül határos a fele barátéval. És a szomszédság olyan közeli, hogy senki sem tud rosszat vagy jót tenni magának annélkül, hogy ne tenné azt egyúttal a fele barátjának is. Ti valamennyien együtt olyanok vagytok, mint egy igen nagy szőlőhegy, amelyet az összes keresztény népek alkotnak, mivel egyek vagytok a Szentegyház misztikus testének szőlejében, ahonnan az életet merítettétek. Ebben a szőlőben van elültetve az én egyszülött fiam szőlőtője, amelyre rá kell oltódnotok. Ha nem vagytok ráoltva, hamarosan lázadni fogtok a Szent Egyház ellen, és olyanok lesztek, mint a testről levágott tagok, amelyek azonnal rothadásnak indulnak. Az azonban igaz, hogy míg a földi élet ideje a tiétek, eltávolíthatjátok a bűn romlását az igazi bánattal és azzal, hogy szolgáimhoz siettek. Azokhoz a munkásokhoz, akiknél a bor kulcsai vannak, azaz a véré, amely ebből az igaz szőlőtőből származott. S a vér olyan, és annyira tökéletes, hogy a gyümölcsét a szolga semmiféle hibája sem veheti el. Szolgáimat a szeretet köteléke, és az az igaz alázatosság egyesíti, melyet a rólam és az önmagukról szerzett igaz ismeretben nyertek. Látod tehát, miként küldtelek mindannyiótokat dolgozni. És most újra küldelek, mert a tövisek annyira megsokasodtak, hogy a világ tönkre megy, mivel megfojtották a magot, és nem hagyják, hogy a kegyelem bármiféle gyümölcsét teremje. Azt akarom tehát, hogy igaz

Kedves hallgatóink! Nagy örömet jelent számunkra, hogy ima szándék fogadásaink során egyre többen kapcsolódnak adásainkba. A nagy igényre való tekintettel ezentúl heti 3 alkalommal fogadjuk telefonhívásaikat

és üzeneteiket. Így az eddig megszokott szerdai és szombati napokon kívül hétfőnként is élő adásban fogadjuk ima szándékaikat. Mindenre az említett napokon, tehát hétfőn, szerdán és szombaton a déli úrangyala imádság után kerül sor. Szándékaikat a 12 óra 15 perckor kezdődő rózsafüzérben ajánljuk fel. Imádkozzunk együtt egymásért!

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 23 óra.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami Főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról, zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leó pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leó találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leó pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erő demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereke jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelki naplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szent Szék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesíteni.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett, másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje, mint Szent Bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott, de azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik-másik részéről.
2: Igen, és egyesül mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonhoeffer Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az út születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és prófét a keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők belső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére bőjtett Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót, hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Romanek Etelkával, Esztergom polgármesterével, Rózsa Katalin beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Romanek Etelkát, aki Esztergom polgármestere. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és el kell mondjam, hogy én is Mária Rádió hallgató vagyok.
1: Amiben biztos vagyok, a legtöbb szó Esztergomról esik majd beszélgetésünk során, a legtöbben nyilván erről faggatják. Talán ritkábban van lehetősége beszélni gyermekkoráról, arról a családi háttérről, ahonnan elindult. Tőzsgyökeres esztergomi.
2: Ha a családról esik szó, vagy a gyerekkorról, akkor nagyon kedves, kellemes, jó érzés, amit átérzek, hiszen csodálatos gyermekkorom volt. Sajnos édesapám már nincs, nagyszüleim sincsenek, de a gyerekkori emlékek azok megmaradtak, egy rendkívül szerető család és keresztény értékrend az, amit hoztam a felmenőimtől, és amit adtam tovább az én gyermekemnek is. Nagy-nagy szeretettel emlékezem vissza rájuk. Hála Istennek édesanyám még közöttünk van, minden nap nagyon fontos, hogy találkozzak vele, majd valamikor ilyen nagymama szeretnék lenni, mint amilyen édesanyja az én anyukám.
1: Polgármesterek nem készül az ember. Milyen terveket szőtt fiatal korában?
2: Azt láttam a szüleim hivatásában is, vagy nagyszüleim hivatásában is, hogy a szolgálat számukra nagyon fontos volt. Kicsi gyerek voltam akkor, amikor nagymamám nevelőszülői felügyelőként vitt magával családokhoz, ahol állami gondozott gyerekeket látogatott. Ez engem nagyon megérintett. Ennek köszönhetem, hogy aztán nekem is lett egy testvérkém, mert hogy édes testvérem nem születhetett. Egy kislány nővérem lett, és én akkor nagyon-nagyon büszke voltam, hogy nekem is van testvérem. Édesanyám egészségügyben dolgozott, az ő munkája és a szolgálat. Tehát soha nem volt számára az idő korlátja, ha menni kellett. Szülésznő volt édesanyám, nagymamám is szülésznő volt. A szolgálat, másokon való segítés, de ugyanezt tapasztaltam édesapámnál, nagyapámnál is, hogy tenni másokért, alázattal, szeretettel, viszonzást nem is várva. Ez a fő vezérvonal, és ezért a hivatásomban is, amikor pályaválasztás volt, akkor is, hogy valamit az emberekért tenni. Így választottam a közigazgatást, jelenleg is közigazgatásban dolgozom, lassan 40 éve, a közjóért. Néhány városházán lehet látni ezt a nagyon szép kifejezést, hogy a közjóért. Én ezt komolyan vettem, a 40 év alatt bizonyítottam is, hogy hű maradtam ehhez a hivatáshoz.
1: Tanárként engem különösen érdekel az is, hogy óraadóként tanította a Vitéz János Római Katolikus Főiskola, ami mostanra már a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a része. Milyen tantárgyat tanított, illetve milyen élményt adott a tanítás, milyen emlékei vannak ebből az időből?
2: Egy különleges utazás volt a tanítás, hiszen korábban közigazgatásban dolgoztam, tehát jogalkalmazásban. Általában azokon a munkahelyeken, ahol voltam, vezető voltam, akár önkormányzatnál, akár közigazgatási szervezetnél, és ez a felkérés annak kapcsán jött, hogy közgazdaságtan ismereteim is vannak, a második diplomám az erről szól. Számomra is kihívás volt, hogy meg tudom-e találni a hangot a fiatalokkal, aztán utána a levelezősök kapcsán nem csak fiatalokkal, hanem akár velemkorúakkal is, és nagyon nagy élmény volt. Az a pár év nagyon sok barátságot és nagyon sok őszinte kapcsolatot hozott az én életembe is. Voltak olyan tanítványaim, akik a mai napig írnak nekem, tudatnak arról, hogy férhez mentek, gyerekük született, hol dolgoznak. Volt, aki tanácsot kért tőlem, hogy mit évő legyen. Sokáig dolgoztam munkahogyi szervezetben, és akár a pályaválasztással kapcsolatban, tehát nagyon nagy élmény volt. Volt egy év, amikor tudomásomra jutott, hogy a hallgatók között volt egy ilyen, hogy ki a legnépszerűbb oktató, és még ezek közé is bekerültem. Soha nem voltam túlzottan szigorú, inkább segítőkész, hiszen lehet vizsgáztatni így is és úgy is, lehet valakit rávezetni, lehet valakivel megszerettetni, még akár egy olyan száraz tudományt is, mint a közgazdaságtan. Igen, sokan írtak nálam szakdolgozatot, ami talán azt is jelenthette, hogy szerettek velem együtt dolgozni. Nagyon szerettem.
1: A következő két gondolat önről szól. Egy nagyon kedves, közös ismerősünket megkérdeztem, elmondtam neki, nagyon örülök, hogy önnel fogok beszélgetni, és hogy mit mond háttérinformációt, vagy mi az, amit feltétlenül tudnom kell. A következőt mondta ez a közös ismerősünk önről. Ő nagy lélek, ő is gyümölcsoltókor született. Tudja, hogy ki mondta ezt önről?
2: Miután nemrég volt gyümölcsoltó boldogasszony csodálatos ünnepe, és egy nagyon kedves, általam nagyra becsült, tisztelt hölgy is akkor üli a születésnapját, talán professzor Prokop Mária?
1: Igen. Nos, Prokop Mária és Esztergom neve is összefonódott az idők során. Idén Vízkeresztől emlékeztünk Prokop Péter, papfestő költő születésének a 100. évfordulójára, és ennek kapcsán a Mária Rádióban abban a szerencsés helyzetben, megtiszteltetésben volt részem, hogy egy tematikus napot tarthattunk, és arra én több műsort készítettem. Természetesen vendégem volt Prokop Mária professzorasszony is. Nagyon nagy kegyelemnek tartom, hogy ismerhetem, és valóban idén gyümölcsoltó boldogasszony napja, március 25-én éppen 80 éve született, és azt is tudom, hogy Esztergom igazán méltó módon köszöntötte őt. A beszélgetésünk része kell, hogy legyen egy kicsit Prokop Mária is. Én egy mondatot idézek öntől. Isten éltesse nagyon sokáig erőben, kitartásban, Esztergom iránti hűséges elkötelezettségben, családot körébe Mária néni. Ez volt az ön köszöntőjének egy mondata. Mióta ismeri Prokop Máriát, mit jelent önnek a barátsága, mit tanulhatunk tőle?
2: Személyesen néhány éve ismerem, de a művei okán, a tevékenysége okán már gyerekkoromban hallottam róla, hiszen ő nagyon sokáig az Esztergomi Vármúzeumban dolgozott. Mindig is a régi iránt vonzódtam. Az első szakdolgozatomat például Esztergom város műemlékvédelméből írtam. Annak ellenére, hogy közigazgatási diplomám van, a műemlékvédelem szemszögéből néztem ezt a kérdést, és akkor is már Máriának a munkáival találkoztam. Hát ennek 35 éve, akkor írtam az első diplomamunkámat, és aztán Botticelli freskó kapcsán nagyon sokat lehetett hallani. Ez úgymond egy nagy szenzáció volt akkor, és mi esztergomiként láttuk azt, hogy mekkora küzdelem is volt. A mélységek és a magasságok, amikor a felfedezés megtörtént, akkor rengeteg támadás érte, és mindenki kételkedett benne, és azt hiszem, hogy a mai világunk is erről szól, hogyha van valami csoda, akkor az emberek kételkednek. Nem merik elhinni, nincs az a bizalom bennük, hogy igenis, higgyünk a csodálatos, szép dolgokba is, legyen a jó hír is hír, és ne csak a rossz hír. Amikor polgármester lettem, akkor elsőként dolgoztunk azon, hogy Esztergom díszpolgára lehessen Mária. Ez már abban az időszakban történt, amikor Esztergom város díszpolgári oklevelét személyesen adhattam át részére, és ez számomra nagyon nagy öröm volt.
1: Esztergomot szokták Szent István városának, illetve Magyar Rómának is nevezni. Miért mondhatjuk azt erről a gyönyörű fekvésű városról, hogy szakrális központ?
2: Én nagyon elfogult vagyok a városunkkal. Néhány embernek, aki az irodámban járt, és beszélgettünk, és látta, hogy az asztalomon ott van Jeruzsálemnek egy albuma. Már elmondtam, hogy én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb hely Jeruzsálem, de a másik az Esztergom. Az a lelkiség, az a sok minden, ami ott történt, az mind meghatározza ennek a városnak a fontosságát. 1000 évvel ezelőtt, nem csak Magyarországra, egész Kárpát-medencére kiterjedően, ami ott Esztergomba történt, akár Szent István működése alatt, vagy éppen 1038. augusztus 15-én, amikor ő felajánlotta az országot Szűz Mária oltalmába, és lettünk Mária országa, ezek mind arra hivatják el a városunkat, hogy lelki feltöltődése legyen mindazoknak, akik Esztergomba eljönnek. Most az utóbbi években sokat beszélünk a zarándoklatokról. Talán mondhatjuk azt is, hogy divat lett zarándokolni. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet soha pejoratív kifejezéssel használni, hogy most divat lett, hiszen a legnagyobb kegyelem annak, hogyha valaki egy zarándoklaton részt vehet, hiszen olyan hihetetlen közelségbe kerülhet önmagával és a teremtővel, ki tud zárni magából minden felesleges dolgot, és arra a legfontosabb dologra tud koncentrálni. egy ilyen zarándokhely is Esztergom, és hogyha Esztergomban sétál az ember akár a Várhegyen, vagy éppen a várban, nézi a köveket, vagy nézi a csodálatos kápolnák rózsaablakát, akkor gondolat arra, hogy árpádházi szentek is ugyanezt látták. Eltelt ugyan több száz év, akár ezer év, de a lényeg nem változott. Az égbolt ugyanolyan, az ember tisztasága ugyanolyan lehetne, tehát a többi az rajtunk múlik.
1: Elindult az idei magyar zarándokút Esztergomból, ez április 5-én a legismertebb közösségi portálon olvastam az ön oldalán. Az április 5-i esemény sora a Szent Adalbert központtól indult, ahol a Magyar Zarándokút Egyesület elnökével együtt köszöntötte ön is a résztvevőket. A Bazilika Bakócz kápolnájában egy rövid áhítat is volt, és elindult valóban ez a zarándoklat, az első napon Piris Szentlélek és dobogók állomásokat érintve. 9 nap alatt 400 kilométert tesz meg a zarándokcsoport. Ő már egy picit beszélt arról, hogy Esztergom miért fontos zarándokhely. Milyen szerepet vállalt a Magyar Zarándokút Egyesületben, illetve mit jelent a zarándoklat, és hova jutott már el?
2: A Magyar Zarándokút Egyesület vezetőségi tagja vagyok, ugyanúgy, mint a Mária út Zarándokút Egyesület vezetőségében is. Annak okán történt, hogy én korábban többször végigjártam az El Caminót. Nincsenek véletlenek, ezt azért tehettem meg, mert spanyol szerzetesekkel dolgoztam önkéntesként 10 évig, és ők beszéltek nekem erről a zarándokútról. Velük együtt mentem először, még hosszú évekkel ezelőtt, és annyira megérintett, hogy utána még elmentem 3-szor. Egy rendkívül különleges dolog zarándokolni, és mindenkinek kívánom, hogy tapasztalja meg azt, hogyha van hite, hogy jó a cél, oda szeretne eljutni, akkor megkapja a gondviseléstől a segítséget. Függetlenül attól, hogy milyen az időjárás, hány éves, sportos, nem sportos, ez mind lényegtelen. Ha van hite, hogy végig tudja járni az utat, akkor meg tudja tenni. Amikor Spanyolországban zarándokoltam, akkor mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne Magyarországon is lenne ennek hagyománya. Akkor még nem volt. Mindenki az El Caminóról beszélt, könyvek is jelentek, meg filmek. De Magyarországon nem volt ennek tapasztalata, és aztán pár év múlva ez is elindult, és akár a Mária út révén, akár pedig Magyar Zarándokút révén, most már Magyarországon is van lehetőség arra, hogyha valaki ki tud szakadni egy kicsit a hétköznapokból, akkor meg tudja tapasztalni ennek a különlegességét. Így kerültem én mind a két zarándokcsoport vezetőségébe. Igazán a munkámból adódóan annyit nem tudok benne dolgozni, amennyit szeretnék, de bízom benne, hogy majd az elkövetkezendőben erre is lesz lehetőségem.
1: Két város nevét említem, Mariazell és Canterbury. Hogyan kapcsolódnak Esztergom városához? Sőt, úgy tudom, hogy egy harmadik város nevét is megemlíthetnénk itt. Tudom, hogy ennél lényegesen több testvérvárosa van Esztergomnak, nem véletlenül ezeket említem.
2: Igen. Különleges helyek, több száz évre nyúlik vissza a Canterbury kapcsolata Esztergomnak, Beket Szent Tamás és Bánfi Lukács okán. Canterbury lett elsőként Esztergom testvérvárosa 25-26 évvel ezelőtt. Nagyon szép hagyománya van ennek az együttműködésnek, és leginkább a Beket Szent Tamás ünnepség az, ami most már negyedszázados Esztergomba. Itt meg kell említsem Kissi Golászló püspök atyának a szerepét, aki az egésznek a gondolatiságát megfogalmazta és életben tartja. Rendkívül színvonalas, nagyon szép emlékkonferenciával emlékezünk minden évben január 5-én Beket Szent Tamásra és a Canterbury kapcsolatra. Kereszténység, európai identitás ennek a fő vonala, vagy éppen fő mondani valója. Rendkívül szép, igényes előadások hangzanak el, most egy könyvformájába ki is adta a Rudnai Sándor Alapítvány. Minden erről szól, kereszténység, európai identitás, és mégis az összes előadás más szemszögből közelíti meg ugyanazt, ami talán napjainkban a legaktuálisabb és legfontosabb a megfogalmazás, hogy hogyan lehet ezeket a gyökereket, vagy éppen ezeket az értékeket erősíteni, hirdetni és megtartani, hiszen Európa jövőjét csak így lehet elképzelni. Ez a Canterbury kapcsolat nagyon nagy élmény volt számomra, amikor 3 évvel ezelőtt, 700 év után Beket Szent Tamás erekéjét A 4 kilométeres zarándokúton én vihettem Canterburybe, a plébánia templomtól a katedrálisig. Megtapasztalni azt a tiszteletet, ami Beckett Szent Tamás szellemisége iránt van, még a mai napig is, pedig több száz év eltelt. Tudjuk, hogy milyen méltatlan módon halt meg, és milyen gyáva módon vették el tőle az életét azok a katonák, akik hátulról támadták meg őt imádság közben, de azt a szellemiséget, amit ő képviselt, az a több száz év sem tudta elhomályosítani. 700 év után került egy oltára Beckett Szent Tamásnak az erekéje a világ különböző tájairól, arra az oltára, ahol megölték őt. Máriacell szintén egy nagyon szép testvérvárosi kapcsolata Esztergomnak, szintén több mint negyed százados, és most a Mária út okán is említettük, hogy valahol a Mária út Csíksomjó és Máriacell között, vagy éppen akár Csehosztov és Medjugorje között van, gyönyörű keresztet formál, aminek a közepén valahol azért Magyarország van. Mi esztergomiak úgy gondoljuk, hogy talán Esztergom, de ennek nincs is jelentősége. Lényeg az, hogy itt van, ennek az erejét, ezt mindenki számára át kell adnunk.
1: És a harmadik város?
2: És a harmadik város, Fatima. A korábbi zarándoklásaim során talán 6-8 évvel ezelőtt, amikor a portugál zarándokúton jártam, Lisszabonból elmentem gyalog Fatimába. Végigjártam azt a magyar kálváriát, amit Szent István kálváriának hívnak, és magyarok hozták létre. Különlegesen szép, csodálatos élmény volt. Aztán eltelt néhány év, polgármester lettem, és a portugál nagykövettől kaptunk egy megkeresést, amiben jelezte, hogy Fatima szeretne Esztergom testvérvárosa lenni. Hihetetlen csoda volt ezt átélni, hogy egy Fatima, ahol milliók zarándokolnak, és ami egy nagyon különleges helye a világnak, fontosnak tartja, hogy Esztergom testvérvárosa lehessen. Fatima az, amellyel még a testvérvárosi kapcsolat kialakítása folyamatban van, új választások voltak, új polgármester, új képviselőtestület, tehát, hogy Esztergomnak 11. testvérvárosa Fatima lesz, ez úgy gondolom, hogy egy különös, szép üzenet.
1: Néhány perce már zarándokutakról beszélünk, illetve szóba került az is, hogy Esztergomon keresztül is számos zarándokút vezet. Mi az, amit Esztergom adni tud egy zarándoknak?
2: Nemzeti emlékhely a Várhegy. Én úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. A zarándok megérkezik Esztergomba, bármely irányból. A Várhegyen magasodó bazilika, Magyarország legnagyobb temploma, egy olyan hívást és egy olyan befogadást jelez bárki számára, hogy megnyugvás megérkezni Esztergomba. Hogyha elmegy a Bakócz kápolnába, ami maga egy csoda, hiszen több ezer darabra szedték szét, amikor leégett az előző templom, és visszaépítették több ezer darabról. És ott van a Mária kegykép. Vagy éppen lemegy valaki a bazilika altemplomába, és mondjuk elmegy Mindszenti sírjához, ami megint egy zarándokhely, és hamarosan lesz Mindszenti zarándoklata május 4-én, amikor 3-4 ezer ember érkezik. Gyalog, kerékpárral, vonattal, vizen, és ott együtt imádkozik, akkor pontosan átérzi, hogy micsoda ereje van a közös imádkozásnak, és hogy mennyire fontos a hit. Hát ezt adja Esztergom az zarándokoknak.
1: A polgármesteri teendők nyilván kitöltik napjának legnagyobb részét. Mennyi ideje jut a családra, illetve mit ad önnek a család, mit lehet tudni? Hogyan tölti a szabad idejét, ha egyáltalán ilyen van?
2: Jelenleg elmondhatom, hogy szabadidőm nincsen. Tehát ami szabadidő lenne, az azok a közösségi programok, amelyeken én, ha csak tudom, mindegyiken részt veszek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen itt tudok találkozni az emberekkel. Kulturális események, nyugdíjas klubok eseményei számtalan, ezek természetesen hétvégén vannak, szombat-vasárnap. Nagyon szeretem, és nagyon fontos az is, hogy elmenjek az őstermelői piacra, ott tudjak az emberekkel találkozni. Ha így nézzük, akkor nincsen szabadidőm. De mivel ez nem a hivatalban végzett tevékenység, vagy nem éppen a képviselőtestület munkájával kapcsolatos tevékenység, én ezt szabadidőnek tekintem. A család a legfontosabb. A fiam 30 éves felnőtt ember, hamarosan nősülni fog, nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon várom, hogy majd én is nagymama lehessek. A munkája révén ő már nem lakik Esztergomba, éli a saját életét a kedves menyasszonyával, itt Budapesten, amikor van lehetőségünk, találkozunk, együtt vagyunk. Édesanyám nem messze lakik tőlem, minden nap megyek hozzá egy pár percre, nagyon nagy ajándék, hogy ő van nekem. Úgy gondolom, hogy a Jóisten azért adta nekem most ezt a feladatot, ezt a polgármesterséget, mert a fiam felnőtt, édesanyám, hála Istennek, el tudja még látni magát, tehát most van arra időm, energiám és lehetőségem, hogy most teljes mértékben a város szolgáljam.
1: Sőt, amellett, hogy a város szolgálja, nagyon sok karitatív, illetve önkéntes munkát is végez, szolgálatot. Egy kicsit beszéljen erről, hiszen a Mária Rádióban mi is önkéntesként szolgálunk, illetve a Mária Rádió önkéntesek munkáira épül. Mit ad önnek az önkéntes szolgálat, a karitatív munka?
2: Hát a legfontosabb, mivel így neveltek a szüleim. Tehát ezt láttam, nagymamám is, ha csak tehette, másokon segített, édesanyám is, ha csak tehette, másokon segített. Ez nekünk olyan természetes volt, hogy mindig a rosszabb helyzetben levők felé fordultunk. Amikor a fiam kicsi volt, neki sincsen testvére, de a nevelő otthonból, egy lánynevelő intézet van itt Esztergomban, a plébánián keresztül minden vasárnap hoztunk ki gyerekeket, és ők velünk töltötték a vasárnapot, együtt kirándultunk, együtt ebédeltünk, és ahogy természetes volt, hogy jönnek hozzánk mások is. Láttuk a hírekbe, hogy nehézségek vannak, akár a tiszai árvíz kapcsán, akár Kárpátalján, akkor természetes volt, hogy mi is befogadtunk gyereket. Kárpátaljáról több esetben is hoztunk családokat, akik egy-két hétig, vagy akár egy hónapig itt voltak velünk Esztergomban. Amikor már lehetőség volt szerveződni a Máltai Szeretett Szolgálat körében, akkor néhány barátommal mi is létrehoztuk az Esztergomi Máltai Szervezetet, csoportot, ennek most már 25 éve, és én is több mint 10 évig dolgoztam ebbe a szervezetbe önkéntesként. Akkor ennek kiforrott formája nem volt, hiszen jöttek az adományok, határok megnyíltak, segítettük azokat, akik a határon átjutva itt próbáltak segítséget kapni. Utána kiépítettük ennek a szervezetét, és mára a máltai szervezet is több mint 25 éves tapasztalatokkal bír, egy országos segítő hálózattal és intézményi hálózattal is működik. A gyermek gondozástól a felnőtt gondozásig, a hajléktalan ellátásig. Amikor az alapokat le kellett tenni, akkor sokkal nehezebb volt, hiszen nem tudtuk, hogy lehet-e, szabad-e. Laikus módon otthon találgattuk ki, hogy hogy legyen, mint legyen, hogy osztjuk az adományokat, hogy kapjunk helyiséget, ahol az adományokat tudjuk fogadni, továbbadni, átadni. Amikor már szépen működött és létrejött a szervezet, akkor úgy hozta a sors, hogy találkoztam spanyol szerzetesekkel, akik egy misszió kapcsán jöttek Magyarországra. Több mint 10 éves másik önkéntes segítő kapcsolat alakult ki. A cigány misszióban dolgoztunk, ahol spanyol, francia és mexikói szerzetesekkel létrehoztunk Esztergomban egy csodálatos közösségi házat, felépítettünk egy olyan különleges szolgálatot, ahol a gyerekektől a felnőttekig segítettük a cigánytelepen élőket. Valahogy mindig úgy alakult az élet, hogy önkéntes munka jött, azt örömmel fogadtam és tettem. De nagyon fontos a mai napig is az életemben megtalálni azt, hogy hol lehet segíteni, odafordulni, lehajolni, szépen csendben segíteni másokon.
1: Kedves Etelka, kértük, hogy hozzon magával egy bibliai igét, amit megoszta Mária Rádió hallgatóival, és miért volt fontos ez az ige az életében, ossza meg velünk.
2: Nagyon nehéz egyet kiválasztani, ezért talán Máté evangéliumában, hogy az aratni való sok, de a munkás kész kevés, és kérjétek az aratás urát, hogy küldjenek segítőket. Azt hiszem, hogy ebben minden benne van, hiszen az életben mindenkinek lehetősége van észrevenni, hogy miben tud segíteni. És hogyha van egy feladat, akkor bizony kérni kell, hogy legyen hozzá erőnk, legyen hozzá eszközünk, legyen hozzá segítőnk, és akkor meghallgatnak minket, és jönnek a segítők. Ez az élet minden területén így van. Úgy gondolom, hogy mindig meg is kell köszönni. Mert hogy megérkeznek a segítők, úgy alakul az élet, hogy megoldódnak a problémák, akkor sokszor elfelejtjük megköszönni. Nagyon-nagyon fontos. Márk evangéliumában, aminek a lényege az, hogy az emberfia nem azért jött a világra, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat. Ez is talán egy picit az önkéntes munkához is kapcsolódik, hogyha kellő alázattal és nyitott érzékszervekkel éljük a világot, akkor mindig észre fogjuk venni, hogy hol lehet szolgálatot tenni. Nagyon jó dolog másokért élni, és másokat szolgálni, és másokra figyelni. Az én hivatásomban ezt élem meg, a közjóért, hiszen a közigazgatás is egy szolgálat kell, hogy legyen.
1: A Mária Rádió hallgatói nevében megköszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy még nagyon sokáig szolgálja Esztergomot. Ehhez nagyon jó egészséget, erős hitet és kitartást kívánok, Isten áldja.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok a Mária Rádió hallgatóinak és önnek is.
0: Romanek Etelkával, Esztergom polgármesterével, Rózsa Katalin beszélgetett.
3: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem!
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Alleluja. Testvérek, a mai napot lelkiismeret vizsgálattal és őszinte bűnbánattal zárjuk.

0: Jézus Krisztus, téged az Atya küldött, hogy örömhírt vigyél a szegényeknek, Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy üdvözítsd a töredelmes szívűeket, Krisztus kegyelmez.
1: Krisztus kegyelmez.
0: Jézus Krisztus, te azért küldettél, hogy Isten kegyelmét és irgalmát meghirdesd, Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Immár a nap leáldozott, teremtőnk kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óviad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, minden új napra ébredünk.
0: Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel is veled, uralkodik, s örökre él.
2: Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy, Uram, én reményem, ne hadd soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordíts felém füledet, siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Istenem, figyelj a szómra.
1: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen, könyörgésem hangos szavára.
0: A bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
1: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
0: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
1: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éji őr a hajnalt.
0: Bizony jobban, mint éji őr a hajnalt, várja Izrael az Urat.
1: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
0: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
3: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Add legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim akit küldtél az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogad jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugodalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Üdvözd légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya,
1: élet, édesség, remény.

0: Miriam Rádió. Értéket közvetít.
1: A dicsőséges Rózsefüzért imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
3: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.

0: áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: Miriam Rádió. Léva, FM 100,6. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtéréséről és a hit erejéről című műsorunk következik.
1: Mihálsz Antal vagyok, Budapest Józsefvárosi Szent József plébánia plébánosa, emellett a Tömő utcai Béke királynéja lelkésének is vezetője, illetve Esztergomban a szegényházi kápolnak is vezetője. 1964. július 9-én születtem Budapesten. Édesapám mérnök volt, édesanyám agyuntus környezetvédelmmel foglalkozott, majd bátyám 4 év idősebb. Alapvetően hitbelemében, szeretetben nevelkedtünk, voltunk elsőállók, bérmálkodók a ferenceseknél, de hát személy szerint ezt úgy élte meg ezt az időszakot, hogy igazán felnőttek, határozták meg, ők voltak, akik megmondtak mindent. A Tövis utcába jártunk, templomba, hozzánk ez volt a legközelebb. Telekurunk az valójában tényleg itt a Rózsdombon töltődött, egy társasházban, amelyben van egy kert, sokat jártunk le az udvarba játszani. Arra emlékszem, hogy mi a családunk. Picsit azért ez a formális vallásosság volt, ami azt jelenti, hogy vasnap szépen elmentünk a templomba, de hétköznap, ami egészen másról szólt a dolog. Vasárnap, amikor elmentünk a templomba, volt egy minimalizmus, amit kötelező volt teljesen ahhoz, hogy érvényes legyen a mise. Evangéliumra meg kellett érkezni, és áldozásig ott kellett maradni, és a mi családunk tiszta véletlen az evangéliumra érkezett, és áldozás körül eljött. És mi a templomnak a legutolsó padjába ültünk, tehát annál kiebb már alig ha lehetett volna kiülni, mellettünk a gyóntató székek voltak, és így érdekes módon én egy rácson keresztül láttam a szentmisét, azt jelenti, hogy ez ott a Tövis utcai templomban egy előtér, ami ráccsal van elválasztva, ezen a rácson keresztül láttuk igazán a szentmisét, mert pont emögé ültünk be. Tényleg formális volt ez a vallásosság, ami azt jelentette, hogy persze vasnap szépen kiöltöztünk, elmentünk, de utána a hétköznapokban te már nagy vagy, tudsz egyedül imádkozni, imádkozzál. Nem igazán láttam azt, hogy szüleim együtt vagy bármiképp imádkoznák. Ettől függetlenül édesapámat mondjuk láttam gyónni menni. Ezek megmaradó élmények, és azért tudom azt, hogy édesapám ő az érseki gimnáziumba járt, édesem meg nővéreknél nevelkedett, tehát azért családban megvolt ez a neveltetés. Hát már maga az, hogy ők maguk milyen tanúságot tettek, az már egy másodlagos kérdés, de hát mi gyerekekként ez számunkra ez így csapódott le. Az Áldás utcai iskolába kezdtem iskolába járni, majd a Marcibányi Tényzei iskolába jártam 2 évet, és 5-től jártam a Trefort iskolába, ami azért is történt talán meg, mert édesem az Eltén tanított, és talán így praktikusabb is volt, hogy ott vagyunk mi a szomszédságban, bátyám és én is. Az iskolai évek számomra azért bizonyos szempontból nyomasztóak voltak, már csak olyan szempontból, hogy tanárink vagy írták, vagy bírálták, vagy lektorálták a könyvet. Mindegyik tanáromnak a neve az ott volt a tankönyvön, és persze mindegyik tanár fontosnak tartotta a maga tantárgyát, hogy ez legfontosabb. Gimnáziumot is én ott jártam végig, tehát ott érettségiztem le, és akkor, amikor igazán a gimnáziumot befejeztem, követődött a kérdés, hogy hogyan tovább, és gondolataimban azért ott volt az, hogy édesapám ő mérnök volt, édesem az Eltén tanított, mérnöki vonat nem éreztem magamének, édesanyám családja révén mindenki emberekkel foglalkozott, vagy orvos volt, vagy gyógyszerész, ez úgy kedvesebb talán számomra, tudta, hogy az emberekkel szívesen foglalkoznék. És mivel szerettem a hasamat, gondolataimban ott volt az, hogy ez a vendéglátóipar ez számomra közel áll, és gimnázium után bejelentkeztem az egyik iskolába, volt kifejten érettségizetteknek ilyen szakmai képzés. És elmentem vendéglátóipari szakiskolába, hogy kitanultam a főzést, a szakás ismert, egy másfél éves képzés, és mellette a Margit-szigeti Grand Hotelben kezdtem el dolgozni. És nagyon érdekes volt ez a vendéglátásnak a világa, mert tényleg valahol megérintődött az ember, pont azáltal az emberekkel való foglalkozás. Budapest legexkluzívabb helyén dolgozhattam, szakácsként, felszolgálóként, gyakornokként, üzletelt helyettesként, de azt is éreztem egy idő után, hogy nem szeretnék ebbe beleragadni. Nem igazán családbarát a vendéglátás, és nem biztos, hogy ez az én járható útam, vagy az utam. Először a bátyám, aztán jó magam is föllázottunk a vasalapi hitelet, ami azt jelentette, hogy volt egy időszak, 5-6-7 év is talán, amikor templom közelébe, húsvétkor, meg talán karácsonykor, ha elmentünk. Már 19 éves volt, egy barátom szólt, hogy van egy papa szomszédségben, aki nagyon jó hittanulákat tart, hogy menjünk el egy hittanulára. És ez volt Kozma Imre atya és a Zugligetbe. Mi Rozsdonban laktunk, hát ott hátul át lehetett menni, hanem egy hittanulára elmegyünk. Akkoriban én fölraktam magamnak azt a kérdést, hogy mire tudom alapozni az életem, mi az, ami fontos az életemben, a barátság, a testvérség, a szeretet. A jó Istennel nem tudok mit kezdeni most. Az valahogy úgy voltam, hogy nekünk volt egy gardrop szobánk, ahol a ruhákat tároltuk, és a karácsonyi ajándékokat mindig ott a szekrény tetejére fölraktuk, hogy úgy volt, ha a jó Isten ott be van csomagolva, és ott el van téve, majd egyszer kibontom. És mit ad Isten, elmentem a hittanórára, hát miről beszélt a bab, mint pont a barátságról, a testvérség, a szeretet, és hogy minden alapja az élő Isten, a pap megszólított, a közösség megszólított, számomra egyik pillanat a másikra teljesen evidens lett, ami nekem fontos, az mind Istenben beágyazott. És kicsit én úgy éreztem a dolgokat, ahogy annak idején kötelet másztunk, mindig a kötél vége volt egy ilyen gubacs, és akkor az emberek arra kellett rájönni, és azon kellett fölhúzni a magát, úgy éreztem, hogy megérve megfogtam a kötél végét, meg van a gubacs, ott már mászni kell fölfele. És akkor azt éreztem, hogy akik itt kell maradni, fontos lesz számomra ez a közösség, és hát próbáltam én is bekapcsolódni. Volt egy fiúi ima közösség hétfő reggel, amit pont Pál Feri vezetett. Hétfő reggel, fél hétkor mentünk a templomhoz, reggel ott imádkoztunk, felolvastuk az apja olvasmányt, evangéliumot, mi atyánk, üdvözlőjét Mária, fél órás volt köve az ott lét, és akkor utána még nyáron elmentünk egyet focizni, és utána még együtt reggeliztünk, és mindenki úgy menne ki a hétnek. Egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon sokat jelentett számomra ez a fiúi közösség. És ahogy így bekapcsoltam a közösségbe, én magam is keresem a lehetőséget, hogy hogyan tudom szolgálni a közösséget. Valaki megkérdezte tőlem, hogy akarok-e ministrálni, vagy jövök-e ministrálni. És én 21 éves fejjel kezdtem el ministrálni életemben, senki nem mondta, hogy menjek ministrálni. És nagyon érdekes volt a tapasztalat, mert rájöttem, hogy sokkal több minden megmarad a szemléséből, ha ott vagyok az oltárnál. Jó esett ott lenni az oltár közelébe, jó volt közösségbe együtt imádkozni. Én magam ott bekapcsoltam mindenben, öregek fürdetésébe, hűnyírásba, mozgássérültek mozgatásába, kamionpakolásba, amiben lehetett, tezéi imóra szervezésbe, illetve tezéi találkozóra való szervezés is. És külön érdekessége volt, hogy talán 22 éves lehettem, amikor egyszer szülőmet megkértem, hogy menjenek el hazulról, melyet szeretnék egy házbulit tartani, és mindenkit név szerint külön is meghívtam, és a 70 négyzetméteres lakásban voltunk 60-an, és reggel 3-kor még a Carmen operafilmet megnéztük, és az első buszokkal mentek haza. Berobbantam szobás szerint ebbe a közösségbe, és hát ami izgalmassá tette a dolgokat, az ott 1989 őszén jöttek egri kispapok vendégségbe. Az Zugligetbe az este 6-kor volt ott az ifjúsági mise, és Imre atya kérte, hogy maradjunk ott és beszélgessünk velük. Én nem feltétlenül akartam ott maradni, de egyik barátom mondta, hogy menjünk be egy picit, beszélgessünk, aztán majd eljövünk. Hát mondom, hogy jó, bemegyünk, és aztán majd beszélgetünk. És beültünk oda beszélgetni, ők elmondtak mindent, amit a szemináról kell tudni, be is mutatkoztak, de ami izgalmasát tette a beszélgetést, az igazán az, hogy Imre atya a vége fele beült közénk. És a legvégén külön minden Zugligetit külön egyesével bemutatott, és mindenkiről mondott egy pár szót. És a mellettem levőnél meg nálam külön megállt, és mondta, hogy gondolkozzatok a papi hivatáson. És akkor én éppen az Atrium Hyattbe dolgoztam, akkor Budapest legexkluzívabb szállodájába, és hát számomra döbbenetes élmény volt, hát köpni nyelni nem tudtam, majdnem elbőgtem magam, hogy most ez micsoda, most ez mi ez az egész. És akkor egy hónapig ezen gondolkoztam, ami jelentette azt, hogy család meg a papi hivatás, és én azt látom, hogy a mérleg nyelve így a nullára áll be. Észérvekkel ezt nem lehet eldönteni. És igazán, ami kilendítette a mutatót, az, hogy föltettem magam számára a kérdést, hogy kicsoda számra az Imre atya, hát az Isten ember, akkor mire várok? És akkor ezek után elmentem Imre atyahoz, hogy jó Imre atya, akkor jelentkezek szemére, és akkor oké. És ez volt 89 őszén, és akkor Imre atya mondta, hogy jó, hát most akkor figyel engem, és akkor majd jövő júniusban a konkurz, és akkor oké, akkor majd mehetünk. De hát az én lányoknak udvaroltak voltak barátnőim, és akkor kértem a jó Istentől, hogy adjon nekem biztosan egy jelet, amiből biztos tudom, hogy ő hív. Mert Imre atya az mégis közeli barát lett, közeli ismerős, hátha emberi érzések is benne a dolgokban, mert biztos tudom, hogy ő az, aki meghív. És volt egy leányzó, akivel közösen ima alkalmakat tartottunk fönt a Baba utcába mozgássérülteknek, és emlékszem, hogy zsolozsmáztunk, kiosztottam a feladatot, ki mit olvas, imádkozzunk, és persze himnusz, antifona, zsoltár, olvasmány, odaérkeztünk a könyörgésekért, szentatyáért, jó termésért, szenvedőkért, nem tudom mi, és akkor az utolsó az úgy hangzott, hogy imádkozom mindazokért, akik testvéri szolgálatra szentelik életüket, hogy emberi gyengeség el ne táncsoljon őket hivatásuktól. És azt éreztem, mint hogy van ez a pikádó, ez a 10-es, 20-as, 30-as körös, a Jóisten nyilát, hogy a 100-as körbe beledobta. Nesze, neked itt van. Na hát erre mondta, jó, köszönöm szépen. És akkor ezek után elmentem 90 júniusába felvételni, és akkor felvettek az esztergomi szemináriumba. 96-ban szenteltek pappá. Mi voltunk az első olyan év folyam, amelyik diplomunkát kellett érni, tehát már 6 évig voltunk a szemináriumban.
2: Mit jelentett számodra a papszentelés? Hogyan élted meg?
1: A legboldogabb pillanat volt életemnek, tehát én nézem a régi fotókat, és vannak olyan fotók, ahol lehet látni ilyen fülig érő szájjal. Nagyon boldog, átileg nagyon boldog voltam, nagyon örültem. Nekem volt 2 mottóm is, elég neked az én kegyelmem, illetve maradjatok meg szeretetemben. Ez a 2 mottóm volt, elég neked az én kegyelmem. Az elsőben tényleg arról szólt, hogy ő az, aki betölt. Tehát, mivel Rózsdombról jöttem, azért sok minden lehetőséget megkaptam az életben, éreztem, tehát még sok minden történt, tehát külföldre is utaztunk sokféle szüleimmel, sok mindent láttam, és azt éreztem, hogy az elég neked az én kegyelmemben az van, hogy teljes jövőkre, ez gazdaggá igazán az életben. A maradjatok meg szeretetemben, abban meg az van benne, hogy egyfelől megmaradni Isten szeretetébe, de másfelől meg a hívek maradjon meg az én szeretetemben. Tehát egyfajta kölcsönség Isten és ember iránt. Én nagyon boldog voltam, és nagyon nagy élmény volt, hogy mind a mai napig azért ezeket a képeket nézegettem. Először szoktam venni a fotóalbumot, és szoktam nézni a szentelési képeket is.
2: Az első szentmisétre hogyan emlékszel?
1: Zugi ebbe volt, és Hollai Antal atya volt a prédikátor. Hihetetlen fölemről élmény édesapámat megáldoztatni, édesapámat megáldani, testvéremet, ő feleségét, akkor az első gyermekét. Ezek hihetetlen nagy élmények voltak. Tényleg azt érezte az ember, hogy az életének a teljességére jutott, tehát hogy nagy ajándékot kapott az életbe. Akkor, amikor őket megáldhattam, megáldoztathattam. Az első kápláni helyem 96-tól 99-ig Rózsák terén volt. 99-ben Spányi Antal atya megkérdezte tőlem, hogy mit szólnék, hogyha esetleg Esztergomba kerülnék a belvárosi plébániára. Esztergomot nagyon szerettem. Jó szívvel emlékeztem a szeminárium évekre, és mindig számomra közel volt az a fajta, mondhatnám, polgári világ. És 99-től 2008-ig voltam Esztergomban plébános, mindenben benne voltam, hitoktatás, karitás, amit lehet. Nagyon izgalmas időszaka volt, főként én azt gondolom, amikor az ember először valósíthatja meg az álmait, tehát amikor először plébános az ember, hogy mit szeretne. Nekem abban az időben egy érdekes vállalkozás volt, én úgy hívtam, a szombatesti ház. Picit másfajta világot közelített meg a fiatalok számára. Volt olyan terem, ahol táncolni lehetett, volt egy olyan terem, ahol vetítés volt, illetve kínálás volt, tehát étkezés, illetve volt egy terem, ahol kaszinó volt. És akkoriban nekem volt egy családcsoportom, akik Németországból a legújabb játékokat megrendelték, és lefolytották a játékszabályokat, és a legújabb társasjátékokkal lehetett játszani. És nagyon szerették a fiatalok, de érdekes tapasztalat volt az is, utcai evangelizáció is kezdtünk ott foglalkozni, Esztergom belvárosába. Volt egy néni, és ő mondta azt, hogy Tóni atya, ez nem azokról, akik minket hallgatnak az ablakokból, az utcán megállnak, ez rólunk szól. Igen, tehát a tanúságtevés, ők maguk tettek tanúságot, volt gitárcsoport, volt tanúságtétel szentírásról, volt 2 katolikus iskola, azok bemutatkoztak színdarabokkal. Külön érdekessége volt ennek az egész programnak, hogy akkor elindult ez a Bécs, Párizs, Brüsszel, Lisszabon program, és ennek keretében kim voltam én Lisszabonba, és nekem nagyon nagy élmény volt az, amikor elmentem egy ilyen utcai evangelizációra, és mondták, hogy kiviszik az oltári szentséget. nem értettem, mi az, hogy kiviszik az oltályszentséget, mert az, hogy körmet, az oké, okay, de mi az, hogy kiviszik az oltályszentséget. És Lisszabonnak egy külső várospontján, az aluljáróba beépítettek egy hatalmas sátrat, ahol szentségvádást szerveztek. És minden programot a sátor köré szerveztek. Mondom, zseniális, hát nem én vagyok a jó pásztor, ő a jó pásztor. És utána mi is ezt megosztottuk, ezt a gomba, ahova mentünk, oda próbáltuk kivinni a szentségvállást a térre is. Volt olyan férfi, aki külön meg is állított ott a főtéren, és akkor mondta, hogy atya, én 30 éve itt élek Esztergomba, és nekem senki nem beszélt még Jézusról. Már azért az egy ember is érdemes volt kimenni, és persze jöttek a papok is, hogy na, mi az eredménye az evangelizációnak. Aztán mondtam, hogy hát nem jönnek ajtót okostul az emberek, de egyre több keresztelés volt, házasságrendezés, esküvő, tehát lehetett látni, hogy csöndes, csörgedező érként folyt ez végig a társadalmat a városba, és sokan megtalálták a közösünket, a templomunkat. De egy idő után én magam éreztem azt, hogy gyerekkorom egyik kedvenc olvasmány volt a Bolygó hollandi, és abban van egy ilyen kitétel a végén, hogy amikor a tengerész érzi a tengersós illatát, akkor indulni kell. És én mondtam nekik, hogy testvérek, én már érzem a tengersós illatát. És akkor én visszakerültem Kelenvölgybe egy évre, de akkoriban Majnek Antal püspökatya meghívott egy adventi trídumra, Kárpátaljára, és ez annyira jól sikerült, hogy rá egy hónapra éppen mentem Szegedre, amikor volt egy útfölbontás, és piros volt a lámpa, és csörgött a telefon, és a munkácsi plébános megkérdezte tőle, hogy a püspök atya kérdezte, kimennék egy pár évre segíteni. Mondom, igen, zöld lett a lámpa. Egy lámpaváltás alatt ez eldőlt. Ez abból is fakad, hogy nekem anyai ágon van rokonságom Vajdaságban. Tehát engem azért a határon túli kérdés az mindig is foglalkoztatott. És ezek után kimentem 5 évre Kárpátaljára.
2: Milyen kihívásokkal találkoztál ott?
1: Szegénysége egyértelműen. Ami számra különlegesen izgalmas volt, amikor Beregszázba helyezett át a Maja püspökatya lelkott plébános. Onnantól nem messze van Beregújfló, és egy cigány táborba jártam kimisézni. És nagyon érdekes volt, mert magába Beregszázba is Közép-Kelet-Európa legnagyobb cigány gettója volt. Akkoriban kb. 7-8 ezer cigány lakott ott Beregszázba, annak központjába. Én ott Beregszázba azt tapasztaltam meg a cigányokról sajnos, hogy a városi cigányság sokkal inkább ráállt a segélyezésre. Azt éreztem, nehezen haldítható. Viszont itt ez a Beregújfaluért, ezek tényleg valóban szegények voltak. És akkor, amikor megérkeztem Beregújfalura, avval fogadtak az ottani romák, hogy építsünk egy templomot. És amíg ez épült, egy éven keresztül én jártam be a cigány putrikba. Tényleg a döngölt házakba, abszolút a mély szegénységbe, hát ezek igazán izgalmas időszakok voltak.
2: Hogyan találtad meg bennük az Istent?
1: Gyerekekben meg az édesanyákban mindenki tudja, a roma gyerekek gyönyörű szépek, tündöri szemekkel, úgy figyelnek és úgy ott vannak, és lehetett ők foglalkozni. Lehetett látni azt, hogy ők dolgoznak. Krumplit kapáltak, illetve kosarat fontak. És jöttem Magyarországon, kocsimat megtöltöttem kosarakkal, azt a

0: közel visz az Isten felé, fokkolába kapcsoltam bele. Én magam vóló pap lennék, ami a szentélyek külső támogatóként jelen vagyok a papi közösségben. Hetente többször is összejárunk. Vasárnap este van egy ilyen vacsora este, amikor megosztjuk gondolatainkat, érzéseket, együtt imádkozunk, persze előtte együtt vacsorázunk. Ez mindenünk számára egy megerősítő pont. Van papi nap, kirándulni szoktunk menni, múzeumban is elmegyünk, meg a moziba, és lelkiséget tanulunk. És ezen kívül még péntek délelőtt reggel van egy köve egy óra, amikor a vasárnapi szentmisére evangélium is közösen készülünk. Tehát hetente háromszor is találkozunk, és ez nekem nagyon sokat jelent, mint papi közösség. Hogy hogyan vagyok én az Istennel? Én számomra az élő Istenben élek, tehát én benne vagyok. Tehát ami jelenti az, hogy persze, ugye ezt hogy szoktuk mondani, hogy imádkozás közben nem dolgozunk, de munka közben is lehet imádkozni. Járok úszni. Amikor úszom, akkor én mindig úgy szoktam mondani, egy hossz mi atyánk, egy hossz üdvözlégy. Egy hossz mi atyánk, egy hossz üdvözlégy. Közben is lehet imádkozni. De ez az életre is igaz. Persze azon túl, hogy az ember zsolozsmázik, meg miselt el mondjuk a rózsafűzőt, azon túl is persze imádságba hordozza ember a közösséget. Mert elsősorban én azt gondolom, mint plébánosnak az elsődleges feladatét, hogy magát a józsefási közösséget imába hordozzam, segítsem őket. Persze tanítás, de ez imádság révén is. Én azt látom itt ebbe a plébániai életévét a Józsefvárosban, hogy ugye 8. kerület egy nagyon kitett kerület, tehát annak ide az 56-os események innen indultak ki. És ezért a kommunista rendszerben büntették ezt a kerületet. És azért ezt nagyon megjellegezte ezt a kerületet, ennek a történetét. Azt érzékelem itt a főként itt a Baros utcában, hogy ez a fő utca, és azért nagyon érdekes, hogy itt az ember pont a fő utcában benne, ugye hát itt lakik a 100 tagú cigánzenekar, bejöve ide, és itt találkozó a közössége, és szóba került, hogy roma referens is lennék, tehát próbálom őket is segíteni. Mondták nekem Kerek Perez, hogy atya itt ne romázzon. Itt jelen vagyunk mi az emberek életében, nem kell külön romázni. Akkor, amikor a Tönő utcát megkaptam, érdekes módon 2 utcával lejjebb már lehet. Ott vannak már szegények, de ott nem csak cigányok, hanem fehér ember is. Bár ugyanabban a kerületben vagyok, ugyanaz a plébánia, de utca és utca között is vannak különbségek. A plébániának az életében nagyon fontos, meghatározó karitatív tevékenység. Van itt mellettem egy irodista, nagyon fontosnak tartom az ő jelenlétét, mert azon túl, hogy az irodát viszi, ő a Caritas vezetője.
1: Életedre visszatekintve, hol látod igazolva, hogy jól hallottad, és az Isten hívott el papnak?
0: Annak idején 2 dolog is volt, ami számomra, hogy megmaradt. Az egyik az mindenképp abból fakadt, hogy mi Rózsdonban laktunk, tehát akkor egy mindenképp egy gazdag övezet. Jó, hogy magunk nem voltunk olyan gazdagok, de mégis csak egy jó létből jöttünk. De mindig éreztem picit annak az érzését, hogy le kell jönni a hegyről. Ez a színeváltozás hegye. Az ember sok mindent kap, sok mindennel töltődik, de azt meg kell osztanom másokkal. És ez én azt gondolom leginkább Kozma atya története kapcsán, vele volt találkozás kapcsán érintődött meg leginkább az ember. A másik kérdés az meg sokkal inkább annak a kérdése, hogy az emberek embere lenni. A vendéglátásban is rájöttem az, hogy én szeretetek főzni, meg szívesen is csinálom, de leginkább az emberekkel volt foglalkozás, ami foglalkoztatott. Tehát emberek embere lenni, aki jön, azt tényleg jó szívvel fogadni.
1: Tudnál mondani végezetül valami biztatót, főként a fiataloknak, hogy miért jó neked papnak lenni?
0: Unoka bátyám, Takás Gáspár, addiktológus, a Sága háznak volt az egyik vezetője. És annak idején beszélt a Sors könyvéről. És azt mondja, hogy megáll mondjuk a Sors könyvét, aztán elfelejtjük. És én mondtam neki, hogy Gáspár, én nem felejtettem el. És kérdezte, hogy te mire emlékszel? És mondom, én amikor gyerekkoromban, 7 éves lehetem, 7-8 éves, nagyon jó filmek mentek a tévébe. Parittyás Thierry, Zorro, Híres szökések, mindenében 2 kanál, és én azt fogalmaztam meg akkoriban gyerekként, én kalandor szeretnék lenni. És azt mondom, a mai világban papnak lenni kalandorság. És valószínűleg az benne van, hogy nem feltétlenül szeretem a kiszámíthatóságot. Szeretem mindig az újdonságot, szeretem a kihívásokat. Nem szeretem, hogyha nagyon beállnak a dolgok. Szeretem fölforgatni magam körül a világot. És jó értemben olyan kalandor vagyok, aki nem azt mondom mozgó bomba, de azért úgy maga körül megmozgatja a világot, tehát nem hagyja ülve a dolgokat. Én akkor, amikor fiatalokról van szó, hogyha van benned kihívás, érzel benne egyfajta külső indítatást, akkor érdemes papírni.

0: menni, mert tényleg én azt gondolom, a mai világnak egyik legnagyobb kihívása tényleg papnak lenni.
1: Kedves hallgatók, Mihály Antal atyatanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
2: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: Egy óra. Isten szeret téged. Béri Renátó atya műsora.
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Picit hűvös van, de... Hűvös van? Nagyon. Hideg van. Hűvös, a körtefe alatt van nyáron, igaz? Bocsánat, most. Majd főmelegszik, belehelyjük. Na, úgyis január-február itt a nyár, úgyhogy... Na, egyetlen kérdésünk van. Máma... De az nem rövid, úgyhogy nézzük meg. Úgy érzem, ide illik. Bocsánat, ha hosszú, ez a negyedik rövidített változat, de drága. Jaj, de jó. De nézzük. Isten teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta, idézés, Sirák fia, 15-14. Szabad akarat, szabadság, mint cím. Atya sokat foglalkozott már eddig is előadásaiban ezzel a témával, de ugye kimeríthetetlen, abszolút. Kérem és köszönöm alábbiakra adott válaszát. Isten nem kényszerít senkit sem egy meghatározott irányba, predesztináció elvetve. Így van, tehát itt ez már is, ugye itt már meg is állhatunk, hogy természetesen Isten senkit sem kényszerít semmire. Isten meghív bennünket, fölajánl dolgokat, természetesen tudva, hogy nekünk mi a legjobb, igen, tehát tudja, hogy nekünk mi lenne a legeslegjobb, de erre soha nem kényszerít, hanem ezt fölajánlja, fölkínálja, vagy elfogadjuk, vagy nem. Predesztináció elvetve, természetesen azért Szent Pál teológiájában találkozunk az eleve elrendelésnek a kérdésével, de ezt ugye milyen módon értelmezzük mi ezt az eleve elrendelést, ugye semmiképpen sem úgy, mint hogy az ember szabadsága el lenne véve, és Isten már eleve őt beállította a kárhozat, vagy az üdvösség útjára, nyilván nem, hiszen ugye az ember mindig szabad marad, és Isten végletekig, örök időkig fogja tisztelni a szabadságunkat. Az eleve elrendelést ebben a páli értelemben úgy tudjuk értelmezni, hogy Isten irányba állított minket ő felé, de hogy mi megyünk-e felé vagy nem, az már mi rajtunk múlik. Tehát az eleve elrendelésre lehet-e azt mondani, hogy Isten mindenkit irányba állít maga felé? Isten mindenkinek megadja a képességeket, a hit, a remény és a szeretet képességeit, amivel mehetünk ő felé. Tehát az eleve elrendelés az azt jelenti, hogy eleve úgy vagyunk teremtve, hogy az Istennel való egyesülésre vagyunk beállítva. Ez az eleve elrendelés, tehát hogy megvan ez az alapvető cél, hogy erre vagyunk beállítva. De természetesen, hogy ezt alapján élünk-e vagy sem, az már a mi szabadságunknak a kérdése. Most jön a kérdés. Tehát az egyáltalán nem személyválogató, az embereknek szabadságot adó Isten egyes személyeket megvéd a súlyos bűnöktől, nem a szűzanyára gondolok, pedig rá is lehetne, sugalmaz döntéseinkben, olyan helyet, helyzetet teremt számunkra, ami rendkívül hasznos a léleknek, kegyelmek vagy próbatételek által bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe? No, még egyszer. Tehát az egyáltalán nem személyválogatás, tehát hogy nem-e személyválogatás az, hogy az embereknek szabadságot adó Isten egyes személyeket megvéd a súlyos bűnöktől, sugalmaz döntéseinkben, olyan helyet, helyzetet teremt számunkra, ami rendkívül hasznos, kegyelmek vagy próbatételek által. Bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe, persze. Tehát épp ezt ugye ezt tanuljuk, hogy ugye a természet fölöttinek a felfedezésével azt látjuk, hogy Isten cselekszik az életünkben. De az nem személyválogatás, mert Isten, vallom én, mindenki életébe beleavatkozik így. Tehát megvéd bennünket, meg gondot visel ránk, meg sugalmaz, meg olyan helyzeteket teremt számunkra. Tehát természetesen az, hogy ő tiszteletbe tartja a szabadságunkat, az nem jelenti azt, hogy ő el nem megy a szabadságunknak a falá, az ajtajáig, azon belül nem jön. Tehát Isten a szabadságunk ajtaján át, azon túl már nem jön, addig viszont megtesz mindent, amit úgy tud megtenni, hogy közben meg ne erőszakolja a szabadságunkat. Tehát sugalmazni fog, meg fog bennünket védeni, kegyelmeket fog adni, próbatételeket, amiben tisztulhatunk. Tehát ez mindenki életében benne van, és ez egyfajta beleavatkozás, de nem erőszakos beleavatkozás. Tehát Isten olyan gyöngéden avatkozik bele az életünkbe, hogy közben a szabad döntésünket soha be ne árnyékolja. Tehát Isten ezért nem akar, mondjuk ilyen, hogy Ferenc pápa mondta a múltkor, hogy egy óriási ilyen csinadratta csodákat csinálni. Hogy megjelenik az égen, és a konnal leüzen, hogy eló, itt vagyok, ugye nem felejtettetek el. Az igazából a szabadságunk megerőszakolása lenne. Ugye sokszor kérdezik, hogy atya, most az Isten miért nem lett egy kicsit egyértelműbb? Miért nem adhat egyértelműbb jeleket magáról? Hát csak szemlélet kérdése, ha kinyitjuk hittel a szemünket, azt látjuk, hogy ennél egyértelműbb egyrészt nem lehet, másrészt, ha valami nagyon látványosságokba akarna ő belemenni, és egy látványos csodákat akarna adni, akkor az valahol a szabadságunkat veszélyeztetné. Mert akkor nem szabadon döntünk, hanem egy kényszer hatása alatt döntünk mellette, és azt nem akarja. Ezért vagyok én szkeptikus ilyen jelenési ígéretekhez kapcsolódva, hogy lesznek ilyen nagy csodák, óriási, mindenki által látható csodák lesznek, és a világ akkor már nem fog kételkedni. Megmondom nektek őszintén, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert ez nem az Isten stílusa. Nem az az Isten stílusa, hogy egy megcáfolhatatlan, olyan bizonyítékot, látható erejű bizonyítékot ad, hogy most már senki nem kételkedik, de abból nem hit születik, hanem egy kényszer által elfogadunk egy igazságot, de tudjuk, hogy egy igazság elfogadása és a személyes kapcsolata sokszor két dolog. Lehet nekem az a véleményem, hogy az Isten létezik? Miért ne lehetne az a véleményem? Attól még nem kell, hogy kapcsolatba éljek vele, attól, hogy az a véleményem, hogy létezik, attól még nem vagyok hívő, hogy én azt mondom meg, ilyen szavakat kimondok, hogy a jó Isten, hát mert már azt mondta valaki, hogy a jó Isten irgalmazza meg, a jó Isten így, attól még az nem biztos, hogy kapcsolatot jelent az Istennel, az a véleménye, hogy van az Isten. Hát ez sokunknak lehet, a sátán is tudja, hogy Isten létezik, hát hogy ne tudná. Tehát nem nagyon hiszek azokban, hogy valamilyen óriási jelek kellenének, mert akkor szerintem Isten átlépne a mi szabadságunk határán. És az már belőlünk egy kényszer hitet, nem is hit lenne, hanem egy kényszer elfogadást váltana ki. Tehát Isten bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe, egyetértek a kérdezővel. Tövis tüskét kaptam én is, ha nem kapom, nem lennék itt. Alleluja, de jó, így van, így van, így van. A töviseink, a tüskéink pontosan arra valók, hogy az Istennel való kapcsolatunkat elmélyítsük általuk. Attól függ, hogy hogyan állunk hozzájuk. Jó, hát akkor ez volt a mai kérdés, és akkor megyünk is tovább. Negyedik lakásban járunk. Ugye beszéltünk a tövisekről, és akkor most ugye mondtam nektek, hogy ez a negyedik lakás, ez ilyen, tehát ilyen téma kavalkád van benne. Tehát, hogy sok-sok téma van benne, néha nincs bennük kohézió, összefüggés, tehát mindegyikből próbálom kihámozni azt, amit ki lehet. Természetesen, ha valakinek ezek a egyre misztikusabbnak tűnő szavak nehezek lennének, nyugodtan lehet szólni, hogy atya, ez most már kicsit rózsaszín kötfelhő, meg fogom próbálni akkor azt még hétköznapi nyelvre lefordítani. Na, menjünk is, ugye a negyedik lakás első fejezetében járunk, és a negyedik pontban Teréz rátér a harmadik lakás végén már megpedzegetett témára, és ezek az úgynevezett örömök és ízelítők. Jaj, megint meg ne jegyünk. Tehát miket mond itt? Az imádságban, azaz az Isten kapcsolatban tapasztalható dolgokról beszél. Tehát azokról a belső tapasztalatainkról, amelyek bennünket az Isten kapcsolat miatt, vagy abból fakadólag érnek. És így írja, örömöknek nevezhetjük azokat, az érzéseket, amelyeket elmélkedésünkkel és Urunkhoz intézett kéréseinkkel szerzünk, és amelyek természetünkből származnak. Nem akarom ezt túlbonyolítani. Mit mond itt? Azt mondja, hogy ez az úgynevezett természetes öröm, ez úgy a mi részünk. Ugye emlékszünk arra, hogy az Isten kapcsolat kapcsán beszéltünk arról, hogy megvan a mi részünk, és megvan Isten része. Miénk ez az úgynevezett, most mondjuk így természetes rész, övé a természet fölötti rész, hogy ő cselekszik. És itt van bennünk ez a természetes öröm, ez a mi részünk, ez ott van bennünk, mikor elmélkedünk, mikor Urunkhoz imádkozunk. Hát jó, oké, menjünk tovább, ebben nincs olyan nagy dolog. Ötödik pontban azt írja, hogy az ízelítő viszont az Istentől ered, s természetünk ugyanúgy érzi és élvezi, mint az előbb említett örömöket, sőt, még sokkal jobban. Tehát itt megkülönböztet két dolgot, megkülönbözteti, tehát van ez a bizonyos természetes öröm, aha, csak ebben nincs szufra, nem baj, még egyszer megnézzük, aha, ez már igen, tehát természetes öröm, jó, ez az, ami bennünk van, és akkor emellett ott van ez az úgynevezett ízelítő, amit az Ernő atya a régi fordításban úgy fordít, hogy szellemi öröm. Tehát, hogy vannak érzéki, vagy az érzékeink által kapott örömek, és vannak szellemi örömek. Ez sokkal terézibb szó, hogy ízelítő, mert ő ezt így írja, hogy gusto, a gusztus, tehát a megízlelése az Istennek. De miről szól ez? Ez az a bizonyos ízelítő, ami ez az úgynevezett természet fölötti öröm, megint csak egyszerűen micsoda, az, amit Isten ad. Te ennyi? Tehát az az öröm, amit nem te termeltél meg magadnak, hanem ő adta. Megint ennyi az egész. A természetes öröm az, amit mi termelünk meg magunknak. Amikor rágondolunk Istenre, rágondolunk valami szép dologra, érnek bennünket örömteli események, kiváltódik bennünk egy természetes öröm, és ez csodálatos. De most, mivel ugye Isten kapcsolatot tanulunk, és az Isten kapcsolatban már azt látjuk, hogy kezdjük felfedezni, hogy ő mit tesz értünk, kezdjük különválasztani a magunk részét az ő részétől, és kezdjük látni, hogy mi az, amit ő értünk, állandóan a velünk való kapcsolatért ő tesz. Ugyanez jelenik meg itt is, hogy az úgynevezett ízelítő nem más, mint az a fajta tapasztalat, amit nem én produkáltam magamnak. Amit nem az én természetes hormonjaim, érzelmeim, sejtjeim váltottak ki, hanem azt, amit közvetlenül ő hozott létre bennem. És most testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy jaj, hát nekünk megint csak ilyen nincsen. Ez biztos a szenteknek való, meg a nem tudom én a hegyen hegytető lebegő remetéknek való. Nem, nem, nem. Biztos, hogy mindnyájunknak volt már része ilyenben. Én meg vagyok győződve, egy miatt például biztos, akkor nem lennétek itt. Tehát, hogyha Isten valamilyen módon nem sebezte még meg a szíveteket, én kétlem, hogy akkor kitartottatok volna a keresztény élet mellett. Tehát Isten biztos, hogy mindnyájunk életébe adott már önmagából egy ilyen ízelítőt. Nem kell, hogy ez sokszor megtörténjen, csak azt akarom leszögezni, hogy most vegyük együtt észre, hogy a negyedik lakásban azt tanuljuk, hogy meg akarjuk látni, hogy Isten mit tesz a velünk való kapcsolatért. Vegyük észre, hogy biztos, hogy volt már olyan élményünk és tapasztalatunk, amire azt mondtuk, hogy ez nem belőlem jön. Ez nem én tőlem jön, ez valakitől mástól jön. Testvérek, nem kell semmi nagy dologra gondolni itt. Ez a fajta Istentől jövő öröm, vagy inkább mondom így, hogy tapasztalat. Nem akarom csak az öröm szót használni. Persze, ez örömteli tapasztalat is lehet. De Teréz, amikor erről beszél, nem használja az öröm szót. Azt mondja, hogy ízelítő. Mondhatnánk, hogy ez egy Isten tapasztalat. És a te életedben mikor volt az, hogy azt mondtad, hogy igen, én őt valamilyen módon most meg is tapasztaltam. Nem csak információkat hallottam róla, hanem ahogy ugye Jobb mondja az ő könyvének a végén, az én szemeim láttak téged. Megtapasztaltalak valahogy. Meggyőződésem, hogy Isten mindnyájunknak ad ilyet. És valószínű mindnyájunknak volt már ilyen, de nagyon egyszerű, hétköznapi módokon. Nem kell most föltétlenül valami fajta ilyen extatikus, vagy ilyen nagyon ilyen paramisztikus tapasztalatra gondolni. Emlékeztünk, hogy paramisztikán mit értünk, a látomások, auditív hallomások, mindenféle ilyen nagy-nagy fizikai csodáknak a világát. Nem, most nem erről van szó. A hétköznapi misztikában, amelyre ugye mindjárt meg vagyunk hívva, egészen egyszerű események által is, vagy történések, vagy találkozások által is lehet Isten tapasztalatunk. Hogy azt mondjuk, hogy én őt megtapasztaltam. Például egy képben, egy hangban, egy eseményben, egy találkozásban. Nem extázis kell. És nem föltétlenül, nem tudom én, a boldogságos szűzmájának magának kell megjelennie nekem ahhoz, hogy tapasztalatom legyen például róla. Hagyj idézzem itt például a mi drága jó Marcellatyánkat. Ugye Marcellatyának az egyik legelső ilyenfajta ízelítője az Istenből és Máriából, az ugye a virágzó cseresznyefa által volt. Tehát, hogyha az önéletrajzát ismerjük, amikor Marcellatya azt a egy természeti jelenséget lát, tehát semmi, tehát nem jelent ott meg Mária, mint olyan. Ő csak a virágzó cseresznyefa fehérségében tapasztal egy olyat, hogy ez Máriának a tisztasága. És ezen keresztül ugye Isten tisztasága. Marcell atyának ott olyan Isten tapasztalata volt, olyan ízelítője volt, mint a ház, pedig nem látott semmi vallásosat. Ő csak egy természeti jelenséget látott, a virágzó cseresznyefát tavasszal. Az a fehérség, az a csodálatos millió. És ebben volt neki egy hihetetlen erős misztikus tapasztalata. Látjuk? Szerintem ilyesmi mindnyájunknak van. Vagy volt, vagy lesz. De talán mindenkinek volt. Hogy valamilyen hétköznapiságban, egy zenében, egy képben annyi mindent mondhat. Egy szóban, egy találkozásban azt éreztük, hogy itt most Isten van. És cáfolhatatlanul éreztük, nem is tudtuk ezt senkinek kifejezni, lehet még ma sem tudjuk szavakba önteni, igen, ez ott van. Tudjátok, Avilai Teréz megfogalmazzám, hogy aki szavakba tudja önteni a misztikus Isten tapasztalatát, az már az úgynevezett ilyen harmadik típusú kegyelem. Az első kegyelem az, hogy megkapod magát a kegyelmet. A második kegyelem az, hogy megérted, hogy az kegyelem volt, és a harmadik, és ezt kapják meg, mondjuk így, ezt kapjuk meg ritkábban, hogy tudunk róla írni vagy beszélni. Nem mindenki kapja meg ezt. Egy avilai szenterész például megkapta ezt a kegyelmet, csak azért, csak miattunk kapta ezt meg, hogy az ő Isten tapasztalatáról ő tudott írni és beszélni. De ez egy külön kegyelem. Tehát ne érezzük magunkat rosszul, ha úgy érezzük, hogy arról a belső tapasztalatról én nem tudok beszélni. Nem tudok szavakat találni hozzá, nem tudom leírni. Igen, mert az egy külön kegyelem. Az egy külön ajándék, mikor sikerül ezt valahogy szavakba öntenünk, de még maguk a misztikusok is, akik megkapták ezt a harmadik típusú kegyelmet, még ők is azt mondják, hogy azért hát nem nagyon találunk jó képeket. Találunk jó szavakat és képeket, de amik tényleg le tudnák írni ezt a tapasztalatot, olyan képeket nem találunk, kikötnek a misztikusok egyébként mindnyájan a Bibliánál. Tehát azt mondják, hogy a Szentírás képei egyedül azok, amelyek valahogy megnyugtatóan közlik számunkra, hogy az Isten tapasztalatot mihez hasonlítsuk. De ne csodálkozzunk azon, hogy ez a legtöbbünknek nem megy, nem tudjuk kifejezni. De mégis cáfolhatatlanul ott van bennünk, hogy abban az eseményben én Istent tapasztaltam meg. Abban a találkozásban ő volt benne, és azt nem én csináltam oda. Azt nem én alakítottam úgy. Abban ő volt. És a negyedik lakásban mire kezdünk rájönni? Arra pontosan, hogy ez tényleg ő volt. Mert Isten teszi a dolgát a velem való kapcsolatban, teszi a maga részét. Tehát egyáltalán nem valami óriási, rendkívüli dolog az, hogy voltak Isten tapasztalatok az életemben. Mondhatjuk, hogy ez egy természetes dolog abból a szempontból, hogy Isten tette velem kapcsolatban a maga részét. De egyébként az is segíthet, hogy a jelenben kicsit visszareflektálunk erre a múltra. És testvérek, érdemes, és így a nagyböjti önmegtagadások, ha most már szeretnénk valami olyan önmegtagadást, ami hasznos is, például, hogy gondolj vissza az Isten tapasztalatodra. Mikor és hogyan és hol tudtad kimondani, tudjátok mit, azt, amit János apostol ott a bárkában húsvét után, amikor ott a feltámadás után, amikor ugye halásznak, és ugye Jézus megjelenik a parton, és ugye nem ismerik fel az apostolok először, és amikor János felkiált, hogy az Úr az, hogy az ő, mert tudom. Nekünk is voltak ilyen tapasztalataink. Érdemes visszagondolni rá, hogy melyik volt az életemben az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ez ő. És nincs appelláta. És nem is tudtam mást kifejezni, érezni, csak azt, hogy ebben most Isten cselekszik. Jó visszagondolni ezekre. Tehát jó kicsit a fejünkbe tartani az emlékeink között azt, hogy főleg amikor nagyon nehéz, ugye? Főleg amikor sötétségben vagyunk, főleg amikor kételyek között vagyunk, jó ez a visszagondolás, hogy Uram, azért volt nekem veled tapasztalatom. És hogyha akkor volt, akkor az nekem most reményt ad arra, hogy most se fogsz magamra adni. Hogy most is reményt és célt adsz az életembe. Látjuk, ez az ízelítő, amit Teréz ír, igazából ennyi. Mindnyájunknak voltak, vannak és lesznek ilyenek, de hogyha az életünkben csak néhány ilyen volt, nem baj. Teréz szerint és a misztikusok szerint ezeknek a tapasztalatoknak olyan erejük van, olyan hatásuk van, hogy néha elég belőlük egy és kitart egész életünkre. Néha elég ezekből a tapasztalatokból egy-két ilyen erős, és az biztos alappá válik az egész életünk számára. Van ilyen, mert Isten ott kinyilatkoztatja magát. Na de, azért már is menjünk tovább. Azért van ebben egy olyan veszély is, és Teréz ezt már is le fogja írni, hogy azért, na, tehát nem kell egy ilyen szőrszál hasogató lelki életbe, valami aggályos lelki életbe esnünk, például azzal a kapcsolatban, hogy vizsgálgatom, hogy most ez természetes öröm, vagy ízelítő, vagy most ez micsoda. Teréz le akarja venni rólunk ezt a terhet, nem kell vizsgálgatni ezeket, testvérek, tehát jó, meghatározzuk ezeket a műfajokat, tehát van természetes öröm, van ízelítő, de nehogy azt higgyük, hogy most, ha megyünk haza, állandóan azt kell vizsgálnunk, hogy na ez most mi. Nem kell vizsgálgatnunk, Teréz maga ezt leírja, a 7. pontban így írja, csak azt szeretném, legyetek óvatosak, mert ahhoz, hogy nagy haszonnal járjatok ezen az úton, és feljussatok a lakásokhoz, amelyekre vágyunk, nem az a teendő, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk. És ezért, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Látjuk? Tehát ez egy olyan belső várkastélyos motto, amit azok is ismernek, akik a belső várkastélyről nem is nagyon hallottak, de Avilai Teréztől ezt nagyon sokat idézik, hogy nem a sok gondolkodás számít, hanem az, hogy nagyon szeressünk. Ez az ő egyik, megint egy ilyen alapmottója, ami őtől nagyon el van terjedve. Tehát nem arról van szó, hogy állandóan szőrszál hasogatóan vizsgálgassuk, hogy most milyen élményünk van, vagy mi a természetes, mi a természet fölötti. Az a lényeg, hogy szeressünk. Szeressük őt. Szeressük Istent mindenek előtt. És ebben a szeretet kapcsolatnak a dinamikájában hol ez lesz, hol az lesz, hol amaz lesz, mindegy. Tehát hol szárasság lesz, hol természetes öröm lesz, hol ízelítő lesz, hol fény lesz, hol éjszaka, mindegy. Lényeg, hogy szeretni akarom őt. Bármilyen is most az a fajta, hogy mi tölti ki a kapcsolatot, mindegy. A lényeg, hogy kapcsolatom van vele. Ez a lényeg. És hogy most éppen hullámvölgy van, vagy hullámhegy, most éppen sötétség van, vagy fény, most ilyen öröm, vagy olyan öröm, mindegy. Testvérek, ezzel megint megyünk a 7. lakás felé. A 7. lakásban Terész szerint megszűnik a lelki szárasság. De miért? De mi szűnik meg? Nem a lelki szárasság szűnik meg. Mindig lesznek az életünkben száraz és sötét időszakok. Az szűnik meg, hogy a lélek ezáltal már kijön a sodrából, az megszűnik. Tehát a lelki szárasság, mint olyan, elveszti a kategóriáját. Teljesen mindegy, hogy most szárasságot érzek, vagy örömet, vele vagyok. Ez a hetedik lakás szabadsága. Hogy azért mondja Terész, hogy már nincs lelki szárasság, mert a lélek már vállat vett rá. Azt mondja, nem érdekel, már nem kategória nekem. Az a lényeg, hogy ő vele élek. Ha most szárasság van, ha most öröm van, föl se veszem. Teljesen mindegy. Egyre kevésbé érdekel. Itt az ember már egyre kevésbé csinál ügyet abból, hogy most júj, nem érzek semmit. Itt már elkezdjük megtanulni azt, hogy a lényeg, hogy a hit által Istennel állandó, szoros kapcsolatban élünk. Ha érzek valamit, ha nem. Ha jó, ha rossz. Ha ilyen öröm van, ha olyan. Erre mondja Terész, hogy teljesen mindegy, hogy mi zajlik, lényeg, hogy szeressünk. És nem kell ezen állandóan rágódni és gondolkodni. Tehát Terész leírja ezeket a jelenségeket, de azokat nem kell nagyon vizsgálgatni. Keresztes Szent János atyánk még ennél jóval tovább megy, ő leírja ezeket a sokkal kifejezettebb misztikus kegyelmeket, ő beszél tényleg a látomásokról, meg ezekről, és még ő is azt mondja ezekre is, hogy azokat is hagyni kell. Tehát, hogy akárki jelenik meg nekem, azt mondja, a lélek inkább utasítsa el, úgy is kifejti bennem a hatását. Ezt majd keresztes Szent János alapján meg fogjuk tanulni, hogy a legmisztikusabb látomásokra és dolgokra is épp úgy rá lehet szokni, mint egy drogra például. Tehát éppen úgy, tehát teljesen mindegy, hogy drogot nyomok az ereimbe, vagy állandóan látomásokra vágyódom, valahol ugyanaz a kettő. Testvérek, mindentől lehet függeni. És amit úgy függsz valamitől, hogy az nem Isten, akkor az már a szabadságunkat veszélyezteti. És a látomás az nem Isten. Ugye ezt mindenki tudja. A látomás az egy kép őróla, amit persze ő adhat az eseteknek a legkisebb hányadába, gondolom én. Ő adhatja, a hangokat is ő adhatja, mindent ő ad, akkor sem egyenlőek a képek és a látomások ő vele. Az egy róla szóló kép. Ezért nem mondhatjuk, hogy Szűz Mária megjelenik ott. Nem jelenik meg ott. Egy képet adott magáról. Igen, az igen. De nem oda kell elmennem, hogy Szűz Máriával találkozzak. Ahhoz be kell vonulnom a bensőmbe. Mert ahol Isten van, ott van Mária is. És személyes kapcsolatba akarok élni Máriával, mint olyan. Tehát, hogy bárhol állítják, hogy megjelenik, lehet benne hinni, és valószínű, hogy persze sokszor Isten ad ilyenfajta kegyelmeket, de az nem Szűz Mária maga, az egy róla adott kép. Tehát a misztikában, testvérek, ezt tudni kell. A misztikusok erről regélnek keresztes Szent János oldalakat, hogy a nem Isten, hogy mi az, hogy ami nem Isten. A dolgok, azok nem Istenek, mint olyanok. És a Istenről szóló kép, az nem egyenlő Istennel. De ez egy teljesen egyszerű logika. Tehát a látomások, azok hologramok. A látomások, azok képek, amiket Isten ad. Igen. Csak össze ne tévesszük ezeket ő vele. Ugye? Tehát bizonyos látnok elment mostanában Szentföldre, Názáretbe, és a szokásos jelenése neki ott is megtörtént, és nagy óriási ilyen szalagcím, hogy Szűz Mária visszatért Názáretbe. Hát csókolom. Persze, én meg a római pápa vagyok. Tehát azért vigyázzunk ezzel, hogy hol van Mária. Nem ott van Mária, ahol egy bizonyos látnok róla lát egy képet. Nem ott van Mária. Nem ott van Mária. Mária itt van, mindnyájunkkal, velünk. Nem kell sehova mennünk, ahhoz, hogy találkozzunk vele. Tehát nagyon kell szeretni, ez a lényeg. Ha Isten ad nekünk ilyenfajta ízelítőt, akkor ad. Ha meg nem ad, akkor nem ad. A lényeg, hogy ő szeret minket, mi meg szeretjük őt. És szeressünk, ez a legnagyobb lényeg. Ez az a bizonyos szabadság, amiről szó van. Mindegy, hogy az öröm ilyen, vagy az öröm olyan, az ízelítő ilyen, vagy olyan. Lényeg, hogy ővele legyünk szeretett kapcsolatban. És a kapcsolat pedig, hogy éppen hogyan zajlik, hát úgy, mint egy emberi kapcsolat. Vannak jobb napjaink, meg rosszabb napjaink, nem? Vannak érzelmileg gazdagabb napjaink az Istennel is, és vannak vele érzelmileg sivárabb napjaink. Oszt, és akkor mi van? A hetedik lakásban ez lesz, hogy a lélek azt mondja, a léleknek ilyen egyszerű imái lesznek a hetedik lakásban. Ez persze én költöttem ezt az imát, de ez hetedik lakásos ima. Például az, hogy oszt, na és. Ez egy ilyen, ez egy hetedik lakásos ima lesz, az, hogy na és. Így van. Most mindegy, hogy most ez van, vagy az van, és... Ő vele kapcsolatban vagyok. Tanultuk az első lakás kapcsán, ugye azt a gyönyörű imát, hogy ez van, nem? Ugye mondtuk, hogy a Kern András dal, ez van, ez egy gyönyörű, szép hetedik lakásos ima is. Ez van. Aztán most beillesztünk egy ilyet, hogy na és, így van. Tehát látjuk, egyszerűen kell testvérek fogalmazni, mert a nagy-nagy barokkos, szóvirágos, hosszú könyörgésekből nem sokat értünk. Ebből viszont, hogy na és, ebből érthetünk valamit. Talán, gondolom én. Na, és azt mondja még itt a rész, hogy emeljem ezt ki nektek, hogy ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Itt most ő nem ezt a témát érinti explicite, de én hagy hozzam ezt be nektek, hogy amikor Teréz imádságra tanít bennünket, és keresztes Szent János is, akkor az ő ima mottójuk, illetve segítő gondolatuk pontosan ez. Azt tegyétek, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, ezt az imádságra is le tudjuk fordítani. Avilai Teréz és keresztes Szent János soha nem mondják azt, hogy így kell imádkozni, hogy úgy, meg ilyen helyen, meg olyan helyen, és ilyen testhelyzetben, és olyan testhelyzetben. Nem. Azt mondják, hogy imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet a legjobban felébred. Óriási szabadságra tanítanak bennünket. Imádkozz olyan módon, ahogy most érzed, hogy benned ezt a szeretetet leginkább fölkelti. Szabadság. Lehet, hogy ez egy nap szóbeli ima lesz, aztán másik nap valami elmélkedés lesz, lehet utána meg teljesen az a önmagamat átadott csendes együttlét lesz. Imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet legjobban felébred. Hol imádkozzak? Ott, ahol benned a szeretet legjobban felébred. Valahol, valaki itt, valaki ott, egyik nap itt, másik nap ott, kinek hogy? Imádkozz olyan módon és úgy, és akkor, amikor a szeretet benned, ami jobban felkelti benned a szeretetet. Ez a misztikusok szabadsága. Látjátok, a misztikusok soha nem tanítanak bennünket konkrét ima technikára. Én hiszem is, hogy ima technika nincs. Imádság van, azaz kapcsolat Istennel. A kapcsolat az nem technika kérdése. Egy szeretett kapcsolathoz nem technikák kellenek. Persze lehetnek segítő eszközök, lehetnek ilyen mankók, amik segítenek az imában, de össze ne tévesszük az imát valami tökéletesen kigyakorolt technikával. Na nem. Hogy azt tud imádkozni, aki már tökéletesen kigyakorolt valami technikát, hogy úgy tud lélegezni, meg úgy tud ülni, meg úgy... Egy frász, nem! Tehát az Istennel való kapcsolatról van szó, amit akkor is élek, majd ezt fogjuk látni, ha például semmit nem tudok a konkrétan az Istenre figyelni az imában, állandóan zajlik a fejemben a mozi, állandóan megyek jobbra-balra, és nem találok sehol valami megnyugvást, nem baj, akkor is Istennel kapcsolatban élek, és az is lehet ima. Persze törekszünk arra, hogyha lehet minél jobban lenyugodni, lecsendesedni, ezek segíthetik az imát. De nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy jól imádkozzam. Nincs is ilyen testvérek, hogy jó meg rossz imádság, ezt felejtsük el. Imádság van. Istennel való kapcsolat van. Így is, meg úgy is. Nincs olyan, hogy rosszul sikerült ima. De milyen sokan mondják, hogy nem tudok imádkozni, de ez mi az, hogy nem tudtál imádkozni? Azt, hogy most nem voltak olyan érzéseid az imában. Ja, ha ezt jelenti, akkor az nem jó, mert akkor az érzésekre vagy nagyon kihegyezve. Ha Istennel akartál lenni egy általad elhatározott 20 percben például, ha megvolt benned végig ez a szándék, ez az akarat, akkor az tökéletes imádság. Most akkor vagy voltak nagy érzéseim, vagy nem, teljesen mindegy, de ez az elhatározottságtól függ, a szándékunktól függ. Veled akarok lenni. Szóval ugye ez még átmehet ilyen közösségi ima ítéletekbe is, hogy ütős volt ez a ima est. Ütős volt ez a lelki gyakorlat. Miért? Mert óriási emócióink voltak. Uaj, áradt a Szentlélek, mert óriási, uaj, vulkánszerű érzelmeink voltak. És ha nincsenek vulkánszerű érzelmek, örömérzetek, akkor azt mondod, hogy ez egy teljesen rossz lelki gyakorlat volt, borzasztó volt az imaest, mert nem értem át semmit érzelmileg. Jó, csak annyit kell tudni, hogy a Szentlélek nem egyenlő az érzelmeinkkel. A Szentlélek nem csak az örömnek a lelke, hanem tisztító tűz is, ahogy keresztes Szent János majd leírja. És rájövünk, hogy még nagyobb kegyelem a Szentlélek tisztító tüze, mint amikor ő nagy örömöket ad. Mert két napi tisztító tűz a Szentlélek által minket jobban előre visz a fejlődésben, mint 10 évnek a lelki örömei. Ugye, aki ezt megtapasztalta, az tudja, hogy mit jelent ez, és az a tisztító tűz, az fáj. Azt nem tudjuk elmondani, hogy nagyon-nagyon jó volt az imaest, mert annyira jó éreztem magam. Nem. Borzasztóan éreztem magam, de a Szentlélek mégis lehet többet dolgozott bennem és rajtam, mint hogyha örömöket éltem volna át. Vigyázzunk, az emóciók jelenlétét össze ne tévesszük Isten jelenlétével. Ez nekem nagyon fontos. Isten jelenléte az van. Az emóció jelenléte van, vagy nincs. De sokan összetévesztik az Isten jelenlétét a jó érzés jelenlétével. És ha nincs jó érzés, akkor azt mondom, hogy Isten nem figyel, meg eltávolodott, meg mit tudom én milyeneket. Hát ezt nem mondhatjuk a hiszünk abban, hogy ő bennünk él.
1: Isten szeret téged. Műsort hallhattak Béri Renátó atyával.

0: Imádság a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Végtelen jóságú Isten, mindenség teremtője, akinek az irgalmassága mérhetetlen, és az ember szeretete kimondhatatlan, aki minden gonoszságunkat elvetetted, és a keresztre szegezted, hogy megszentelj minket. Te bűntelen, minden szenny nélkül való.
4: Benned bízva esdekléssel eléd borulunk, türelmes Urunk. Szemünket rávetjük kimondhatatlan és mérhetetlen ember szeretetet tengerére, és így kiáltunk hozzád, könnyen engesztelő Urunk. Ments meg minket!
5: Nem farizeus módjára zengünk neked énekeket és szent dalokat, hanem a vámos lelkületével. Nem a ma gonosz rabló szavaival szólunk, hanem a jobbnak, a kedvesebbnek a szavával kiáltjuk. Emlékezzél!
1: Múlja felül kikutathatatlan irgalmasságot gonoszságunkat, s ha netán nem lenne elégséges megtérésünk és bűnbánatunk, azért mutasd meg rajtunk is ember szereteted nagyszerűségét.
6: Szánd meg a népedet hosszantűrő, engesztelőd iránta. Tartsd vissza a halálka száját, hogy ránk ne támadjon. Állíts meg gyors, korai öldöklését. Állíts meg a járványos betegségek igazságos pusztítását. Állítsd meg az ellenünk támadó pallost, hogy el ne vesszünk.
7: Egyedül csak te ellened vétettünk, de egyedül csak előtted borulunk le. Urunk, igazán hallgass ránk, bűnös és haszontalan szolgáidra ebben az órában, és ne vesd el könyörgésünket.
8: Nézd el bűneinket, melyeket elkövettünk, hogy köztünk is dicsőítessék legszentebb neved, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Ámen.
9: Uram, amikor nincs más, amibe kapaszkodhatnánk, te reményt adsz, hogy lelkünknek legyen mibe horgonyoznia. Szükségünk van erre a reményre. Kérünk, hogy töltsd be szívünk minden repedését megnyugtató fényeddel. Köszönjük, Uram, hogy benned végtelen reményre lehetünk a bizonytalanság és a kudarcok közepette. Tudjuk, ha a te szemeddel láthatnánk az adott helyzetet, biztosak lennénk abban, hogy átsegítesz rajta. Ámen.
8: Nem akarunk félni, de néha mégis azt tesszük. Keressük Istennél a válaszokat, a vigaszt és a békét.
1: Isten békéje előzi a félelmet. Jézus békét kíván adni nekünk, biztosítékot, hogy bármi történik is, nem vagyunk egyedül. A béke, amit Jézus ad, nem más, mint a csendes bizalom, hogy Isten velünk van. Isten még a baj idején is velünk van. Mindenben ott munkálkodik a jó, a gyógyulás érdekében. Nap mint nap megpihenhetünk jelenlétében. Isten békéje velünk van, ami lehetővé teszi, hogy minden napunk félelem nélkül teljen, és abban a tudatban, hogy a béke felül emelkedik a napi gondokon. Vigyük magunkkal az Úr békéjét. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A 8. fejezet. Ismertetjük veletek, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Makedónia egyházait. A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére, túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt, erejükön felül is önként adakoztak. Kérve kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében. Minden reményünket felülmúlva szinte magukat adták oda, elsősorban az Úrnak, azután Isten akaratából nekünk. Ezért arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, fejezze is be nálatok a jótékonyság művét. Ti mindenben kitűntök, a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgolkodásban és az irántunk táplált szeretetben. Tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Ezt nem parancsként mondom, hanem mások buzgóságára hivatkozva szeretetetek őszinteségét akarom kipróbálni. Hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát. Ő noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nem csak, hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Most hát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljék. Ha az akarat készséges, aszerint tetszik Istennek, amilyen van, és nem aszerint, amilyen nincs. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségtek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, és így a javak kiegyenlítődjenek. Az írásban is az áll, aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szükölködött. Hála legyen Istennek, aki Titusz szívét hasonló buzgóságra hangolta irántatok. Engedett felszólításomnak, sőt, mivel buzgósága még nagyobb volt, önszántából utazott hozzátok. Beleküldjük azt a két testvért is, akit az evangélium hirdetéséért minden egyházban dicsérnek. De nem csak dicsérik, hanem az egyházak kísérőnkül is rendelték a jótékonyság megszervezésében, amelyet az Úr dicsőségére saját akaratunkból vállaltunk. El akartuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a gondunkra bizott bőséges adomány miatt. A becsületre ugyanis vigyázunk, nem csak Isten, hanem az emberek előtt is. Velük küldtük még azt a testvérünket is, akinek buzgóságát sokféle dologban gyakran kipróbáltuk, s aki most irántatok való bizalma folytán még buzgóbb. Ami Tétuszt illeti, ő a kísérőm, nálatok pedig munkatársam. Ami a testvéreket illeti, ők az egyházak küldöttei, Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, és bizonyítsátok be az egyházak színe előtt, hogy a veletek való dicsekvésem nem alaptalan.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. A Loretto-i litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Opusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Loretto-i litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Loretto-i litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A Puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-ig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 2 óra.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton heves vita támadt a mózesi törvény megtartása körül. Péter akkor szólásra emelkedett. Férfiak, testvérek, tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott engem közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát, és az igaz hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten bizonságot tett mellettük, amikor nekik éppen úgy megadta a szent lelket, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát miért ellenkeztek Istennel azáltal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk viselni? Ellenkezőleg, a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, és éppen úgy ők is. Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást és Pált, amint elbeszélték, milyen csodajeleket művelt általuk Isten a pogányok között. Amikor befejezték, Jakab apostol szólalt fel. Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem! Simon Péter elbeszélte, hogyan mutatta meg Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ezzel megegyeznek a próféták szavai. Azt mondja ugyanis a Szentírás. Ezek után visszatérek, és újjáépítem Dávid leomlott sátorát, omladékait újjáépítem és helyreállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, és minden nép, amely segítségül hívja nevemet. Az Úr mondja ezt, és meg is teszi. Ez az ő örök határozata. Véleményem szerint tehát nem kell háborgatnunk azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. Azt azonban írjuk meg nekik, hogy a köztük élő zsidókra való tekintettel tartózkodjanak a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől és paráznaságtól, valamint a folytott állat és a vér fogyasztásától. Mózesnek ugyanis minden városban régtől fogva van hirdetője, hiszen minden szombaton olvassák a zsinagógában.